0: ismerhetik az olvasók. Megihlette már az első világháború vége, a román megszállás, illetve a második világháború, akkor a lengyel menekültek, az volt a Lengyel freskó című kötete, és sokkal korábbi korokba is elkalauzolta már a hallgatókat, igen, részletes alapossággal, Báthoriról jelent meg két vastag kötete, valamint a 48-49-es forradalomról és szabadságharcról erdélyi szempontból is jelent már meg történelmi regénye. Ennek összefüggésében még érdekesebb, hogy a legújabb kötete az a közelmúltunkból táplálkozik. Egy áldott jó ember címmel jelenik meg az idei könyvhétre, és ez egy családregény. A kádári évtizedeket idézi. Miért ez a korszak?
1: Igazából akár mondhatnánk azt is, hogy ez is történelmi regény, hiszen Lackó Géza valamikor 1937-ben írta le azt, ő is történelmi regényeket írt, illetve irodalom történész is volt, hogy hát minden regény, ami nem az adott pillanatban játszódik, tehát a saját korszakában, az történelmi regénynek tekinthető. Mondjuk én ezzel nem értek egyet, de nyilvánvalóan én is családregényként próbálom ezt értelmezni, vagy értékelni ezt a regényemet. És igazából, hát igen, ugye 50-es, 60-as évektől már vannak benne részek, vagy epizódok megjelennek, de valójában a 70-es, 80-as, 90-es éveket írja le.
0: A mostani 20-25 éveseknek csak ugyanaz is történelem, nincs onnan emlékük.
1: Igen, ez már történelem, epizódok a Kádár korszakból, és egy olyan családról szól, ahol tulajdonképpen itt a családi erőszak áll a fókuszban, illetve az apa alkoholizmusa. Tehát igazából szerintem egy nagyon aktuális témát próbálok itt boncolgatni, ami a mai napig is súlyos problémája nem csak a magyar társamnak. Én azt látom, hogy ez minden társamnak egy akut problémája, hogy a családon belüli problémák, alkohol problémák, az olyan sokszor ugye mondjuk így összefoglaló néven családi erőszakhoz vezetnek. Ez lehet akár csak idézőben, csak verbális erőszak is. Hadd mondjam el, hogy az is lehet olyan, majdnem, hogy olyan kemény és drasztikus, mint a valódi erőszak. És igazából e körül forog ez a történet. És elsősorban az apa és a fiú konfliktusa, de nyilván az egész családot érinti ez a dolog. És az apa halálával indul egyébként a történet, és innen egy ilyen visszaemlékezés, több időségben játszódó visszaemlékezést próbáltam itt megadni ebben a regényben.
0: Akkor az áldott jó ember, az az alkoholista apuka.
1: Igen, és hát ez egy ironikus felütés, illetve a borító sok mindent elárul.
0: Hiszen a borítón egy temetőt látunk, és magának a kötetnek a címe az az egyik sírkő feliratban olvasható.
1: Igen, és a sírkő tetején ott búslakodik egy varjú, egy fekete varjú, és nem véletlen ez a borítókép. Egyébként én találtam ki, és szerencsére aztán a időjel kiadónak a grafikusa szépen úgy megcsinálta ezt a borítót, ahogy én elképzeltem. Ez szerintem életemben az első olyan borító, ami teljesen úgy néz ki, ahogy én akarom, és én szerettem volna, hogy kinézzen. És szerintem nagyon jó, vagy hát nagyon sokat mond, főleg ezzel a címmel együtt, mert nagyon sokan ugye gondolhatják, hogy itt tényleg egy valódi jó emberről szól ez a történet, de ha már borítót látják, akkor nyilvánvalóan rájönnek, hogy ez egy szatíra vagy irónia van ebben a címadásban.
0: Irónia, szatíra, alkoholista apa, kádárizmus, ha én ezt így összerakom, akkor számos, ma már klasszikusnak számító magyar film jut eszembe. Tehát a 70-es, 80-as években rengeteg ilyesmivel találkoztunk. Akkor talán leginkább, persze nem csak filmek, könyvek is foglalkoztak ezzel, de talán leginkább a film nyúlt ehhez a témához, és dolgozta fel ezt a társadalmi problémát. Most a 2020-as évek közepén mi inspirálta Gál Vilmost erre?
1: Átnyúlik egyrészt ez a történet a rendszerváltás utáni időszakra is, ami ugyancsak egy súlyos problémát okozott a magyar társadalomban, tehát ugyan egy nyilván felszabadultunk, egy szabadságérzés jött 90-ben, ugyanakkor az egzisztenciális válság is megjelent, akár az kispolgárság alsó rétegek életében is, hiszen a Kádár korszakban még mindenkinek volt munkája, ugye teljes foglalkoztatás volt a 80-as évek végén, legalábbis papíron, aztán a 90-es évektől ez nagyon megváltozott, és rengeteg ember került az utcára ebben az időszakban, akár csak a bányászvárosokra, nehéziparra, ha gondolunk, és ez nagyon sok családot megrodjantott. Amúgy az én családom is ilyen volt, tehát ebben a történetben azért vannak olyan részek is, ami mondjuk úgy, hogy rólam szólnak, és nagyon kemény volt ez az időszak, tehát a 90-es évek, főleg első fele, az szerintem nagyon-nagyon nehéz volt sok-sok százezer magyar család részére, és ezért mondtam az elején, hogy nem csak Magyarországra vonatkozik ez, hanem szerintem ez az egész szocialista blokkra igaz, ugyanúgy Lengyelország vagy Románia is igaz ez a történet.
0: Egy picit bontsuk ki a történetet. Ha jól sejtem, akkor itt család felbomlásáról is van szó, és valami olyan folyamatról, ami nem az egyik napról a másikra következik be, de valahogy a benne szereplők tendálnak valahonnan, valahová, ami nem is egészen tudatos. Talán ennek a tudatosítása is cél volt.
1: Igen, ez egy ugye hosszabb folyamat. Elindul egy zéró pontból a családban, és aztán nagyjából egy ilyen 15 év, mire kicsúcsosodik ez a probléma, és sok-sok nehéz szituációt próbáltam beletenni, csomópontokat, mozgatórugókat megjeleníteni, de ugyanígy a családnak, az apának és az anyának is a gyökereit, hogy mind a ketten faluról kerülnek föl Pestre, visszanyúlva a falusi léthez, mit hoznak magukkal, milyen nehézségekkel kerülnek szembe, aztán a városban, ezeket egyáltalán meg tudják-e ugorni, az anya inkább meg tudja ugorni, az apa az nem igazán, tehát ilyen problémák is vannak, hogy igazából azt, amit hoznak magukkal a faluból, a paraszti létből, a 60-as évekre, van, aki ezt át tudja transformálni, és mondjuk úgy, hogy egy városi polgárrá tud válni, vagy kispolgárrá tud válni, van, aki nem tudja. És ezek is konfliktus forrásokká válhatnak a hosszú együttélés közben. Tehát ezekről próbálok mesélni, illetve tényleg vannak ilyen visszanyúlások, vannak az apának a gyerekei felé sztoriai a faluról, és ezeket a mondjuk így legendákat, történeteket, ami az ő emlékezetét meghatározza és átadja a gyerekeinek. Ezt is megpróbáltam valamilyen szinten megfogni, és ezzel is inkább visszacsatolni a falusi léthez, hogy onnan mit hozott magával a városba ez az ember. Ez fontos volt számomra, hogy ezt valahogy beletegyem a történetbe. Ami a másik, ami nekem nagyon fontos volt, az emlékezés, a visszaemlékezés sokfélesége, tehát hogy két ember meglát egy fotót, erre több példa is van a regényben, akkor ugyanaz a fotó mást fog jelenteni az egyes embernek. Tehát van, aki csak egy szép vagy érdekes képet lát benne, vagy egy apát fiatalon, és vagy gyerekként, és hogy milyen cuki, de az apának ez már teljesen más jelent ez a kép, mert ő visszaemlékezik egy szituációra, akár tudja, hogy azon a napon mi történt vele, és neki teljesen más mond ez a fénykép. Tehát a fényképekkel próbáltam játszani a sztoriban. Ez szerintem a muzeológusi munkához kapcsolódik, hogy tárgyasítom a világot, és mondjuk a fénykép, mint visszaemlékezés tárgya, ez is nekem sokszor fontos. Például a Latrok idejében is foglalkozom ezzel a 48-49-es regényben, csak ott dagarotípia áll a középpontban, hiszen akkor még nem volt valódi papírfénykép.
0: Most két 50-es évei elején járó ember beszélget itt a Magyar Katolikus Rádióban. A történet fontos a mi generációnknak, hogy ezt feldolgozzuk, tudatosítsuk, hogy mi történt velünk, mi történt a szüleink generációjával, de nyilván a következő generációknak is hordoz ez üzenetet, azáltal, hogy egyáltalán milyen mintákat öröklünk, és ha nem tudatosítunk, akkor milyen mintázatú lehet a mi életünk is.
1: Igen, és köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert ez is a legfőbb mondani valója talán a regényemnek, hogy egy családi drámáról szól, egy család széteséséről, de valójában a család nem esik szét teljesen. Tehát annak ellenére, hogy a fiú nem szereti az apját,

0: mutatni, vagy ez nekem fontos, hogy oké, szidjuk itt, én nem, de a mai korszakban sokan megkérdezik akár még a család létjogosultságát is, és én azt gondolom, hogy a sok-sok nehézség probléma ellenére a család az egy alap. Tehát anélkül a társadalom, a mai magyar társadalom sem létezhet, nem csak a magyar, semmilyen társadalom nem létezhet. Vannak olyan erők szerintem, amelyek ezt tudatosan akarják szétrombolni, de a sok-sok nehézség ellenére a családnak a szerepe megkérdőjelezhetetlen, még az ilyen tragédiák ellenére is, és a legfontosabb alapegység a társadalmaknak. És ezt igazából ugyancsak szerettem volna azért megerősíteni ebben a történetben.
1: A könyvhéten, hol, mikor lehet ezt kézbe venni, lesz a dedikáció?
0: Igen, a könyvhéten pénteken, az, ha jól emlékszem, 12-e, 4:30 és 5 között a színpadon lesz egy beszélgetés, amiben részt veszek.
1: Ez a Vígadó tér, ugye?
0: Igen, a Vígadó téren. Utána egyből lesz egy dedikációm, tehát 5-től 6-ig, és másnap szombaton pedig 2-től 3 óráig lesz az Időjel kiadó standjánál. Az is a Vígadó téren van. Tehát a Vígadóval szembeni részen, ott a villamos megálló környéken, ott leszek a standnál. Szeretettel várok mindenkit.
2: Gál Vilmossal az Egy áldott jó ember című családregényéről a szerkesztő beszélgetett. Rövid zene után folytatjuk kulturális magazinunkat. Maradjanak velünk!

Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Különböző műfajok között teremt hidat a hagyományosan nyár elején jelentkező MVM Classic and Club koncertsorozat. A Momkult szabadtéri színpadán ezúttal a latin szenvedélyi és swingé lesz a főszerep,

0: A június 10-i koncerten a Svengala Django kitűnő formációja, valamint a hazai zenés színpadok két meghatározó művésze, Fischl Mónika és Dolhai Attila lép fel. Filmzenék, klasszikus jazz darabok, ismert slágerek swinges feldolgozásai, valamint popzenei és latin ritmusok egyaránt megszólalnak majd. A koncertről Fischl Mónika Kossuth és Liszt Díjas énekesnőt, a Budapesti Operett Színház művészét Tóth Zsófia kérdezte.
1: Ez az este számomra egy nagyon-nagyon régi vágy megvalósulása, ami teljesen véletlenül összekapcsolódott Balázs János Kossuth Díjas zongoraművész felkérésével, úgyhogy nagyon-nagyon örültem az ő kérésének, miszerint rakjunk össze egy latin szenvedélyes, könnyed, kicsit a komfortzónából kilépett koncert. Tett, ami egy nagyon nagy plusz, hogy a Svengala Django nagyon különleges zenei világával és megszólalásával fogjuk ezt létrehozni. De amint mondtam, ez nekem nagyon-nagyon régi vágyam volt, mert bár az én otthonom az opera és az operett világa, ugye, illetve a belcanto énektechnika, de talán pont ezért is mindig is vonzottak azok a fajta zenék, amelyekben nagyon-nagyon sok a lehetőség a szabadságra, az improvizációra, amiben sok a játék. Azok a jazz standard, amik a 30-as, 40-es, 50-es, 60-as évekből hallhatóak voltak, és amint tulajdonképpen fel is nőttem az opera hallgatása mellett, és a latin dallamok is számomra nagyon fantasztikus életérzést, egy különleges életérzést jelentenek. Olyan pillanatokat, amikor azt érzem, hogy az én általam megformált és megszokott komfortzónából kilépve ezek a fajta zenék sokkal könnyebben, hogy is mondjam, lélegeznek. És ezért tulajdonképpen ez nekem egy nagyon fontos kilépés is az én szokványos művészi világomból. Olyan oldalamat próbálom megmutatni, ami mindig is jelen volt bennem, mert mondom, nagyon-nagyon szeretem ezeket a zenéket, és nagyon sokat hallgatom itthon, de most egy kicsit nagyobb teret kap.
2: Mennyiben jelent technikailag, hangtechnikailag más megközelítést ez a zenei műfaj, mint ami hagyományosan Fischl Mónika sajátja?
1: Tulajdonképpen másfajta énektechnikát követelt természetesen, az alap jazz standardeket és az alap latin zenéket vesszük. De tulajdonképpen nekem ez a crossover ötlet, amiből már csináltam is 1-2-3 koncertet visszamerőleg pár évvel egy másik zenekarral. Ez pont onnan jött, hogy például Pavarotti a saját belcanto énektechnikáját használva összeállt mondjuk Stinggel, vagy Celine Dionnal, biztos emlékszik ön is. És Igen. Olyan fantasztikus világot alkottak, és tulajdonképpen Pavarotti is megtartotta a saját énektechnikáját. Néha egy kicsit kilépett belőle, néha egy kicsit próbálta ezt a másik fajta technikát, én is ezt próbálom majd csinálni.
2: Az, hogy milyen dallamok szólaljanak meg, az hogyan dőlt el? Mert ugye itt több résztvevő is van ezen a koncerten.
1: Hát ugye, amikor Balázs János felkért minket, Dolhai Attilával együtt, nagyon kedvelt és szeretett kollégámmal, és azt kérte János, hogy mindenki adjon le a saját repertoárunkból, ötletünkből dalokat, amelyeket ebbe a témakörbe, tehát a latin szenvedélyes zenei témakörbe illőnek gondoltunk, és végül közösen alakult ki a műsor szerkezete. És nyilvánvalóan nagyon fontos volt, hogy a Svengala Django-nak a zenei világa ehhez kapcsolódjon, de utána néztem meg, ismerem is őket, és őnek is ez a különlegességük egyébként, hogy mindenfajta műfajhoz hozzá nyúlnak, és a saját világukra alakítják át. És maga a latin hangulat meghatározó szempont volt a dalválasztásoknál is. És egy crossover műsort állítottunk össze, de ez nem egy stílusváltást, hanem tulajdonképpen egy hidat jelent a különböző zenei műfajok, világok között. Mint amint mondtam, hogy a belcanto énektechnika fegyelme, a jazz és a latin zenék improvizatív és szabadabb energiával fog találkozni, legalábbis remélem. Szeretnénk nagyon megmutatni, hogy a zene igazi, valódi nyelve nem szorulhat műfaji kategóriák közé, hanem érzelmekben létezik, és remélem, hogy a közönség is azt fogja érezni, hogy ez a fajta zene, vagy általában a zene feladata, hogy felszabadítson, és érzelmeket adjon, és nem kell választani kötelezően, és megbélyegezni a műfajokat.
2: Dolhai Attilával bizonyára sokat dolgozott már együtt, de a Svengala Django-val nem tudom, hogy volt-e már közös munka.
1: Nem, Attila még nem dolgozott, de én sem.
2: Hogyan készült az új együttessel való közös projektre? Ilyenkor mi az, amire érdemes figyelni?
1: Először is összeállítjuk ugye a műsort, küldtem bizonyos fajta szerkezeteket, hogy egy-egy dal milyen szerkezetben szeretnék majd hallani, megbeszéltük a hangnemeket. Az a lényeg egyébként szerintem, hogy ezekben az adott zenékbe mindenki, mind a hárman, tehát maga a zenekar is, Attila is és én is önazonosan tudjunk viszonyulni ezekhez a különböző zenei világokhoz.
2: Az megfogható, hogy mi volt a legnagyobb kihívás?
1: Nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, hogy ne az legyen egy-egy dalnál, hogy én elárjázgatom a dalokat, hanem tényleg próbáljak bele simulni ebbe a világba, és ne legyen idegen a hangzástól az az énektechnika, amit én használok.
2: Van olyan, ami ilyenkor nagyon tud segíteni, ami komoly támpontot ad egy új közös felállás összeállítás, akkor ezt meg lehet fogni, hogy mi az, ami egy ilyen nagyon fontos pillére lehet a közös munkának?
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontosak az energiák találkozásai, a kémia, a zenészek, a művészek között. Ami velünk Attilával már megvan, ugyan, mert nagyon sok éve dolgozunk együtt, és tudjuk, ismerjük egymás minden rezdülését. Tudjuk, hogyha bármi probléma adódna, akár szövegfelejtés, vagy bármi más, azonnal számíthatunk a másikra. Az, hogy most a Swingala Django-val mi még nem dolgoztunk, ez is egy újfajta kihívás lesz, viszont egy nagyon nagy izgalmat és valószínűleg pluszt is ad ehhez.
2: Ugye ez egy szabadtéri koncert lesz. Jelent ez más típusú felkészülést a koncertre?
1: Más típusú felkészülés nem jelent, mert ugye Visli Mónikaként megyek ki bármilyen színpadra. Inkább az, hogy én nagyon-nagyon szeretem ezeket a koncerteket. Egyébként is nyári születésű ember vagyok, és ezért nagyon-nagyon-nagyon szeretem a meleget, a napsütést, és az, hogy ilyenkor kikerülünk a természetbe, az nekem egy nagyon nagy plusz energiát és örömet okoz, és azt gondolom, hogy ilyenkor a közönség is valahogy másképp készül ezekre a nyári szabadtéri koncertekre, sokkal, sokkal felhőtlenebbek. Hát gondolom a szabadság érzését tudjuk egymásnak átadogatni.
2: Egy kicsit beszéljünk a jövőről is. Mi az, ami a közeljövőben fontos szerep és megvalósulhat Fischl Mónika életében?
1: Volt, meg van egy nagyon nagy szerep álmom. Tavaly ősszel elbúcsúztam több operett nagy primadonna szerepemtől. Én most nyáron leszek pontosan 55 éves.
2: Isten éltesse!
1: Köszönöm szépen! Úgyhogy én azt gondoltam, már azért évek óta itt hátul a kisagyamban itt munkálkodott a gondolat, hogy vissza kell adni, el kell búcsúzni különböző szerepektől. Nem akartam megvárni azt, hogy mások mondják azt, vagy kopogtassanak rám, hogy ezt már nem kéne. És épp ezért ez a döntés tavaly januárban megszületett, és akkor bekopogtam a művészeti titkárhoz a Budapest Operett Színházba, és megbeszéltük, hogy bizonyos szerepeket, amikben már nem tudom, az én számomra nagyon fontos önazonosságot megmutatni már ennyi idősen. És természetesen nem ez jelenti ezt, hogy én elbúcsúztam az Operett Színháztól, meg az operett műfajától, meg a színpadtól, mert vannak ugye az idősebb primadonna szerepek. Következő évadban vár például a Kálmán Imrétől a Montmartre Bolyának a idősebb primadonna szerepe, a Ninon. De ami visszatérve az első mondatomhoz, hogy nagy-nagy-nagy szerepálmom, és amit egyszer már sikerült egyébként pont Genovában, a Teatro Verdiben elénekelnem, gyermekem édes apjával egyébként együtt, Vadász Dániellel, az a Traviata. Minden hangja simogatja a lelkemet, tehát az olyan, mintha a lelkemnek írta volna Verdi, ez fantasztikus zene, és most az a megtisztelő felkérés ért, hogy szeptember 26-án a Győri Nemzeti Színházban énekelhetem a címszerepet, utána pedig Debrecenben december 18-án ott is bemutatjuk. Úgyhogy nagyon nagy boldogság, és ma is megyek korepetícióra, és készülök fel rá, úgyhogy boldogan várom a következő évadot.
2: Érdekes, hogy amikor az ember maga dönt egy-egy változásról, akkor utána valahogy kinyílnak kapuk, nem? Tehát, hogy van egy ilyen lehetőség nagyon sokszor az életünkben, hogyha képesek vagyunk valaminek az elengedésére, vagy akár a változásoknak a jó és pozitív követésére, akkor utána valahogy új lehetőségek érkeznek elénk.
1: Igen. mert természetesen fél az ember ezektől a döntésektől, meg próbálja kihúzni az utolsó lehetőségig, de azt gondolom, hogy az idő múlását úgy kell tudni felhasználni, hogy abból mindig a legjobbakat tudjuk kivenni magunknak és a körülöttünk élőknek is. Tehát nem szabad bele keseregni abba, hogy jaj, ez most elmúlt. Én egyébként is megpróbálok mindig a mostban élni, és a most pillanatait megélni, és úgy koncentrálni a jövőre. Tehát megmaradnak természetesen a múlt szép emlékei, de nem tartom jónak lelkileg, hogy a múlton kesergünk. A mostra kell koncentrálni.
2: Hát a mostban pedig egy remek latin zenei koncert ígérkezik, ugye a Swingala Django-val.
1: Ez is olyan jókor jött ez a felkérés is. Azon kívül, hogy ugye Traviata tényleg nagy álmom volt, és nagy szerepálmom egész életemben, azon kívül ez a crossover világ is, tehát a műfajok összefésülhetősége és érdekes találkozása is mindig nagyon-nagyon vonzott. Úgyhogy olyan jó érzés, hogy ez a két dolog is így a nagy döntés után így rám talált. Remélem, hogy jó úton haladok, és jól döntöttem.
0: Fisül Mónika, Kossuth és Lisztdíjas énekesnőt, a Budapesti Operett Színház művészét Tóth Zsófia kérdezte.

0: A Swing a la Django felvétele szólt. Az akvarell hátralévő idejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Június 26-án, immár hagyományosan, a Kőrösvölgyi sokadalommal veszi kezdetét a Gyulai Várszínház 63. nyári évada, amelyben 4 bemutatót tartanak. Bódi Attila Ikrek 2 című művének feldolgozását fogják bemutatni július 22-én Árkosi Árpád rendezésében. Egy nappal később pedig a Volt egyszer egy ... című családi mesét adják elő ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal. Augusztus 8-án Németh László Iszony című regényének színpadi változatát a Szatmár Németi Északi Színház Harag György társulatával koprodukcióban Szabókán István rendezésében lesz látható. A nyári évad zárásaként augusztus 18-án pedig az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett gyulai születésű Krasznahorkai László Sátán tangó című regényének táncszínházi adaptációját fogják bemutatni Kulcsár Noémi Tellaborral. Emellett a Gyulai Várszínház saját felolvasó színházi produkcióként idén Lackfi János Méricskélők című művét is műsorára tűzte, s természetesen most nyáron is lesznek tematikus fesztiválok, így az erdélyi hét július végén és augusztus első napjaiban, majd augusztus közepén a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, illetve idén is megrendezik a két hagyományos zenei fesztivált is, július 9-én a Vár Blues Fesztivált, 10-én pedig a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztivált vajdasági népzenekarok fellépésével. A Nemzeti Galériában múlt csütörtökön a Vágyott Remek Mű, Gruber Béla művészete címmel nyílt kiállítás a 20. századi magyar festészet kiemelkedő, fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből. Az augusztus 23-áig látható tárlat a festőművésznek a Magyar Nemzeti Galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé, magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. Június 10-től látható a Nagy László Centenárium nagyszabású kiállítása a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A belvárosi Károlyi utcában látható kiállítás fókuszában Nagy László kevésbé ismert oldala áll, hiszen nem csak költőként, hanem képzőművészként, grafikusként és képszerkesztőként is komoly elismerés övezte. A PIM tárlata bemutatja a költő képzőművészeti alkotásait, könyvillusztrációit, az élet és irodalom képszerkesztőjeként folytatott tevékenységét, asztalosipari és fafaragási munkásságát. Emellett a kortárs képzőművészekkel való kapcsolata, alkotó tevékenységük összefonódása is kiemelt szerepet kap. Nagy hangsúly kerül a Huszár Dániel grafikus animátor által készített teljes teret betöltő digitális animációra, amelyben megelevenednek Nagy László grafikái, Kondor Béla és Kass János vizuális alkotásai, a versekben megjelenő karakterek, és vibráló vándorlásuk során a látogatót érzékei révén merítik el a 60-as évek irodalmi, képzőművészeti életének atmoszférájában. A PIM tárlatáról bővebben, hangzó riportban is fogunk szólni jövő hétfőn, szintén itt az Akvarelben. Befejezésül a 97. ünnepi könyvhét gazdag felhozatalából emelünk ki még egy ígéretes programot. A harmad kiadó, Lackfi János, Szívékszer, versek Hővel, Hóval című új kötetét mutatja be a Pesti Deák tér 4 szám alatti Evangélikus Országos Múzeumban, most szombaton, délután 16:30-kor.
0: Kedves hallgatóink, kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Henrietta, technikai munkatársunk Urbán Péter, valamint Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A Balanceville Group felvételeit hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 3 óra. Kultúrpalánták. A fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
3: Köszöntjük a hallgatókat! A mai adásban egy olyan fiatal emberrel ismerkedhetnek meg, aki bár látszólag a háttérben megbújva, de nagyon is fontos szerepet tölt be különböző zenei és filmes projektekben, amelyekből már több is kifejezetten az ő nevéhez fűződik. Rétli Ármint üdvözlöm sok szeretettel a Katolikus Rádió stúdiójában. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nem kell sokat visszamenni az időben, egész pontosan a tavalyi évig, hogy érettségiztél a Budenc József Alapítványi Gimnáziumban, hogy aztán a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, azaz a MOME hallgatója legyél. Melyik szakra is jelentkeztél pontosan?
4: A MOME-n a média design szakra jelentkeztem, ahova szerencsére első próbálkozásommal felvételt nyertem. Ez egy hosszú 5-körös felvételi folyamatot vett igénybe. Nehezített körülmények voltak, hogy ez nyilván így egybeestek az érettségire való készüléssel, úgyhogy a gimnázium vége az kvázi az egyetem elejével, vagy első nagy megpróbáltatásaival így egybeestek, de szerencsére tényleg elsőre felvételt nyertem.
3: Amihez ezúton is szívből gratulálunk. Hogyan jött a választás egyébként, hogy ebbe az irányba tanuljál tovább?
4: Amúgy ez ilyen vicces, mert hogy kvázi általános iskola óta nagyjából tudtam, hogy én erre az egyetemre szeretnék menni. Ez valószínű előbb tudtam, hogy ide szeretnék menni, mint hogy tudtam volna, hogy itt mit tanítanak egyáltalán. Ez a Virányos Általános Iskola mellett található az egyetem, a 12. kerületben, és én oda jártam általános iskolába. Már akkor érdeklődtem, akkor inkább az ilyen technikai oldal iránt, a hangtechnika, meg rádiózás, és utána elkezdett a filmes világ érdekelni, és tudtam, hogy hát itt valami film, vagy valami hasonló dolgot tanítanak, úgyhogy az már ott is szimpatikus volt. Kinéztem a szép fehér épületeit a kampusznak. Volt családi ismerős, aki ide járt, és róla így elég korán elkezdtem hallani, hogy mi is ez valójában, illetve itt megemlíteném, hogy édesanyám grafikus végzettségekkel rendelkezik, úgyhogy a művészeti vonal az a családba ilyen módon is jelen volt életkorom egy korai fázisa óta, illetve édesapám pedig nagyon-nagyon sokat dolgozott művészekkel, úgyhogy ezt az oldalát is kicsit megismertem ennek a világnak.
3: És ha jól tudom, már ugye a gimnáziumi éveidben is számos alkalommal dolgoztál különböző iskolai rendezvényeken. Elsősorban milyen feladataid voltak?
4: A gimnázium alatt igazából az iskolai rendezvényeknek ilyen hangosítás, lebonyolítása volt az ilyen alapvető feladat, ezt páran csináltuk. Volt IBS épülete, itt egy elég szépen felszerelt színháztermünk volt, és ott pár iskolatársammal csináltuk ezeknek a színdaraboknak mindig az ilyen technikai hátterét, ez nyilván hang és fényt jelentett a tervezéstől a kivitelezésig.
3: És mi volt ez a kiinduló pont, ami elindított ezen a pályán, ami meghozta ezt a fajta érdeklődésedet?
4: Igazából az első dolog az még gimnázium előtt általános iskolában volt, hogy volt lehetőség stúdiósnak jelentkezni. Volt egy iskolarádió, és ennek a vezetése, műsorok tervezése, lebonyolítása volt itt a feladat, nyilván tanári segítséggel, illetve ugyanígy ilyen iskolai rendezvények, ünnepélyek hangosításában való segítkezés. Úgyhogy azt ott elkezdtem, illetve elkezdtem egy családi ilyen kis kamerával, ami vicces módon velem egyidős, azzal elkezdtem fotózgatni, videózgatni, nyilván kis otthoni filmek. Aztán igazából az első dolog, amit úgy felfedeztem magamtól, az a nagyon egyszerű stop trükk, hogy egy felvételt megállítunk, elvágunk egy ponton, valamit változtatunk, és kialakult a filmes varázs. Úgyhogy ez volt az elsődleges pont, ahol így azt mondom, hogy megvolt ez a wow effekt, hogy azt a ilyet lehet. Ez volt az eleje a dolgoknak, és ez az iskolai munkák, hogyha így idézőjelesen tudjuk ezt mondani, ezek mindig jelen voltak, és jól benne tartottak ebbe a gondolkodásba, de igazából, ami így elindított ezen az egész pályán, az a COVID ideje alatt. Ugye akkor online lett a világ, és mivel ebbe volt érdeklődésem, voltak ismerőseim, elkezdtem ilyen élő közvetítésekhez tervezni grafikai, enyhe mozgó elemeket, amiket ilyen amatőr élő közvetítésekbe használtak, és ebbe elkezdett egy kapcsolati tőkém viszonylag korán kialakulni. Ez nekem a gimnázium első évei alatt történt. És utána, ahogy visszaállt a világ a normális rendbe, ezek a kapcsolatok megmaradtak, és elkezdtek forgatásra hívni engem.
3: Mennyire jelentett kihívást összehangolni az iskolai rendezvényeken történő munkáidat, és alapvetően a tanulmányaidat az iskolán kívüli projektjeiddel, hiszen ha jól tudom, már ekkor kísérletezgettél sok mindennel, a zene és talán a filmkészítés területén is?
4: Igen, itt most két dolgot említettél, a zene és a film. A gimnázium utolsó két évében már aktív munkaviszonnyal rendelkeztem, mint egyéni vállalkozó, úgyhogy akkor tényleg aktívan dolgoztam már a gimnázium mellett. A tanulmányokkal való összeegyeztetés az, hát az mindig kihívást jelentett számomra, azért is, mert hogy tudtam, hogy hova szeretnék tovább menni, és számomra ez nem egy kérdés volt, nem egy lamentálás, nem egy gondolkozás, hogy milyen egyetemre szeretnék menni, milyen munkát szeretnék majd utána űzni, hanem egyértelműen lépegettem ez a cél felé. Úgyhogy picit gyakran problémákba ütköztem azzal, hogy komolyan vegyem és helyén kezeljem az iskolai tanulmányokat, de igyekeztem azért mindig beletenni azt, amit megérdemel azért ez a rendszer, mert ugyan sok dolgot csinálok, ami sokfele húz, de ezt állítom, hogy mindig az embernek ott kell lennie, ahol éppen van.
3: Igen, de azért még szerintem egy picit avass be minket, hallgatókat is, hogy időbeosztás szempontjából ez milyen nehézségeket, vagy kalandokat jelentett éppen, ahogy fogalmazunk.
4: Igen, a zeneiparban, vagy szórakoztatóiparban kezdtem el filmesként dolgozni, ez két dolgot jelent, egy a videoklippek és a koncerten való filmezés. Ezek töltötték ki a munkáim jelentős részét, és hogy ezeknek van egy olyan jellegzetessége, hogy ezeknek a felvétele este történik. Ami egyrésztről nyilván nagyon jó, mert hogy nem interferál az iskolai idővel, a másik viszont, hogy a nap 24 óráját így ez a két elfoglaltság gyönyörű szépen lefedi. És akkor itt egy olyan problémába ütközünk, hogy alvás kérdése.
3: Igen, tehát ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás elve, ez itt eléggé megdől.
4: Igen, itt ez a 8-8-8, ez ki lett töltve szépen a pihenés rovására. Nagyon szeretem, amit csinálok, ez mindenre igaz, és nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, hogy csupa olyan dolgot csinálok, amit szeretek, szóval ez így visszafele is igaz. Úgyhogy a szórakozás az teljes mértékben megvan a mai napig az életemben ezeken a területeken, de hogy a pihenéshoz egy izgalmas technikát kellett alkalmaznom, amit senkinek nem ajánlok, de hogy sokszor az lett a megoldásom, hogy elcsúsztattam a napi ritmusomat, és hogy így a saját időzónámhoz képest én délután jártam be iskolába, mert hogy nyilván este dolgoztam, majd utána hazamentem, reggel megebédeltem, utána pedig az én időm szerint délután bementem az iskolába. Mások akkor keltek. És miután hazamentem, akkor lefeküdtem aludni. Úgyhogy ez egy olyan dolog volt, amit úgy időszakosan néha meg kellett csinálnom. Ennek a fő hátránya igazából, hogy az ember úgy elidegenedik kicsit, és hogy a családjával nem találkozik, hazamegy olyankor, amikor mindenki munkába van, vagy alszik, és hogy ilyen kicsit furcsa időbeli elkerülések jönnek létre. De szerencsére ilyen hozamosabb ideig ezt sosem kellett csinálnom. Ez ilyen egyszer-egyszeri alkalom volt, de hogy ez egy ilyen izgalmas dolog, hogy ezt így lehet megoldani.
3: És a szüleid mennyire támogattak ezen az úton? Vagy inkább talán az még relevánsabb kérdés, hogy mennyire féltettek téged?
4: Hát szerintem a szülői aggódás az bármit csinál a gyerek, az jelen van. A támogatásra pedig van egy egyszavas válaszom, hogy maximálisan. Szóval, hogy teljesen kiskorom óta bármire volt szükségem, szerencsére meg tudták adni, támogattak, meghallgattak mindig, mindenben ott voltak nekem. Édesanyámmal nagyon izgalmas a viszonyunk, mert egyrészt egy nagyon közeli, nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy tényleg a bármit meg lehet osztani, az hatalmas dolog az embernek, szerintem, hogy a család az helyén van, és úgy működik, ahogy annak kell. Ő grafikus, úgyhogy vicces, hogy van egy szakmai oldala, hogy sok szoftvert mondjuk, Photoshop vagy egy-két ilyen dolgot, itt tőle tanultam, hogy tényleg kicsiként ott ültem mellett, és néztem, hogy könyvborítót tervez, vagy bármit, és hát akarva akaratlanul is megtanulja az ember, meg a mai napig vicces, hogy most már sok projekten dolgozunk együtt ténylegesen, mint ő grafikus, én meg mondjuk animációs tervező, de hogy már csak az egy izgalmas érzés, hogy reggelinél át tudjuk beszélni a munkadolgokat. Ez néha úgy egyben mosódik a otthoni pihenés, de nagyon hálás vagyok igazából így az életnek, hogy ezt is megadatott, mert leírhatatlan. Szóval tényleg barátaimnak, ismerőseimnek, kollégáimnak, hogyha erről így mesélek, hát nem is értik, hogy ez így hogyan működik tényleg.
3: Akkor gondolom ő is egy nagy példakép a számodra, de ki az, aki még esetleg inspirál téged ezen az úton?
4: Ez mindig egy jó kérdés, hogy ki inspirál, és hogy erről így az ember nem nagyon szokott gondolkozni, szerintem, vagy én legalábbis nem. Aztán amikor megkérdezik, akkor mindig úgy leül. Azt tudom mondani, hogy én igazából bármi, amit tanultam, ami nyilván főleg technikai, meg tapasztalatbeli dolgok. Szóval semmit nem tankönyvből tanultam.
3: Hanem autodidakta módon?
4: Autodidakta módon, vagy úgymond mesterektől. Szóval ez a középkor óta nagyon jól bevált módszer, hogy az idős szaki mellé leül a fiatal, és addig ül mellette, amíg meg nem tanulja azt. És így tanultam hangtechnikát világosítani, a filmes technikákat, úgyhogy igazából az összes ilyen régi szóval élve mesterem példaképem is egyben, akiktől szakmákat tanultam.
3: Ugye egy elképesztően intenzív első éven vagy túl a MOMÉN, miközben rengeteg mindenen dolgoztál a zeneipar területén. Mesélj egy kicsit ezekről a munkáidról, illetve hogy milyen volt ezeket megélni.
4: Ami egy visszatérő dolog, vagy mostanában így az időm nagy részét kitöltik, az, hogy több zenekarnak vagyok filmeseit, főleg közösségi médiára való videótartalomgyártásról van szó, ami manapság ahhoz, hogy egy zenekar, vagy igazából bármilyen márka, de hogy ez esetben egy zenekar ugyanebbe a kategóriába tartozik, ismert legyen, elérjen emberekhez, megtalálja a közönségét, ez elengedhetetlen. Ennek egy része nyilván a koncerteken való filmezés, ami most már teljes mértékben egy rutin. Van egy közösség, főleg ez a magyar alternatív zenei szférába találtam meg én a helyemet, és ott sok zenekarnak vagyok így videósa. Meg a Forbart zenekarral, akit így megemlítek név szerint, mert az egyik legrégebb óta dolgozom velük. Nekik egyéb módon is gyártok tartalmakat, hogy például most jelent meg egy új albumuk, és akkor előtte egy elég intenzív két hónapos kampányidőszakot tartottunk, tervezett videókat vettünk föl és készítettünk. Nagyon szeretem ezt a szférát igazából, hogy ez a 10, de egyre bővülőbb zenekar, akik nagyjából egy szinten vannak, és hasonló zenéket játszanak, de mindenki ismer mindenki, úgy, mint zenészek, úgy, mint stáb. Szóval, hogy tényleg, amit nagyon élvezek ebbe, hogy ez egy közösség.
3: Tehát akkor nincsen nagyon versengés sem a különböző zenekarok között?
4: Hát egy ilyen
3: egészséges,
4: barátias, szóval, hogy olyan versenyzés, hogy utána meg összegyárnak, és hívják egymást, és egymás előzenekarai különböző koncertjeiken. És ez ugyanúgy igaz a stábra is, hogy mondjuk vagyunk 3-4 filmesek, akik ezt a szférát lefedik, és valaki nem ér rá az egyik munkára, ott van mindenkinek a száma a telefonban, és fölhívjuk egymást, és egymásnak passzoljuk ezeket a labdákat. A másik, ami egy izgalmas terület szerintem, azért, mert hogy sokan ezt, még ha látják is, nem gondolnak bele, hogy ember csinálja, az a koncertvizuálok. Ugye most már egyre jellemzőbb, hogy minden

0: 30-40 évben elterjedt dolog, de az, hogy ennyire elérhető a technika, és egyre több helyen van, ez az utóbbi 10 év, és hogy a standard hangtechnikust és fénytechnikust egy vizuáltechnikus is kiegészíti. Ez nekem egy elég új terület, másfél-két éve vizuálozok, úgyhogy abban még nagyon sokat kicserletezek, és nagyon élvezem, hogyha egy új zenekar kér fel vizuálosaként, az anyag, amit oda megálmodok, legyártok, azzal mindig valami új technikát is ki tudok ide próbálni.
1: Mindeközben pedig futtatod a saját zenei projektjeidet. Például igen, ha jól tudom, hogy hanggal kapcsolatos kísérleteket is szoktál végezni a Momin.
0: Igen, az egyetemen idén kicsit ilyen tárgyválasztásba a hang az egy elég intenzív témám lett. Általán stúdióismereti tárgyat fel tudtam venni, van a képzésünkben kötelezően hangkultúra névre hallgató tárgya, amit Hajnóczi Csaba tanár úr tart, de a legizgalmasabb hanggal kapcsolatos tárgyam ebbe a fél évben az a térbeli hangkeverés volt, amikor egy oktafonikus, azaz 8 irányú lehallgató rendszerre kellett egy etüdöt tervezni, amiben a legnagyobb kár az, hogy ezt nehéz megmutatni embereknek, mert ez sajnos nem egy otthon elérhető technika, de hogy ez számomra egészen izgalmas volt. Szerintem nagyjából 13-14 éve zenélek, szóval általános iskolában végig zeneiskolába jártam, klasszikus zenei alapokat tanultam, szolfést, zongorát, és utána pedig magántanárral folytattam a zenei tanulmányaimat, ahol inkább zeneszerzésre, improvizációra, hangszerelésre került a fókusz, illetve a zongorát billentyűs hangszerekre bővítettem, szóval, hogy orgona, meg most már inkább digitális szintetizátorok, de hogy ezt kamatoztatva most a térbeli hangra visszatérve, kicsit olyan érzés volt az, hogy megnyílt a tér, hogy a szokásos bal-jobb sztereó kép kitágult, és 8 csatorna jött létre az ember körül. Úgy tudnám ezt leírni, mint hogyha az életem eddig részében fekete-fehéren láttam volna. És most hirtelen megjelentek a színek, szóval, hogy fantasztikus volt úgy komponálni, hogy egy egészen új dimenzió a szószoros értelmében megjelent. Említetted a zenei projektjeimet, 2 zenekarban játszom per pillanat, az egyik a Sárgaház zenekar, ez a klasszikus fiúbanda rock'n'roll, ott billentyűsként és háttérvokalistaként vagyok, egyre többet foglalkozom ott a hangszereléssel, és ez most egy eléggé feltörekvő, sok időt felemésztő projekt, ami ezzel kicsit szöges ellentéte van, egy dugónk, a Zorea, ami meg pont a ilyen kedvesebb, lágyabb, női hanggal gitárzene, ahol én szerzem a zenét Turcsik Annával, és ott főleg billentyűs hangszereken, zongorán, meg basszusgitáron játszok, illetve ott a felvételt is teljesen házilag oldjuk meg, úgyhogy én vezetem a felvételt, illetve keverem meg utána az anyagokat.
1: Hát szerintem, amiket most így hirtelen egymás után egy listaszerűen elmondtál, abból kiderült, hogy mennyire sok oldalú vagy. És ezt még tudom fokozni, hogy ha jól tudom, saját kiadóval is rendelkezel?
0: Igen, Mácsai Mikullal társalapítottam 2,5-3 éve a Sárkányhegy kiadót, angolul Dragon Mount Press névre hallgat, és azért is mondom most az angol nevét, mert hogy célunk volt az elejétől kezdve, de egy jó ideje most már nemzetközi szintű projektről beszélünk. Csak összefoglalva, szerep és társas játék kiadással és fejlesztéssel foglalkozunk, azóta most már egy 5-6 fős csapattal. Az első az egy szerepjátékunk volt, ami egy saját fejlesztésű kisebb volumenű projekt, ez közösségi finanszírozással futott le egy kisebb skálán, viszont aztán most a második, ami egy külső megkeresésre lefuttatott közösségi finanszírozás volt, az egy társasjáték volt, és ez egy hatalmas nemzetközi siker, vagy a kategórián belül egy nagy nemzetközi sikerrel zárult a projekt. A közösségi finanszírozás ugye azt jelenti, hogy mi előre egy koncepciót, meg egy bizonyítékot mutatunk be, hogy mi milyenre tervezzük ezt a terméket, ami ez esetben egy társasjáték, és ezt egy platformon, amit nekünk a GameFound platformja, ott közzétesszük, nyilván részletes leírásokkal, videókkal, addigra már gyári prototípus érkezik, amiket bemutatunk, és előre meghatározott összegekre ezt emberek előre támogatják. Miért cserébe azt ígérjük meg, hogy ha elérünk egy bizonyos összeget, akkor mindenki, aki támogatta a projektet, megkapja a játékot. És hogy sokszorosan sikerült ezt az alapcélunkat ezzel a játékkal teljesíteni, úgyhogy ha minden igaz, egy év múlva 1000-es darabszámban ez gyártásba kerül, és polcokon lesz elérhető. Az első játékunk, ami szerepjáték volt, az meg már kapható boltokban, az egy könyv alapú dolog. A szerepjátékokat immerzív könyv alapú társas játékokként tudnám leírni. És igazából rátérek a jelenleg futó projektünkre.

0: ami a Budapest 1899, amivel egy Budapest Pro Cultura Urbanis pályázatot nyertünk meg, és azzal ők támogatják a játék fejlesztését és megjelenését. Erről most sokat nem tudok még mondani, mert nem mondhatok még sokat, de hogy ennek a fejlesztésével foglalkozom, és ennek a fejlesztését vezetem most én.
1: És hát amiről még mindenképpen beszélnünk kell, az, hogy különböző rövid filmeken is dolgoztál, dolgozol talán jelenleg is, hogy akkor erről is kicsit mesélj, hogy ezeket egyrészt hogyan éled meg, másrészt, hogy mik is pontosan ezek a rövid filmek, ha beavatjuk a hallgatókat.
0: A filmes irányjal kezdtem, szóval, hogy ha ez az interjú 2-3 évvel ezelőtt lett volna, akkor egyértelműen rávágom, hogy filmes operatőr szeretnék lenni. A rendezés az sose vonzott, de hogy a kamera a világa, és hogy hogyan ragadja meg az ember egy téglalap alakú képpel a valóságot, az mindig is nagyon vonzott. Általános iskola, gimnázium elején készítettünk kis rövid filmeket barátokkal. És ez odáig jutott, hogy a Lakatos már keresett meg a Tróf Film Kollektívtől, vagy pontosabban így egymásra találtunk és beszélgetésbe kezdtünk. Ő egy ilyen kisebb stúdiót futtat, akik magyar ilyen kis filmes projekteket karolnak fel. És ő keresett meg kameraasszisztensként egy nagyobb szabású rövid filmjéhez, amit ő rendezett. Ez a Reunion névre hallgató angol nyelvű produkció volt, ez egy rövid horrorfilm, és ide keresett kameraasszisztensként, aztán szerencse nem szerencse, fölcsúsztam a ranglétrán betegségek és visszamondások alapján, és a Director of Photography pozíciót, azaz a vezető operatőri pozíciót foglaltam el végül a filmbe, és a pozitív kritikák alapján vagy annak következtében további kisfilmekhez kért fel operatőrként, vagy vezető operatőrként a Trove-nál. Valószínű a Trove-nál egy nagyjátékfilmnek, ami most forgatókönyvfejlesztés alatt van, és következő évben indulnak a forgatások, ott leszek operatőr, de hogy időközben ez a filmes irány kicsit a háttérbe kezdett szorulni. Amióta az egyetemen vagyok, annyi dolog elkezdett érdeklődni, szóval sokak úgy azért mennek egyetemre, hogy kicsit szűkítse a látókörüket, és hogy valamire specializálódjanak. Én azt érzem, hogy minden nap 10 új dolog elkezd érdekelni, amióta itt vagyok, mert tényleg egy olyan inspiráló közeg, meg olyan emberekkel ismerkedik meg az ember, hogy ezt hozza ki belőle, de hogy amit mostanra érzek, hogy valószínű a jövőm lesz, az a projektmenedzselés. Vagy filmes, vagy valamilyen élő produkció kapcsán, de hogy eléggé sok területet ismerek ahhoz, hogy jól át tudjak fogni területeket, és különböző szakemberek között kommunikációs csatornákat nyissak. Főleg fesztiválokon való filmezésekben volt negatív tapasztalatom, hogy kommunikáción csúszott el sok dolog. És kicsit ezt érzem, hogy szerencsére meg tudom azzal előzni, hogy sok problémát látok előre, és azzal mondjuk, hogy bizonyos szakterületek vezetői között nyitok egy kommunikációs csatornát, hogy srácok, üljetek le, beszéljétek át, tudjatok az infokról, mindenkihez eljussanak a megfelelő információk, ezekkel nagyon-nagyon sok problémát és kellemetlenséget meg lehet előzni, úgyhogy valószínű, hogy ez lesz a jövőbeli irányom, vagy most ezt látom. Aztán, ahogy eddig életemet ismerem, ez lehet, hogy holnap gyökeresen megváltozik, de hogy mostanában ilyesmi projektek felé tendálok.
1: És hogyha a közeljövőre meg valamennyire a jelenre tekintünk, akkor most éppen milyen projektekben vagy benne, vagy amit a közeljövőben szeretnél megvalósítani?
0: Hát az egyik legnagyobb dolog és a nyárra eső legnagyobb feladat most ez a Budapest 1899 szerepjáték fejlesztése és publikálása lesz. Szeptemberig vagy októberig ezzel készen kell lennünk, úgyhogy ez egy nagy időmennyiséget felemésztő projekt lesz, de ezt nyilván nem negatívumként mondom. A másik dolog, hogy a Berek Fest, ami egy idei első szervezésű pici zenei fesztivál, 3 nap Délegyházán, június 12-13-14-e, csak hogy itt a promóciót is elszórjam. Ide kerültem be vizuális kameratechnika, fénytechnikai vezetőként, projektösszefogóként, menedzserként, nehéz a szót találnom. Kicsit mindenhez van közöm, ami fotonokkal operál. Itt is most kicsit az a feladatom, hogy egy videótechnikai csapatot, egy fénytechnikai csapatot, egy vetítéstechnikai csapatot összefogjak. Mindenkinek legyen meg minden eszköz, amire szüksége van. Ne videózza két ember ugyanazt. El legyen osztva az a 20 ember, aki alán van beosztva, megfelelően tudjon mindenki pihenni. ezek így a feladatok, meg a fénytechnikai, meg látványát tervezem a fesztiválnak.
1: Hát akkor tényleg egy igencsak mozgalmas időszak áll előtted, de azért próbálj kicsit pihenni is a nyár folyamán, hogy aztán újult erővel tud folytatni az egyetemi tanulmányaidat, amihez szintén nagyon sok sikert kívánunk neked.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Rétli Árminnal, a MOME hallgatójával beszélgettünk Kultúrpalánták című műsorunkban, amelyel szokás szerint 4 hét múlva jelentkezünk legközelebb. Mostanra viszont megköszöni a figyelmüket a technikai munkatárs Bójás János, valamint a zenei szerkesztő Bögös Henriett a nevében is, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

Elhangzott a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Diana Krall énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok. Múlt hét kedden a Dallamívben megkezdtünk egy júniusi nyári zenei utazást. Azt ígértem, hogy ezeken a kedd délutánokon a nyarat megzenésítő alkotásokkal találkozunk. Van egy zeneszerző, akinek nagyon szívén feküdt a nyár, hiszen 4 vagy 5 művét is találtam, amelyet a nyár ihletett. Frederick Deliusról van szó, a 20. századi angol zene egyik nagy klasszikusáról. Nem csak nagy, hanem igen népszerű klasszikus. Az angol modern zenének megvan az a szerencsés helyzete, hogy nem szakít a romantika a dallamosság hagyományaival, éppen ezért elragadó, nagy lélegzetű művek születnek. Maga a zeneszerző Frederick Delius 1862-ben született Yorkshire-ben, egy Bradford nevű településen, 1934-ben Franciaországban halt meg. A két időpont között bejárta a félvilágot, hiszen igen fiatalon otthagyta Angliát, hogy Floridába menjen, ahol 1884-ben narancsültetvényesként próbált szerencsét. Aztán végül is visszatért a kontinensre, ha nem is a Szigetországba, Lipcsében folytatott zenei tanulmányokat. Többek között itt kötött barátságot Edward Grieggel, aki ugyancsak ott folytatta tanulmányait. Aztán Párizs mellett telepedett le egy bizonyos Grésy-Luang nevezető helységben. A következő művek kapcsán persze gondolkodhatnánk, hogy vajon a három fő ország, Nagy-Britannia, Florida, illetve Franciaország közül mely terület nyara ihlette a műveket. Ebben leginkább a keletkezés dátuma tud bennünket eligazítani. Az első mű 1908-ban keletkezett. A címe Egy nyári kertben, de nem programzenével van dolgunk, inkább egyfajta impressionista zene. Ha az ember hallgatja, az a benyomása támad, mint hogyha egy kert egész napját mesélné el mindenféle hangokkal, nem csak a madárhangokra gondolok, de a levelek zizegése, a rovarok mozgása, talán még sétálókat is magunk el idézhetünk. Ahogy mondtam, nem programzene, de azért a kottán szerepelt két idézet, méghozzá költői idézetek, egy Dante Gabrieli Rossetti nevezetű költőtől arról szól, hogy mind a virágok, amelyek a kertemben nyílnak, a szerelem virágai, hiszen a tavasz és a nyár során a szerelmemet leheltem ezeknek a virágoknak a kertjébe. A másik idézet pedig, amelyet a partitúrához mellékelt a szerző, rózsák, liliumok és rengeteg illatozó virág, röpködő pillangók, és mi hiányzik még a képhez, hogy akár Monet kertjében érezzük magunkat, csöndes víz, amelyen vízililiumok libegnek, távolabb pedig egy csónakban két alak tűnik föl. Most hát mindezt láthatjuk, hallhatjuk ebben a műben, amelyet a Velszi Nemzeti Operazenekar ad elő, a karmester Sir Charles McCarthy.

Több mint két évtized elteltével 1931-ben Félix ismét elővette egy nyári témát, ezúttal az a címe ennek a szimfonikus költeménynek vagy fantáziának, hogy a nyár dala, és ez már inkább tekinthető programzenének, hiszen le is írja, hogy mit szeretne velünk érzékeltetni, azt írja a szerző. Azt szeretném, hogyha a hallgató elképzelni, hogy ülünk a tengerparti sziklákon, eltekintünk a tenger távolába, látjuk a tiszta égboltot és az egész táj letisztult és nyugodt, aztán a szelíd hullámok egyre erőteljesebbé lesznek és vadháborgásban törnek ki. Azt hiszem, hogy ezt a programot program nélkül is fölismernénk a darabban, hiszen a mű titokzatosan indul, de utána egyszer csak a nyár teljes arzenája zeng föl benne, hullámokat, tengert, de a nap perzselését is kihallhatjuk belőle. Ezúttal a londoni szimfonikusok felvétele szól a karmester Anthony Collins.

0: Edvard Grieg opusz 47 numeró 2-es lírikus darabok című művének részletét Walter Gieseking adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban Kávéház című magazinunkat hallják, melyben Fekete Gábor protokoll szakértővel, a Szent István Rádió munkatársával beszélget a közelmúltban Rómában, a Vatikánban tett látogatásáról és élményeiről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a bemondó Berecz Renáta.
1: Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk egri stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Fekete Gábor protokoll szakértőt, a Szent István Rádió munkatársát, ez esetben kollégámat. Köszönöm szépen, kedves Gábor, hogy elfogadtad a meghívásomat. Isten hozott itt mi nálunk a Szent István Rádió egri stúdiójában. Számtalan riportot készítesz, lehet hallani a hangodat, munkáiddal és riportjaiddal találkozhatnak a kedves hallgatók, de véleményem szerint folyamatosan beszélni és riportot adni lényegesen kevesebbet hallhatnak téged. De most itt a kitűnő alkalom, hogy úgymond megszegjük ezt a szabályt, most a riportert kérdezi a másik riporter.
5: Nagyon köszönöm a meghívást és a tiszteletteljes felkérést, örömmel fogadtam el.
4: És örömteli esemény adja is beszélgetésünk apropóját, egy nem akármilyen örömteli esemény. Kezdjük ott, hogy április 28-án, 29-én és 30-án Rómába, a Vatikánba tettél látogatást többed magaddal. Már ezt a mondatot is kimondva, csodálatos élményekben volt részed. Én megelőlegezem ezt a mondatot, te pedig majd leszel olyan kedves, megosztod velem és a kedves hallgatókkal, hogy milyen élményeket is éltél ott át. Honnan indulunk? A felkérés és a lehetőség hogyan adódott?
5: Ugye ez 2025. április, amikor a Szent Atya visszaadta a lelkét a teremtőjének, Ferenc pápa, és ezt követően több olyan cikk is megszületett az én tollamból, ami a pápai temetést, a pápai protokollt, a vatikáni protokollt meghatározza, és természetesen a konklávéról is szó volt, hogy hogyan jutunk el az új szentatyáig. Tehát egészen addig figyelemmel kísértem a eseményeket, amíg a Robert Prevostot, a mostani jelenlegi pápát, 14. Leót megválasztották. És akkor ezek a cikkek fölkerültek a közösségi médiákba, ez természetesen az én tollamból, és a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének vagyok a médiása, tehát én ezt feladatomnak éreztem, hogy erről tájékoztassam a közvéleményt, és ezt követően pedig jelentek meg ebből különböző riportok, több újság megkeresett, fölhívott, készítettek velem interjút, tehát figyelemmel kísérték, és így jutottunk el szeptemberig, amikor is a Vatikáni Magyar Nagykövetség telefonált, hogy lehetőség lenne arra, hogy esetleg a Vatikánban, ha szépen tudnék beszélni olaszul, dolgozhatnék, mint vatikáni tudósító, protokollos egyebek, és akkor mondtam, hogy sajnos az olasz nyelvet így nem tudom, hogy perfektó, majd elkezdem tanulni, és talán ezzel később élünk a lehetőséggel. És eltelt egy jó pár hónap, következő év februárja 2026, amikor is megint csörrent a telefon, és akkor onnan ugyanebből a hivatalból kerestek telefonon, hogy április 28, 29 és 30-án szeretettel várnak minket Rómába, és 29-én a nyilvános pápai audiencián is részt vehetünk. És akkor ebből jött az, hogy a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetéből összességében velem együtt 80 meghívást kaptunk a Szent Széktől, és Szentszéki Nagykövetségtől, és kint voltunk Rómában a pápa audiencián április végén.
4: Ha jól veszem ki a szavaidból, a Vatikánról és a pápáról szóló cikkek indították el ezt a szakmai karriert a te
5: mindenféleképpen
4: életedben?
5: Igen, mindenféleképpen, és maga az, hogy bekérték az összes megjelenést, ami megjelent bárhol. Kérték tőlem e-mailben a Vatikáni Nagykövetségre, hogy hol jelent meg, mi jelent meg, újságban, rádióban, tévében, és akkor ezeket be kellett linkelni, el kellett küldenem, és utána egy fél év csend volt, igen.
4: A Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének képviseletében vettél részt ezen a pápai audiencián, és fontos volt számodra az, hogy nem csak egyedül vegyél részt ezen az utazáson, és ezt az élményt ne egyedül éld át, hanem úgy tartottad, ha fogalmazhatok így fairnek, jogosnak, hogy a szervezet többi tagja is veled tartson.
5: Így van, így van.
4: Miért volt ez fontos
5: tehát
4: számodra?
5: Tehát igazándiból ez egy közös munka eredménye. Azt nagy élmény volt, hogy a vezetőség, az elnökség vett részt ezen, mert azért az ember mégis érezte, hogy egy társasággal, egy közösséggel élheti meg ezt az eseményt. Május 11-én van a Magyar Protokoll napja, amikor volt egy háromnapos konferencia, és már kifejezetten erre a pápa látogatásra volt építve ez a találkozó, az a diplomáciai nagy találkozó.
4: Hányan voltatok ezen?
5: És 8-an voltunk a vezetőségből, és 121 néhány tagja van a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetének. 12-en alapítottuk ezt 2018 novemberében, és azóta már ilyen nagy a szakmai szervezet. Havonta találkozunk, mindig protokoll szakmabeliek, eszmét cserélünk, és minden második hónap protokollszalon, ahol viszont ellátogatunk valahová, és megnézünk valamit, és ott is találkozunk, és kapcsolatokat építünk, és nyilván a protokoll szakma krémje ott van. Diplomáciából, katonaságból, sportból, gasztronómiából, önkormányzati protokollból, közszolgálati protokollból, mert ennek egy hatalmas tortája van, amelynek minden szerete másról szól. És akkor ez a szakma képviselteti magát mindenütt. Természetesen univerzálisan mindent mi sem csinálunk, de azt lehet látni, hogy a világban óriási nagy szükség van erre, hogy az emberek ismerjék ezeket a dolgokat, mert nagyon sok mindenben lerövidíti az időt, megadja a keretet, megadja a formát, és a kellő tiszteletet és a figyelmet a másik iránt.
4: Jött a nagyszerű hír, meghallottad a telefonvonal túlsó végén, hogy mire is kérnek fel téged, mit éreztél akkor?
5: Hát hirtelen föl se lehet ezt fogni. Tehát amikor az embert, egy hétköznapi embert fölhívnak, hogy lehetősége nyílik egyáltalán egy pápai audiencián részt venni, mint meghívott vendég, az egy egész más kategória, és hát föl se fogtam. Tehát nagyon sokáig voltam a hatása alatt már ennek a ténynek is, hogy megtörtént egy meghívás.
4: Eljött a várva várt nap, az indulás napjam. Mi a Szent István Rádió munkatársai kivételes helyzetben vagyunk, hiszen nekünk elmesélted és elmondtad, egy élménybeszámolót tartottál ennek az útnak a lelki, és nem utolsó sorban mindenfajta élményével kapcsolatosan, de arra kérlek, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is oszd meg ezeket az élményeket. Ahogy említettem, elérkezett a várva várt nap. Hogyan indultatok? Mikor indultatok? Mi volt az első nap programja?
5: 28-án indultunk hajnalban, akkor már ott voltunk elég korán, 8:30-9 körül Rómában, és délután 1 órakor foglalhattuk el csak a szállásunkat, úgyhogy addig ott a Vatikán városban sétáltunk, megnéztük az angyalvárat, megnéztük a Vatikánt, megnéztük a Vatikán várost, hát az alatt a pár óra alatt, amíg ugye 00:30-1 óráig elfoglalhattuk a szállást.
4: Itt álljunk meg egy szóra, igen. A szállás sem akármilyen volt.
5: Nem volt akármilyen, nagyon
4: ott
5: szép
4: is
5: volt.
4: Megadták nektek
5: az egy
4: a
5: nagyon
4: kellő
5: szép,
4: tiszteletet.
5: Nagyon szép apartman volt benne minden, ami szemszájnak ingere, tehát előcsarnoka volt, étkezője volt, amerikai konyhája volt, és rengeteg hálószobája, úgyhogy mindannyiunknak egy kényelmes, biztonságos otthont nyújtott mindaddig, amíg mi ott voltunk Rómában.
4: Az első nap, az érkezés után mivel folytatódott még?
5: Este voltunk vendégei a Magyar Akadémiának Rómában, ahol magyar borászok vártak minket nagy szeretettel egy borvacsorára.
4: Netán egriek is?
5: Így van.
4: Voltak tessék. Köztük? Netán egriek
5: voltak
4: is voltak köztük?
5: Egriek is, igen. Oda is mentem és köszöntem is nekik, hogy a Szent István Rádióból vagyok, Fekete Gábor, és ti pedig egriek vagytok. Nagyon örültünk egymásnak, hatalmas nagy dolog volt, rengeteg magyar pincészet részt vett ezen a borvacsorán, mindenki borkóstolót tarthatott, és nagyon finom ínyentségek voltak. Voltak olasz ételek, voltak magyar ételek, ilyen kis falatkákat kell elképzelni, tehát voltak tengergyümölcsei is, volt gyulai paprikás kolbász, csabai paprikás kolbász, nagyon finom magyar kenyérje, vekni, ez a vadkovászos vekni, akkor voltak sajtok olívabogyóval beleszurkálva ananászba, voltak ásványvizek, mindenféle, hát aki pedig természetesen a bor kulinális élményének akart hódolni, és például nem volt autóval, ott pedig a bor volt maga a kulinális gasztronómiai élmény. Természetesen a nagykövetségről is voltak emberek, nagykövetek is voltak, és nagyon sokan beszéltek, nyilván olaszul, de hozzánk magyarul is oda jöttek, és beszélgettünk magyarul, úgyhogy volt lehetőség szakmai körökkel is ismerkedni, és ami ennek a különlegessége volt ennek az estének, hogy megkaptuk a pápai audienciára a belépő kártyánkat, amely egy kézzelfogható valósága volt annak, hogy valóban különleges vendégek vagyunk, és nem csak sima turisták, mert természetesen a pápai audiencia nyilvános, csak olyan különleges helyen ültünk az első sorban, ott fent a pulpituson, egészen ott az erkély alatt, ahol kihirdetik a pápát, hogy egész más volt a hatás egy külön bejáraton, egy külön névre szóló meghívóval bemenni, bekísértek minket, és természetesen az, hogy szinte 3 perc alatt bejutottunk a Szent Péter térre, mert meg volt mondva, hogy hányra menjünk, és 8:30-kor már mehettünk is be a kapun.
4: Eljött a várva várt nap, az a bizonyos szerdai nap, amely a pápai audiencia napja. Hogyan ébredtél fel arra a napra, és mik a legemlékezetesebb pillanataid?
5: Izgalommal voltunk mindannyian. Nem is tudom elmondani. Talán átélni lehet. Tehát azt, hogy maga a világ egyik legnagyobb vezetőjével találkozol, az, hogy egyáltalán láthatod közelről, olyan közelről, hogy tehát a legközelebbről, amiről egy átlagívő láthatja, 2,5 méterről, vagy 2 méterről körülbelül. És maga az az egész hangulat, ami a Szent Péter téren kialakul, dobok, énekek, kiabálás, öröm, fantasztikus zene, és akkor a pápa mobil kigördül, és a Szent Atya jön, és akkor végig a Szent Péter téren, ez olyan 8:45-kor már elindult, és akkor 10 óra volt, mire a pulpitushoz fölért, a pápai trónushoz, és akkor ott ülni a pápai trón előtt 2 méterrel, és mellette látni Jézus keresztjét, egy nagyon dekoratív, szép latin kereszt, és akkor látni azt a trónt, amikor üres. Tehát bizony a sede vacante, amikor nincs pápa, az az üres trón. Ez ugye akkor láttam tévében, amikor meghalt Ferenc pápa, és láttam az üres trónt, ami tudtam, hogy most nem üres. De láthattam azt a széket, amelyet oly sokan szeretnének élőbe látni. Hogy abban már hány pápa ült. És akkor egyszer csak megérkezett a Szent Atya, fölment a pulpitusra, akkor már a svájci gárdisták is ott álltak a helyükön, meg hát természetesen mindenféle biztonságiak. A protokollosok fekete frakban, kitűzővel, tehát akik ott intézkedtek ott a miköreinkben is, hogy hol ülünk, mit csinálunk, mikor állunk fel, mikor ülünk le, tehát ilyen természetes oktatásban is részt vettünk. És amikor a pápa fölért, és akkor különböző nyelveken konferálták az apácák és világiak is a eseményeket, meg hogy miről lesz szó, meg hogy melyik országokat köszöntik, és akkor a Szent Atya mindig olaszul reagált ezekre a dolgokra, és amikor ő megszólalt, és a saját hangján felénk nézve mondjuk akár csak a keresztvetés, in nomine patris et filii spiritus sancti, vagy éppen akár az, hogy a mi atyánkat elénekelte a mi atyánk imádságot, felénk fordulva, ez olyan hatást adott, hogy

0: nem tarts meg Isten szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Ez ott megtestesült. Tehát ezt az érzést, ami ez a pápai himnusz, minden egyes szavas sora, ez átment a testemen.
1: És ezer ima szólt ezer nyelven.
0: Ez pontosan így volt.

0: protokollszakértőként is részt vettél ezen az ünnepségen, ezen a felejthetetlen pápai audiencián, találkozáson. Neked szakemberként milyen üzenete volt ennek a pápai látogatásnak?
1: Nagyon meg vannak szabva a keretek, merev. Egyébként teljesen helyén való. Tehát ezt a tömeget másképp nem lehet koordinálni. Itt komolyan kell venni.
0: Azt, szigorú nem, szabályok igen, szerint igen, kell
1: komolyan
0: mindent.
1: Kell venni, de ők is megadták venni ennek a tiszteletét. Ugye a külső audiencia a nyilvános, még akkor is, hogyha külön névre szóló jegyed van, akkor is megvan szabva az öltözködési kultúra, vagyis a dress code. Csak nem fekete, mint ahogy a benti audienciákon fekete öltöny, fekete kosztüm, fekete fátyol a hölgyeken. Itt a sötét az már elfogadott volt. Tehát lehetett szürke bármilyen, lehetett a sötétkéknek bármilyen árnyalata, és az a lényeg, hogy elegáns legyen és sötét. Tehát ez elvárás volt. Ez már elvárás volt, hogy hogy érkezel oda. Akkor maga az, hogy utána már nem állunk fel a helyünkről, ha leülünk. Akkor ott a protokollosok tényleg figyelték, hogy minden rendben menjen. Azt messziről meg lehetett látni, ki van fekete frakban. Tehát azért az egyértelmű volt, hogy ők azok, akik. A svájci gárda az nyilván mozdulatlanul állt, és szemesen rebbent, mondhatjuk így. A rendőrség is képviselte magát, de az is vatikáni rendőr volt, tehát teljesen más volt az egyenruhája, a kalapja, és ő pedig felügyelt arra, hogy ne legyen járkálás, ne legyen esetleg olyan dolog, hogy szaladgál valaki a fényképezőgéppel, és megzavarja a szertartást.
0: A ceremónia közben lehetett fényképezni? Nem.
1: Nem. Hivatásos sajtófotó volt a Vatikánnak a hivatásos oldaláról, meg lehetett nézni a képeket, ez a Vatikán News, és akkor ott minden egyes hivatásos fénykép fölkerül, és ott lehetett megnézni a fényképeket.
0: Vendégségbe mentetek, nyugodtan fogalmazhatok így. Ha vendégségbe megy az ember, most egy protokollszakértő velem szemben, találóan úgy fogalmazok, illik ajándékot vinni.
1: Teljesen telibe találtad, nem volt mindegy, hogy mit viszünk.
0: Milyen ajándékot vittetek?
1: Nyilván az, hogy egy világi ember vagy egy világi szervezet képviseli magát, az egyrészt megtisztelő, hogy egyáltalán a pápai áldás, mint olyan, érinti az ő lelkét. Szavakban. De lehozod. Tehát olyan szép ez, hogy Isten áldjon. De amikor a pápa felét fordulva kitárt karral ezt mondja, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, hát az nem akárki mondja. Az az egy a sok bíboros közül, akit kiválasztottak a Sixtus kápolnában. És amikor rád is néz ehhez, meg még ott van a közeledben, és így mondja, az teljesen semmihez sem hasonlítható. És akkor ennek ellenére tudtuk, hogy mi nem tudunk ilyen személyesen oda menni, hogy odaadjuk az ajándékot, mert mi nem vagyunk azzal a jeggyel, piros-kék is volt még

0: a jegyünk miénk sárga volt, hanem olyanok vihettek ajándékot a Szent Atyának, akinek erre már volt engedélye, mi a nagykövetségen adhattuk le az ajándékot, amit eljuttattak a Szent Atya hivatalához, a mi kísérő levelünkkel.
1: És azt aznap adtátok át, vagy előtte való nap?
0: Előtte való nap vittük el, és egy ólomkristálykeresztet készítettünk, rá gravírozva a dátumot, hogy kiktől kapja a Szent Atya, és milyen napon, hányadik hó hanyadikán, és a hátuljára pedig rá volt írva a Szent Atya jelmondata. És így egy ólomkristálykeresztnek a talapzatát kell elképzelni, hogy a hátuljára a jelmondat, az elejére pedig maga az eseménynek a napja, a dátuma, és egy korpusz volt belegravírozva a keresztbe, a tetejére pedig egy Szentlélek szimbólum volt belegravírozva, és ezt egy ólomkristály készítőmester készítette ajándékba, ingyen kaptuk, hogy vigyük a Szent Atyának. És ezen kívül egy Batthyány bort is vittünk a Batthyány családtól, amely megint egy nagyon minőségi, nyilván régi eredete van a bornak, és ezt kaptuk még egy viaszpecséttel ellátva, amelyet még a Szent Atyának palackoztak külön a tiszteletére, úgyhogy ezt a bort és ezt az ólomkristálykeresztet vittük ajándékba.
1: Szép díszdobozban.
0: Így van, nagyon szép bársony dobozban. És a Gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc katolikus iskola főigazgatója keresett meg engem azzal a céllal, hogy hallotta, hogy megyek Rómába, elvinném a gyerekeknek az ajándékát, és akkor készített az iskola egy gyönyörű naplót, amelyben minden osztályról volt egy fénykép, osztálykép, keresztalakban álló gyerekekkel, ez volt az eleje, a borítója, hogy keresztalakban álltak fel az udvaron, és olaszul volt megírva a levél Szent Atyának, és ez volt az első oldala a albumnak. Ezen kívül pedig egy rózsafüzért is fűztek, amelyet egy nagyon szép tüll csomagba raktak, és abban is volt egy levél. És volt egy másik, amelyet a Szent Atya megáldott, és úgy hoztam nekik vissza. Tehát két rózsafüzér volt, az egyiket ők ajándékba szánták, a másikat pedig ajándékba kapták maguktól maguknak, amelyet a következő szentmisén, a vasárnapi anyák napján, a nyilvános anyák napi ünnepségen a plébános úr el is mondott a szentmisén, hogy itt van egy rózsafüzér, amely megvan áldva a Szent Atya által, és az iskolának a ajándéka. Úgyhogy nagyon örült az iskola is, hogy az ő ajándékuk eljutott, és hogy a Szent Atya áldása pedig hozzájuk jutott el.
1: Kaptatok különböző tippeket, hogy mit ajándékozhattok?
0: Igen, hát nagyjából ungarikumra gondoltunk először, halasi csipkére gondoltunk, halasi szimbólumra, egy Szentlélek szimbólumra halasi csipkéből. Az idő hiányában és egyéb hiányában nem tudott már elkészülni. Akkor gondoltunk egy ceremoniális aláírótorra, egy ökumenikus aláírótorra, amit egyetlen egy ember csinál Magyarországon. Arra sem futotta már az időből. És akkor lehetett volna még a szentelményekből vinni, szentolajokból, Zirci apátság, Pannonhalmi apátság, ezeknek a szentolajaiból, és akkor végül is egy ilyen ólomkristálykeresztnél, egy kegytárgynál kötöttünk ki, ami maradandó emléket képvisel azzal a feliratokkal, amelyeket a talapzatán elhelyeztünk.
1: Az előadásodban olyan érdekes volt, hogy megemlítetted, és az egyik kollégánknak fel is tűnt, ugye a két végletet egymás mellé állította, van, aki azért, mert a pápának készül, ingyen és bérmentve, boldogan, megtiszteltetésként elkészíti az ajándékot, van, aki pedig azt mondja, hogy a pápának készül, és szinte megfizethetetlen annak az ajándéknak az elkészítése, igen, vagy létrehozása. Igen. Valóban nagyon érdekes ebben a hozzáállásban a két véglet.
0: Igen.
1: Hogyan és miként készít ajándékot egy ember, és kinek megtiszteltetés, kinek pedig, hát elnézést kérek, ha azt mondom, de üzleti fogás?
0: Igen, igen. Hát szerintem ez hitbeli kérdés. Ez hitbeli kérdés. Ki azt látja benne, ki pedig ezt.
1: Milyen hosszú volt ez a pápai audiencia? Több órás maga a ceremónia?
0: A ceremónia az körülbelül azzal együtt, hogy ő gördült a pápa mobillal, és megkerült a Szent Péter teret, és feljött a pulpitusra, azzal együtt 3 óra hossza volt. Tehát 9 órakor kezdődött, és 10 órakor kezdődött a hivatalos, ami fent volt a tribünön, és délben lett vége. És utána volt még az ajándék átadás a pápának, tehát azért elment vele jócskán az idő.
1: Mivel különleges helyen voltatok, különleges voltam, helyet foglaltatok, abban is volt részetek, hogy külön magyarul köszöntöttek titeket, a ti delegációtokat, megemlítették külön is?
0: Angolul.
1: Angolul.
0: Angolul. angolul említették meg a protokoll szervezetet, és akkor nyilván felsorolták. Tehát francia, olasz, angol, spanyol nyelven ment a konferálás, a Szentatya pedig végig olaszul beszélt.
1: És ha már konferálást említesz, szakmabeliként kérdezem, kik konferáltak?
0: Vegyes volt. Tehát én úgy láttam, hogy a Szent Szék munkatársai közül is vannak így kijelölve kifejezetten ilyen sajtós vagy kommunikációs szakemberek erre a feladatra, de apácák is voltak különböző rendből, szerzetes rendből, mert látszott a ruhájukon, hogy más és más a ruha. Tehát különböző szerzetes rendet képviseltek az apácák, és apácák is konferáltak. És akkor mindig az egy-egy nyelven mondtak valamit, köszöntöttek valakiket, mondtak arról az országról valamit, és a Szentatya arra reagált. Azt követően pedig a gondolatait tolmácsolta a jelenlévőknek, amely inkább a gyermekvédelemről, az anyaságról, az abortuszról, a egymás iránti szeretetről, hitről, békéről, háborúról szólt. Reagált nagyon sok mindenre, tehát ez volt az üzenete az aznapi audienciának, és a végén pedig ugye egy hálaadás is, mi atyánk ki ma, és úgy volt a pápai áldás.
1: Ajándékot adtatok, de ti is kaptatok ajándékot. Igen. Nem is akármilyen ajándékot. Mm. Miért?
0: Hát pápai áldás Pergamenre készül majd, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. A nyomtatványt azt oda el kellett juttatni, és majd ugye az kézzel készíti az Alamizsna hivatal, és a Szentatya fotójával ellátott névre szóló pápai áldás majd érkezik, és akkor lesz a kézzel fogható a történet, valamint egy vatikáni gyűrű is majd, amely bele van vésve, gravírozva a Paternoster, a mi atyánkéma, illetve lehet kapni, vagy lehet olyat is kérni, amiben az üdvözlény Mária ima van. És akkor egy szép kereszt van benne, és akkor ez egy örök emlék Vatikánból, hogy egy vatikáni gyűrű és egy pápai áldás az, amely egyébként nem csak szóban és szívben és lélekben, hanem majd maga fizikai valóságában is egy Pergamenen ott lesz.
1: Mert hogy méretet is vettek az újatokról,
0: így
1: ugye?
0: Van, így van, tehát ugye megvan.
1: Személyre
0: egyébként is lehet
1: lesz
0: a vatikáni üzletben ilyeneket kapni, mert nyilván ez egy kegytárgy, csak nem mindegy, hogy megvan áldva, és úgy kapod, vagy nincs megáldva, és megveszed. Ennek van egy különlegessége az áldásnak, és az ajándékokat is megáldattuk, amiket hoztunk másoknak. Tehát lehetett ugye nyilván, mint mindenhol, egy helyen vásárolni rózsafüzért, karkötőt, gyűrűt, szentképet, bármit, és ebben az áldásban, hogyha ott volt nálad, akkor ugye nyilván ebben az áldásban részesült az a tárgy is, amit a kezedben tartottál, vagy ott volt nálad.

0: voltál, gondolom többségében olyan utitársaid voltak ezen az úton, akik hasonlóan keresztények, pápatisztelők, és mindenki számára kiváltságos helyzet volt és lehetőség, ez a lehetőség, hogy a Szentatyával személyesen is találkozhattak. Volt-e valami olyan említésre méltó lelki fordulat egyik-másik utitársadban, amely így a napok elteltével jó példaként, akár hétköznapi csodaként megfogalmazható?
1: Igen, volt olyan kollega, aki nem annyira volt elragadtatva ennek az egésznek a hevétől. Szakmailag jött el, és igazándiból úgy vettük ki a szavaiból, hogy az egy program, és el kell menni az eseményre. És akkor, mikor jöttünk ki a pápa ő audienciáról, ő volt az első, aki azt mondta, hogy éreztétek ezt a különleges, karizmatikus energiát? De akkor, amikor fölállt, akkor ti éreztétek azt az energiát? És akkor így egymásra nézve respektáltuk, hogy ezt még az is érzi, aki egyébként nem is gondolta, hogy ez hatással lesz rá. És ő említette meg magától, hogy éreztétek, akkor, mondjuk neki mikor, és akkor, amikor, de azt az energiát éreztétek, akkor, és akkor láttuk azt, hogy ez még az is érzi, aki nem gondolná, hogy érezni lehet. Ezért is mondtam itt az elején, hogy erről beszélni és átélni az egész más.
0: Két különböző dolog.
1: És bárkinek szerintem, tehát aki hívő és ott áll a Szentpéter téren x-edik, százezredik sorba, és csak ott van, csak jelen van, csak hallja, csak látja, annak is. Annak is.
0: Megtörtént a varázslatos nap, a szerdai nap, a pápai audiencia, aztán a harmadik nap hogyan folytatódott és hogyan ért véget?
1: Utána már gyakorlatilag szabad volt a gazda, jöttünk, mentünk, fagyisztunk, finomakat ettünk, szétnéztünk a városban.
0: Apropó, ha már finomakat ettetek, akkor milyen finomságokat kóstoltatok
1: meg? Hát főleg sajtos tészták voltak a különlegességek, különböző finomságokkal, húsokkal, gombával, ki mivel szereti. Pizza, a klasszikus olasz pizza, ami nem a kör alakú és nem a négyzet alakú, hanem ez az ovális alakú, mint a kenyérlángos, és vastagon megsütve, vastagon megrakva. Nagyon-nagyon finom volt fagyi, olasz fagyi, hát az krémesebb, mint bármelyik, és természetesen mennyiségben sem volt kevés. Presszó kávé, igazi olasz kávé. Ezek azok, amik ilyen hangulatosak, ilyen kuriózumok voltak, hát meg maga a környék. Tehát az angyalvár, a pálmafák alatti lét, a bíróság területe gyönyörű, akkor ha a Vatikán falain kívülre megyünk nyilván, a Kolosseum, a Viktor Emánuel emlékmű, tehát Rómának azok a, hát ezt nem lehetett nyilván mindent megnézni, de már többször jártunk ott, és már ezt azt láttunk, de mindent nyilván nem lehetett most megnézni, de maga az, hogy egy jó idő volt. Tehát kifogtunk egy időszakot, amikor egy enyhe eső tényleg megfestette a napot, hogy tényleg csak meglocsolta a portól a macskaköveket és egyebek, de zömében egy ilyen közel 30 fok meleg volt, és tényleg a narancséréstől kezdve a gyönyörű virágokig ott minden pompázott. Hát egy olyan 2-3 héttel előbbre volt, mint nálunk most az évszak. Tehát akár a növényeket nézve, a burjánzást, hogy ott már virágzott pompába a rózsa, minden rózsabokor, itt még ugye kevésbé, vagy ott már érett a narancs, hát itt még nem, de amerre tendál az évszak, úgy látszik nálunk sem fog elmaradni majd az egyszer, vagy például a pálmafák, ugye nyilván azok önmagukért beszéltek, de mondhatnánk a babérleveleket, vagy éppen a fikuszt, a leandereket, ott már rontották a virágokat, tehát a füge már tele volt fügével a fa, tehát nem akkor a fügékkel, mint felénk érik, hanem ahol az igazi meleg évszak van olyan jó maroknyi, mint a körte. Akkor a fügék voltak a bokrokon, persze még zöldek, de már lehetett látni, hogy nem sok tartja, hogy megérjen, és nálunk meg még csak most rügyezik a fügefa. Tehát, hogy úgy annyival előbbre van az ottani évszak, és hát ebben az időjárásban tisztább teljesen mentünk a nyárba, hiszen ugyanannyi náluk az idő, mint nálunk. Tehát az időzóna az nincs előbbrébb, nincs hátrébb.
0: Az előadásodban megemlítetted, hogy olyan nagy hatással volt rád ez az út, hogy most már a találkozol bármilyen leópápás hírrel, információval, teljesen másképp hatnak rád. Igen. Ezek az információk megérintett téged a személye, most már másképp olvasod, másképp hallgatod a vele kapcsolatos híreket, hiszen volt egy személyes élményed, egy személyes tapasztalásod.
1: Igen. Meg az, hogy ugye, ahogy a Ferenc pápa elment, és ahogy ő lett. Tehát, hogy figyelemmel kísértem a dolgokat. Aki tudja, hogy hogy zajlik a konklávé, és tudjuk, hogy hogy zajlik, és hogy választják a bíborosok közül azt az egyet, akkor azért úgy elgondolkodtam, hogy zárt ajtók mögött a Sixtus kápolnában, mikor megvan, vagy ki az, akit választottak. Még akkor is, ha vállalta a jelöltséget. Akkor megvan, és mondják neki, hogy acceptálod, hogy te lettél. És akkor tapsvihar, és ott ül, és ha még igent mondott is, az teljesen más, amikor megtörténik. Nem véletlenül hívják a könnyek termének azt a sekrestjét, ahol fölöltözik. Ugye bekísérik oda, és már onnan a fehér ruhában vonul ki a erkélyre, amikor kihirdetik, hogy Habemus pápám, és megkérdezik tőlem még mielőtt oda bekísérik, hogy és milyen néven szeretnéd tenni ezt. És akkor tudja, hogy ott vége a világi névnek. A Robert Prevost az már csak egy polgári név, és jön a 14. Leó, és innentől minden megváltozik.
0: Olyannyira, hogy azt is említetted, hogy hatalmas teherbírással.
1: Én nem tudom, hogy én ezen gondolkodtam végig, ahogy ott ültem, és láttam, hogy milyen programok következnek, hogy most jön az alamizsna osztás, most a 16 új svájci gárdistának az avatása, most Szent Mise, most jön hozzá valami delegáció hivatalos audienciára, most tárgyalás lesz, hogy ezt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy 70 éves, természetesen még egy nagyon jó korban van. De ez valami elképesztő lelki teher. És mindig topon lenni, közbe írni az enciklikát, a világhoz szólni, a békét képviselni, szentmisét celebrálni, audienciát tartani, magánaudienciát, nyilvánosat. Most ide utazom, most oda utazom, most itt lesz találkozó, most ott lesz találkozó. Hát ott a vatikáni protokollosok azok minden napi rendet számon tartanak. Egy uralkodóhoz lehet hasonlítani egyébként ezt a folyamatot, mert ugye egy királynál is így van, hogy akkor mi fog történni ma, vagy bármely vezetőnél, de egy pápa, akiből csak egy van, és ahhoz az a kellő szerénység, amihez ez párosul, és ahogy ő kijött akkor az erkélyre, amikor őt bejelentették, és az a szerénység, hogy nem tudott mit kezdeni azzal az óriási tapssal, meg azzal a bármivel.
0: Nekem meg még az maradt meg a kihirdetésével kapcsolatosan emlékezetes pillanatként, amikor a szűzanya tiszteletére és szeretetére felhívta a keresztények figyelmét, hogy ne felejtsük el továbbra is szeretni, tisztelni Szűz Máriát, a szűzanyát, hiszen köztudott, hogy mind II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa és Ferenc pápa is mélyen szűzanya tisztelő pápák voltak.
1: Igen, igen.
0: Készültél erre az útra úgy is, hogy elolvastad a róla szóló könyvet.
1: Igen, a Remény pápája.
0: A Remény pápáját. Annyira tetszett nekem az előadásod végén az a gondolat, az a mondat, amely megfogott téged, és amelyet bebizonyosodni láttál és éreztél ezen a bizonyos római tartózkodásodon, ezen a bizonyos pápai audiencián. Kérlek szépen, oszd meg a kedves hallgatókkal is.
1: Igen.
0: Mi volt az a mondat, amelyet ott újra átéltél? Nem csak, hogy átélted, hanem bebizonyítva megélted.
1: Igen, amikor maga a könyv az arról szól, hogy ő, mint pápa, mint 14. Leó, mi az, amit szeretne. Ez egy magyar író tollából született a Remény pápája. És akkor, amikor a könyvet becsukod, akkor az utolsó oldalon van egy mondat, amely így hangzik, hogy nem azért jöttem közétek, hogy hitet adjak és megtérítselek benneteket, hanem hogy példát mutassak, hogy a hit tele van kövekkel, kavicsokkal, kanyaros utakkal, sárral, pocsolyával és váratlan ölelésekkel.
0: Csodálatos.
1: És ez az, amit talán a legmegfogóbb ebben az egészben, hogy váratlan ölelések.
0: És te ezeket a váratlan öleléseket ott a Szent Péter téren érezted.
1: Érezni lehetett, igen. Hogy tényleg a hívő ember nagyobb próbatételeknek van kitéve, mint egy bárki. Tehát másképp rezonál a lelke, érzékenyebb, szenzitívebb. Van benne ez a bűntudat, vagy ez a lelki ismereti mérleg, hogy kibillent az egyensúlyából, hogy nem megy jól most ez valami biztos, vagy bizonytalan, vagy éppen farizeusi, vagy éppen tompa, vagy éppen tág, belefér minden, vagy éppen gátlástalan, és már semmi akadály nincs fék. És amikor így az emberbe, így a belső hang így megszólal, hogy igen, ott voltak a pocsolyák, ott voltak a kövek, ott voltak a kanyarok, az utak, és a váratlan ölelések, a kegyelem, ami gyakorlatilag olyan, mint a semmi. Biztos ismered azt az anekdótát, amikor hullahó, hullahó, egy hópehely, gramja.
0: Semmi.
1: Semmi. Több a semminél. Semmi. És akkor egyszer csak hullahó, hullahó, és leszakad az ág attól a semmitől. Mert akkor már olyan súlya van a hónak a semmitől, hogy recs. Hogy ilyen a kegyelem, hogy nem vesszük észre, jön, és van recs, nem egy, sok. És amikor azt gondolnád, hogy a kevesebb a semminél képes erre, hát ezt nagyon nehéz megfogni.
0: Nincsenek erre szavak. Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben. Véleményem szerint sikerült a kedves hallgatóknak az élményeket átadni, én ebben reménykedem, de hát a szavak emberei vagyunk, egy rádióban beszélgetünk. Kérlek szépen fogalmazd meg riportunk végéhez közeledben. Már így jó néhány nappal az utazás és a hazaérkezés után leülepedtek benned az élmények. Mit jelentett számodra ez az út, ez a találkozás?
1: Még mindig feldolgozás alatt áll. Még mindig feldolgozás alatt áll.
0: De megtiszteltetés volt számodra.
1: Hatalmas,
0: mindenképpen,
1: hatalmas,
0: hogy ezt átélhetted, és egy lehettél azon magyar emberek közül, akik találkozhattak 14. Leópápával.
1: Igen. És az út, ahogy, ami oda vezetett. Hogy csak egy gondolat volt, kevesebb a semminél.
0: Köszönöm szépen Fekete Gábor protokoll szakértőnek, a Szent István Rádió munkatársának, kollégámnak, hogy elfogadtad a meghívásomat, és megosztottad velem, és a Szent István Rádió kedves hallgatóival a közelmúltban, Rómában, a Vatikánban, 14. Leó pápánál tett látogatásod élményeit. A legfontosabbat kívánom neked, jó egészséget, és a jó Isten áldását további életedhez, szakmai munkádhoz.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom, és a kedves hallgatóknak is köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

0: Mai összeállításunk munkatársai Farkas Erzsébet és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Eumir Deodato felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. A Batonyai Városnapok alkalmából tisztelegtek a dolgos, értékteremtő elődök előtt, megemlékeztek a várossá válás évfordulójáról és díjakat adtak át. A közönségprogramok két napon át kínáltak szórakoztató együttétet. Batonyára érkezett Ásós Géza és csapatával, aki elhozta finom ételeit a Batonyai Városnapok idejére. A kitelepült árusok, vásározók közönségprogramok előtt a képviselőtestület a település azon polgárait köszöntötte, akik hírét vittek és viszik a városnak, sokat dolgoznak a közösségért. Mákos Árpád polgármester ünnepi gondolatait osztotta meg az ünnepségen, úgy fogalmazott, büszkék arra a kulturális sokszínűségre, ami összeköti a batonyaiakat, az itt élőket, a hazatérő elszármazottakat, és akik lakóhelyüknek választották Batonyát. A városi rangot 1989-ben kapta vissza a határmenti település. A város nem fejlődhetne a batonyaiak munkája, elkötelezettsége, szorgalma nélkül. Az a cél, hogy élhetőbb, szerethető és fejlődőképes legyen a város a legnagyobb kihívások közepette is. Összefogással mindenre képesek, mondta Mákos Árpád. Ezután a díjak, elismerések átadását, a díjazottakat hirdették ki. Batonyáért emlékérmet vehetett át Denusz István Jánosné, Szécsi Szabolcs, Trenovszki Sándor Gyuláné. Batonya kultúrájáért elismerésben részesült Borsodi László, Pors Zoltán László. Batonya sportjáért díjat kapott Ravoszki Pál Krisztián. Az év vállalkozója Szarkáné Vascsilla Irén és Simon Sándor lett. Batonya fiatal tehetsége pedig Hendrix Noa. Az év tanulója díj büszke tulajdonosai Budai Anna, Cséveres Maja, Rockó Zora Emília, Nyári Bianka. Polgármesteri elismerő oklevelet vett át Filimon Mária, Janosov Mihályné és Papsebő. A helyi oktatási intézményekhez kapcsolódó civil szervezetek díjazottainak is szólt a Tapsa városi ünnepségen. A Batonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány Rász Dávidnak, a Mikeskelemen Középiskoláért Egyesület Szatmári Amáliának, a szerb helyi önkormányzat Trájer Anna Boglárkának mondott köszönetet munkájáért. Felszólítást küldtek ki azoknak, akik az ingatlanuk előtt közterületen elmulasztották a fűnyírást és a bokrok nyesését. A járda tisztántartása, az udvarok és kertek gazmentesítése, az ingatlan előtti közterületek tisztántartása örök probléma. Néhány héttel ezelőtt Köröstarcsán is 63 ingatlan tulajdonosának küldtek ki felszólítást, mert az ingatlanok előtti közterületen a fűnyírás és a bokrok nyesése szükségessé vált. A környezetvédelemről szóló és a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletek alapján az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kötelessége az ingatlan előtti közterületen a fűnyírás, a járda tisztítása, a járda mellett növő gaz kiirtása, valamint a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Lipcsei Zoltán polgármester hangsúlyozta, önkormányzatuk kiemelten fontosnak tartja, hogy településük szép és rendezett legyen, ezért kérték a lakosokat, hogy az ingatlanuk előtti közterületet folyamatosan tartsák rendben. A megkeresések 90%-ban eredményesnek bizonyultak. A szép és rendezett településkép mellett erre azért is szükség van, mert a benyúló bokrok, növények miatt több helyen járhatatlanná vált a járda, ami az idősek és a babakocsival járó családok számára is gondot okozott. A fennmaradó 10% esetén a polgármester elmondta, őket személyesen keresik fel. Szerinte egy-két esetben nem végzik majd el a szükséges munkát. Nem céljuk a büntetés, a rendezett közterületek megteremtése és megtartása ellenben igen, hiszen ez az egész község érdeke, fogalmazott. Békés megye más településein is fognak ellenőrzést tartani, amelyek során az ingatlanok és az azok előtti közterületek rendezettségére figyelnek majd. Orosházán állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező 6-14 éves gyermekek részére szervez nyári napközis foglalkozást Orosháza város önkormányzata. A napközivel azoknak a családoknak szeretnének segítséget nyújtani, ahol a szülők a nyári szünidő alatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. Az orosháza.hu oldalán megjelent tájékoztatás szerint a rászoruló halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak is lehetőséget szeretnének biztosítani a részvételre. A nyári napközis foglalkozásokat abban az esetben tudják megszervezni, ha egy időben legalább 8 tanuló részére ténylegesen igénylik az ellátást. A tábor tervezett maximális létszáma 50 fő, ennek elérése után több gyermeket felvenni nem tudnak, írták.
A nyári napközi helyszíne az Eötvös József Katolikus Általános Iskola. Azon gyermekek szüleinek pedig, akiknek gyermeke felvételt nyert a táborba, egy külön értekezletet is tartanak. Ennek helye és ideje június 29-e délután 16:30-tól az orosházi polgármesteri hivatal első emelet nagy tanásterme. Átadták hajdújáráson a tájházat, amely a Palics-Ludas közvállalat tulajdonában lévő egykori csőzházból alakult át kulturális szintérré. A régóta használaton kívüli épület hasznosításához Szabadka város önkormányzata teremtette meg a jogi keretet, így a létesítményt a Rózsa Sándor civil szervezet kapta meg használatra. A tájház Sebők Valéria a népművészet mestere által felajánlott családi erekjék és berendezési tárgyak lévén jöhetett létre, lehetőséget adva a látogatóknak a módbéli hagyományok és tárgyi kultúra megismerésére. A településen a hétvégén tartották a Gyöngyös Bokréti és Durindó Fesztivált, amelyre több ezer résztvevőt vártak. A tervek szerint a tájházban is szerveznek kísérő programokat. Az épületben két helyiséget alakítottak ki. Az egyikben az egykori tiszta szoba látható, a hagyományos parád és vetett ágyjal és az újszülöttek ellátásához kapcsolódó régi kellékekkel, bútorokkal. A másik helyiség a hagyományos háztartási eszközöket mutatja be, így helyet kaptak benne a régi ruhaápolási kellékek, mint a kézi vagy egyéb mángorlók, a parazsas vasaló, valamint különböző cserépedények és dunsztos üvegek. A fenntartók hosszú távú célja egy állandó működési és nyitvatartási rend kialakítása, amellyel nem csak a gyűjtemény, hanem a Ludasító partján elterülő, rekreációra is alkalmas természeti környezetet is szeretnék szélesebb körben megismertetni a látogatókkal. 1929-ben megrendezett első alkalom óta a könyvek, az olvasás népszerűsítése a célja az ünnepi könyvhétnek. Éppen ezért nagy örömmel csatlakozott színes programjaival a rendezvényhez a Jussz Zsigmond Városi Könyvtár is. Idén a 97. ünnepi könyvhét alkalmával június 11-e és 14-e között várják az érdeklődőket. A könyvtár igyekezett minden korosztály számára érdekes előadásokkal, beszélgetésekkel készülni. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Egy hónap után ismét elindult a közterületek kaszálása, Debrecenben értesült a Dehír. Egy hónap után ragadtak ismét szerszámokat a szakemberek, ugyanis Debrecen önkormányzata májusban átmenetileg felfüggesztette a közterületi gyepfelületek kaszálását. A csapadékhiányos tél a gyakorlatilag csapadékmentes március, valamint az elmúlt 125 év egyik legszárazabb áprilisa miatt volt szükséges ez a lépés. Az intézkedéssel egyben csatlakozott a város a Vágatlan Május mozgalomhoz, amit Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdetett meg. A következő hetekben Debrecen valamennyi közterületén levágják a füvet. Az önkormányzat ugyanakkor azt javasolja, hogy ahol lehet, a lakosság is fontolja meg a ritkább kaszálást, mert ezzel hozzájárulhat a talaj nedvességének megőrzéséhez és a helyi élővilág védelméhez. A turisztikailag kiemeltebb részeken és az öntözött felületeken heti, kétheti intenzitással kaszálnak Debrecenben, így összesen mintegy 5 millió négyzetméteren kezelik a gyep felületeket. A héten egyébként érkezett ugyan némi csapadék, de ez még nem pótolja a hónapok óta hiányzó esőt. A zöld területi osztály ezért továbbra is ütemezetten öntöz. A nyílt tudományhoz, a kutatás támogatáshoz, a kutatási integritáshoz, valamint a tudomány kommunikációhoz kapcsolódó aktuális kérdéseket vitatták meg az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának kiemelt szakmai fórumán a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában. A Hunor munkacsoport célja egyebek mellett a tudományos kutatómunkát segítő szakmai együttműködések erősítése volt, olvasható az Unideben. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár az Open Air hálózat tagjaként nemzetközi szinten is képviseli Magyarországot, emellett aktív szerepet vállal az Open Access publikálás támogató rendszerek fejlesztésében és működtetésében. Koordinálja a modern tudománykommunikációs gyakorlatok hazai elterjesztésének támogatását, valamint az intézményi adattárakkal, kutatástámogatással kapcsolatos szakmai együttműködéseket célzó Hunor Hungarian Open Repositories munkacsoport tevékenységét is. A munkacsoport a Szigetben tartott kétnapos szakmai eseményén a kutatói életpályát támogató képzési tevékenységek fejlesztése révén megvalósuló nyílt és felelős kutatás innováció gyakorlatának előmozdítását végző Pattern program e-learning tananyagai kerültek leginkább a középpontba. A többi között olyan kérdések merültek fel, mint például az egészségügyi adatok kezelése, a predátor folyóiratok problémája, vagy a tudományos publikálás etikai aspektusai. A Debreceni Egyetemen több mint három évtizede indult el a neuroimmunológiai ellátás. A szakterület debreceni kezdeteit és legjelentősebb eredményeit egy ünnepi rendezvényen idézték fel a neurológiai klinikán. Az eseményen köszöntötték Csépány Tünde egyetemi docenst, a neuroimmunológiai szakrendelés elindítóját, aki meghatározó szerepet játszott a szklerózis multiplexes betegek gondozásának kiépítésében. Emellett oktatóként és kutatóként is nagy mértékben hozzájárult a szakma fejlődéséhez, adta hírül az egyetem. A debreceni neuroimmunológiai szakrendelés mára a hazai ellátás egyik kiemelkedő szakmai bázisává vált, ahol csaknem 500 szklerózis multiplexben szenvedő beteget gondoznak. A szakrendelés elindítója Csépány Tünde, az SM Centrum vezetője, a neuroimmunológia hazai és nemzetközi szinten is elismert szaktekintélye, a Magyar Neurológiai Társaság elnökségi tagja. A rendezvényen egyébként több szakmai előadás is elhangzott, egyebek mellett a szklerózis multiplexhez társuló neurodegeneráció kérdéseiről, a neuroimmunológia klinikai szemléletének és gyakorlatának átalakulásáról, valamint a személyre szabott neuroimmunológia térnyeréséről is szó esett. A debreceni kiállítóhelyek idén is összehangolt programokkal csatlakoznak a június 20-i Múzeumok éjszakájához, olvasható a Civis Híren. Puskás István alpolgármester kiemelte, hogy a Múzeumok éjszakája Debrecen egyik legkedveltebb kulturális eseménye, amely egyszerre mutatja be a város múltját, jelenét és közös kulturális örökségét. A nagytemplom gasztronómiai programokkal, tárlatvezetésekkel és orgonakoncerttel készül. A 20 éves modemben a jubileum és a gasztronómia kerül fókuszba, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel és családi programokkal. A Déri Múzeum új kiállítással, előadásokkal és szabadtéri

zenpedagógiai foglalkozásokkal és huszártoborzó bemutatóval. Diákok is segítettek a Simonfi utcai 100 éves kapu felújításában, tudatta a Dehír. Újra régi fényében látható egy több mint 100 éves kapu a Simonfi utcán. A korábban összefirkált és megrongált épület elemet összefogással újították fel. A felújítás a Debreceni Szakképzési Centrum építéstechnológiai és műszaki szakképző iskolájának tanulói közreműködésével valósult meg. A diákok 3 napon keresztül dolgoztak a kapu helyreállításán. A ház utcafrontjának megszépítését az egyik lakó kezdeményezte, aki fontosnak tartja a régi debreceni épületek értékeinek megőrzését. A tulajdonos a Debreceni Városvédő és Szépítő Egyesülethez fordult segítségért. A szervezet korábban is több hasonló értékmentő akcióban vett részt a városban. A Simonfi utcai épület a Széchenyi utca felől is megközelíthető, az ott található kapu szintén felújításra szorul, helyreállítása pedig már szerepel a Városvédő Egyesület jövőbeli tervei között. A megszokott menetrendhez képest egy órával később 22 óra 4 perckor indul ma az utolsó vonat Debrecenből Budapest irányába, miután a magyar labdarúgó válogatott 19 órától fogadja Kazaksztánt a Nagyerdei stadionban, tudatta az MT. Sok szurkoló jelezte, hogy kedden az utolsó vonat 21 óra 4 perckor indul Debrecenből Budapestre, ami kevesebb, mint fél órával a mérkőzés befejezését követően lesz. Felvettük a kapcsolatot a MÁV-val, amely nagyon készségesen állt a helyzethez, így bejelenthetem, hogy 22 óra 4 perckor fog az utolsó vonat indulni. Ez természetesen egy Intercity járat lesz, mondta az M4 Sport mikrofonja előtt Szabó Gergő, a válogatott sajtófőnöke. Bosnyák középpályást igazolt a DVSC, írja a Dehír. Blaz Boskovics, a 24 éves bosnyák védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú NK Lokomotiva Zagreb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. 33 mérkőzésen 3 gólt szerzett és 1 gólpaszt is adott, számolt be a klub. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szerepelt labdarúgó, a Zrinjski Mostar együttesében nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotiva Zagreb játékosaként. Fiatalkora ellenére összességében már 52 horvát első osztályú bajnoki van a háta mögött, kiváló védekező játékra képes a középpályán, több poszton is bevethető. Akadémiai igazgatóként és utánpótlás szakák vezetőként a DVSC labdarúgó akadémiánál folytatja pályafutását Kemenes Szabolcs, írta a dvsc.hu. A 40 éves egykori kapus mintegy 200 mérkőzésen védett az NB1-ben, pályafutása nagy részét a Honvéd együttesében töltötte, bronzérmet is nyert. Edzői karrierje Bognár György mellett Budaörsön kezdődött, ahol az utánpótlásért is felelt, majd a 3. kerületi TVE csapatánál az NB2-ben is folytatódott, dolgozott Spanyolországban is edzőként. Később az U19-es magyar válogatott szövetségi edzőjeként bontakozott ki. A magyar utánpótlás válogatottak közül egyedüliként Kemenes Szabolcs vezetésével és több debreceni játékossal a keretben szerepelt az U19-es válogatott az UEFA elitkörben Olaszországban idén tavasszal. A klub honlapja beszámol arról is, hogy természetesen Herceg András továbbra is megbecsült tagja és fontos szereplője marad a DVSC labdarúgó akadémia szakmai vezetésének. Korábbi utánpótlás válogatott játékosával Kemenes Szabolcs együtt fejlesztik tovább a debreceni tehetségeket. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Új helyszínen rendezik meg Debrecenben az ünnepi könyvhetet, az Aranybika szállóban és az épület előtti téren június 10-e és 14-e között várják a látogatókat. Nyitott kapu, nyitott könyv mottóval hangzott el a program sajtótájékoztatóján az esemény szervező Mélius Juhász Péter könyvtárban. Kovács Béla Lóránt, a Mélius Juhász Péter könyvtár igazgatója kiemelte, hagyomány, hogy a debreceni könyvhét város diplomáciai esemény is. Idén Újvidék lesz a rendezvény vendége. Korpa Tamás költő, a debreceni ünnepi könyvhét kurátora elmondta, hogy ezen a rendezvényen is a debreceniek összegyűjtve, tömbösítve kapják meg egy régió, jelen esetben az Újvidék mestereinek írásait.
1: Újvidék szülöttje Igor Bogdanovics, a magyar bajnok DVSC labdarúgó klub néhai jugoszláv válogatott csatára. Újvidék szülöttje Tankos Irató Károly, József Attila díjas költő, aki 1928 és 30 között Debrecenben élt, mielőtt Párizsba emigrált volna, nem is olyan rossz kilátások, és Párizsban a francia avantgárd mozgalmak egyik meghatározó szerzőjévé vált, ha bármi elsősorban a Tengerecki Pál gyerekversekből ismerjük. Az is kapcsolódás, hogy első művét, első értelmezői művét Debrecen Dohán költője, Acél Géza, Tankos Irató Károlyról írta egy kis monográfia formájában. Az Újvidéki Színház és később a rádió munkatársa volt Bakota Árpád, Jászai Mari Díja színművész, aki ma Csokonai Színház oszlopos tagja. Belgrádban, majd Újvidéken tanult a kiváló festőművész Torok Sándor, aki idén 20 éve hunyt el, Debrecen a képzőművészeti életének meghatározó képviselőjévé vált, és az ő felesége volt Láng Eszter, akit június 2-án vesztettünk el, emléke legyen áldott. Tegnap, amikor a Halott vajdaságiakat olvasva című Fenyvesi Ottó könyvet lapoztam, az utolsó bejegyzésnél figyelmes lettem egy Pena Vin Olga nevű irodalomtudósra és nyelvészre. A kísérletrajzból kiderül, hogy a Debrecenben született, és itt is végezte az iskoláit, és a második világháború után Újvidéken telepedett le, ott is halt meg. Tehát a kulturális migrációnak mondjuk úgy van egy ilyen vonása is, egy ilyen egyedi esete, hogy egy debreceni Újvidéken teljesedett ki. Ugye a debreceni ünnepi könyvhét kabalája a különböző meghívókon, plakátokon szerepel, majd az Aranybika épületén is fog egy nagyméretű épülethálón hamarosan. Egy Balázs Janika nevű négy nemzetiségű szerb, magyar, roma, román zenész, egy tambura művész. Ugye a tambura mostanában ismerős lehet, egy kistestű, hosszúnyakú, pengetős hangszer, nagy virtuozitást igényel a megszólaltatása. Hát Janika Óbecsén született, szintén Vajdaságban, 10 éves korában kezdett hegedülni, majd átigazolt, és nem csak hogy a tambura művészként kereste a kenyerét, hanem 36-szor lépett fel a Párizsi Olimpiában, és többek közt az USA-ban és a Szovjetunióban, a kétpólusú világ két központjában is számon tartott személyiség volt, igyekeztek megnyerni, hogy telepedjen át zenetanárként az USA-ban. De hűséges újvidéki maradt, olyannyira hűséges, hogy ezt a hűségét 2002-ben azzal honorálta meg városa közönsége, a nyájas utókor, hogy szobrot avattak a tiszteletére az újvidéki Dunaparton, szemben a péterváradi erőddel és lokáljaival, ahogy gyakran fellépett. Egy ilyen kissé furcsa, pocakos, molettecske, szobrocskát, és abból készült a grafika, ami ott van a mi vizuális arculatunkban is. Tavaly, hogyha emlékeztek, akkor a háromnyelvű pressburgi gavallér Lamár Ignác kapott ilyen szerepet, igyekszünk olyan figurákat választani, akik szerethetők és hozzák ezt a több kultúrájúságot bizonyos értelemben.
0: A 2026-os debreceni ünnepi könyvhét teljes programját megtalálja a debrecenliterature.hu weboldalon.

0: Olá Szabolcs és Cseke Gábor felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 5 óra 30 perc.
0: Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Június 12-én életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kedden hangsúlyozta, a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált, tényleges közfeladat nélkül, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden felidézte, a szuverenitásvédelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője közölte, a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Június 9-én kedden délelőtt 14. Leó pápa Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjában, az IFEMMA Madridban önkéntesekkel találkozott. Június 8-án magánkihallgatáson fogadta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, majd beszédet mondott a spanyol parlament tagjai előtt a Palacio de las Cortes épületében. A pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Monserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, amelynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Hazánk időjárásáról. Szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északi felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet 26 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy íbetű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.

0: Elhangzott Georg Philipp Telemann E-moll koncertójának a második tétele. Előadta Németh Pál és a Capella Savaria. Vezényelt Gáspár Kornélia.
1: 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
3: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes!
4: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
5: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
4: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult, és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomáson keresztül, arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mi jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúság tételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismeri meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
5: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
4: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabéu stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
6: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
5: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
6: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leo pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leo pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leo pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leo szerint ez nem csupán az igehirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leo pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
2: Leo pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leo pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
7: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
2: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leo pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretet jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
7: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
2: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve, belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk!
7: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosotros.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket! Június 12-én életbe lép az Európai Unió Migrációs és Menekültügyi Paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást. Legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kedden hangsúlyozta, a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált, tényleges közfeladat nélkül, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden felidézte, a szuverenitásvédelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője közölte, a KDNP nem támogatja a hivatal megszüntetését. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Június 9-én kedden délelőtt 14. Leó pápa Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjában, az IFEMA Madridban önkéntesekkel találkozott. Június 8-án magánkihallgatáson fogadta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, majd beszédet mondott a spanyol parlament tagjai előtt a Palacio de las Cortes épületében. A pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Monserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, amelynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí, katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Hazánk időjárásáról. Szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északi felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk, helyenként erős lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet 26 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Hat óra 5 perc. Részlet következik Johannes Brahms opusz 90-es harmadik F-dur szimfóniájának első tételéből. Előadja a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel Pál Tamás.

Előadta a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényelt Pál Tamás. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A szentek közösségéről beszélünk, bár ezt a kifejezést legtöbbször félreértik. Eredeti értelme szerint nem a szent emberek egymással való közösségét jelenti, vagy a hétköznapi emberek közösségét azokkal a nagyokkal, akiket szenteknek nevezünk, hanem a hívőknek a szent valóságokban, a hitben, az evangéliumban, az eukarisztiában, s az isteni élethez tartozó bármely dologban létrejövő közösségét. Ha tehát valakinek a szívéből élő, jó imádságos szavak fakadnak, akkor szép és helyes, hogy azt mások is használják, s ebből szent közösség származik. Van még egy másik ok is, ami miatt nem csak szabad, de egyenesen szükséges, hogy másoktól származó érvényes imádságokat keressünk. Az ugyanis, hogy tanulhatunk belőlük. A beszéd nem csak bensőnk kifejeződése, hanem az a mód is, amellyel a jelképeknek abban a nagyvilágában mozgunk, melyet nyelvnek nevezünk. Itt ne csak egyes szavakra gondoljunk, amelyek az idők folyamán kialakultak, hanem szókapcsolatokra, szólásokra, egész kijelentésekre, mondat összefüggésekre, amelyeket mások fogalmaztak meg, s amelyeket magunkévá teszünk. Elmélyedünk bennük, és megtapasztaljuk erejüket. Így van ez az imádságban is. Más mélyen hívő emberek imádságai tartalmazzák tapasztalataikat, önmegtagadásaikat. S ha imádkozzuk ezeket az imádságokat, jó iskola lesz számukra. Nem csak azt tanuljuk meg, hogy miképp mondjuk el saját mondani valunkat, hanem olyasmi ébred bennünk, amiről mi magunk sem tudtunk. Mindenekelőtt a szentek imádságai válnak az Isten kapcsolat belső világában felfedezésekké, utakká, melyek Istenhez vezetnek, lehetőségekké egy új élethez. Egy jó imádság olyan a benső ember számára, mint a kenyér az éhezőnek, orvosság a betegnek, egy szálvirág a mindennapok szürkességében elfásult embernek. Bizonyos imádságok egyenesen Istentől jönnek, s a kinyilatkoztatás egy részét képezik. Ezek a szövegek nem csak azt mondják el nekünk, milyen az Úristen, hanem azt is, hogy miképp jutunk el hozzá. De nem az imádságról szóló útmutatás formájában, hanem azáltal, hogy ezek maguk imádságuk. Aki odafigyel, azt kézen fogják és vezetik. A zsoltárok például nem csak fontosak és értékesek, hanem szükségesek is. Imádságos szívben fogantak, és nem csak mint egy magánélményként, hanem mindenki számára egyetemes érvényességgel. Isten lelke ihlette őket, hogy mások számára az imádság iskolájává váljanak. Ugyanez érvényes az evangélium nagy imádságaira is, valamint Mária hálaénekére a Magnifikátra, Zakariás hálaénekére a Benediktusra, vagy az Aksimeon hálaénekére. És ha az ember áttanulmányozza Szent Pál leveleit, az elrejtett imádságok egész sorát találja meg benne, melyeket könnyedén kiemelhetünk és saját imádságos életünkben alkalmazhatunk. De van egy imádság, amely önmagában is érvényes és minden ember számára szükséges, az Úr imádsága. Senki nem mondhatja, hogy elegendő benső tapasztalattal rendelkezik már, és nincs többé szüksége a mi atyánkra. Ez az elvakultság és gőg tanú bizonysága lenne. A mi atyánk mindig az imádság iskolája, hiszen az Úr akkor adta, amikor a tanítványok arra kérték őt, taníts minket imádkozni. Ezek az imádságok azonban nem csak tanítást és iskolát jelentenek a számunkra, hanem az új teremtés alkotó részei is. Bennük az új ember él. Titokzatosak, mert azokkal az eseményekkel vannak kapcsolatban, melyekből eljövendő élet születik.

fejlődik és növekszik a szentségekkel, s aki azokat megvalósítja, az eljövendő életet építi. Nem ugyanilyen súllyal, de ezzel összefüggésben kell megemlítenünk az egyház liturgikus imádságait. Itt sem szabad semmit eltúlozni. Az egyes liturgikus imák értéke természetesen eltérő, de közülük nagyon sok nyújt csodálatos lehetőséget az Istennel való párbeszédre. Gondoljunk a Szentmise gyönyörű glóriájára, a pünkösdi mise szekvenciájára, Jöjj Szentlélek Úristen, a zsolozsban émely himnuszára, a sok mise könyörgésre, a maguk szép szigorúságával és zártságával, és így tovább. Ezek a szövegek az egyház első századából származnak. Magasztos Istenkép méltósága tölti el őket, és nagyon komoly tartásuk van. Nemigen tehetünk mást, mint időnként magánimádságainkban is használjuk őket, és tanulunk belőlük. Fontos, hogy megtaláljuk a helyes imádságot. Ezzel nem a kinyilatkoztatott imákra gondolunk, melyek az imádság isteni parancsát hivatottak betölteni, és mindenki számára érvényesek. Jó lehet, itt is meg kell különböztetni az egyes eseteket, hogy az adott pillanatban egy zsoltár segít vagy gátol. Mikor lehet használni egy himnuszt, és mikor nem. Még szigorúbban kell megszűrni a használatban lévő imakönyvek mérhetetlen tömegét. Itt őszintén meg kell mondanunk, hogy sok közülük egészen felesleges. Mások pedig, és ezek száma sem csekély, a benső élet számára ugyanolyanok, mint a nem megfelelő vagy romlott étel a test számára. Az imádságnak mindenekelőtt igaznak kell lennie. Egy olyan imádság azonban, amely állandóan elhagyja a beszéd egyszerű modorát és túlzásokba bocsátkozik, az egyszerűen nem igaz. Hamis az édeskés, szentimentális imádság, amely olyan érzéseket feltételez, amelyek egy nyílt, lelkileg egészséges emberben nem létezhetnek. Nem igaz az az imádság sem, melyben az ember hamis módon alázza meg magát Isten előtt, és kijeleg bűnösségében. Ennek gyakran nagyon világosan felismerhető és eléggé szomorú gyökerei vannak. Talán szokatlannak hangzik, hogy az Istennel való viszony kapcsán önérzetről beszéljünk. Ez az érzés épp eléggé problematikus, és bizonyos megnyilvánulásainak semmi keresnivalója az Úristen előtt. Más vonatkozásban azonban igenis jogos, mégpedig nem az ember, hanem az Isten miatt. Beszélünk az ő tiszteletéről, de tisztelet csak kölcsönös tiszteletben jöhet létre. Isten valóban szabad és valóban nemes, s csak a bensőleg tiszta alázat lehet előtte kedves.

0: Leopold Kozeluch G-moll szonátájának harmadik tételét előadta Szűcs Péter, Máté Balázs és Elek Szilvia.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 3 nap múlva életbe lépnek az új uniós szabályok a migrációs paktummal kapcsolatban. Parázsvita a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről és az uniós források hazahozataláról. Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, mondta 14. Leó pápa a madridi egyházmegye közösségének. Többen meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. június 22-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely igazságosabb teherviselést és szolidaritást kíván teremteni a tagállamok között. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A 2015-2016-os menekültügyi és migrációs válság óriási nyomást jelentett az Európai Unió menekültügyi rendszerére nézve, feltárta a dublini felelősségi rendszer, a határkezelés, a befogadási kapacitások és a tagállami szolidaritás hiányosságait. A mindenkire kötelező migrációs paktum egy teljes migrációkezelési keretként értelmezhető, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési válság, kezelési és szolidaritási elemeket. Egyik belépő pontja az új szűrési rendelet. Ennek célja, hogy az EU külső határán vagy ahhoz kapcsolódó helyzetekben gyorsan megállapítsák az érkező személy azonosságát, egészségügyi és sérülékenységi helyzetét, valamint biztonsági kockázatait. A folyamat legfeljebb 7 napig tart, az érintetteket ezután vagy menekültügyi eljárásba, vagy visszatérési eljárásba irányítják. A paktum vezeti a kötelező határ eljárást, amelynek célja, hogy már a külső határnál gyorsan eldőljön, megalapozott-e a kérelem. Uniós szinten a kapacitást 30 ezer főben határozták meg, amelyet a tagállamok között osztottak szét. A legmagasabb keret Olaszországra jutott, összesen 8016 fő. A második helyre pedig Magyarország került 7716 fővel. Az Origo szerint hosszú cikkben ismerte el még februárban a 444 aloldala a Lakmusz, hogy ha Magyarország elfogadja az uniós migrációs intézkedéseket, közel 8000-es migráns tábort kell építeni az ország területén. A Lakmusz idézi az uniós szabályt is, amely szerint a cél az, hogy rövidebb idő alatt lemenjenek az úgynevezett határeljárások. Legfeljebb 12 bizonyos esetekben 16 hét alatt végezni kell velük. Vagyis a migráns táborban lévő emberek 3-4 hónapot minimum itt töltenek majd hazánkban. Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, de ezzel nem zárja ki, hogy legális bevándorlók viszont lesznek. Erről beszélt Dömötör Csaba, Fidesz EP képviselője, aki szerint jelentős irányváltás jöhet a Fidesz kormány zéró toleranciás migrációs politikájához képest.
0: Éles politikai vita bontakozott ki kedden az országgyűlésben a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájában. Míg a KDNP szerint a hivatal felszámolása a magyar szuverenitás feladását és a brüsszeli elvárásoknak való megfelelést jelenti, addig a Tisza képviselői úgy vélik, az intézmény valójában az előző kormány hatalmát szolgálta, ezért nincs helye a jövőben. A Fidesz azt vetette fel, hogy a hivatal felszámolása összefüggésben állhat-e az uniós források felszabadításával. Udvarhely Erzsébet összefoglalója.
3: A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája kapcsán Melétei Barna Márton a Tisza párt képviselője és Bódis Péter az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozták, hogy a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált. Tényleges közfeladat nélkül politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője felidézte, a szuverenitás védelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését. A szervezet feladata a külföldi befolyásolási kísérletek feltárása és vizsgálata a politikában, a médiában és a civil szférában, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Elgondolkodtatónak nevezte, hogy Magyarország egyik piacvezető külföldi tulajdonban lévő kereskedelmi televíziójából több munkatársat is beejtő ernyőztettek a kormányzatba, feltételezhetően Szondi Vanda és Magyar Éva kormány szóvivőre utalva. Végül azt kérdezte, a hivatal megszüntetése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Juhász Hajnalka, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint azért hozták létre a szuverenitás védelmi hivatalt, hogy a magyar állam rendelkezhessen olyan intézményi eszközökkel, amely képes feltárni és nyilvánosságra hozni a Magyarország alkotmányos önazonosságát, nemzeti érdekeit és demokratikus működését sértő külföldi beavatkozási kísérleteket. A hivatal azonnali hatályú megszüntetése, lemondás Magyarország politikai, gazdasági és jogi szuverenitásának megvédéséről, és egyértelműen a Brüsszel elvárásainak való megfelelést szolgálja.
0: Miközben a lehetőség meglenne rá, hogy a magyar kormány célzott támogatást nyújtson a gazdáknak a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt, eddig nem ismert, hogy beadta volna az erre vonatkozó kérelmet az EU-nak, mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Brüsszelben kedden. Az Európai Bizottság április végén hozott döntést arról, hogy a nemzeti kormányok segítséget nyújthatnak a gazdáknak veszteségeik csökkentése érdekében. A támogatás akár a 70%-át is elérheti az áremelkedés okozta többletköltségeknek, így egy gazda akár 18 millió forintnak megfelelő támogatásban is részesülhet. Ezeket a támogatásokat 2026 végéig lehet folyósítani. Miközben folytatták az egymás területe elleni légicsapások végrehajtását a szemben álló felek az orosz-ukrán háborúban, Kijev újabb nagy összegű pénztámogatást kapott az Európai Uniótól. Nyíri Kata jelenti.
4: Három helyi lakos meghalt, mintegy 20 civil pedig megsebesült a kelet-ukrajnai Harkiv megyében kedre virradóra. Az orosz légicsapások következtében 7 ukrajnai megyében akadozik az áramszolgáltatás. A légvédelem jelentése szerint 200 alá csökkent az ellenséges katonai repülőszerkezetek száma, mintegy 20 becsapódást mégsem tudtak megakadályozni. Az ukrán hadsereg második napja támadja a Krím-félszigetet, a szárazfölddel összekötő hidakat. Helyi beszámolók szerint az ukrán partszakasz felé szinte ellehetetlenült a kapcsolattartás. A forgalmat a Krímet a Kercsi-szorosnál Oroszországgal összekötő hídra irányítják. Az egyik legnagyobb orosz üzemanyagtározót is célba vették a nagy hatótávolságú ukrán drónok a Kaukázusban. Közben mintegy 3 milliárd euró pénzügyi támogatást utalt át Ukrajnának az Európai Unió. Az ukrán miniszterelnök szerint ez volt a 7. olyan tranzakció, amelynek összegét kifejezetten a költségvetési hiány fedezésére fordíthatják. Erre a célra eddig mintegy 30 milliárd eurót kapott Kijev az Európai Uniótól. A pénzt főleg a szociális ellátórendszer működtetésére és humanitárius célokra fordította eddig Ukrajna.
0: Tervben van egy találkozó Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, amire Beregszászon kerülne sor, mondta a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök kedden, miután Panyi Miklós, fideszes politikus, a kárpátaljai kisebbségek kapcsán felidézte, a miniszterelnök Berlinben és Párizsban tárgyalt arról, hogy a kormány kinyitja Ukrajna számára az uniós csatlakozást. Ezért kénytelen volt előre rohanni, hogy bejelentse a kárpátaljai kisebbségekre vonatkozó megállapodást. Kelemen Hunor egyelőre elutasító választ adott a miniszterelnök jelöltnek, Eugene Tomáknak a kormányalakítási megbeszélésen. Gáspár Sándor tudósít.
5: Kelemen Hunor álláspontját indokolva kijelentette, hogy bizalmi szavazás nyomán került ki a kormányból az RMDS, tehát politikai mazochizmus lenne most komoly érvek nélkül megszavazni egy új kormányt, amelyben nem veszünk részt, mondotta Kelemen Hunor. Majd enyhített az elutasítás szigorán. Ma nem ígérhetjük szavazatunkat egy olyan kormánynak, amely csak most formálódik. Hétfőn a liberális párt és az USZERE is hasonló álláspontra helyezkedett, és ez nyilván erősen szűk mozgásteret hagy Tomáknak, akinek legalább 233 szavazatot kellene kapnia a beiktatáshoz. Viszont a szélsőségesek egyelőre határozottan az előrehozott választások érdekében nyilatkoznak. Kelemen Hunor annyit vállalt azért, hogy nem szavaznak a kormány ellen. Viszont úgy véli, parlamenti többség nélkül jelenleg egyetlen kormány sem viheti végbe azokat az intézkedéseket, amelyek a Nemzeti Helyreállítási Program, a SZÉF program megvalósításához vagy a jövő évi költségvetés kidolgozásához szükségesek. Kelemen Hunor várja, hogy sor kerüljön újabb megbeszélésre, miután véglegesítik a kormányprogramot, és persze a kormányévsort is. Kelemen kifogásolja azt is, hogy egy politikus, mármint Eugene Tomák, technokrata kormányt alakít politikai helyett. Úgy véli, ez azt jelenti, hogy nem bíznak a politikai pártokban. Az RMDS elnöke szerint a parlamenti demokrácia lényege, hogy a kormány mögött politikai felelősséget vállaló pártok álljanak. Az RMDS vezetőivel folytatott kormányalakítási tárgyalások után Eugene Tomák kijelölt miniszterelnök arra kérte kedden a parlamenti pártokat, hogy ne legyenek katolikusabbak a pápánál, vagyis ne zárkozzanak el a párbeszédtől, mert csak így lehet feloldani a jelenlegi romániai politikai válságot.
0: Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Donald Trump szerint az Iránnal zajló tárgyalások végső szakaszukba értek, akár napokon belül aláírható a megállapodás. Megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros. Mindeközben legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Erről a libanoni polgári védelem számolt be, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott ki a város egészére. A libanoni egészségügyi minisztérium közölte, hogy a támadás lakóövezetet ért, de a libanoni hírügynökség úgy tudja, több üzlet is megrongálódott. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. Szemtanúk a DPA német hírügynökségnek azt mondták, az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részét is felszólította a távozásra. Az emberek pánikba estek, és a mintegy 38 kilométerre lévő Szidón felé igyekeznek. Izrael a múlt héten azzal vádolta a Hezbollah libanoni síta mozgalmat, hogy a város keresztény negyedében igyekszik menedéket keresni. Mindeközben az izraeli hadsereg katonái kedden agyonlőttek egy fegyverest, aki tüzet nyitott rájuk a libanoni határ közelében.
0: Adománygyűjtést hirdet a katolikus Caritas a hétfői Fülöp-szigeteki földrengés károsultjai javára, közölte a segélyszervezet kedden. A déli Mindanao szigetének térségét hétfő reggel rázta meg 7,8-es erősségű földrengés. Kedd délelőtti adatok szerint a halálos áldozatok száma 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000-en hagyták el az otthonukat. Rendeletmódosítással változtatott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a biztonsági kőolaj termékkészletek felhasználásának szabályain, amelynek lényege a készletértékesítési és a nagykereskedelmi árak emelése, írja a Mandinera Portfolio.hu-ra hivatkozva. Ennek értelmében a benzin nettó készletértékesítési ára literenként 270,25 század forintról 283,45 század forintra, míg a gázolai 300,48 század forintról 310,47 század forintra emelkedett. A mostani módosítás a május 14-i rendeletet írja felül, amelyben a kormány korábban újabb stratégiai készleteket szabadított fel. Összesen 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj piacra kerülését tették lehetővé. A Fidesz közleményben felháborodásának adott hangot, hogy Magyar Péter keddi hatállyal menesztette Gál Szabolcs Barnát, a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató szerint a kirúgott vezető egyetlen bűne az volt, hogy felderítette Magyar Péter szerinte zavaros diákhiteles ügyeit. A párt álláspontja szerint ezzel Magyar Péter valójában saját bűnösségét ismerte be. Ruf Bálint javaslatára Magyar Péter keddi hatállyal mentette fel tisztségéből a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. A miniszterelnökség nyílt pályázatot írt ki a KEHI elnöki tisztségének betöltésére. Jelentős szervezeti átalakításról dönthet a Fidesz június 13-ai tisztújító kongresszusa. A tervek szerint megszűnik a jelenlegi választókerületi struktúra, helyét az önkormányzati rendszerhez igazodó szervezet veszi át. A kongresszuson várhatóan ismét Orbán Viktort választják a párt elnökének. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint bővül a Fidesz országos elnöksége. A Fidesz kommunikációs igazgatója arról is beszámolt, hogy a védvonal Cunyiné Bertalan Judit vezetésével már megalakult. Megtörtént az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tibor volt szakminiszterrel, és most zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád irányításával. Jelezte azt is, hamarosan létrejön a Fidesz Európa klubja is, amin Bóka János volt Európai Uniós ügyekért felelős miniszter dolgozik. Havasi Bertalan elmondta, Orbán Viktor június 17-én és 18-án Brüsszelben tárgyal, ahol részt vesz a Patrióták pártcsalád EU csúcs előtti egyeztetésén. Orbán Viktor a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány brüsszeli kirendeltségén június 17-én délután nemzetközi sajtótájékoztatót is tart. Már a 2025-2026-os tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a Tisza párt két képviselője által kedden benyújtott törvényjavaslat szerint, amely hatályon kívül helyezné a rendszerről szóló belügyminisztériumi rendeletet is. Kaproncai Balázs és Müller Anna javaslata a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023-as törvényt módosítaná, rögzítve, hogy 2025-2026-os tanévben, illetve óvoda esetében, nevelési évben a teljesítményértékelést a munkáltató nem folytatja le. Június 9-én kedden délelőtt a Szentatya Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjába, az IFEMA Madridba utazott, hogy önkéntesekkel találkozzon, ahol hangsúlyozta, a keresztények arra kaptak meghívást, hogy az ingyenesség kovászát vigyék a világba. Június 8-án este a Szentatya a Santiago Bernabéu stadionba utazott, ahol a madridi egyházmegye közösségével találkozott. A keddi találkozó végén José Cobocano bíboros madrid érseke köszönetet mondott a pápa látogatásáért. Ezt követően a Szentatya repülőgéppel Barcelonába utazott. Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! Nincsenek forgalmi fennakadások a vasúthálózaton. Rákos állomáson végzett karbantartás miatt vasárnapig pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békéscsabai fővonali nemzetközi intercity menetrendje az új Újszászi szolnoki elővárosi szakaszon reggeltől késő estig. Augusztus végéig pályakarbantartás miatt az intercity és személyvonatok helyett már busszal, azaz pótlóbusszal kell utazni Szerencsés Nyíregyháza között. Miskolc és Debrecen között pedig gyorsjáratú pótlóbuszok segítik a közvetlen eljutást. Rákos rendező felső vezeték karbantartás miatt péntek hajnalig az Esztergomi, a Váci és a Veresegyházi vonalakon az éjszaka és kora hajnali jártok helyett pótlóbuszok közlekednek a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota Újpest, illetve Angyalföld között. A napközbeni vonatoknál nem kell változásokra számítani. Ugyancsak karbantartás miatt 23-áig a pécsi meccsek és a kaposvári intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatok helyett ma még ugyanitt, holnaptól már Simontornya és Dombóvár között járnak pótlóbuszok. 30-60 perccel hosszabb bejutási idővel érdemes számolni. Karbantartások miatt pótlóbuszok járnak még Vác és Magyar Kút között 19-ig. Ma este 8:30-tól éjszakáig Hódmezővásárhely és Orosháza között, ezen kívül Kiskunfélegyház és Szentes között ma koradai utánig, továbbá majd 16-án és 20-án is. Péter Károly, Mávinform, viszonthallásra!
7: A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Útszükületen kell áthajtani ma 7 órától 17 óráig a 12. kerületben az Alkotás utcában, befelé a Tarcsai Vilmos utca előtt. A Rágyőrgy utcában a Szakács utca után, a Zugligeti úton befelé a Zalai út előtt, valamint a Fodor utcában befelé a Barta utca után veszélytelenítés miatt. A 18. kerületben az Alacskai úton a Termény utca közelében mától útszűkületen kell áthajtani vízvezeték építése miatt. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében a távhővezeték építése miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Szerdán az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Szorványosan, de napközben egyre inkább az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12-18, délután 26-33 Celsius fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 3 nap múlva életbe lépnek az új uniós szabályok a migrációs paktummal kapcsolatban. Parázs vita a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről és az uniós források hazahozataláról. Az igazság szimfonikus és mindig meghalad bennünket, mondta a 14. Leó pápa a madridi egyházmegye közösségének. Többen meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző. Iványi Balást hallják.
8: 2026. június 10-e van szerda, Isten éltesse Margit és Gréta nevű hallgatóinkat. A Margit egy görög eredetű latin névből származik, jelentése gyöngy. A Gréta a Margaréta név több nyelvben használatos becenévéből önállósult keresztnév. Június 10-én az egyház Szent Margit skót királynőre emlékezik. A 11. században élt uralkodónő mély vallásosságáról, jótékonyságáról és az egyház megújulásáért végzett munkájáról vált elismerté. Férjével, harmadik Malcolm skót királlyal együtt sokat tett a keresztény élet megerősítéséért. Kolostorokat alapított és támogatta a szegényeket. A keresztény uralkodó eszményképének tartják, ezért 1250-ben szentté avatták. Június 10-e a szecesszió világnapja. A világ számos országában ezen a napon rendezvényekkel, kiállításokkal és épületlátogatásokkal emlékeznek meg a századforduló különleges művészeti irányzatáról. A dátum nem véletlen, ezen a napon hunyt el a katalán Antoni Gaudi és a magyar Lechner Ödön, akik a szecessziós építészet két legismertebb alakjának számítanak. 1190. június 10-én a harmadik keresztes hadjárat során Kis-Ázsiában vízbe fulladt első Frigyes német-római császár, akit vörös szakálla miatt Barbarossa Frigyesként ismer a történelem. A Szentföld felszabadítására indult keresztes sereg egyik legtekintélyesebb vezetőinek halála súlyos csapást jelentett a hadjárat számára. A császár elvesztése után katonáinak jelentős része hazafordult, így a keresztes vállalkozás ereje számottevően meggyengült. 1880. június 10-én született Kafka Margit író és költő, a nyugat első nemzedékének egyik legjelentősebb alkotója. Tanárként kezdte pályafutását, miközben egyre több verse és novellája jelent meg. Legismertebb regénye, a Színek és évek, a gentri világ hanyatlását és a századforduló női sorsait ábrázolja. A Hangyaboly című művében saját zárdai élményeit dolgozta fel. Az első világháború végén, 1918-ban a spanyol nátha járvány áldozata lett, 12 éves fiával együtt. 1914. június 10-én született Habsburg Otto, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó trónörököse. Életének nagy részét emigrációban töltötte, de mindvégig aktívan foglalkozott a közép-európai népek együttműködésének kérdésével. A második világháború után a pán-európai mozgalom egyik vezető alakja lett, később pedig hosszú éveken át az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott. Magyarországon különösen ismerté vált szerepe az 1989-es pán-európai piknik megszervezésében. 1918. június 10-én elsüllyedt az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb magyar építésű hadihajója, a Szent István csatahajó. A Fiumében épült modern csatahajó első és egyben utolsó harci bevetésére indult, amikor az otrántói szoros tengerzárának áttörésére vezényelt köteléket orosz torpedónaszádok támadták meg. Luigi Rizzo korvett kapitány két torpedója végzetes sérüléseket okozott a hajónak, amely néhány órával később elsüllyedt. A fedélzeten szolgáló mintegy 1000 tengerész többségét sikerült kimenekíteni, de 89 ember életét vesztette. A hajó pusztulását filmfelvétel is megörökítette, így ez az első világháború egyik legismertebb mozgóképes dokumentuma lett. 1926. június 10-én halt meg Antoni Gaudi katalán építész, a szecesszió és a katalán modernizmus világhírű mestere. Nevéhez olyan különleges épületek fűződnek, mint a barcelonai Güell Park, a Casa Batlló vagy a máig épülő Sagrada Familia Bazilika. Sajátos formavilága, a természetből merített motívumai és merész szerkezeti megoldásai alapvetően formálták a modern építészet fejlődését. Végül 1944. június 10-én a franciaországi Oradour-sur-Glane faluban a Das Reich SS páncélhadosztály katonái borzalmas megtorló akciót hajtottak végre. Miután a környéken tevékenykedő ellenállók elraboltak egy német tisztet, az SS alakulat összeterelte a település lakóit. A férfiakat külön helyszíneken géppuskázták le, a nőket és gyermekeket pedig a templomba zárták, majd az épületet felgyújtották. A mészárlásnak 642 áldozata volt. A romokat Franciaország megőrizte emlékhelyként, hogy örök figyelmeztetésül szolgáljanak a háború borzalmaira.
0: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
9: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel a napon, öröm legyen arcodon. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, a legméltóságosabb oltári szentségről elnevezésű szentmisét fogjuk elmondani. És ezt a szentmisénket élő Irénért és Imréért ajánljuk föl. De mindig mondom, nem Szűk Marka a mi Istenünk. Ti is tegyétek ide az oltára a szándékaitokat. Mi pedig most mindannyian nézzünk magunkba, vizsgáljuk meg a lelkünket, és őszintén bánjuk meg minden bűnünket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úrnak szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szent az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Ott kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Ámen.
2: Olvasmány a Királyok első könyvéből. A nagy szárazság harmadik esztendejében történt, hogy Áháb király üzenetet küldött Izrael valamennyi fiához, és egybe gyűjtötte a prófétákat a Kármel hegyére. Ekkor Illés odalépett az egész nép elé, és azt mondta, meddig sántikáltok kétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. A nép azonban egy szót sem felelt neki. Erre Illés azt mondta a népnek, én maradtam meg egyedül az Úr prófétái közül, Baál prófétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két fiatal bikát, aztán ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vágják darabokra és tegyék a fára, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig majd a másik bikát készítem el, és teszem a fára, tüzet szintén nem teszek alája. Hívjátok segítségül isteneitek nevét, én meg majd segítségül hívom az én Uram nevét. Amelyik Isten tüzet küldve meghallgat, az legyen az Isten. Erre az egész nép azt felelte, helyes az indítvány. Azt mondta tehát Illés Baál profétáinak, válasszátok ki magatoknak az egyik bikát, először ti készítsétek el, mert ti vagytok többen. Hívjátok segítségül isteneitek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. Miután ők átvették a bikát, amelyet nekik odaadott, elkészítették, és reggeltől délig hívogatták Baál nevét, és azt mondták, Baál, hallgass meg minket, de nem jött egy hang sem, és nem felelt senki sem, hiába ugrándoztak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor aztán az idő már délre járt, Illés így gúnyolódott velük. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő. Talán éppen beszélget, vagy félrevonult, vagy uton van, vagy bizonytán alszik, hadd ébredjen föl. Hangosabban kiáltoztak tehát, és szokásuk szerint késekkel és törökkel vagdalták magukat, amíg el nem borította őket a vér. Amikor aztán elmúlt a dél, és örjöngésük közben eljött az étel áldozat bemutatásnak ideje, és nem hallatszott egy hang sem, és nem felelt, és nem hallgatta meg az imádkozókat senki sem, azt mondta Illés az egész népnek, gyertek hozzám. Amikor a nép eléje járult, Illés helyreállította az Úr lerombolt oltárát, mégpedig úgy, hogy vett 12 követ Jákob fiai törzseinek száma szerint. Jákobhoz ugyanis így szólt az Úr, Izrael legyen a neved. Illés akkor oltárt épített a kövekből az Úr nevében, és mintegy két barazda széles vízárkot készített az oltár köré, aztán elrendezte a fát, feldarabolta a bikát, rátette a fára, és azt mondta, töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek rá az egészen elégű áldozatra, meg a fára. Aztán így folytatta, másodszor is tegyétek meg ezt. Amikor másodszor is megtették, azt mondta, harmadszor is tegyétek meg. Megtették harmadszor is, úgyhogy folyta a víz az oltár körül, és az árok medre is megtelt. Amikor aztán eljött az egészen elégű áldozat bemutatásának ideje, odalépett Illés proféta, és így fohászkodott. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, mutasd meg ma, hogy te vagy Izrael Istene, meg hogy én a te szolgád vagyok, és hogy a te parancsodra cselekedtem mindezt. Hallgass meg, Uram, hallgass meg engem, hogy megtanulja-e nép, hogy Urunk, te vagy az Isten, és hogy te térítetted vissza ismét szívünket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és megemésztette az egészen elégű áldozatot, meg a fát, a köveket és a port, és felitta a vizet, amely az árokban volt. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten, ez az Isten igéje, Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy í betű sem, sőt, egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: Testvéreim! Amikor az Úr Jézus Krisztus a hegyi beszédben elmondta a mennyek országának a legalapvetőbb törvényeit, a só és a világosság képével, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, akkor helyesbíti a kortársainak a fölfogását, amellyel a sokfelé szorványban élő Izraelt vigasztalták. Fölmerült ugyanis a fájdalmas kérdés, miért van az, hogy Izrael szanaszétszórodva él a világban ahelyett, hogy országa lenne és hazája lenne. A rabbik azt tanították, hogy azért van ez, mert ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ti, akik az Úr törvényének az ismeretével az élet ízét képviselitek a többiek ízetlenségében, és világosságot hordoztok a többiek sötétsége közepette. Az Úr Jézus Krisztus helyesbíti. Nem az a világ világossága, aki Mózes törvényét ismeri, hanem ti vagytok azok, akik engem hallgattok, és tőlem tanultok élni. Ti vagytok a világ világossága és a föld sója. És ha valaki ezt meghallja, az első nagy élmény az, hogy ó, ez egy nagyszerű dolog. Ha én a világ világossága, meg a föld sója vagyok, nosza rajta, problémátlanul, és nyílegyenesen pályán befutok a mennyországba. És közben, természetszerűen, megbecsülést fogok kapni az emberek részéről, mert a só is, meg a világosság is megbecsülést érdemel. Aztán telnek múlnak az évek, és akár házasságban, akár papságban, akár szerzetben, akár magányosan, egyszer csak kiderül, hogy nem kellek senkinek. Sem úgy, mint só, sem úgy, mint világosság. És eleinte az ember még azt is gondolja, hogy igen, én mentes leszek mindattól a romlástól, amit a bűn jelent. De adódnak pillanatok, melyek után az embernek, akárkiről is van szó, bűnbánattal be kell vallanunk, hogy elvétettem. Még a bűntől sem vagyok mentes. És ezért jó újra meg újra hallani az Úr Jézus Krisztusnak a szavát, hogy ti kicsinyek, akik nem sztárok vagytok a világban, akiket nem tapsol meg a világ, ti vagytok a világosság és a só. Azáltal, hogy hozzám tartoztok, nem problémátlan az életetek, hanem velem viselitek az életnek a terheit. Nem vagytok mentesek a sikertelenségektől, hanem a kudarcaitokat tudjátok viselni, s hitben, bűnbánatban, meg az Isten és a felebaráti szeretetben éltek. Ezért néha eltipornak, általában nem vesznek észre, de az életetek világít. Ezt még jó tudni azt is, hogy az a világosság, amelyről az Úr Jézus beszél, az egy mécsesnek, egy fáklyának, vagy egy gyertyának a fénye, és ezekben valami elég. A keresztény életben egy ember égel, aminek fájdalma van. Meg amellett a nem égő emberekhez képest néha megéri ezt a hívő lelket a kísértés, hogy hát te nem vagy normális. Minek emészted magad? Hát nézd meg ezt, meg azt, meg amazt. Az virul,

0: Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat, kérjünk téged, hallgass meg minket. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket. Irén és Imre testvéreinkért, kérjük Urunkat, kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Megváltásunk emlékezetét ünnepelve, kérve kérjük Istenünk, hogy Atyai jóságodnak ez a szentsége legyen számunkra az egység jele és a szeretet köteléke, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Szúr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. A bűn ugyanis elszakította a fiaidat tőled, de szent fiad vére és szent lelked ereje által te újból magad köré akartad gyűjteni őket, hogy néped, amelyet a Szent Háromság egy Isten egyesít, a te mérhetetlen bölcsességed dicséretére egyházzá váljék, mint Krisztus teste és a Szentlélek temploma. Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, s újongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá

Szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott oda tanítványainak, és így szólt: vegyétek, s igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts le egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Úrunk, a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, különösen elhunyt Irénről, akit magadhoz szólítottál ebből a világból. Könyörögve kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. A kész is uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr béké legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az élet.

0: Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, mondja az Úr. Ha valaki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Könyörögjünk. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben, mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, tégy szenté minket, akiket mennyei asztalodról tápláltál, hogy Krisztus teste és vére mindnyájunkat igaz testvériségben kössön össze, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldja meg benneteket a mindenható és ember szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: A szent mise véget ért. Küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban. Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gyurkovics István aszódi plébános. A szentbeszédet Horváth Zoltán állandó diakónus mondta. Orgonán közreműködött Csanádi Tádé kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 33 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó reggelt kívánok! Június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó szupermérföldkövek határidőben történő teljesítését szolgálja. Kiemelik, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. A szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat vitája keretében a parlamentben Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője és Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára kedden hangsúlyozta, a szervezet politikai nyomásgyakorlásra és megfélemlítésre szolgált, tényleges közfeladat nélkül, így nincs helye alkotmányos demokráciában. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője kedden felidézte, a szuverenitásvédelmi hivatalt 2024-ben azért hozták létre, hogy védje Magyarország önrendelkezését, megelőzve az illegális külföldi kampányfinanszírozást és a nemzeti érdek sérülését. Azt kérdezte, a hivatal megszűnése feltétele-e az uniós források hazahozatalának. Legkevesebb 9-en meghaltak és több mint 30-an megsebesültek kedden a dél-libanoni Türosz külvárosait érő izraeli támadásban. Jelentette be a libanoni polgári védelem, hozzátéve, hogy az izraeli hadsereg a támadás után nem sokkal lakhely elhagyási felszólítást adott a város egészére. Libanoni források szerint az izraeli erők tűz alá vették a város környékén lévő palesztin menekült táborokat is. A DPA német hírügynökség szerint az izraeli hadsereg most először a térség keresztények lakta részén élőket is felszólította a távozásra. Hazánk időjárásáról. Az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a komoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél, a hőmérséklet délután 26 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, a következő híradással 8 órakor jelentkezünk. most közlekedési híreket hallanak.
4: Jó reggelt kívánok! Nincsenek forgalmi fennakadások a vasúthálózaton. Rákos állomáson végzett karbantartás miatt vasárnapig pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békéscsabai fővonali nemzetközi intercity menetrendje az új Újszászi szolnoki elővárosi szakaszon reggeltől késő estig. Augusztus végéig pályakarbantartás miatt az intercitik és személyvonatok helyett már busszal, azaz pótlóbusszal kell utazni Szerencsés Nyíregyháza között. Miskolc és Debrecen között pedig gyorsjáratú pótlóbuszok segítik a közvetlen eljutást. A Rákos rendező felsővezeték karbantartás miatt péntek hajnalig az Esztergomi, a Váci és a Veresegyházi vonalakon az éjszaka és kora hajnali jártok helyett pótlóbuszok közlekednek a Nyugati Pályaudvar és Rákospalota Újpest, illetve Angyalföld között. A napközbeni vonatoknál nem kell változásokra számítani. Ugyancsak karbantartás miatt 23-áig a pécsi Mecsek és a Kaposvári Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Az S40-es vonatok helyett ma még ugyanitt, holnaptól már Simontornya és Dombóvár között járnak pótlóbuszok. 30-60 perccel hosszabb bejutási idővel érdemes számolni. Karbantartások miatt pótlóbuszok járnak még Vác és Magyar Kút között 19-ig. Ma este 8:30-tól éjszakáig Hódmezővásárhely és Orosháza között, ezen kívül Kiskunfélegyház és Szentes között ma kora délutánig, továbbá majd 16-án és 20-án is. Péter Károly, Mávinform, viszonthallásra!
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton befelé a Kondorosi útnál, egy sáv járható. Telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a Városközpont felé. Útszükületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után 17 óráig veszélytelenítés miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy 14. Leó pápa kedden megérkezett Barcelonába, egy hete spanyolországi körútjának második állomására. Útjának madridi állomásán a Szentatya arra figyelmeztetett, hogy az eszkalálódó konfliktusok mély válságba sodorták a világot. Madridhoz hasonlóan 14. Leó pápát a katalán autonóm közösség fővárosában is hívők százezreiből álló tömeg fogadta, amikor megérkezett Barcelona 14. századi székesegyházába, hogy déli imát mondjon. A Szentatya barcelonai látogatásának központi eseménye szerdán lesz, amikor a pápa meglátogatja a közelben lévő Santa Maria de Montserrat 11. századi bencés apátságot, és Barcelonában ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában. Megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg a katalán építésze zsenie Antoni Gaudi, a La Sagrada Familia tervezője, aki immár a szenti avatás útjára lépett. A pápa spanyolországi látogatása pénteken a Kanári-szigetek szigetcsoportján, Afrika északnyugati partjainál teljesedik ki, ahol a Szentatya mintegy 1000 migránssal találkozik. Lannert Judit feltételhez kötni az egyházi iskolák fennmaradását. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint közpénzből nem tartható fenn két iskola egy iskolányi gyerek számára. A Mandiner írása: Lannert Judit, az új oktatási és gyermekügyi miniszter Quibitnek adott interjúját idézi, amelyben az egyházi iskolák és az állami intézmények együttműködéséről, illetve a tanulói összetétel kiegyenlítéséről beszélt a tárcavezető. A miniszter szerint nem tartható fenn közpénzből két iskola egy iskolányi gyerek számára. Ha az egyik intézmény szegregáltá válik, a másik pedig gyakorlatilag roma gyerekek nélkül működik. Lannert Judit úgy fogalmazott, az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha roma gyerekeket is felvesznek a nem roma tanulók mellé. Azt is jelezte, hogy a finanszírozásnál és az új iskolák engedélyezésénél szempont lehet az intézmények heterogén összetétele. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentenék a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak, jelentette a La Repubblica napilap kedden. Jezolóban 20 000-nél kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. Veneto tartomány ezen tengerpartján korábban napernyőként 3x2 méteres teret biztosítottak a vendégek számára, most ez 4x4 méterre bővült. Korlátozták a napernyők számát Szardínia délkeleti csücskében, Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyermekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Az Altroconsumo Fogyasztásvédő Egyesület felmérése szerint az utóbbi 5 évben 24%-kal drágultak az olaszországi strandok. Egy hét strand, egy napernyővel és 2 napággyal számolva az olaszoknak 225 euróba kerül. A felmérés szerint a legolcsóbb az olasz-francia határhoz közeli Alassio, a legdrágább pedig a Triest és Velence közötti Lignano-Sabbiadoro tengerpartja. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 10-e, szerda van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, a zenei szerkesztő Varga Ramóna és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, most ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Beválogatták a FEDOK Dokumentumfilm Fesztivál programjába Tolvaj Ferenc Szent Ignác útja című alkotását. A Székesfehérvári Fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A Szent Ignác útja gondolatébresztő külső és belső utazás, mely az élet igazi kalandját, az útkeresést és önmagunk megtalálásának lehetőségét kínálja. A filmben szereplő 4 fiatal zarándok lelki gyakorlatát mi magunk is végigélhetjük. Gőbel Ágoston kérdezte a film társforgatókönyvíróját, Balázs Zsuzsát. 8:30-kor rövid hírekkel, közlekedési információkkal, lapszemlével jelentkezünk. 8:45-kor pedig a Föld sóját hallhatják. A Honvédelmi és Társadalmi Baráti Kör Székesfehérvári szervezete, a Pákozdi Katonai Emlékpark, a Honvéd Kulturális Egyesület és a Nagyváradi Tanoda Egyesület közös szervezésében 14. alkalommal hirdettek honvédelmi rajzpályázatot a Kárpát-medencében. A nagy sikerű Karddal és Ecsettel elnevezésű gyermekrajzpályázat magyarországi eredményhirdetését és díjátadóját a hagyományoknak megfelelően Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Nem véletlen, hogy a honvédelem ügyét támogató mozgalom fellegvára a koronázó város Szent István városa lett. Évszázados történelmi hagyományokra épül a város polgárainak a hazavédelme melletti kiállása, a polgári és katona közösségek összefogása, szoros és eredményes együttműködése. A Földsójában a honvédelemről szóló pályamunkákról Olán Lászlót, a gyermekrajzpályázat szervezőjét, Spányi Antal püspököt, a rendezvény fővédnökét és a pályázó diákokat Berta Kata kérdezte. Most a főpásztort hallják.
6: Azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy hazánkat szeressük, tiszteljük. A gyerekeket ezekkel a rajzokkal arra próbáljuk rávenni, hogy amit le akarnak rajzolni, azzal foglalkozzanak, ismerjék meg azt a szimbólumot, ismerjék meg az a történelmi személyt vagy eseményt, és ezáltal közelebb kerüljön az életükhöz az, ami egy magyar embernek szent és talán első legfontosabb tényező az életében. Öröm, hogy évről évre mindig többen, mondhatom, hogy sok százan jelentkeznek erre a rajzversenyre, és akik ide eljönnek, akik ebben részt vesznek, biztos vagyok benne, hogy tanulnak sokat, jobb magyarrá változnak, fontos számukra a múlt, és a múltat tudják becsülni, fogják értékelni a jelenünket is.
0: Ha tehetik, tartsanak velünk! Most következő zenei összeállításunkban elsőként Szabó Tamás felvétele szól.

0: Az elmúlt percekben Szabó Tamás, Tina Turner és Dés László felvételeit hallották itt a Magyar Katolikus Rádióban. Hamarosan a hírekkel jelentkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
3: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Most a hírek következnek. Június 9-én kedden délelőtt 14. Leó pápa Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjában, az IFEMA Madridban önkéntesekkel találkozott. Június 8-án magánkihallgatáson fogadta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, majd beszédet mondott a spanyol parlament tagjai előtt a Palacio de las Cortes épületében. A pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Monserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, amelynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Június 12-én életbe lép az Európai Unió migrációs és menekültügyi paktuma, amely egyszerre tartalmaz határigazgatási, menekültügyi, visszatérési, adatkezelési, válságkezelési és szolidaritási elemeket. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője kedden Brüsszelben kijelentette, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, szándékosan félrevezető kommunikációt alkalmaz. A migrációs paktumnak pont az a lényege, hogy legalizálja a bevándorlást, legálissá teszi azt, ami korábban illegális volt. A Fidesz kedden felszólította a kormányt, hogy haladéktalanul jelentse be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem hajtja végre. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a magyarok sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak hazájukban. Havasi Bertalan a Fidesz keddi közleményében rámutatott, Magyar Péter azt ígéri, nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Persze, hogy nem lesznek illegális migránsok, ha Magyar Péter legalizálja őket, fogalmazott. Hozzátéve, a magyarok viszont sem legális, sem illegális migránsokat nem akarnak a hazájukban. A Fidesz éppen ezért követeli, hogy a kormány haladéktalanul jelentse be, a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani, közölte Havasi Bertalan. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó szupermérföldkövek határidőben történő teljesítését szolgálja. Kiemelik, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. Hazánk időjárásáról. Az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar. Élénk helyenként erős lesz az északnyugati-nyugati szél. A hőmérséklet délután 26 és 33 Celsius fok között valószínű. Legközelebb 8:30-kor mondunk híreket.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8:05.

0: A UB40 felvétele után most a reggeli riport következik, 8 óra 8 perc van. Beválogatták a FEDOK dokumentumfilmfesztivál programjába Tolvaj Ferenc Szent Ignác útja című alkotását. A Székesfehérvári Fesztivál célja a dokumentumfilmes műfaj népszerűsítése mellett a közösségépítés, az érzékenyítés és a hagyományok tisztelete. A Szent Ignác útja gondolatébresztő külső és belső utazás, mely az élet igazi kalandját, az útkeresést és önmagunk megtalálásának lehetőségét kínálja. A filmben szereplő négy fiatal zarándok lelki gyakorlatát mi magunk is végigélhetjük. Gőbel Ágoston kérdezte a film társforgatókönyv íróját, Balázs Zsuzsát.
1: Azt gondolom, hogy Szent Ignáchoz nagyon-nagyon lassan növünk fel, hiába vagyunk a 21. században, mert mit tanít nekünk Szent Ignác? Azt, hogy hogyan legyünk a jelenben. Mi állandóan a jövőben vagyunk, a múltunkban vagyunk, úgy is fogalmaztam, hogy igazából a kísértő, vagy a szétdobáló, vagy az ördögnek a lakcímkártyája az a jövőben és a múltban van. De most Ignác arra tanít bennünket, hogyan tudjuk a jelenben, mindenfajta körülmények között megtalálni Istent mindenben. Hogyan tudjuk megtalálni önmagunkat, és arra is forradalmi szint az ő lelki gyakorlata, és azért érzem azt, hogy mi még mindig nem nőttünk fel lelkileg ehhez. Ez lehet, hogy 500 év múlva se fogunk tudni igazából, mert nem vagyunk szentek, csak úton vagyunk. Szóval azért izgalmas nagyon, azt hiszem, egyre jobban Szent Ignácnak a lelkisége, mert arra is rávezet és megtanít bennünket, hogy nem tökéletesnek kell lennünk, hanem teljesnek. A teljesség pedig úgy is lehet, hogyha valami oknál fogva én fogyatékos vagyok, de attól én még érezhetem magam lelkileg Istenhez közeli állapotban és teljesnek. Ez egy óriási felismerése az embernek, hogy változni kell, a teljesség felé törekedni, és nem kell nekünk tökéletesnek lenni. És ez nagyon jól látszódik a filmben, mert négy fiatal zarándok indul el, a maguk kis bajukkal, szorongásaik a félelmeikkel, mint ahogy bennünk is ott vannak, akár mi is elindulhattunk volna ezen az úton, és hogy tudják integrálni a mindennapjaikban Szent Ignáci gondolatokkal és a jezsuita lelkivezető segítségével. Hihetetlen megnyílások vannak a filmben. Az egyik zarándok lány fogalmazza meg éppen, hogy hát látszik a többieken, ahogy a csendben, a vándorlásban alakulnak, ahogy megváltoznak arcok, gondolatok, olyan gyönyörűségeket mondanak ki a zarándokok, amit nem lehet megírni forgatókönyvben. Ez a szépsége, az egyik nagy szépsége a filmnek, hogy egy lelki belső utat jár be úgy, hogy gyakorlatilag nincs megírva. Tehát megint visszatérve Ignácra, a jelenben vagyunk. A jelenben, hogy tudok szemlélődve benne lenni, benne állni úgy, hogy azért leteszem, elengedem a múltamat, és elengedem valahogy a jövőmet azért, hogy megértsem magamat, hogy mi zajlik legbelül a szívemben, a lelkemben, és hogyha ezt megértem, és főleg úgy értem meg, hogy nem kell tökéletesnek lennem, csak a teljesség felé valamilyen szinten törekedni, akkor a zarándoklat végén is talán sokkal könnyebben fogom tudni megélni a mindennapokat. Ezért nagyon aktuális Szent Ignác, és azt gondolom, hogy még 500 év múlva is aktuális lesz.
2: Kik ezek a fiatalok, akikről szó van?
1: Nagyon sokan jelentkeztek. Ebből X mennyiségű embert behívtunk egy castingra, úgymond, és én beszélgettem el velük. Gyakorlatilag egyszerűen összeállt a kép, hogy ők azok négy ember, akiknek az úton kell lenni. Sokszor mondom, hogy a Szentlélek is súgott, és amikor felszálltak a repülőre és elindultak, akkor az úgy benne volt, hogy jó választás volt? Mert mi van, hogyha ez a négy ember ott nem tud jól működni? Mi van, ha nem nyílnak meg? És ez a film arról is szól, hogy a belső utat mutassa meg. És mi van, ha nem történik meg? De most így utólag, és tényleg nagyon sokszor átgondolva, rágva és szerkesztve ezt a filmet, ez egy nagyszerű választás volt. Mert olyan belső mély igazságokat, felismeréseket mondanak ki a két fiú és két lány, hogy sokszor elakad a lélegzetem, hogy te jó Isten. És olyan őszintén, hogy ezt tényleg nem lehet megírni. Ezt nem lehet forgatókönyvbe kitalálni sem, ami ott akkor, abban a pillanatban a lélek mélyéről feljön. És ez csoda volt látni, megélni, hogy őszinték a mosolyok, a tekintetek, hogy ott valami mélyen történik, és hogy érdekes módon attól is én tartottam, hogy fogja őket zavarni a kamera. Hogy azért olyan, mint egy lelki gyónás, hiába, hogy szemben a lelki vezető van, de azért körülöttük van egy stáb, és csodálatos módon működik. És nem tudom, hogy tudták ők kizárni azt, hogy egyrészt ne játsszák meg magukat. Mert nyilván azért csak ott van egy kamera, és mondhatok, amit akarok. De mégse ez történt. Ez olyan, mint egy ilyen fülbesúgás. Mintha csak a lelkivezetőmnek mondanám el azt, amit én felismertem. És közben nekünk mondja. És még az benne szerintem a nagyon szép és jó, hogy ez nem csak a Balázs, Katalin, Júlia és Beninek a története, hanem sok százezer millió Balázsnak, Beninek, Júliának és Katalinnak a története. Hogy úgy ki tudták tárni a lelküket, hogy felismerjük azt, hogy ez az én részem is. Ezzel én is küzdök. És olyan jó, hogy te meg elmondtad. És nem csak, hogy elmondtad, hanem a film végére szinte ilyen öngyógyulás van. Hogy saját maga reflektál arra, hogy hogyan és mit kell majd az életemben változtatni, vagy mire kell fókuszálnom azért, hogy én egyensúlyba kerüljek. Tehát, hogy ez kicsit mindannyiunknak a története, és ettől nagyon izgalmas a film. Az meg csak a habatortán, hogy gyönyörű képeket látunk, gyönyörű tájakban vagyunk, gyakorlatilag nincs senki az úton, csak a négy zarándok, mert kihaltak a városok, és olyan gyönyörű szimbólumokkal van teri, hogy én erről külön tudnék szerintem órákat beszélni, hogy szimbólumok tömkelege van benne, például a gólyák röptéje, ami ugye, hogy felszáll a lélek, rengeteg madárröpte van benne, tehát, hogy felhők, napok, mindennek szimbóluma és szimbóluma van, amit megint nem lehet nagyon megírni, valahogy a Szentlélek is ott rendezgette ezt a dolgot, pedig ugye azért nagyon szűkös keretek között forgattak, 21 nap állt, ha jól emlékszem, rendelkezésre, de hát valami olyan gyorsan kellett mindent csinálni, hogy ezt is egy csodának tartom, hogy azért mégiscsak egy filmforgatás volt a maga őrültségével, hisz egy filmforgatás ez ilyen, és mégis megteremtődött 21 nap alatt valami belül is, mert hogy ez majd látszik.
2: Mennyiben alakít ez a film?
1: Számomra a jelenlétről szól, és arról, hogy mindenféle fogyatékosságaink ellenére is hogyan legyünk teljesek. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban megtanított engem jelenben lenni, hogy itt és most vagyok az, aki vagyok. Csak ez az enyém. Megtanított arra, hogy a szorongás, a félelem, az nincs a jelenben. Az vagy a jövőm, vagy a múltam. Sokkal jobban tudok fókuszálni az itt és mostra. És ebből adódóan azt hiszem, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb

0: John Gibson és a The Reachers felvételét hallották. Kedves hallgatóink, 8 óra 22 perc van, most műsorajánló következik, méghozzá a 9 órai híradás után hallható Házunk táján című műsort a szerkesztő Szabó Csilla ajánlja figyelmükbe. Szervusz, jó reggelt kívánok! Mi lesz a téma?
1: Jó reggelt kívánok én is, neked és a hallgatóknak is. Kína szenthegyei, ezt a témát írtam föl magamnak.
0: Én pedig rögtön azt a kérdést teszem föl neked, hogy hogy jutott eszedbe ez a téma?
1: Hát jártam egy előadáson, van egy Zarándok Akadémia nevű rendezvénysorozat, és igazából teljesen véletlenül futottam bele egy plakátba, amin ez a cím szerepelt, hogy Kína szenthegyei és Zarándok Akadémia. Úgyhogy ez a kettő így annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy vajon egy egyébként keresztény társaság Kína szenthegyeivel kapcsolatban mit fog mondani. És hát megláttam az előadó nevét, aki Horváth Gergely, professzor úr, az ELTE nyugalmazott egyetemi tanára, és azt tudtam, hogy neki Kína az egyik szakterülete, vagy egyik kutatási területe, és hogy biztos nagyon érdekeseket fog mondani. És igazából úgy mindig sajnáltam, hogy mondjuk én nem jártam földrajzszakra az ELTÉ-re, hogy végighallgathassam ezeknek a nagy tudású embereknek az óráit, és gondoltam, hogy akkor egy kicsit így belekóstolhatok én magam ebbe, hogy ő miről mesél Kína kapcsán.
0: Aha, tehát akkor így jutott eszedbe ez a téma. Ezt a kérdést fogjátok körüljárni.
1: Egyébként szerintem a legtöbben így készítünk műsort. Ha a hallgatókat érdekli, hogy hogy találunk témát, szerintem mindig úgy, hogy ami minket érdekel, azt keressük meg.
0: Egyébként igen, nem mindig kérdezem meg, de amikor zajlanak ezek a műsorajánló interjúk, ilyenkor azért legtöbbször megfordul a fejembe, hogy vajon ez a téma hogy juthatott az illető szerkesztőnek az eszébe.
1: Hát így mindig azt, ami engem érdekel, azt keresem meg, úgyhogy szerintem nagyon jó munkahelyünk van, és nagyon jó ez a hivatás, mert nem sokan tehetik meg ezt, hogy ha valami érdekli őket, akkor oda mehetnek ahhoz az emberhez, aki a legjobb benne, megkérdezhetik, bemehetnek egy múzeumba, a színfalak mögé mehetnek a színházba, előveszik nekik a díszleteket, vagy a különleges műtárgyakat, és a legjobb szakértők beszélnek avatottan arról, amire igazán kíváncsiak vagyunk, úgyhogy ha valaki ilyen kíváncsi, akkor legyen riporter, és kielégítheti a kíváncsiságát. Szóval Kína szenthegyei, azért onnan fogunk elindulni, hogy egyáltalán Horváth Gergely miért ezt a témát választotta magának, mármint, hogy miért lett Kína az egyik kutatási területe itt Magyarországon. A másik egyébként a Medvesvidék, tehát van egy magyarországi kutatási területe, meg a nagy kutatási terület, Ázsia és azon belül Kína, amiről rengeteg tankönyvet, egyetemi tankönyveket is írt, megjegyzeteket, és hát kíváncsi vagyok, hogy miért pont Kínát választotta. Aztán arra is, hogy ő nyilván sokszor utazott Kínába, hogyan zajlottak ezek az utazások, mondjuk akkor, amikor még utazni nem igazán lehetett, nem volt lehetőség innen a kommunista blokkból utazni, vajon akkor tudósként, egyetemi tanárként ez könnyebb volt-e, meghívták, tudta, hogy hova megy, mit akar, vagy ott alakult, szóval nagyon kíváncsi vagyok ezekre a részletekre is, és arra is, hogy a szent hegyek Kínában miért szentek, és vajon melyik vallás, és mit gondol ezekről a hegyekről, ami miatt fontosak, és ami miatt egy ilyen előadást, amely a Zarándok Akadémián hangzott el, fölépített erre ezekre a hegyekre.
0: A téma tehát izgalmas, a beszélgetést a 9 órai hírek után hallgathatják meg a kedves hallgatók. Szabó Csillának köszönöm szépen, hogy itt volt és mindezt elmondta. Kedves hallgatóink, mi pedig egy rövid zenével folytatjuk az adást, hamarosan a hírek következnek. Most a Honey Beast Kína című száma következik.

0: 9:30 van. Most tehát rövid hírek következnek. Június 9-én kedden délelőtt 14. Leópápa Spanyolország egyik legnagyobb rendezvényközpontjában, az IFEMMA Madridban önkéntesekkel találkozott. Június 8-án magánkihallgatáson fogadta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt, majd beszédet mondott a spanyol parlament tagjai előtt a Palacio de las Cortes épületében. A pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Monserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, amelynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Nagy László képzőművészi, grafikusi és képszerkesztői munkásságát is bemutatja a Bőrömön ország süt át című tárlat, amely kedden nyílt meg és szerdától látogatható a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az intézmény 2022-ben kötött letéti szerződést Nagy László és felesége Szécsi Margit hagyatékának gondozásáról idézte fel Török Petra, a múzeum főigazgatója, a tárlat keddesti megnyitóján. A tárgyak, kéziratok, könyvek, relikviák végül 2025-ben kerültek teljes körűen és végleg az Irodalmi Múzeum gyűjteményébe. Az író születésének centenáriumán 2025-ben először a virtuális térben indult el az emlékév a 100 év, 100 nap, 100 kincs című online galériával, amelyben 100 műtárgyat mutattak be. A Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban átfogó tárlat nyílt, Testvér tehetség címmel, amely Nagy László és Kondor Béla szellemi kapcsolatát állította a középpontba, valamint a költő szülőfalujában Iszkázon is megújult a Nagy László emlékház tárlata, amely egész évben várta az érdeklődőket. Legalább több órás napsütés várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett, de északnyugaton felhősebb marad az ég. Délelőtt kevesebb helyen, még délutántól elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is esély van. A jellemzően déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkülhet, majd késő délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen észak-nyugatira fordul a szél, amelyet erős, akár viharos lökések is kísérhetnek. Zivatarok környezetében erős, viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 Celsius fok között valószínű, de északnyugaton és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várhatók. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másutt 20 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. A következő híradással 9 órakor jelentkezünk. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentése a Budafoki úton kifelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Lassú a haladása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, valamint a Váci úton és a Megyeri úton a közös csomópontnál. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Főút, Kazinci utca, Pozsony utca kereszteződésben karbantartás miatt 15 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé. Nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát. A Bodza utca és a Kada utca között mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy 14. Leópápa kedden megérkezett Barcelonába, egy hetes spanyolországi körútjának második állomására. Útjának madridi állomásán a Szent Atya arra figyelmeztetett, hogy az eszkalálódó konfliktusok mély válságba sodorták a világot. Madridhoz hasonlóan 14. Leó pápát a katalán autonóm közösség fővárosában is hívők százezreiből álló tömeg fogadta, amikor megérkezett Barcelona 14. századi székesegyházába, hogy déli imát mondjon. A Szent Atya barcelonai látogatásának központi eseménye szerdán lesz, amikor a pápa meglátogatja a közelben lévő Santa Maria de Montserrat 11. századi bencés apátságot, és Barcelonában ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában. Megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg a katalán építészet zsenie, Antoni Gaudi, a La Sagrada Familia tervezője, aki immár a szenti avatás útjára lépett. A pápa spanyolországi látogatása pénteken a Kanári-szigetek szigetcsoportján, Afrika északnyugati partjainál teljesedik ki, ahol a Szent Atya mintegy 1000 migránssal találkozik. Lannert Judit feltételhez kötni az egyházi iskolák fennmaradását. Az oktatási és gyermekügyi miniszter szerint közpénzből nem tartható fenn két iskola egy iskolányi gyerek számára. A Mandiner írása Lannert Judit, az új oktatási és gyermekügyi miniszter Quibitnek adott interjúját idézi, amelyben az egyházi iskolák és az állami intézmények együttműködéséről, illetve a tanulói összetétel kiegyenlítéséről beszélt a tárcavezető. A miniszter szerint nem tartható fenn közpénzből két iskola egy iskolányi gyerek számára. Ha az egyik intézmény szegregáltá válik, a másik pedig gyakorlatilag roma gyerekek nélkül működik. Lannert Judit úgy fogalmazott, az egyházi iskolák is akkor maradhatnak fenn, ha roma gyerekeket is felvesznek a nem roma tanulók mellé. Azt is jelezte, hogy a finanszírozásnál és az új iskolák engedélyezésénél szempont lehet az intézmények heterogén összetétele. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentenék a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak, jelentette a La Repubblica napilap kedden. Jezolóban 20 000-nél kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. Veneto tartomány ezen tengerpartján korábban napernyőként 3x2 méteres teret biztosítottak a vendégek számára, most ez 4x4 méterre bővült. Korlátozták a napernyők számát Szardínia délkeleti csücskében, Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyermekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni. Az Altrokonszumó Fogyasztásvédő Egyesület felmérése szerint az utóbbi 5 évben 24%-kal drágultak az olaszországi strandok. Egy hét strand, egy napernyővel és két napággyal számolva az olaszoknak 225 euróba kerül. A felmérés szerint a legolcsóbb az olasz-francia határhoz közeli Alassio, a legdrágább pedig a Trieste és Velence közötti Lignano-Sabbiadoro tengerpartja. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 39 perc, műsorajánló következik. Kulturális magazinunkat a délután 3 óra 4 perckor kezdődő Akvarelt ajánljuk, amelyben a 31. Duna Karneválra hívjuk az érdeklődőket. A június 12-e és 19-e között megrendezésre kerülő eseményről Vince Andrea fesztivál igazgatóval Tóth Zsófia beszélget. Fazekas Gyöngyvér pedig egy 17. századi angol kutató keleti utazását megörökítő kötetről beszélget a fordítóval, Bakonyi Zsuzsannával és Várkonyi Gábor történésszel. Ebből hallhatnak most egy részletet.
3: Egy nagyon képzett emberről van szó, Oxfordban tanul, családja vagyonos. Itt a beszélgetésen el is hangzott, hogy Oxfordban college-ot alapít a család, és valóban egy a humanista értékrendnek megfelelő, a tudományt szolgáló, az ismereteket szolgáló személyiségről van szó. Gondolkodtunk azon, hogy hát az utazás az most mennyire kalandvágyból, vagy mennyire elkötelezettségből zajlik. Ezt mindig nagyon nehéz kitalálni, hogy vajon mi hajt valakit. Hát természetesen nem a kalandvágynak is szerepe kell, hogy legyen, mert hát azért a 17. században utazni nem volt egyszerű. Blunt valóban, hát úgy tűnik, hogy egyedül utazik, de én azt gondolom, hogy ez egy-két emberre biztos, hogy van körülötte, csak az út leírásában nyilvánvalóan önmagát emeli ki, és nem a kísérettel foglalkozik. És hát a gyakorlat, az utazás gyakorlatához hozzátartozott, hogy nagy karavánokhoz kell csatlakozni, mert az útviszonyok azok kiszámíthatatlanok, az utak veszélyesek, nincs biztonság. Több olyan leírást is találunk egyébként ebben a szövegben, ami arról szól, hogy hogyan tudták kikerülni a rablótámadást. Sőt, olyan rész is van, hogy a rablótámadást egyetlen egy módon lehetett kikerülni, hogy a karaván egy részét feláldozták. Lényegében majd, hogy nem ezzel átadva egy bizonyos vagyont a rablók számára, és akkor így a karaván nagyobb része tovább tudott menni. Ami érték egyébként a Henry Blunt féle úti naplónak, hogy nagyon alapos geográfiai megfigyeléseket tesz, folyamatosan kitér a látott városokra, talán még az első etnográfost is köszönhetjük személyében, leírja az ott lakókat, öltözetüket, leírja az étkezésüket. Ha városba érkezik, akkor nagyon pontosan ír a város elrendezéséről, a kiemelkedő épületekről, a nagyobb városokat, mint Edirne, vagy Konstantinápoly, Alexandria, vagy éppen Kairó mindig megdicséri. Tehát nem érződik ez a Nyugat-Európából, vagy Keresztény-Európából érkezek, és ami keleten van, semmi nem tetszik. Tehát, hogy nagyon sok elismerő mondat van ebben a naplóban. Természetesen, amikor a lakocsokra tér ki, vagy azokra a népekre, kultúrákra, etnikumokra, akikkel találkozik, ott azért eléjön az ismeretlenség.
0: Henry Blunt utazása Közel-Keleten című kötetéről bővebben a délután 3 óra 4 perckor kezdődő Akvarellben hallhatnak. Várja önöket az adás szerkesztője Fazekas Gyöngyvér, és műsorvezetőként magam is számítok figyelmükre. Tartsanak velünk!

0: A Kerekes Band és a Dalinda felvételét hallották. 8 óra 45 perc van pontosan, a Föld súlya következik. A Honvédelmi és Társadalmi Baráti Kör székesfehérvári szervezete, a Pákozdi Katonai Emlékpark, a Honvéd Kulturális Egyesület és a Nagyváradi Tanoda Egyesület közös szervezésében 14. alkalommal hirdettek honvédelmi rajzpályázatot a Kárpát-medencében. A nagy sikerű Karddal és Ecsettel elnevezésű gyermekrajzpályázat magyarországi eredményhirdetését és díjátadóját a hagyományoknak megfelelően Székesfehérváron a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartották. Nem véletlen, hogy a honvédelem ügyét támogató mozgalom fellegvára a koronázó város Szent István városa lett. Évszázados történelmi hagyományokra épül a város polgárainak a haza védelme melletti kiállása, a polgári és katona közösségek összefogása, szoros és eredményes együttműködése. A honvédelemről szóló pályamunkákról Ollá Lászlót, a gyermekrajzpályázat szervezőjét, Spányi Antal megyéspüspököt, a rendezvény fővédnökét és a pályázó diákokat Berta Kata kérdezte.
1: Ha egy ilyen jellegű pályázat eléri a 10. jubileumát és túléli, azt mondják, hát igen, ennek a rajzpályázatnak van jövője.
2: Köszönjük a lehetőséget, hogy bemutatkozhatunk, hiszen ez egy olyan kezdeményezés, amire azt lehet mondani, hogy sikeres. És nem mi mondjuk erre, hanem a környezetünk. 2013-ban azt gondoltuk, hogy a fiatalok hazapias honvédelmi nevelését többféle módszere támogatjuk, de próbáljuk meg egy másikat. Nem kellett feltalálnunk a kanálban a mélyedést, hiszen adott egy rajzpályázat. Mi, mint civil szervezet, mint Honvédség és Társadalom Baráti Kör, ehhez az eszközhöz nem nyúltunk még. És megpróbálkoztunk vele. És a legelső alkalommal is nagyon biztosak voltunk abban, hogy 6 történelmi témát kívánunk ajánlani, de olyat, ami nincs egy eseményhez kötve, nincs egy évfordulóhoz, engedjük a szabadon gondolkozni a fiatalokat, válaszanak ők maguknak kedvenc témát, kedvenc helyszínt, kedves főhőst, vagy éppen kedves fegyvert. És ennek megfelelően hirdettük meg az első rajzpályázatunkat, amelyre 204 alkotás érkezett. Mi azt hittük, hogy elértük a csúcsunkat, következő évben 1004 alkotás érkezett, és ekkor már megjelent Kárpátalja, és megjelent Erdély és Pácium. Annélkül, hogy mi arra terjeszkedtünk volna, pusztán csak ment a híre. És ezt követően évente általában 1000-1500, de az eddigi legnépszerűbb 2235 gyermekrajz volt, amelyre azt kell mondjam, hogy hihetetlen mennyiség. Mert hogyha lefordítom a számokat, akkor azt látjuk, hogy 2200 fölötti gyermekrajz született, de mivel mi lehetőséget adunk az egyéni pályázó mellett a csoportosra is, ezért az alkotók száma abban az évben majdnem elérte a 2800-at. És nem csak 2800 gyereket érintett meg a felhívásunk, hanem a családtagokat, a szülőket, az osztályfőnököket, a töri tanárokat és az osztálytársakat is. Tehát azt lehet mondani, hogy egy civil szervezet kezdeményezésére, a magyar nemzet hadtörténelmének életben tartására évente több ezer személy mozdul meg. És úgy kottázzuk a rajzpályázatot, hogy mindig a Magyar Kultúra Napján januárban indítjuk el. A beadási határidő több mint jelképes, március 15-e. És az első eredményhirdetést mindig Nagyváradon rendezzük meg, a Festum Varadinum, a Nagyváradi Magyarság legnagyobb kulturális fesztiválján, és a székesfehérvári eredményhirdetést, amire a felvidéki és a hazai településekre várjuk a díjazottakat, ez pedig mindig a Nemzeti Összetartozás napján. Így igyekszünk szolgálni, szó szerint szolgálni nemzetünk hadtörténelmét.
1: Mutassuk be a mostani meghirdetett pályázatot. Mi volt az alaptéma, hány gyerek pályázott, és hogyan értékeli ezeket az alkotásokat?
2: Az alkotások egytől egyig gyönyörűek. Tehát, hogyha gyermek rajzát lehet, hogy nem egy munkácsihoz kell hasonlítanunk, de mindegyiknek lelke van. Mindegyiken valahol a katonák, a huszárok, a világháborús katonák iránti tisztelet tükröződik, nagyon szépen tisztán jelennek meg a nemzeti jelképeink, tehát összességében azt mondom, hogy az irány nagyon jó. Ebben az évben Karddal és Ecsettel címmel hirdettük meg, utalva arra, hogy voltak, akik fegyverre védték a hazát, és van, akik most a hazát jelképesen a rajszerekkel védik, hiszen életben tartják a történelmünket. 1378 gyermekrajz érkezett, Kárpátaljáról, közel 80 alkotás, két település, két iskolájából, felvidékről, Délvidékről, Páciumból, Erdélyből, és Magyarország mintegy 50 településéről, tehát azt hiszem, hogy megmozdítottuk az egész Kárpát-medencét.
1: Hogyan fogják értékelni a gyermekek alkotásait, kik azok, akik majd díjazzák?
2: 16 zsűri tagunk van, és ez azt hiszem, hogy már önmagában egy nagyon szép szám. Köztük van gyermekképregény alkotó, amatőrképzőművész, 6 történész, tehát több szempontból értékeljük az alkotásokat. És ennyi alkotás közül nem lehet kiválasztani egy elsőt, egy másodikat, egy harmadikat, ezért már a kezdet-kezdetén bevezettük az aranyceruza, ezüstceruza, bronzceruza minősítést és díjat, és ehhez hozzá kellett még kapcsolnunk a külön díjakat is. Tehát összességében ebben az évben Nagyváradon és Székesfehérváron mintegy 420 díjat adtunk át, és adunk át a gyermekeknek. Díjakat ajánlott föl az Egyházmegye, Spányi püspök úr, Székesfehérvár önkormányzata, a Honvédelmi Minisztérium vezérkara, pályázati díjat adomány ajánlott még föl néhány magán személy, a Dinnyési Várpark, a Katonai Emlékpark többek között, és a díjak nagy részét pedig a civil szervezetünk, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári szervezete biztosítja.
1: Püspök úr, sokféleképpen lehet a hazát védeni, azzal is, ha a történelmünket ébren tartjuk a fiatalokban, ez az esemény hogyan segít ebben?
3: Azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy hazánkat szeressük, tiszteljük. A gyerekeket ezekkel a rajzokkal arra próbáljuk rávenni, hogy amit le akarnak rajzolni, azzal foglalkozzanak, ismerjék meg azt a szimbólumot, ismerjék meg az a történelmi személyt vagy eseményt, és ezáltal közelebb kerüljön az életükhöz az, ami egy magyar embernek szent, és talán első legfontosabb tényező az életében. Öröm, hogy évről évre mindig többen, mondhatom, hogy sok százan jelentkeznek erre a rajzversenyre, és akik ide eljönnek, akik ebben részt vesznek, biztos vagyok benne, hogy tanulnak sokat, jobb magyarrá változnak, fontos számukra a múlt, és a múltat tudják becsülni, fogják értékelni a jelenünket is.
4: A székesfehérvári Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákjai is részt vettek a honvédelmi gyermekrajz pályázaton.
5: Nálunk gondolkodtunk, tehát egy vacsora előtt beszélgetünk róla, tehát az ilyen ünnepekről, mint például az október 6-a, megbeszéljük a múltat, hogy miért keletkezett ez, meg hát itt az iskolában is.
6: Ez egy fontos dolog volt a magyarok életében.
7: Hozzátartozik a történelmünkhöz.
5: Mert az ő segítségükkel értük el valamennyi célunkat.
8: Tanulunk tőlük valamit?
5: Igen.
8: Mit?
5: Például, hogy sose adjuk fel, amit szeretnénk.
9: Hogy merjük kimutatni azt, amit szeretnénk elérni.
5: Sokan meghaltak, és hogyha, hát igazából, hogy ha nem lenne ez igaz, akkor a hazugságért csak, akkor a hazugságért nem halnak meg az emberek.
0: A Földsúlya rovatunkban Berta Kata összeállítását hallották.

Kedves hallgatóink, ma Mark Knopfler felvételével ér véget a zenés napköszöntő. A műsort Fülöp Csaba hangtechnikus, Varga Ramona zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok Önöknek!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallott.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. 14. Leó pápa szerdán Barcelonában felkeresi a Brians 1 büntetés végrehajtási intézetet, ahol 80 fogvatartottal találkozik, majd belép a Montserrati apátságba. Június 10-én ünnepi szentmisét mutat be a Sagrada Familia bazilikában, melynek keretében megáldja a nemrégiben elkészült Jézus Krisztus tornyot. Éppen 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én halt meg Antonio Gaudí katalán építész, a La Sagrada Familia tervezője. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot kedden este. A javaslatot a Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtotta be, előadója Görög Márta igazságügyi miniszter. Rögzítik, hogy a törvényjavaslat különösen az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó szupermérföldkövek határidőben történő teljesítését szolgálja. Kiemelik, hogy a törvényjavaslat kizárólag az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó intézményi és jogállamisági feltételek teljesítésére irányul. A szabályozás nem érint ideológiai vagy világnézeti kérdéseket, nem kapcsolódik migrációs politikai tárgykörökhöz, és nem vet fel Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával összefüggő kérdéseket. Szükséges egy új szénhidrogén termék vezeték létesítése Százhalombatta és a szlovákiai Ipolyság település közötti szakaszon, amely a MOL Dunai olajfinomító és a Slovnaft olajfinomító összeköttetését célozza. Ennek megvalósítását szolgálja az a törvényjavaslat, amelyet kedden nyújtott be a parlamentnek Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. A törvényjavaslat az újonnan létesítendő vezeték koordinátáival egészíti ki a Magyar Köztársaság kormánya és a Szlovák Köztársaság kormánya közötti korábbi megállapodásról szóló jogszabályt, amely a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar elhárításával kapcsolatos együttműködésről szól. A 2022 óta zajló orosz-ukrán konfliktus kockázatot jelent Magyarország és Szlovákia kőolajtermék ellátására, olvasható az indoklásban. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az UMS kedden este. Szűcs Brigitta mentőtiszt 2018-ban az első női mentőápolók között csatlakozott az UMS kötelékéhez. A központi mentőállomáson teljesített szolgálatot, később mentőtiszti diplomát szerzett. A kivonuló munka mellett a központi irányító csoportban segélyhívásokat fogad, a Közép-Magyarországi Régió oktatás szervezőjeként pedig az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését is támogatja. 2026-tól a Hunor Mentőszervezet egészségügyi komponensének tagja és mesterképzésre készül. Közölték, az eddigi szóvívő Györfi Pál a mentőszolgálat állományában marad. Hazánk időjárásáról. Az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett. Az ország északkeleti felén harmadán valószínű eső, zápor, zivatar, élénk helyenként erős lesz az északnyugati nyugati szél, a hőmérséklet délután 27 és 33 Celsius fok között valószínű. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 10 órakor hallhatják. Kilenc óra négy perc. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Kína Szenthegyei, mai beszélgetésünk témája, vagy inkább majd hallgatom csodálattal Horváth Gergelyt, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet nyugalmazott főiskolai tanárát. Ahogy csodálattal hallgattam ezt az előadást, amit egy zarándok akadémián tartott Kína Szenthegyeiről, mert egyébként annyira meglepett engem, így nyugati szemmel, ez, hogy felmerül bennünk egyáltalán az, hogy Kínában zarándokolnak. Ugye olyan más típusúak azok a vallások, nem is igazán vallások, amelyeket ott, amelyekben ott hisznek, inkább ezek ilyen, nem tudom, ilyen filozófiával átszőtt, az életet meghatározó gondolkodásrendszerek, hogy nem is gondoltam, hogy ők is zarándokolnak. Pedig zarándokolnak, ugye?
1: Igen. Zarándokolnak ők is. Előjelben szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Katolikus Rádió stúdiójában, és hát örömmel beszélek Kínáról, mert az egyik, hát úgy mondjam, szívem csücske ez az ország, amit nagyon szeretek, különösen azért, mert ugye nagyon sokszor volt alkalmazva ellátogatni, és sok részét láttam az országnak.
0: Na már itt meg kéne állnunk, bocsánat, hogy önben szakítom a szót, de igen. Hogy alakul ki valakinek a kutatási területe? Ugye az egyrészt van egy magyarországi, ez a medves vidék, Salgótarján környéke, és emellett Ázsia és Kína. Hogy ön választotta, vagy kijelölték az ön számára?
1: Hát ennek van egy érdekes története. Nagyon régi időkre kell visszamenni, az 1950-es évek elején az én édesanyám özvegyen maradt 3 gyerekkel. Nagyon fiatalon meghalt az édesapám, amit gyakorlatilag nem is ismertem. És hát miután ugye ő egyetemen tanított magyar nyelvészetet, de hát azért elég kevés volt a fizetés, és hogy valahogy egy kicsit több pénzzel legyen, elvállalta, hogy külföldieket tanít magyarra. Most abban az időben, 1949-ben kiáltották ki a kínai népköztársaságot, ugye nagy lett a drúzsba a két szocialista ország között, ugye egymás keblére borultak, és hát ennek keretében Kína nagyon sok diákot küldött Magyarországra, hogy különböző szakterületeken tanuljanak. Persze ennek első feltétele az volt, hogy azért úgy magyarul többé-kevésbé meg kellett tanulniuk, és édesanyámnak ez volt a feladata, hogy ezeket a külföldieket, benne nagyon sok kínait magyarra tanítson. Ezek a tanítványok aztán nagyon megszerették édesanyámat, gyakran följártak hozzánk úgy családot látogatni, hogy én már kisgyerekként ott ugye tudtam, hogy vannak kínaiak, meg kik azok, meg hogy mit keresnek itt, és utána aztán többen visszakerültek Magyarországra különböző szakterületekre, főleg diplomatáknak, nagykövetségre, és akkor ugyanúgy tartották a kapcsolatot édesanyám, amit eddig. Tehát nekem volt egy ilyen kínai kapcsolatom von haza, az, ahogy mondani szokták, és nagyon sokszor kaptam tőlük, hoztak ilyen képes lapfizeteket, meg prospektusokat, meg egyebeket, csodálatos kínai tájakról, és miután engem már akkor a földre az izgatott, ugye, tehát kicsi koromtól kezdve én valahogy az predesztinálva volt, hogy én földrajzos leszek. Nagy örömmel nézegettem mindig a kínai dolgokat, és hát, hogy hú, de jó lenne egyszer majd azokat látni, meg oda eljutni. Hát valahogy így kezdődött. És aztán a későbbiek folyamán ez a kapcsolat megmaradt, és amikor én már tanár lettem, akkor megpályáztam egy kínai ösztöndíjat, és hát így kezdődtek az én kínai utazásaim ezzel a 3 hónapos kínai ösztöndíjjal.
0: Hát Kína az magában ez az ország, ez egy csoda lehet egy földrajzos számára, mert annyira sokféle, tehát óriási az ország, és ugye onnan, hogy elindulunk az óceán partjáról, az egészen a sivatag meg a nagy hegyeken keresztül, igen, azt mondhatom, hogy szinte minden van, igen, ami hát ez érdekes lehet.
1: Igen, ez nagyon találó, ugyanis valóban. Hát azért gondoljuk meg, hogy ez az ország majdnem akkora, mint Európa, csak egy picivel kisebb. Most azért, ha most ugye kínai azt mondja, hogy megyek Európába, ugye nekünk az furcsa, mert megszoktuk, hogy országok vannak, hogy akkor most valaki Németországban, vagy Franciaországban, és itt a... Nem, itt ugye van egy hatalmas ország, amely lényegében mindazokat felülről, amit ön mondott. Tehát egyrészt vannak nagyon szép látványos tengerpartjai, vannak csodálatos, nagy sűrű lakott alföldjei, és akkor vannak a belső területek, amelyek sokkal ritkábban lakottak és alig ismertek, de ott rengeteg olyan kimondottan természetfölről az egy jellegű képződmény van, ami egészen káprázatos, különösen a sivatagok vidéke, de a magas hegyek is hát fantasztikusak. És leginkább még talán, amit kiemelnék, az a karsztvidékek, mert hát olyan mészkő területek, mint amelyek Kínában vannak, a Földön gyakorlatilag alig-alig vannak. Hát gondoljuk el, hogy három hatalmas tartomány gyakorlatilag csak mindegyik nagyobb, mint Magyarország, és szinte csak mészkőből áll, és ott vannak a világ legszebb karszt jelenségei, amiket hát gondolom ilyen fényképekről, meg filmekről azért biztos sokan ismernek, akik most hallgatják ezt a műsort.
0: Amikor valaki egy tudós Kínába érkezik, vagy földrajztudósként elhatározza egyáltalán, hogy Kínába fog menni, akkor válogatod, hogy mit szeretne megnézni, kutatni, vagy ez egy, hogy mondjam, egy ilyen tudományos diplomáciai kérdés is, hogy mi az, amit engednek, vagy szeretnének, hogy egy magyar kutasson Kínában?
1: Hát az igazság az, hogy amikor én először eljutottam Kínába, erre a háromnapos ösztöndíjra, akkor én még semmit sem gondolhattam, hanem ugye egyszerűen arról volt szó, hogy egy fiatal tanár voltam, tanársegéd voltam akkor még a budapesti tanárképző főiskolán, és egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy miután tanítom Kína földrajzát, amúgy is nagyon szeretem, hogy akkor minél többet meg akarok bele ismerni. És ezt én be is írtam a pályázatom, hogy én szeretnék Kínából sokat utazni, hogy lássam a különböző tájakat, és akkor nekem az a tanításban egy nagy segítség lesz, hogy én ezeket a területeket ismerem. Na, akkor megérkeztem a Nankingi Egyetemre, amely hivatalosan a vendéglátom volt, és ott engem beraktak a diákok közé. Mondjuk elég gyerekképen volt, meg olyan kis fiatalka voltam, de hát akkor is én már azért mégiscsak tanár voltam, és egy kicsit meglepett a dolog. Még azt is akarták, hogy megjárjak rendszeresen a kínai tanfolyamra, a nyelvtanfolyamra. Hát azt mondtam, hogy azért az mégsem, és mondtam, hogy hát nem ez volt lefektetve ugye abban a szerződésben, amit eredetleg a kínai követség eredetleg azon keresztül a minisztériumban meg volt kötve, hanem hát az, hogy itt nekem szakmai programot biztosítanak. És aztán eltelt egy hónap, és gyakorlatilag nem történt semmi. Hát én béreltem egy kerékpárt, és hát egész nap jártam a város meg a környékét, és igazság szerint akkor szerettem bele Kínába. Most gondolja el, hogy minden kis vacak sikátorba behajtottam. Ott láttam, az még ugye, azért még az még egy nagyon szegény Kína volt, amikor én ott voltam. És akkor ott láttam, nem az a mostani nagy toronyházas még minden, hanem az a hagyományos régi kínai életmód volt, és akkor ott láttam az utcán, hogy hogyan élnek, hogy az étterem előtt, vagy hát étterem a kifőzde előtt, ott vágják a csirkét, és a vére a kanálisba folyik, hogy a borbély az utcán vágja a haját a delikvensnek, és itt szóval olyan dolgokat láttam, mint egy átlag turista soha nem láthat. És ezekben nagyon beleszerettem, ezekbe a hétköznapi eseményekbe, hogy így mondjam, és akkor lettem igazán olyan nagy Kína barát, hogy aztán utána mindig, ha lehetőség volt, akkor mentem. És hát mik volt ezek a lehetőségek? Egyrészt, hogyha volt egy konferencia, ugye akkor mindig örültem, hogyha mehetek, és hát mindig a konferenciákhoz kapcsolatok ilyen terepbejárások, amit helyi professzorok vezettek, és akkor nagyon szép helyekre eljuthattunk Kínába, és láthattunk olyan földrajzi jelenségeket, amelyek valóban érdekesek voltak. A másik az volt, hogy még éppen nem első nankingi utazásunk alkalmával sikerült összebarátkozni egy ottani kínai kollégával, aki a karsztok területén tevékenykedett, karsztkutató, azon belül elsősorban a karsztok talajaival foglalkozott, és nekem volt egy nagyon kedves professzorom, Zámbó László tanár úr, akit nagyon szerettem, és ő is a karsztoknak, a talajnak a karsztokra gyakorolt hatásával foglalkozott. És ez adta azt az indítatást, hogy csináljunk egy közös kutatási programot, hogy a karsztoknak, a talajnak a hatása a karsztokra, hogy hogyan jelentkezik trópusi, szubtrópusi és mérsékelteti körülmények között. Hát ez indított el aztán egy ilyen kutatócserét, aminek keretében aztán megint eljuthattam egészen fantasztikus helyekre. Aztán volt úgy, hogy a Magyar-Kínai Baráti Társaság révén jutottam el nagyon érdekes részekre. Aztán olyan is volt, hogy tehát egy ilyen, ahogy említettem, hogy a legtöbb az konferencia volt, hát szóval ilyen úton, módon jutottam meg Kína különböző részeire.
0: És kellett, vagy és tanult akkor, közben kínaiul?
1: Bocsánat, mert hogy egyszer például olyan szerencsénk volt, hogy a Budapesten, aki volt kínai nagykövet, az egyik, Chen Qiliunak hívták, egy kitűnő ember volt, csodálatosan tudott magyarul, fantasztikus, szerintem szebben beszélt, mint a magyarok 80%-a, és ez a Chen Qiliu úr, ez egyszer visszajött Magyarországra, egy csoportot vezetett, és akkor annak a csoportnak a vezetője az összehívta a Chen Cziyunak a barátait is, és meghívta őket Kínába. És akkor egyszer úgy jutottam például egy hétre Kínába, hogy gyakorlatilag egy ottani virágkertészet főnökének voltam a szabályosan a vendége. Úgyhogy, tehát voltak különleges alkalmak, hogy eljuthattam Kínába, több különböző lehetőség volt. Bocsánat, mi volt akkor a kérdés?
0: Hogy tanult kínai jól? Vagy
1: soha.
0: Ragadt tőle valami?
1: Nem is akartam, megmondom miért. Csak beszélni, annak semmi értelme nincsen, már csak azért sem, mert ugye Kínában rettenetesen különbözőképpen beszéltek, főleg korábban az emberek. Tehát ennek akkor van értelme, hogyha írni is tudok, írni, olvasni. Viszont írni, olvasni, aztán rengeteg írásjegyet, és azoknak a bonyolultságát ismerve, tehát azoknak az olvasását, írását megtanítani, az egy életet kíván. Tehát az a kínai gyerek is elkezdi 6 évesen, és még 50 évesen, meg 6 évesen, és még új írásjeleket tanul, mert egyszerűen olyan sok van belőlük, és nyilván ami csak irodalmi vagy szakmai szövegbe fordul elő, azt nyilván gyerekkorában nem tanulja. Tehát azt egy életen át kell tanulni és gyakorolni. És olyan hihetetlen időigénye van, hogy hát ugye engem, aki azért a szakmának sok más terület is érdekelt, tehát az, hogy most leragadjak, és naponta 4-5 órát kínai írásjegyeket írjak, annak én nem éreztem realitását, másképp pedig nem volt értelme belevágni. Úgyhogy aztán végül is azon kívül, hogy hát persze néhány kínai szót az ember megtanult, meg számolni tudott, meg ilyesmi, de azon kívül nem.
0: Amikor ezekre a csodálatos karsztvidékekre eljutott Kínába, akkor milyen volt ott kutatni? Tehát hogy a praktikus vagy a mindennapokat hogy képzeljük el?
1: Hát akkor elmesélem, hogy először úgy jutottam el, hogy még ezen az első 3 napos ösztöndíjab során sikerült eljutnom Kuilinba.
0: 3 nap?
1: 3 hónapos.
0: 3 hónap.
1: 3 hónapos ösztöndíj során sikerült eljutnom Kuilinba, amelyik a kínai karszvidéknek az egyik leglátványosabb, legismertebb helyszíne, és ott van a Kínai Karszkutató Intézet. Na most volt Magyarországon egy csodálatos ember, Balázs Dénesnek hívták, aki karszkutató volt, rengeteg könyvet írt, az egész világot bejárta, egyik legnagyobb magyar világutazó volt a 20. században, és Balázs Dénes volt az, aki 1958-ban sikerült kijutni a Kínába. Ami azért volt hihetetlen, mert hát akkoriban Kína egy hermetikusan elzárt ország volt, még a baráti szocialista országba se juthattak be nagyon kutatók, és Balázs

0: jóba volt Balázs Dénessel, és akkor ő vezette ezt a KRASZ kutatóintézetet. De hogy rövidre fogjam, tehát ő nem sokkal előttem járt ebbe a KRASZ kutatóintézetbe, és amikor én készültem Kínába, akkor találkoztam Balázs Dénessel, és mondtam neki, hogy hát szeretném adni ilyen tanácsot, mert ugye ő jól ismeri a dolgokat, és akkor ő beajánlott engem ennek a Yuan Teo Hsien professzornak, és akkor az eljött Nankingba, bejött oda, ahol én laktam, a szobám, és azt mondta, hogy hát akkor jöjjek el egy hétre oda, és akkor ott tud nekem az intézetbe szállást biztosítani, és akkor az ő tanítványaival, diákjaival ott mehetek ki a terepre, és akkor együtt dolgozhatunk. Hát ez egy óriási dolog volt, és hát így kerültem először a közvetlenül a Karszvidékre, és persze akkor egy napot akkor turistáskodtam is, és azon a híres Lifolyón végighajóztam ott a csodálatos Kúphegyek között, az is benne volt azért ebben az egy hétben, amit ott töltöttem. Tehát ezzel kezdődött.
1: És de akkor... milyenek voltak akkor ezek a mindennapok? Tehát hogy nézett ki, hogy kiment ott a többi tanítvánnyal együtt? Egyáltalán hát, ez olyan, mint mondjuk nálunk az akteleki karszt, vagy hogy képzeljük el ezt a helyszínt?
0: Hát ugye nekik ők karszt hidrológiával foglalkoztak elsősorban, vagyis az legfontosabb, a karszkutató intézet megalapításának az alapvető oka az nem annyira a karszoknak egy ilyen felszínalaktani kutatása volt, hanem elsősorban a vízellátás. Ugye, tehát a kínai ipar, mezőgazdaság rengeteg vizet igényelt, akkor már kezdődött egy ilyen felfutási időszak, és ezért nagyon szükség volt arra, hogy a hidrológiai viszonyokkal tisztában legyenek. Tehát ez alapvetően egy hidrológiai intézet volt kezdetben, és volt sok ilyen hidrológiai állomásuk, ahol különböző vízfolyásokban, barlangból kilépő folyók mentén, vagy esetleg benne a barlangban, vagy esetleg egy ilyen nagy karsztos mélyedésnek az alján elhelyeztek műszereket, és akkor ott mértek mindenféléket, csak ezek a fiataloknak volt a feladat, ezeket a mérőműszereket rendszeresen leolvassák. Ezek már ugye munkatársak voltak, fiatal munkatársak, és voltak, akik hát diákok voltak azoknak, meg hát ott közben oktatgatták, hogy mit látnak, hogyan kell mérni, mi a jelentősége ezeknek a dolgoknak. Tehát valahogy így kell elképzelni ezt a dolgot, és akkor én ott velük mehettem, és akkor bekapcsolódhattam ezekbe a konkrétan, hát én csak a szememmel, ugye, mert én csak néztem, hogy mit csinálnak, de nagyon érdekes volt, és ez volt, aki ugye fordított néha angolra, akkor még az angol nem volt annyira erősségem, de azért nagyjából megértettem, hogy miről van szó, úgyhogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem, és ez volt a kezdet, és akkor itt ismerkedtünk össze ezzel a Pang Enxing nevű kollégával, akivel aztán később ilyen kutatócserékben partnerként együttműködtünk, és akkor már nagyobb részét bejártuk a karsznak, és akkor főleg azt vizsgáltuk, hogy milyen, hogy lehet az, hogy ilyen nagyon rossz körülmények között is, mert azért a karsztokon tudni kell, hogy ugye nincsenek például jó talajok, meg, és mégis Kínában rengetegen élnek a karszvidékeken, és hogy akkor hogyan alakul át a táj, hogyan változtatja meg ott az ember, szóval ez volt a kutatásnak a fő célpontja és érdekessége, hogy a karszos tájváltozásoknak a vizsgálata. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt. És hát akkor közben az ilyenkor a partner azért szerencsére abban is segít, hogy akkor lássunk néhány gyönyörű szép egyéb helyet is, ne csak azt, ami konkrétan kutatási területen, hogy máshova is jussunk el, úgyhogy ebben a szempont nagyon jó volt.
1: Amikor hazajött egy ilyen útról, akkor mi volt a rendje annak, hogy dolgozta fel mindazt, ami önnel történt? Tehát gondolom, sokat kellett publikálni, ezt gondolom el is várták egy ilyen szakmai út után.
0: Hát ha valahol érzek egy kis hiányosságot, akkor talán pont ebben. Persze van sok publikációm Kínáról, de igazán sokszor ezeknek az utaknak a nagy szakmai feldolgozása az utána a következő hétköznapoknak a nyűgében, terhében elmaradt, ugye? Tehát a főiskolán rengeteg, vagy hát később ugye az egyetemen, de akkor még ugye tanárképző főiskolai kar voltunk, a főiskolán rengeteg feladatunk volt, ugye nagyon sok volt a hallgató, nagyon sok tárgyat kellett tanítani. Én nekem ráadásul volt rengeteg megbízásom, ilyen bizottság, olyan bizottságban, én aztán országos szinten is ugye volt az embernek sok feladata, a szerkesztő bizottságba is bekerültem, tehát rengeteg munkám volt, és akkor mindig az volt, hogy ez egy kicsit olyan félretolódott, hogy majd, aztán sokszor ebből a majdból az lett, hogy végül is az a nagy munkák akkoriban nem születtek meg. De ami késik, nem múlik, mert a Földrajzi Közlemléknek a legújabb számában Móga János kedves kollégám és barátommal együtt egy nagy tanulmányunk jelent meg, éppen a kínai karszvidéknek a legcsodálatosabb, legérdekesebb formáiról, ez a Tiankengekről, amelyek valami egészen hihetetlen.

0: lehetetlenek, hiszen hát úgy kell elképzelni őket, mint egy fordított cilinder, amelyiknek az átmérője több száz méter, a falai is több száz méter magasak, elképesztő lyukak a Földnek a felszínén, és hát ez ugye sokáig nem is volt olyan nagyon ismert, meg kutatott. Az egész Földön tulajdonképpen nem sok ilyen képződmény van a karszvidékeken. Na hát erről, pontosabban a kínai karszvidéknek néhány ilyen képződményéről most megjelent egy tanulmányunk, illetve annak még csak az első része, mert még egy második része az még várja a megjelenést. Úgyhogy azért, ha még sok-sok év után is, de azért valahol azért a régi ismeretek azért hasznosulnak.
1: És ebben víz gyűlik össze, ebben a fordított cilinderben?
0: Hát nem egészen, ezek általában az alján barlangjáratok vannak, amelyek a vizet elvezetik. Tehát maguk is úgy keletkeznek, hogy egykori barlangjáratoknak a mennyezete beszakad, tehát egy ilyen alulról, ezek többnyire eróziós eredetűek, és akkor egy ilyen alulról induló eróziós folyamat a mennyezetét, az szépen fokozatosan a mészkövet kioldja, és akkor egyre vékonyabb lesz, és akkor végül beszakad, ugye ez a nagyon gyakori jelensége, és ez ugye az kell, hogy legyen alatt egy barlangjárat, tehát általában az a vizet el is vezeti.
1: Horváth Gergely akkor barlangokban járt, vagy barlang kutató is volt egy kicsit, tehát ha valaki karstot kutat, akkor be kell mászni ezekbe a barlangokban,
0: ez valóban így van, de én nem voltam soha nagy barlangkutató, úgyhogy persze jártam sok barlangba, nem vitatom, de én nem tartoztam a barlangkutatók közé, tehát persze, igazság szerint erre most így nem meg kell válaszolnom, de azért hát persze ott is jártam barlangba, de inkább itt különböző helyeken, hát a világon, hogyha jártam, akkor azért, ha lehet, akkor azért barlangok voltak, akkor igyekeztünk bemenni, de ezek általában látogatható barlangok voltak, tehát nem annyira az overállós, kúszós, mászós barlang. Hát olyanban is voltam persze, a Homorodalmási Orbán Balázs barlangtól kezdve mondjuk itt a budai karszvidéken is, de nem volt igazán erősségem soha ez a nagy barlangászkodás, ezt megmondom őszintén.
1: Akkor a felszíni
0: karszformák, azok sokkal jól izgattak. Persze nem csak a karszformák, mert ugye itt az elején szó volt arról, hogy a Medvesvidéken is ugye végeztünk kutatásokat, hát ott volt egy nagyon-nagyon kitűnő kutatócsoportunk, egyetemi fiskai kollégákkal, meg egy nógrádi geológussal, Prakfalvi Péterrel kiegészítve, és hát kitűnő munkákat végeztünk, ott kimondottan felszínalaktani kutatásokat végeztünk, tehát az ottani bazaltokról, az ottani homokkő képződményekről, arról több publikáció megjelent magyarul is, meg a Magyarországot bemutató ilyen nagy nemzetközi kötetekben is megjelentek ezekről leírásaink, úgyhogy hát az is volt egy területe az én tudományos munkámnak.
1: Egy rövid zene után kanyarodunk most már tényleg a hegyek felé, a kínai szent hegyek felé. Dr. Horváth Gergellyel folytatjuk hamarosan a beszélgetést.

0: Magyar Katolikus Rádióban a Házunk táján című műsorban Horváth Gergely kartográfus, geográfus a vendégem, aki az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének nyugalmazott főiskolai tanára, és akinek az egyik szakterülete Kína. Kína szent hegyei a témája a műsor második felének. Miért lesz szent egy hegy? Gondolhatjuk, hogy már az őskorban is az ilyen különleges formák, azok tulajdonképpen szentek voltak, tehát mindenhol találhatunk az egész földön leleteket, amelyek azt mutatják, hogy valami miatt az emberek a hegyet azt fontosnak vagy szentnek tartják.
1: Igen, hát természetesen az ősi kínai hitvilágban is megvoltak azok a jelképek, amelyek egyfajta ilyen szentként, európai fogalommal élve szentként voltak tisztelve, és aztán később, amikor a nagy kínai idézővetett vallások kialakultak, akkor azok is előbb-utóbb megtalálták azokat a pontokat, amelyeket ők szenteknek tekintettek, tehát a legmagasztosabbnak, a legfontosabbnak, a leginkább inspirálónak, vagy valamilyen mondan a leginkább tiszteltnek. Tehát így alakult ki a szenthegyeknek is a kultusza. Ugye az ősi hitvilágban, abban hát elsősorban inkább olyanok voltak nagy tiszteletnek örvendők, például a sárkányok, ugye, tehát a sárkány az a kínai mitológiának egy alapvető jelképe, mert az képviseli az erőt, a bátorságot, a kitartást, tehát a sárkány jelenti tisztelet, az például Kínában minden nap tetten érhető, ha elmegyünk a legfontosabb helyekre, akkor láthatjuk, hogy ilyen sárkányos falak vannak, ahol ilyen különböző tekergő sárkányok általában gyönyörű kerámia csempékből kirakva láthatók, például a híres, ugye a pekingi két nyári meg a téhi palotában egyaránt megtalálható ez a sárkányfal, ez a sárkány motívum, de máshol is, vagy egyáltalán például, hogy a tetőcserepeknek a díszítése, ugye nagyon szerették, az nagyon érdekesek, ilyen jellegzetes sajátos kínai tetőcserepek vannak, amelyek a végén egy ilyen gömbölyű vagy hát egy ilyen kerek alakzatban végződnek, és az a tetőszerkezetben ezek a kerek alakzatok egymás mellett, azok természetesen díszítve vannak, és nagyon gyakran éppen a sárkány motívuma látható rajtuk. Tehát az egyik ilyen nagyon ősi dolog a sárkány, de ilyen anyagok iránt is volt tisztelet, mert például a jáde is egy olyan dolog volt, ami egy ilyen nagyon kultikus erővel bírt. A jáde ez tulajdonképpen egy kőzet, mégpedig egy metamorf kőzet, vagyis hát átalakult kőzet, amely a szerpentinit féléknek a családjába tartozik, és nagyon szép zöld színe van, és nagyon jól megmunkálható, és ősidők óta használják különböző amuletteknek, meg figurális ábrázolásnak a készítésére. Persze hát ugye Kína ebből a szemben nagyon szerencsés volt, mert óriási jáder készleteket, bányákat tártak föl. Volt olyan, hogy akár több tonnás darabokat is kitermeltek, és hát néha, ha elmegyünk például a pekingi Palota Múzeumban, akkor ott láthatunk ilyen jádéból kifaragott, egészen elképesztő óriási szobrokat, illetve faragványokat. Tehát voltak már ilyen ősi kultikus tiszteletek is, aztán nagyon régi, ha már ilyen hitvilágról beszélünk, ugye emlékszünk, amikor még történelmből mindenki tanulta, hogy a Kína, vagy a régi rómaiaknál ilyen belegből jósoltak, ugye volt Igen. Ez a béljóslásnak a dolga. Na, hát ennek megvan a kínai változata is, ott pedig jóslócsontoknak hívják ezeket. Az a lényege, hogy a csontokat a tűz fölött hevítették, csak akkor a csont elrepett. És akkor a repedésekből következtettek arra, hogy akkor most milyen sors várható, vagy mi lesz, vagy hasonló. Tehát ez voltak a híres jósló csontok, amelyekben aztán később, amikor az írásbeliség megjelent, akkor már bele is karcoltak különböző írásokat. Úgyhogy ma, amennyire én tudom, bár mondjuk én nem vagyok sinológus, de amennyire én tudom, a legrégibb kínai írásjegyek azok ilyen jósló csontokon maradtak fönn. Tehát ezek is a régi hitvilághoz tartoztak. Na most azok a modern vallások, amit ugye Kínához szoktunk kötni, azok már a Krisztus előtti első évezredben jelentek meg. Ezek közül, ahogy itt az előbb szó is esett róla itt a bevezetőben, szóval ezek nem európai értelemben vallások. Ezek az én megítélésem szerint, vagy amennyire én erről tájékozott, hát olvastam, hogy ezek sokkal inkább filozófiák. És ezeknek a gondolatoknak, eszméknek a sokasága aztán később egy kicsit így jellegében is, írásaiban is, meg a külsőjében is idővel ugye szakrálissá vált. Tehát ugye ennek egy klasszikus példája a konfucianizmus, amit azt hiszem, ha Kínáról szó esik, hogy ilyen vallások általában ezt szokták az elsőjén említeni. Most Konfucius az egy élő személy volt a Krisztus előtti 6. században, aki hát egy filozófiai rendszert, vagy inkább mondanám, hogy egy társadalom filozófiai rendszer dolgozott ki, amely az ősök tisztelete, a család tisztelete, az előjáró tisztelete, egyáltalán az erényes viselkedés, tehát ezek voltak az alapelemei, és úgy gondolta, hogy egy államot azt tarthat fönn, hogyha mindenki ezt az elvet követi. Tehát látjuk, hogy ez inkább egy társadalom filozófia. Itt a érdekesség kedvéért talán idéznék itt egy-két ilyen konfuciánus gondolatot, például az, hogy mondjuk ezt mondtam, hogy a ravasz beszéd és a tettetett külső ritkán párosul az emberséggel, ugye? Tehát ez egy nagyon mai napig is, azt hiszem, hogy rendkívül találó mondás, vagy hogy az eszményi államban az ország éljen egy bölcs uralkodó áll, aki nem rendeltek, hanem példamutatással vezeti a népet, ugye? Tehát ilyen gondolatok.
0: Mint a család élén is, igen. Ez az eszmény.
1: És a család élén is természetesen.
0: Családfő.
1: De aztán később, mint mondom, ez szakrális jegyűvé vált, tehát most már például vannak Konfucius templomok, ami lényegében a külső ember számára nem különböztethető meg mondjuk egy buddhista vagy egy taoista templomtól, tehát nagyjából ugyanaz a felépítés, ugyanúgy néz ki, csak ott ugye Konfuciusnak a tisztelete van. Például ott Nankingban, amikor először voltam Kínában, ott volt ilyen Konfucius templom, amelyet hát ugye többször is fölkerestem, mert az is egy olyan, annyira kínai volt, tehát annyira igazán a kínai kultúrában volt az ember beleláthatott, és ez nagyon érdekes volt. Tehát Konfuciusnak ez a filozófiai eszméje, amit egyébként később a tanítványai jegyeztek le, tehát érdekes módon tőle nem maradt fenn írásos emlék, csak a tanítványai jegyezték le, az például idővel kvázi így szinte vallásá vált.
0: De nem értem, istenként tisztelik
1: hanem... Ez az, amivel azért annyira talán én nem látok bele, de én úgy érzem, hogy ami a kínai vallásokat leginkább megkülönbözteti az európaitól, vagy a nálunk bevetőbbi nagy világvallástól, hogy nincsen benne igazán ilyen istenkép, ilyen istenfigura. Ugye, tehát az egy kicsit másképp állnak hozzá. És akkor a másik ilyen a taoizmus, ami szintén egy nagyon elterjedt vallás volt Kínában, de az is egy ilyen filozófiai irányzat, az egy másik híres filozófushoz kötődött. Lao Tse volt az a személy, aki bár jóra nem biztos, hogy élt, tehát ő léte bizonyosan Konfuciusra biztosan tudjuk, hogy él, de Lao Tse az egy olyan bizonytalan, de feltételezhető, hogy talán él, de ő is egy ilyen filozófiai irányzatokat, ugye az ő nevéhez fűződik, vagy hát az ő tanításai azok a Út és Erény könyve című híres könyv, ami ugye manapság olyan nagyon kedvelt. Nagyon érdekes egyébként, hogy ezeket a kínai filozófiákat mostanában ugye nagyon fölfedezik, és borzasztó divatossá váltak. Tehát ebből látszik, hogy az embereknek azért valamilyen istenkereső képe azért mindenképpen van, ha más nem, akkor valami pótlékot keres helyette, és akkor úgy véli, hogy ilyen kínai filozófiákban azt például megtalálhatja. Ez főleg a nyugati világban eléggé jellemző.
0: Most bocsánat, egy kicsit visszaterelem a hegyek felé.
1: Ja, a hegyek, igen.
0: Mert eszembe jutott annak kapcsán, hogy beszélt erről a jóslásról, ugye a rómaiaknál, a görögöknél ez a belegből jóslás volt, amiről tényleg az iskolában is tanulhattunk, és ugyanígy például ott az Olimposz, mint szent hegy, aminek a tetején elvileg az istenek élnek, tehát a hegy az valahogy az isteni világ, meg az emberi világ összekötője, itt Európában legalábbis. De hát, hogyha Kínában nincs ilyen isteni világ, akkor mitől lesz szent mégis ez a hegy, meg nem is egy hegy, hanem több hegy is Kínában.
1: Igen. Hát ezzel kapcsolatban megint csak idézni tudok, mert ugye ezzel már foglalkoztak. Van egy Martin Gray nevű szerző, aki egy könyvet írt, az a cím, hogy a zarándoklás világkalauza. És ebben a zarándoklás világkalauzában ebben azt írja, hogy mi lehetett a kínai szent hegyeknek, miért lettek szentek a hegyek. Mert ugye volt egy olyan hiedelem, hogy a hegyek azok az oszlopok, amelyek az eget tartják. Ugye, tehát ez például egy nagyon régi dolog. Elválasztják az eget a földről, de tartják is az eget, és akkor így az ég birodalma befedi a földnek a birodalmát, és akkor az egész beomolna, hogyha a hegyek nem támasztanák alá, tehát ez például egy ilyen gondolkozás volt. Aztán a másik az, hogy ugye ezek a kínai már vallásra átalakult filozófiák, ezek kitermelték a maguk szerzeteseiket. És ezek a szerzetesek is a hegyekbe élték, úgyhogy visszavonult. Mint hogy nálunk is a középkorban voltak remeték, ugyanúgy Kínában is voltak remeték, ezekben a különböző hegyeken éltek, és ezek a remeték aztán gyakran közösségeket hoztak létre, és akkor ilyen remetek közösségek alakultak ki, és azok éltek ilyen hegyekkel, és akkor azokat is tulajdonképpen ilyen szent hegyeké váltak. Volt például a Kyohasan nevű szent hegy, amely hát inkább egy hegység persze, mert azért itt a hegyet nem úgy elképzelni, mint egy darab hegyet, hanem által, mint egy hosszú hegyvonulatot, és akkor itt például egy Koreából származó szerzetes volt az, aki megtelepedett, és kialakított maga körül egy ilyen nagy iskolát, és akkor ettől kezdve aztán ott egymás után épültek föl a szentélyek, és mert többnyire ezeket a szentélyeket jellemző, hogy nagyon sok templom van rajtuk, nagyon sok szentély van rajtuk, és ezeket, és akkor itt jutunk el a zarándoklathoz, hogy ezeket ugye sokszor zarándokok végig is járják, tehát akik ugye ezt a filozófiát, hogy vallást követik, azok ugye végigjárják ezeket a helyeket, és akkor a szent hegyeken kialakulnak ilyen zarándok utak, amelyeken végigjárva fölfűzik a templomokat.
0: De ezt úgy képzeljük, hogy ez egy vallásnak a szent hegye? Tehát nem. Van a konfuciós vallás által tisztelt, meg a buddhizmus által, mert ugye az is hát van ott, vagy a taoizmus által. Igen. Tisztelt hegy, vagy mindenki minden hegyen valamit kiépít magának.
1: Nem, a buddhizmusnak van például négy nagy szent hegye, vagy inkább hegysége, ezek a Wutaishan például, amely Észak-Kínában, akkor az Omeishan, amelyik a Szecsuani medence peremén található, vagy ez a most említett Kyohasan, amelyik a Yangtze-tól délre Közép-Kínában van. Ezek kimondottan mondjuk speciál a buddhizmushoz kötődnek, de ez nem jelenti azt, hogy ott esetleg ne lenne másfajta szentély. Tehát azért attól, hogy ez még a buddhizmusnak a szent hegye, attól még lehet rajta taoista szentély, meg attól még lehet egy templom éppen Konfuciusz tiszteletére építve. Tehát ez nem zárja ki egymást, de azért a taoizmusnak meg a buddhizmusnak annak megvannak a saját szent hegyei, amelyek egyértelműen inkább hozzájuk kötődnek, és ezen kívül vannak még olyan híres nagy hegyek, amelyek alapvetően más okból számítanak szakrálisnak, hát ilyen például a Taishan, amely Pekingtől délkeletre ezzel az új csodálatos 300 km órával száguldó vonatokkal egy órányira van már csak. Ugye ez a Taishan, ami könnyen elérhető, ez 1500 méter magas, és itt a hegyen végig templomokkal van teletűzdelve, és egy hatalmas nagy lépcsősor vezet föl egészen a tetejéig, és ez a lépcsősor mentén ugye bemehetünk ezekbe a szentélyekbe. Még ez azt is hozzá kell tenni, hogy a kínai templomot nem úgy kell elképzelni, mint itt Európában, hogy egy épület, hanem ezek általában épület együttesek. Tehát több csarnokból állnak, amelyekben többire szakrális szobrok, tehát például akár taoista istenségeknek a szobrai, vagy buddha szobrok, vagy buddhista istenségeknek a szobrai láthatók, és ilyen oltárokra elhelyezve, ugye oda szokták helyezni a zarándokok az áldozati tárgyakat, rendszerint valami élelmiszert, vagy virágot, vagy akármi más, és egymás után több ilyen csarnok is van, amelyeket egy ilyen útvonal felfűz, és ehhez még oldal csatlakoznak melléképületek, amelyekben szintén sokszor vannak kisebb szentélyek, illetve ha vannak szerzetesek, akkor nyilván azok ott élik a mindennapi életüket. Tehát egy ilyen kínai templom az mindig elég nagy alapterület, és sok épületből áll, nem egy templom, mint ugye nálunk, hogyha azt mondjuk egy templom, akkor ugye egy nagy épületre gondolunk. És ilyen, ez a Taishanon vezető út, az ilyen templom együtteseket fűz fel, de persze közben például éppen a Taishanon több mint 1000 stélét lehet látni, ezek a kőstélék, ezek a nagy kőoszlopok, amelyeken kínai felírások, szövegek láthatók. Ezek közül nem egyet, egykori császárok saját kezűleg írtak és véstek föl ezekre a kövekre. Tehát itt kínai, már a legelső császárnak, a Qin Shi Huangtinak már van a Taishanon olyan kőtábla, ami az ő írása és az ő szövege van rajta. És tehát ez is egy nagyon érdekes része, ez is hozzátartozik itt ezekhez a helyekhez. És hát persze a modern időkben aztán nyilván ez jönne még a turizmusnak a mindenféle kellékérmek, most már elkerülhetetlenek, hát az vele jár, hiszen nem csak zarándokok járnak már ide, sőt, hát a turisták azért többségben vannak a zarándokokhoz képest. De láttunk például olyat is éppen az említett Jóhasanban, ahol azok az igazi zarándokok, azok úgy mentek végig, hogy mentek néhány lépés, aztán a földre borultak, elmormoltak egy imát, aztán fölálltak, mentek néhány lépést megint, akkor földre borultak, és utána megint, tehát hihetetlen, de ez a legklasszikusabb, ami Tibetre jellemző egyébként, a tibeti buddhizmusra ez a fajta zarándokút. Na, ezt ők itt például, ezek a zarándokok, akiket láttunk, ezek itt a Tyóhasan ugyanezt csinálták, úgyhogy nagyon érdekes volt.
0: Amikor Horváth Gergely ilyen szent hegyekre látogatott, akkor geográfusként látogatott oda? Tehát a hegyet vizsgálta magát, vagy a kulturális érdekesség, vagy érdeklődés hát, vezette?
1: De valami őszintén, hogy leginkább az utóbbi. Tehát elsősorban ugye a kulturális érdekesség vonzott, de például most a legutolsó kínai utunkon, amikor egy baráti társasággal 10 geoparkot jártunk végig, és akkor mindenféle csodálatos gránit és homokkő és egyéb hegységben voltunk, akkor persze a területnek a geológia is rettetesen izgatott, és azok a fantasztikus földtani képzőnyök, amiket ott láttunk, hát azokat egyszer nem lehet szavakkal méltatni, tehát azt gondolom, hogy ezt minden földrajzosnak az életében egyszer látnia kellene, és rengeteget lehetne vele tanulni. Persze az a része is érdekel, de nyilván érdekeltek a kulturális emlékek is, de a szakrális emlékek is azért engem mindig úgy magával ragadtak, tehát ezeknek a templomoknak a hangulatát, a dekorációját, a felépítését, a festményeit, a szobrait, ezeket én nagyon szerettem, és ezeket mindig. Hát nyilván nem úgy néztem, mint egy hívő, mert hát ez teljesen természetesen érthető, hogy nem tudtam egy buddhista hívő szemével nézni egy buddhista templomot, de azért annak a hitnek a nagysága azért valahogy magával ragadott, ezt nem tagadhatom.
0: Ezek a szent hegyek egyébként, hogyha most földtani szempontból nézzük Kínában, mennyire egységesek? Tehát ugye említette, hogy karszt vidékek is vannak, például a karszt vidékeken vannak
1: nincs.
0: Ilyen szent hegyek, ott nincs. Akkor milyen hegyek a szent hegyek?
1: Hát például ez az említett Tajsan, ez nagyjából gránitból épül föl, ez egy nagyon idős, több milliárd éves kőzet, ott a Shantung félszigeten van egy ilyen kis kibukkanás, egy ilyen több milliárd éves kőzetrögnek, és hát annak a legmagasabb pontja ez a Tajsan, és ott található ez a szakrális épület együttesek. Tehát a Huangshan, ami szintén a szent hegyek közé tartozik, az szintén gránitból épülő, vagy a Tyóhasan is, amit az előbb emlegettem, ezek véletlenül éppen kivetesen gránitból, de mondjuk a Lunkushan az homokkőből, tehát azért nem gondolom, hogy a régi kínaiakat ezt különösebben érdekelte, hogy most gránit vagy homokkő, valószínűleg az szerepet játszott benne, hogy azért ezekből a mélységi magmás kőzetekből felépülő hegységek azért kevésbé erodálódnak, tehát bizonyos értelemben biztonságosabb az arra való építkezés, kevesebb mondjuk a csúszamlás vagy a sziklaomlás, de azért persze ott ez is lehetséges. Úgyhogy. De nem. Szóval még egyszer, én nem érzem, vagy nem tapasztaltam azt, hogy a kőzet felépítés és a szaklaitás között bármi összefüggés lenne, de azért lehet, hogy van.
0: Most így földrenged bennem valami, van egy ilyen, hogy 1000 Buddha barlangja, vagy valamilyen, ez is egy hegység,
1: volt.
0: Na most ezek barlangok, amiket én úgy emlékszem, hogy faragtak, az biztos, hogy nem gránitba akkor. Ez hol van, mi ez? Erről meséljen.
1: Ez is egy nagyon fontos szakrális hely, bár ez mondjuk nem számít szent hegynek, ez csak úgy egyéb szempontból egy fantasztikus szakrális hely. Tunhuang oázis, ez Kansu tartománynak a nyugati részén van, már közvetlenül ott a Tibetbe való bejáratnál, tehát ahol a Tibetbe vezető vonulatok megjelennek, tehát annak ugye a lábánál található. Éppen azért, mert ezeknek a Tibetet keretező hegyeknek a lábánál található, azért alapvetően ennek a térségnek a felépítése az abból az üledékes kőzetből áll, ami ezekről a hegységekről a sok millió év alatt letarolódott. Tehát ez egy ilyen homokos, kavicsos, agyagos, üledékes rétegeknek a váltakozása, amely idővel összecementálódott, többé-kevésbé. Na most, ahol kevésbé cementálódott össze, az alkalmazott arra, hogy abba könnyen barlangokat mélyítsenek. És akkor az ilyen kicsit ilyen homokköves konglomerátumos rétegekben hatalmas barlangokat mélyítettek. Persze ennek is volt egy szakrális előzménye, mert egyszer egy buddhista szerzetes, neki itt egy látomása támadt, és akkor ennek a látomásnak az a következő, azt mondta, hogy na hát itt kell letelepedni egy buddhista közösségnek, és így is lett, és ők kezdték el ezenek a barlangok a kimélyítését. Ugye tudni kell, hogy a buddhizmus az eredetileg Indiából való, tehát ez ugye a mai India területén, meg a mai Nepál területén ugye alakultak ki az első buddhizmus, maga Gautama királyfi, aki aztán később ugye buddhaként lett ismert, az is itt élt egy ilyen, ebben a térségben, a Himalája térségében, és csak a 4.-5. században kezdődött az, hogy kínai utazók eljutottak Indiába, és magukkal hozták a buddhizmust. Főleg Xuang Zang szerzetes és Faxien, ők ketten voltak azok, akik ezt a buddhista tanokat leginkább magukkal hozták, és elterjesztették Kínába, és aztán a híres Tangkor idején, ami olyan körülbelül a 7.-9. század környéke volt, ami Kínának az egyik első fénykora volt, a Tang dinasztia, akkor kvázi államvallása lett, tehát akkor mindenhol épültek ezek a buddhista templomok, és akkor mindenhol létrejöttek buddhista közösségek. Na most ez a Tunhuangba visszatérve, ez az itteni buddhista közösség kialakított ezeket a sziklabarlangokat, amelyeket fantasztikus freskókkal kifestettek, káprázatos szépségű freskók találtak, ott gyönyörű szobrok vannak, amelyek jó, nagyon nagy része még szintén ilyen jócskán középkori, vagy még középkor előtti eredetű.
0: És te ezt is belevésték ebbe a közöttbe, vagy azok külön szobrok?
1: Hát van, amit belevéstek, tehát vannak olyan nagy szobrok, amik egyértelműen bele vannak vésve a sziklafalba, a többit azt állították be a templomokba, tehát azok inkább ilyen hagyományos értelembe vett szobrok, és nek van egy nagyon fontos magyar vonatkozása, ugyanis volt egy Széchenyi Béla által vezetett expedíció Belső Ázsiába, amelynek tagja volt Lóczi Lajos, a nagyon neves földrajzos és geológus, tehát őt mind a két szakma az atyának tekinti, ha szabad így mondani.
0: Aki egyébként a Balatont is kutatta.
1: Igen, aki a Balaton kutatásnak is a vezető személyisége volt. És Lóczi Lajos valahogy megtudta, hogy itt a barlangfülkék között van egy olyan barlang, amit aztán később könyvtárbarlangnak neveztek el, és ebben a barlangban tekercsek vannak. Ősi régi tekercsek, mindenféle régi szövegekkel, valószínűleg az ott élt különböző népeknek a nyelvén írva, és egy másik nagy magyar utazó, Stein Aurél, aki egy évtizeddel később járt először errefelé, az ugye Lócitól megtudta ezt, és amikor ő eljutott Tunhuangba, akkor nagyon rossz állapotban voltak ezek a sziklatemplomok, mert itt azért voltak nagyon erős iszlám felkelések az akkori kínai birodalom ellen, és ezeknek sokszor áldozatul estek ezek a buddhista közösségek. A lényeg az, hogy ő valahogy megtudta, hogy hol van ez a barlang, és akkor az ottani szerzetes, egy bizonyos Wang szerzetessel, aki megpróbált ezeket a kicsit lepusztult templomokat felújítani, mindig adott neki pénzt, hogy hozzájárul a templomoknak a felújításához. És hát akkor azt mondta, de hát, hogyha esetleg cserébe kaphatnék egy-két tekercset, most leegyszerűsítve a dolgot így mondom, a lényeg az, hogy végül ezeket a tekercsekhez hozzájutott, csodálatos tudományos eredmények derültek ki aztán ebből, a Belső Ázsia kutatásnak ezek ma is alapvető eszközei. Ezek ugyan a British Museumba kerültek, mert Stein az brit alattvalóként járta ezt a vidéket, ezt ne felejtsük el, hogy a brit kormány fizette, és a brit alattvalóként járta ilyen értelemben persze a területet, de mindig megőrizte a magyarságát, és persze nagyon sok előadást tartott itt Magyarországon, tartotta a kapcsolatot. Nagyon sok Stein könyv megjelent magyarul, én mindenkinek ajánlom, mert ezeket a belső ázsiai viszonyokat, hogy leírja ott az 1890-es évek kapcsán, hát az van egészen fantasztikus, és persze nagyon jól írt, rengeteg jó kép van benne. Na, de lényeg az, hogy tehát Lóczi és Stein révén így ez számunkra egy ilyen híres helyé vált, hiszen két magyarnak óriási szerepe volt abban, hogy ezek a tunhuangi tekercsek ismerté váltak. És még annyit tennék hozzá, hogy persze ott a Tunhuang nagyon megváltozott, persze tatarozták az egészet, most már gyönyörűen minden barlangnak van saját, vagy minden ilyen fülkének van saját zárható bejárata, ilyen járó szintek vannak, amelyek ezeket egymással összekötik, és persze csak pénzét lehet bemenni, ugye jegyet kell váltani, ráadásul ugye nyilván nem lehet, hogy azt a több száz barlangot mind megnézzük, hanem az emberek milyen szerencséje van, ugye amit éppen az idegenvezető, ami neki kijutott arra napra, azt a 11 vagy 12 barlang barlangot megmutatja, és amilyen szerencsém volt nekem, amikor ott voltam, amikor ott voltunk Gercsa Gábor barátommal, akkor óriási szerencsénk volt, mert mi pont láttuk azt a barlangot, amelyből nyílik ez a rejtélyes ugye, könyvtárbarlang, és abban be is tudtunk hukkantani, abban olyan éppen nem volt szabad bemenni, de benézni szabad volt, és láttuk, hogy hol voltak egykor azok a tekercsek. Ilyen tekercsek egyébként most is vannak ott, de az a gondolom inkább csak utánzatok, nem eredetiek már.
0: Hát akkor tulajdonképpen ez a két magyar kimentette ezeket a tekercseket ebből a történelmi helyzetből.
1: Igen.
0: Oda kerültek a brit birodalom fővárosába.
1: Persze ezért meg kell, hogy mondjam, hogy Kínában is tejt nagyon utálják, tehát őt egy rablónak tartják.
0: Kérdezni, hogy
1: nagyon nem szeretik. Ami egy bizonyos fogi igazságtalan, mert ami Stein nem mentett ki, azoknak a nagy része később elpusztult. Ugye ne felejtsük el, hogy Kína 20. századi történelmi és háború sorozata volt, elsősorban polgárháború ké, de főleg itt észak-nyugaton, itt azért az iszlám felkelések is gyakran ugye dungánoknak nevezték őket elsősorban, azok is nagy szerepet játszottak abban, hogy sok minden elpusztult. De én még olyat is hallottam, bár ez inkább csak lehet, hogy szóbeszéd, hogy egyszer, amikor egy kínai tábornoknak el kell szállítani ezeket a megmaradt tekercseket, akkor csomót ugye, hát eladogattak ugye jó pénzért, de miután nem volt meg a kellő szám, ezért hát azt gondolta, hogy nem baj, akkor ketté tört egy csomót, és akkor így meg volt a megfelelő számú létszám, hát gondoltjuk, hogy ez micsoda károkat okozott. Legalábbis egy ilyen mendemondat erjeng, én ennek pontos részletét nem olvastam, lehet, hogy ez nem igaz, de kétségtelenül sok minden elpusztult, amit Stein nem vitt el, és egy kicsit igazságtalannak tartom ezt a kínai felfogást, de hát valahol érthető abban a szempontból, hogy a történelmi múltjuknak egy nagyon jelentős része nem náluk van a pekingi vagy másik múzeumban, hanem Londonban, hát nyilván ennek nem örülnek.
0: Magyar kutatóként ment ide, ugye Kínába, említette, hogy az egész magyar-kínai kapcsolatnak a születése, az ugye legalábbis amit itt a magyarországi egyetemeken érzékelhettünk, ez az volt, hogy a kommunista Kína meg a akkor kommunista Magyarország ugye így közeledett egymáshoz, de vajon Kínában, mondjuk az ön szakterületén, hogy fogadtak egy magyar kutatót?
1: Hát ugye erről szóltak kell kezdenem, hogy amilyen nagy volt a barátság az 50-es évek elején, annyira mélyre süllyedt az 50-es évek végén és 60-as években, ugye? Tehát akkor meg éppen ellenkezőleg akkor szigorúan messze állt egymástól a két ország, hiszen a Szovjetunió és Kína az gyakorlatilag határháborúig jutó ellenségességig fajult a viszonyuk, és mi ugye a szovjet vonalat követtük, tehát ez volt az időszak, amikor a kínai elvtársak rossz elvtársak voltak, ugye, tehát akkor nem lehetett. A helyzet csak azután javult, amikor ugye Kínában a nagy proletár kulturális forradalomnak nevezett szörnyű káosz és felfordulás után elkezdődött egyfajta konszolidáció, és akkor onnantól kezdve kezdtek a társadalmi, gazdasági, kulturális kapcsolatok újra kiépülni. Na most azt, hogy hát magyar kutatót hogyan fogadnak, erre persze inkább a sinológusok tudnak választani, én azt gondolom, hogy őket nagy érdeklődés és szeretetre fogadják, hiszen a kínaiak mindenkinek örülnek, aki Kínával foglalkozik. Tehát ők ilyen tekintetben azokat a kollégákat, azokat a kutatókat mindig szívesen fogadják, aki valamilyen módon Kína iránt érdeklődik. Úgyhogy nekünk is, amikor ilyen szakmai vonalon voltunk, akár a karsztos vonalon, akár más, akkor érzékeltük ezt, hogy abszolút nem valami féltékenység, hanem tényleg nagyon szívesen az ő tudásukat átadni, minél többet megmutatni, én ezt nagyon becsültem a kínaiakban, és nagyon szerettem a mai napig is.
0: Most, hogyha így visszagondol ezekre az utazásaira, kutatásaira, akkor mi az, ami egy kiemelkedő emlék, vagy tud egy olyat említeni, amivel akár most, akár a nyugdíjas éveiben szívesen foglalkozna, hogy publikálja azokat az eredményeket, amiket ott fellelt, vagy azokat a kutatásait, amit akkor végzett.
1: Hát hadd kezdjem először egy nagyon fájdalmas emlékkel. Néhány nappal ezelőtt halt meg az a barátom, akivel többek között ilyen nagy utakat csináltunk szerte a világba, és az utolsó nagy kínai utunk is vele volt. Ő egy geológus kollega volt, Gyalog László, és sajnos éppen most ment el közülünk, úgyhogy ez egy elég fájdalmas emlék, de természetesen ilyenkor hát ez úgy felülírja az egyéb érzéseket, mert ugye ez a bizonyos utolsó út, amit együtt csináltunk, én azt hiszem, hogy az egészen hihetetlen és félelmetes volt, hiszen 5 hetet voltunk kín egyfolytában, és megnéztünk legalább 10 most utána kell számolnom, de legalább 10 geoparkot végigjártunk, de úgy, hogy gyakorlatilag gyalog végig másztuk az egészet. Ugye a kínai geoparkok nagyon ki vannak építve, olyan értelemben, hogy mindenhol lépcsők vannak, amelyek fölvisznek a hegyre, és akkor hát több 10 000 lépcsőt mászhattunk meg ez alatt, az 5 hét alatt, azt hiszem. És tényleg akkor olyan helyeken voltunk, amelyek hát egészen káprázatosak, ugye a Tyókasant, meg a Hangsant már említettem, amelyek ugye hát a nemzetközi turizmusnak is kiemelt célpontjainak számítanak, illetve a Tyókasant az kimondottan egy ilyen zarándok turizmusnak az egyik központja. A Hangsant az valami egészen hihetetlen, akkor a Csangkiechie nevű geopark, amelyben hát olyan kvarcitos homokkő formák vannak, amelyek szokták ilyen avatár geoparknak is nevezni, mert hogy az Avatar című filmben lehetett látni ezeket a képződményeket. Tehát ez egy nagy élmény volt, amit és hát mint egy utolsó kínai utam, természetesen ilyen módon is egy nagyon-nagyon nagy, de sok szép helyen jártam még, tehát nehéz közöttük rangsort felállítani.
0: Köszönöm szépen, hogy mesélt nekünk egy kicsit ezekről a kínai emlékekről, kutatásokról, utakról. Egy apró betekintés volt ez a számunkra, de akkor kérem, hogy ismételje el újra, hogy mi az, ahol most olvashatunk valamit ebből. Említette, hogy most jelent meg az első része.
1: Ugye egy nagyon szakmai tanulmány, kimondottan a Földrajzi Közlemlényeknek a legutolsó számában jelent meg erről a kínai Tianquengekről, amelyik kimondottan ezzel az egy kőzetípussal és néhány különleges karcvidék különleges tájával foglalkozik. Akkor én magam Kína földrajzát összefoglaltam már 2-szer is, egyszer az is a Földrajzi Közlemlényben jelent meg, egy Kína természetföldrajza című írásom, és egy másik pedig, ami az Ázsia földrajza című könyvnek a Kelet és Belső Ázsia fejezete, azt is én írtam, és azok is Kína földrajzi jelenségeit foglalják össze.
0: Köszönöm, tehát hogyha a Horváth Gergely nevén ilyen publikációkat keresnek, akkor azért még olvashatnak Kínáról. Köszönöm szépen dr. Horváth Gergelynek, az ELTE Földrajz és Földrajztudományi Intézete nyugalmazott főiskolai tanárának, hogy eljött ma a Katolikus Rádióba. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla.

0: Elhangzott a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Június 9-én, kedden délelőtt a Szent Atya Madridból Barcelonába utazott. Első útja a Szent Kereszt és Szent Eulália Székesegyházba vezetett a napközi imaóra elimádkozására. A zsolozsma után a Szent Atya a kriptában Szent Eulália sírjánál imádkozott, majd a Székesegyház kerengőjében megtekintette a kutat, valamint köszöntötte a káptalan tagjait és a világi hatóság képviselőit. Ezt követően az érseki rezidenciára ment, ahol magánjellegű találkozón fogadta a Katalán Generalitat elnökét, valamint az Ágostonrend tagjait. Tájékoztatott a Magyar Kurír. A visegrádi négyek, az erős Közép-Európa visszaállítása a magyar külpolitika prioritása, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő azt mondta, sok hibája volt az utóbbi évek külpolitikájának, az egyik a magyar-lengyel szövetség barátság veszélyeztetése és a visegrádi négyek szoros egyeztetésének elmaradása. Varsói, bécsi, berlini és párizsi látogatása kapcsán arról beszélt, hogy az Európai Unió Magyarország legfontosabb gazdasági, Németország a legfontosabb kereskedelmi partnere, a legtöbb Magyarországon munkahelyeket teremtő cég német, de a franciák és osztrákok is előkelő helyen vannak. Fontos feladatnak nevezte, hogy Magyarország Közép-Európában sokkal szorosabb szövetségi rendszert hozzon létre, nem csak a V4-ekkel, hanem Ausztriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Romániával bővülve. Az elmúlt alig 2 hétben a védvonalnak több mint 60 bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel. Havasi Bertalan közleményében azt írta, hogy az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól, míg a másik nagy érintetti görbe a kormányzati közigazgatási szektorban megkezdett tisztogatások áldozatai tartoznak. Az egyetemi világból, oktatókból és hallgatókból is érkeznek politikai diszkriminációra vonatkozó bejelentések, de szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye, írta. Hozzátette, politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptak információkat. 2 esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőik öngyilkosságot követtek el. Ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják. Szűcs Brigitta lett az Országos Mentőszolgálat új szóvívője, közölte az UMS keddeste. Közölték, az eddigi szóvívő a mentőszolgálat állományában marad. Györfi Pál távozása nem egyszerű személycsere, inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van, írta a HVG közlése szerint a közösségi média oldalán Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra, véli a miniszter. Hegedű szerint a mentőszolgálatnak nem az a dolga, hogy reflexből védje az intézményt, hanem az, hogy segítse a bizalom, a szakmaiság és a tanulás kultúráját. Végül hazánk időjárásáról. Több órás napsütés mellett délelőtt kevesebb helyen, míg délutántól elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre több felé várható eső, zápor, zivatar. Délnyugaton heves zivatar kialakulására is van esély. A szél napközben többfelé megélénkülhet, majd késő délutántól a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és erős akár viharos lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 27 és 34 Celsius fok között valószínű. Késő estére hazánk északnyugati felén nagyrészt 13 és 20, míg másút 20 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Köszönjük figyelmüket! Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 239-es köhüljegyzékszámú D-dur szerenádjának első tétele, előadta az amszterdami barokkzenekar. Vezényelt Ton Koopman.
1: 10 óra 8 perc.
0: A ténykérdés következik. Döntéshozatal a 21. században. Ez volt a témaköre az MCC által szervezett kárpátaljai közéleti vezetőképző 5. képzési hétvégéjének. A cél lehetőséget adni a fejlődésre azoknak a fiataloknak, akik tenni akarnak szülőföldjükért. Emellett Brüsszelben és Antwerpenben vehettek részt tanulmányi úton az MCC kárpátaljai középiskolás diákjai. Egyebek mellett az Európai Unió működésével és intézményrendszerével is megismerkedhettek belgiumi útjukon. Nyíri Kata összeállítása.
2: Azért jelentkeztem a kárpátaljai közéleti vezetőképzőre, mert szeretném fejleszteni kommunikációs, szervezői, valamint vezetői készségemet. Számomra nagyon fontos a szülőföldem, Kárpátalja, és azt szeretném, hogy azt a tudást, amit itt megszerzek, a szülőföldemen tudjam majd kamatoztatni.
3: Mondja Bodnár Emese, aki az Ungvár melletti Szürtéből jelentkezett a kárpátaljai közéleti vezetőképzőre. A résztvevők 5. képzési hétvégéjükön a mesterséges intelligencia térnyeréséről és használatáról is meghallgathattak egy előadást Petneházi Dávid szakember előadásában.
4: Azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos a fiatalok számára, hogy ne csak készségszinten ismerjék az új technológiákat, de alkalmazzák is ezeket. Én szerettem volna a diákoknak minél jobban átadni, hogy a különböző AI szoftverek, programok, nagy nyelvi modellek, azok kiemelten fontosak a mai életünkben. Egyrészt tekinthetünk rájuk úgy, mint egy közellenségre, kerülhetjük őket, próbálhatunk úgy létezni, hogy nem veszünk róluk tudomást, de valójában ezek a programok bizony sokat tudnak segíteni az életünkben, a kiemelkedésben, a tanulmányainkban, abban, hogy előre tudjunk jutni az életben, hiszen hogyha jól ismerjük ezeket, jól használjuk, és a hátterüket is látjuk, akkor nagy versenyelőre tehetünk szert. És azt gondolom, lévén, hogy sok kárpátaljai diákkal tudtunk ma találkozni, hogy a kárpátaljai fiatal számára is kiemelten fontos, hiszen az online tér sok lehetőséget ad, ugye nehéz helyzet közepette, akkor is, amikor nehéz munkát találni, nehéz boldogulni otthon, és ugye a fizikai mozgás is sok esetben nehézséget jelent, akkor az online tér egy olyan plusz hozzáadott értékkel tud rendelkezni minden fiatal számára, amit kár lenne nem használni. Nem csak a tudásszerzés szempontjából, hanem a tanulmányok, az oktatás és bizony a különböző munkák megszerzése révén is, hiszen az elmúlt éveknek, ha Covidnak van valami pozitív hozadéka, az mégiscsak az, hogy az online tér és online munkavégzés kinyílt, lehetőséget adott, amit a különböző nagy AI modellek még inkább tovább tudtak fokozni. Ezért, hogyha ez a mai előadás tudott segíteni a fiataloknak, hogy arra sarkaljuk őket, hogy gondolkodjanak, hogy figyeljenek oda az új vívmányokra, és használják a különböző AI adta lehetőségeket, akkor én már nagyon elégedett leszek, és remélem, hogy ebben tudtuk őket segíteni.
3: A kárpátaljai vezetőképző résztvevőit a hétvégék ideje alatt minden olyan készséggel igyekeznek felszerelni, amely a közéleti szerepvállaláshoz elengedhetetlenek, hangsúlyozza Linc Anna Mária programvezető.
5: A fő központi témája az a döntéshozatal, azon belül is górcső alá veszük a 21. századra jellemző döntéshozattal jellegzetességeit. Gondolok itt például előtérbe kerül a mesterséges intelligencia, annak a szerepköre, illetve a csapat, illetve a csoportos döntéshozatali technikákat is beemelünk a képzési hétvégében. A képzésünket az MCC EGRI képzési központjában tartjuk meg.
3: A kárpátaljai vezetőképző résztvevői 5. képzési hétvégéjükön tárgyalástechnikai workshopon is részt vehettek, valamint a döntések dilemmáiról is beszélgethettek a városvezetés szempontjából. Emellett Brüsszelben és Antwerpenben vehettek részt, emellett az MCC kárpátaljai középiskolás diákjai Brüsszelben és Antwerpenben vehettek részt tanulmányi úton. Többek között az Európai Unió működésével és intézményrendszerével is megismerkedhettek belgiumi útjukon.
6: Én 6 éve csatlakoztam az MCC csapatához, de viszont akkor még nem gondoltam, hogy majd az MCC egy ilyen jó csapathoz fog nekem nyújtani, és hogy ilyen lehetőségek lesznek számomra. Szerintem ez a tanulmány mindenkinek egy nagyon jó lehetőség, világot látni, új dolgokat tanulni, bármiről, amiről csak szeretne. Igénybe vettem az angol tanulást, már van olyan angol tudás szintem, hogy ez megfeleljen nekem, és ezt most itt tudom kamatoztatni Brüsszelben is, amit ugyanúgy az MCC által tudtam megtanulni.
3: Mondja Szanyi Feri János, aki a Mátyás Corvinus Kollégium kárpátaljai képzési központjának diákja. Kilb Anna Mária szintén a középiskolás program résztvevője.
7: Körülbelül 3 évvel ezelőtt jelentkeztem az MCC-re, és nem gondoltam volna, hogy egy ilyen sok lehetőséget fog nekem adni. Ez a brüsszeli út szerintem csodálatos, tavaly is akartam jönni, csak akkor nem volt lehetőségem, az angolom nem volt ilyen szinten, mint most. Szerintem ez az út segít, hogy többet megtudjak a politikáról, mert szeretném a tanulmányaimat folytatni a nemzetközi kapcsolatokban. És őszintén csak annyit tudok, amennyit olvasok az interneten, és szerintem az semmi ahhoz képest, amit itt tudok megtanulni, és az MCC tud nekem ajánlani.
3: Dobsa Németh Beáta, az MCC Kárpátaljai Képzési Központjának vezetője hangsúlyozta, kiemelt cél, hogy a helyi fiatalok a háborús körülmények ellenére is megkapjanak minden olyan fejlődési lehetőséget, amelyet diáktársaik Kárpát-medence szerte.
8: Amikor 8 évvel ezelőtt útjára indult a Matthias Corvinus Kollégium Kárpátalján, talán még csak legmerészebb álmunkba gondoltunk, hogy mára 383 diákkal büszkélkedhetünk. Ezek a diákok okosak, ezek a diákok érdeklődőek, ezek a diákok tenni akarnak, nyitottak a világra, és szeretnének minden szférában kicsit ismertséget szerezni. Azt látjuk, hogy ezek a diákok nagyon-nagyon szorgalmasak, és képesek arra, hogy olyan nehéz kérdésekre és olyan nehéz politikai, közéleti, az Európai Unióval, az Európai Parlament működésével is kapcsolatos kérdésekre választ adni, amelyeket talán mi felnőttekként is sokszor nehezen tudunk megmondani. Mi pedig az MCC Beregszászi Képzési Központjában azon dolgozunk, hogy ezek a fiatalok ezekre a kérdésekre, ezekre a felvetésekre itt helyben, Brüsszelben kapják meg a választ. Hiszen az a tudásanyag, amit itt első kézből kaphatnak, abban biztosak vagyunk, hogy örök életre szólnak.
0: Nyíri Kata összeállítását hallották.

0: A keleti szél felvétele szólt. 10 óra 22 perc. A következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Mi számít nehéz gyerekkornak? Meddig határoz meg minket a nehéz gyerekkor? Túl kéne már lenni rajta? Meddig normális, ha még nem sikerül, és milyen az, amikor már nem határoz meg? Egy megsebzett gyermekből válhat-e egészséges felnőtt? Kedves hallgatóink, ezek a kérdések Hoffmann Kata Megsebzett gyermekkor című könyvének a bevezetőjéből származnak. A szenvedélybeteg vagy másokból súlyosan diszfunkcionális családokban felnőtt gyerekeknek felnőttként számos sajátos extra nehézséggel kell megküzdeniük a párkapcsolat, a munkahely vagy akár a gyermeknevelés területén.
2: A leggyakoribb hármas szabály, amit talán kiemelnék, ez egy kimondatlan, ne érezz, ne bízz, ne beszélj szabály, ami nagyon jellegzetes ezekben a családokban. Tehát egyrészt az érzések megélése, vagy a kifejezése szokott nagyon gátolt lenni, különös tekintettel a negatív érzésekre,

0: Tehát nagyon gyakran ezekben a családokban nem megengedett, hogy kifejezzem a dühömet, a csalódottságomat, azt, hogy szomorú vagyok, hanem nagyon gyakran úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne, mintha egy boldog gyerek lennék. Gyakori is ez a mítosz, hogy a kifele, a külvilág felé ezek a családok sokszor mutatják, hogy de hiszen nálunk minden rendben van, és a gyerekek is ezt nagyon hamar a magukévá teszik, és ez már át is ebbe a következő szabályra, ez a ne beszélj. Ne beszélj arról, ami történik otthon, ez nagyon gyakran tényleg akár felnőtt korig is titokban tud maradni, hogy a négy fal között mi zajlik otthon. Nem beszélnek a külvilágnak, sokszor a kortársaknak se, nem mernek segítséget kérni, felnőttektől sem. Most már én látok ebben egy elmozdulást, minél inkább téma tud lenni az, hogy ezzel nincsenek egyedül, hogy lehet segítséget kérni, hogy nem kell ebbe benne ragadni. Azóta szerencsére könnyebben kérnek gyerekek segítséget, de még így is nagyon nehéz kilépni ebből a tilalomból, hogy nem akarják elárulni a családjukat, a szüleiket. Nagyon-nagyon el tudnak távolodni a saját érzéseiktől, vagy azért, mert magukra is vannak hagyva vele, tehát megtanulják nagyon korán azt, hogy az érzéseik kezelésében, vagy egyáltalán megélésében nem kapnak segítséget, vagy akár dühöt kapnak, vagy azt mondják, hogy ez nem fontos, vagy bagatelizálják az ő érzéseiket, illetve az is nagyon elbizonytalanító, hogy ugye, ahogy mondtam, a család sokáig úgy tesz, mintha minden rendben lenne. A gyerek érzi, hogy nincs rendben, közben azt hallja, hogy itt minden rendben van. Tehát ezt a fajta kettősséget úgy tudják sokan megoldani, hogy akkor biztos rosszul érzem, és ettől eltávolodnak a saját valós megérzéseiktől, meg érzéseiktől. Sokan felnőtt korukban is küzdenek ezzel a nehézséggel, hogy amit érzek, az jogos-e, az oké-e, az tényleg így van-e, érezhetem-e ezt, vagy hogy jól érzem-e, amit érzek.
1: Milyen párkapcsolati és munkahelyi problémákat okozhat?
0: Nagyon sokfélét, tehát a határok kezelésének a kérdése, a túlvállalás, a nemetmondás nehézsége, ez meg tudja lenni munkában épp úgy, mint párkapcsolatban. Az előbb említett önmagamban való bizonytalanság, hogy az érzéseim validak-e. Éppen ezért például gyakran később veszik észre egy kapcsolatban, hogyha valami nem működik jól, vagy ha egy bántalmazó dinamikában vannak, mint azok, akik egészséges körülmények között nevelkedtek, hiszen nekik vannak mintáik, aki meg nem így nevelkedett, annak kevésbé. Önérvényesítésben, önbizalomban, határok, tehát a személyiségfejlődésnek szinte minden területe érintett lehet, az változó, hogy kinél mi a gyengébb pont, de tulajdonképpen nagyon szerteágazó következményei tudnak lenni.
1: Ezekről a dolgokról már lehet, szabad, sőt kell is beszélni, és jó hír, hogy már van hova fordulni. Ennek a csoportnak a célzott terápiás segítése, hazánkban ugyan új keletű szakterület, de van szakember, van szakirodalom, és van módszer. Mindez elsősorban a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt működik. A Kerengő második részében ma Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal beszélgetünk, 17:30 perctől számítok a figyelmükre.

0: Pátkai Rozina felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. Harmadik rész.

0: A megnyitó előtti vidám hangulatban csak egy valaki volt iszonyú ideges, Súhi Elemér. Most is rémülten szaladt elő, és kétségbe esetten nézte a nagy körhintázást, de megvárta a produkció végét, és csak akkor kezdte el a haját tépni, és az ebédlő felé taszigálni fiait. Pezsgőt, pezsgőt, és pitét, pitét, de gyorsan! Azzal leporolt az akóját, megigazította a nyakkendőjét, és sorban kezet szorított a nemzetközi versenyekről régóta ismerő súlyemelőkkel és edzőkkel. Némelyikkel még egymás nyakába is borultak, és barátságosan társalogva ballagtak be a nagy terembe, ahol kezdetét vette az igazi megnyitó ünnepség. Két ember, két icipici, nagyon elegáns, hegyesorrú, kóchajú, csokornyakkendős öregember azonban az egész ünnepséget végig zsörtölődte az egyik sarokban. A nagy mérgeskedésből ilyesfélék hallatszottak ki.
1: Nem szabványos, saját kezüleg mértem le, és nem szabványos, pedig benne van minden szakkönyvben a legelső lapok egyikén. Idézem. A dobogó nem nélkülözheti a bizonyos mérvű megemeltséget, ideális magassága fél yard és 4 inch, ami annyi, mint Craig Bolton, a súlyemelés művészete, London, Weightlifters Incorporation 1882. És akkor itt ezek ne jöjjenek nekem azzal, hogy most nemzetközi vagy nem nemzetközi. Ó, a régi csupa karakter voltak még, nem úgy, mint ezek a krakillerek, ez a Chauvin, ez a Black & Decker, meg ez a Habarov. Na és a halkereki, az is megéri a pénzét. Birka, pásztorok, aktakukacok, lacikonyhások, nem úri emberek már, kantárok, dilettantizmus!
0: Az az igazság, hogy a két kis öregemberrel Súly Elemérnek már korábban is meggyűlt a baja. A vendégek közül még senki meg sem érkezett, ez a kettő már ott sertepertilt. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy a két bácsika nélkül nemigen lehetett súlyemelő versenyt rendezni, pláne nem nemzetközit. Súlyemelő versenybírók voltak ugyanis, nekik volt a legelőkelőbb minősítésük az egész országban, a nevüket pedig Hongkongtól Kaliforniáig, Ausztráliától Üzbegisztánig minden súlyemelő szövetségben ismerték. Ezzel együtt a versenynapok szép rendben követték egymást. Végül a 4 legerősebb maradt már csak versenyben Halkereki, Black & Decker, Habarov és Laci. Sorra emelgették a súlyokat, amikor pedig épp a másik emelgetett, várták, hogy sorra kerüljenek, behunyt szemmel koncentráltak vagy imádkoztak. Valahányszor a súly annak rendje módja szerint a magasba lendült, a versenybírák összenéztek, megnyomtak egy gombot, a lámpa kigyulladt, és orfújás vagy elefánt tülkölésszerű hang hallatszott jelezve, hogy az emelés érvényes. Nem számított sikeres emelésnek, ha a versenyző elejtette a súlyt, ha nem vitte fel elég magasra, ha dülöngélni kezdett vele, ha túl szélesre terpesztette a lábát, vagy ha kilépett a poront közepére rajzolt négyzetből. Ilyenkor kezdhette az egészet előről, ha egyáltalán volt még lehetősége. Black & Decker egyszer csak rosszul fogta meg a súlyt, az kiesett a kezéből, és döngve elgurult a padlón. Aztán Habarov is elrontotta, a súly erősebbnek bizonyult nála. A fény megint nem gyulladt ki. Halkerekit azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy ukmukfuk feladja a küzdelmet. Neki veselkedett, és minden erejét beleadva a feje fölé tornázta azt a rettenetes terhet. Sovány Laci következett. Ez volt az utolsó lehetősége. Ha a súlyt felemeli, új világrekordot állít fel, és legyőzi Sükör barátját. Ha nem sikerül, marad az ezüstéren, szép fényes az is. Légyzümmögés sem hallatszott a teremben. Laci pedig szép nyugodtan, mintha csak edzésen lenne, odalépett, megfogta a súlyt, és tempósan felemelte. És várt. Fény sehol. Minden rendben. Várt. Fény sehol. Szegény Laci feje egyre vörösebb. Tartja a súlyt, majd összeroppan, és közben kétségbe esette néz a bírókra. Elaludtak volna. Fény sehol. Erre Laci ledobja azt a súlyt, és igazán dühösnek néz ki, olyan dühösnek, amilyennek még senki se látta. Mellkasa hullámzik, válla remek, keze ökölbe szorul. A két kis öreg pedig kiáltozva, fürgén felszaladt az emelvényre, és elkezdte ide-oda cibálni azt a világbajnoki súlyt.
1: 2,5 inch jobbra, 0,2 yard balra, kontárok, dilettantizmus!
0: Laci nézte a két kis öreget, és valami gyűlni kezdett benne. Mindenki megrettent, nehogy az a nagy erős ember dühében véletlenül összetalálja morzsolni azt a két kicsi gyengét. Laci azonban, mintha csak edzésen lenne, odalépett, megfogta a súlyt, és tempósan, szabályosan felemelte. Mégpedig a két kis öreg emberrel együtt, akik ott kapálóztak a jobb és bal felüli korongokba kapaszkodva. A többi bíró közül valamelyik gyorsan észbe kapott, mert a fény hirtelen kigyulladt, az elefánt orrfúvásszerű trombita hang megszólalt. Laci ekkor szép óvatosan letette a padlóra a két bácsikát. A közönség majd megszakadt a nevetéstől, tapsolt és tombolt örömében. Az általános hangzavar közepette egyszer csak odalépett valaki az ujjongó súlyelemérhez, bemutatkozott, és neki szegezte a kérdést. Please, lenne egy perc a számomra? Súlyelemér, aki azt se tudta, fiú-e vagy lány, persze azért még mindig fiú volt, kapásból rávágta. Hát hogyne, csak nem most. Péntek, 14 óra, megfelel? Hát hogyne, kiáltott a súlyelemér örömmámorban úszva, és már rohant is a dobogó felé, hogy annak rendje és módja szerint megölelgethesse a győztest. Gondolhatjuk, hogy a díjátadás sem maradhatott el, és Lajos egyszer sem rontott el a dolgát. Aznap minden érem hibátlanul nyakba került. A másnapi újságok címlapján pedig ott díszelgett Laci, az új világ csúcstartó, feje fölött a súllyal, két oldalt az arról lelógó két emberkével. Kövér Lajos éppen a Kövér Lajos utca környékén sétálgatott. Kövér Lajos gyakran sétálgatott a Kövér Lajos utca környékén. Mondhatni, csak ott sétálgatott, ezen a rövid szakaszon, amelyet nap mint nap végigjárt, már szinte minden házat, minden kapuhelyet ismert. Egyik nap azonban az egyik ház kopott falán, kopott táblára lett figyelmes, mely mintha már időtlen idők óta ott lenne, bár ő eddig még sosem vette észre. A táblára vésve csak ennyi állt. Lepoke! Kövér Lajosnak pedig fogalma sem volt róla, mit jelent ez. A kíváncsiság is erőst furdalta az oldalát. Ugyan melyiktek tudja, mi lehet az a lepoke? Leporolt kekszek egyesülete? Ledobott porcelán kereskedelmi egylet? Lepukkant pókok közgazdasági egyeteme? Kövér Lajosnak bizony csak eféle ötletek jutott a kezébe. Kövér Lajos határozott mozdulattal megnyomta a csengőt. A csengő alatti kis hangszóró zúgni kezdett, ám mielőtt Kövér Lajos bármit felhozott volna a mentségére, egy hegyke hang ezt kurjantotta. Bújj be! A kapuzárja zizegni kezdett. Lajosunk pedig belökte, és végig lépdelt a folyosó pepita kövein. Egy apró emberke már várta, és mielőtt Lajos bármit felhozott volna a mentségére, szépen beljebb tessékelte. Erre! Egy hatalmas terembe értek, ahol nagy zaj volt, mert egy csomó ember ült valami rejtélyes kinézetű gépek mellett, és elmélyült figyelemmel dolgozott. Az apró emberke izgatottan dörzsölgette a kezét, majd tapsolt egyet, mire mindenki abba hagyta a munkát. Ahó, emberek, megjöttek az új fonalak! Egy szempillantás alatt mindenki kikászálódott a gépe mögül, és kíváncsian körbe tolongták Lajost. Most látszott csak, hogy valamennyien csonkabonkák, bicegősek, ki a lábát húzza, ki a karját lengette, vagy a vállát tartotta furcsán közülük. Hányféle színt hozott? Piros ugye jött, piros is? Hát pirosat nem, azt nem is, és kéket sem. Nem hozott kéket? Förmet rá szigorúan valaki. Akkor hát miért hozott? A beálló csöndben Kövér Lajos tisztán érthetően így szólt. Az az igazság, hogy semmilyet se hoztam. mert én nem vagyok fonalas ember, alig, hanem összetévesztenek valakivel. Csak érdeklődni szerettem volna, ugyanis fogalmam sincs róla, mi az a lepoke.
1: Vagy úgy, bólintott megértően a csöppember, majd intett Kövér Lajosnak, hogy kövesse őt, és egy zegzúgos folyosón át bevezette az irodájába. Miután helyjel kínálta a vendégét, és maga is letelepedett vele szemben, így folytatta. A Lepoke, a Lepotyogott Köművesek Egyesülete. Már 4 éve működünk ebben a lakásban, amelyet egyik taktársunk örökölt a nagymamájától. Maga nem is gondolna, mennyi kőműves potyog le az építkezéseken a magas állványokról. Úgyhogy valamit ki kellett találnunk, s azóta azt tekintjük életcélunknak, hogy derűs lábra valókkal lássuk el az emberiséget.
0: Azzal az asztalra csapott egy kusarat, telistele 1000 féle, na jó, mondjuk csak 30 féle csíkos, kockás, pöttyös és másféle mintás, vidámabbnál vidámabb színű zoknival. Na hát, ámudozott Kövér Lajos, és beletúrt a kupacba, ugyanis szer és mód felett kedvelte a tarkazoknikat, mi több ilyenekből erős hiányt is szenvedett. És mondja csak, tette fel a kérdést óvatosan Kövér Lajos, ekkora lábra van-e valamiük? Azzal megmutatta hatalmas csülkét az apró embernek. Ó, kiáltotta az meglepetten és felvillanyozva. Egy szabó centimétert halászott elő, majd fürgén lemérte Lajos lábát, az adatokat pedig feljegyezte egy papírosra.
1: És milyen színben óhajtja uraságod?
0: Így hirtelen nem is tudom, habozott Lajos. Aztán mégiscsak előhalászott néhány kedves zoknit. Jöhetne ez a tehénfoltos, meg ez a piros vonalakkal tele cikcakkozott, meg ez a kígyó forma, amiknek szeme is van, aztán egy pepitát, az feltétlenül, és tetszik a kékpettyes sárga is.
1: Mit mondjak, Lajos, végül majdnem mindegyik fajtából rendelt egy párat. Kifelé menet, aztán Lajos a lépcsőházban összefutott egy szakállas fickóval, aki nagy doboz mindenféle színű gombolyagokat vitt nagy óvatosan. Lajos felfidult a gondolatra, hogy azokból talán már az ő zokniai is készülnek majd.

0: Lajos a Lepokéból a KLSSC-be igyekezett, egyszerűbben szólva hazafelé vette útját. Az iroda ajtón belépve Lajos meglepetten látta, hogy Sovány Lacin kívül még valaki ül az egyik karosszékben. Az illető energikus fiatalembernek nézett ki, középkék zakó és a lazac szín ing volt rajta, szívélyesen kezet rázott Lajossal, és Lajos elégedetten állapította meg, hogy átlagos termete ellenére jó erős kézfogása van.
1: Hello, Mr. Culver. A neve Mr. Paintek. Nice to meet you, Nathan Erwendek.
0: Lajos kérdő tekintete láttán elemér sietett megmagyarázni a dolgot.
1: Mr. Paintek Amerikából érkezett, és nagyon érdekes ajánlata van a számunkra. So, yes, Mr. Culver. Let me show you my versenyüket, és congratulálni tudok. Congratulations! Ebből a businessből azonban szerény véleményem szerint ennél sokkal többet ki lehetne hozni.
2: Hogy többet? Hiszen Laci megnyerte a versenyt. És hogy business?
0: Értetlenkedett Kövér Lajos.
1: Nézze, Mr. Culver. Business vagy nem business, ezek csak szavak. Én azt mondom, üzlet. Ön azt mondja, lelkesedés. Oké, mindkettőnknek igaza van. A közös nevező, súly emelő világbajnokság. Understand?
2: Nem értem, vallotta be Kövér Lajos.
1: Nyilván ön előtt sem titok, hogy 2 év múlva súlyemelő világbajnokságot rendeznek. Eddig 2 város, Tokió és London jelentkezett rendezőnek, de a dolog még nem dölt el. Önöknek most olyan remek sajtójuk van, hogy az elképesztő.
0: Az a Mr. Paintek kinyitotta aktatáskáját, és a köztük áldogáló kisasztalka üveglapját beterítette a legkülönfélébb nyelvű újságkivágásokkal.
1: Nem is tudom, utoljára mikor foglalkozott ennyit a sajtos új emeléssel. Egy kis semfüleség, hips-hops maguk lehetnének a világbajnokság rendezői.
0: Na de honnan szerezzük a szemfülességet, kötötte az ebetakaróhoz Kövér Lajos.
2: Mi csak a súlyemeléshez értünk, pontosabban ahhoz is csak a barátaim.
1: Önnek tökéletesen igaza van, mi itt jövök én a képbe. Önök értenek a súlyemeléshez? Good. Én nem értek a súlyemeléshez. All right. Én értek az üzlethez. Good. Önök nem értenek az üzlethez. All right. Vagyis önök súlyt emelnek, tartják a kapcsolatot a szakmával, én meg megcsinálom a többét. Mindenki tegye, amihez ért. Ez az én filozófiám.
0: De az ilyesmihez rettentő sok pénz kell, tanáskodott Sovány Laci.
1: Önnek tökéletesen igaza van, ez az én dolgom. Nekem van tőkém, beleteszem, önöknek van tudása, beleteszik, and the machine runs. Már is megy a machina, és tőle a pénz.
0: De mi nem akarunk pénzt, csak súlyt emelni, edzeni, versenyezni, vetette ellene súly elemér.
1: Ennek tökéletesen igaza van. Viszont én azt mondom, mi kell a súlyemeléshez? Edzőterem, súlyok, gépák, mérlegek. Mi kell ezekhez? Pénz, edzőterem beázik, súlyok tönkre mennek, gépek, mérlegek, elromlanak. Mi kell akkor? Make pénz. Utaznak versenyre? Well. Van valami útköltség, szállásdíj, nefeszesíti. Pénz. Igen, de kezdett volna bele Kövér Lajos. Nos, én nyilván azt akarom mondani, miért is bízzanak bennem. Ki vagyok én? Valaki, aki az utcáról bejött. Erre is gondoltam. Íme $1000, csak úgy, előleg. Így hagyom máuknak, gondolkoznak és döntsenek. See you next time. Még találkozunk.
0: Azzal Mr. Paintek szépen letett az asztalra egy köteg amerikai pénzt, mindegyikükkel kezet rázott és kiment. A 3 jó barát elképedve nézett egymásra.
2: Hát ez miféle madár volt?
0: Kérdezte Kövér Lajos.
2: Fogalmam sincs. Csak annyit mondott, szeretne velem beszélni, és tessék, ez lett belőle. Fújt egy nagyos súlyelemért. Most aztán meg vagyunk áldva, pörgette végig a pénzköteket töprengbe Sovány Laci. Megegyeztek, hogy erre még alszanak egyet. De bizony az egyből kettő lett, a kettőből három, mégsem jutottak egyről kettőre. Hol azt gondolták, hogy Mr. Péntek nyilván szélhámos, és egy szavát se ízik? Hol az, hogy ilyen lehetőséget nem szabad elszalasztani? Mindeközben elkészültek Kövér Lajos zokniai, melyek zajos sikert arattak a KLSSC sportolói körében. A fiúk rögtön elkunyerálták kölcsönbe Lajostól az összeset. És minthogy súly elemér sportolói állandóan versenyekre jártak, és sokszor még versenyezni és tarkazokniban versenyeztek, az összes többi súlyemelő is egyre csak azt kérdezgette tőlük, ugyan honnan szerezték pompás, nagyméretű zokniaikat. Úgyhogy a Lepoke üzlete fellendült. Egyre több lógóorrú állványról leesett, kezelába törött kőművest tudtak foglalkoztatni, egyre több kötőgépet tudtak venni, és még néhány létráról lepottyant csonkabonka szobafestőnek is jutott munka náluk. Kövér Lajos nem is csak az egyre szaporodó megrendelések miatt járt el a lepotyogott kőművesekhez, hanem mert egyre jobban érezte magát közöttük. Már saját bögréje is volt, ami a Lepoke köreiben igazán előkelő társadalmi helyzetnek számított. A lepotyogott köműveseknél ugyanis minden nap délben egyszerre elhallgatott az összes gép zakatolása. Egy emberként húzták ki fiókjukat, kiki elővette nagyméretű füles poharát, és mentek a konyhába bögrebálozni. A konyha nem volt valami hatalmas, ám sok pad sorakozott benne, és ezeken szépen elfért mindenki. Kicsit úgy érezték magukat, mintha valami hatalmas, vízszintes, teljesen veszélytelen állványon ülnének, megint hasonlóan, mint fénykorukban. A bögrebálban kézről kézre jártak a bögrék, mintha valami futószalag szállítaná őket. Eleinte mind üresek voltak, míg nem szépen eljutottak az apró emberkéhez, aki amúgy a szépen csengő Miksa névre hallgatott, és egy hatalmas bödömből, hatalmas merőkanállal teletöltögette őket fahéjas, szegfűzeges tejával. A bögrék aztán így jutottak vissza gazdájukhoz. A teja mellé eledel is dukált, hol rizs felfújt, hol gulyásleves vagy lucskos káposzta, aszerint, hogy Miksának aznap éppen milyen kedve volt, vagy hogy mire beszélték rá reggel a piacon. Nos, ha még nem jöttünk volna rá, hogy ami Kövér Lajosunk nem akárki, most itt a megfelelő alkalom. A köművesek ugyanis ezidáig senkit nem fogadtak be az ebédlős körükbe. Jótevőjük Kövér Lajos azonban nap mint nap velük ehetett. És pontosan ilyenkor, evés közben vagy utána jutott az eszükbe a legtöbb remek ötlet, melyet aztán a kötőgép mellé ülve rögtön zoknivá is varázsoltak. Közben persze telt múlt az idő, és a KLSSC három fő erőembere még mindig nem jutott dűlőre Mr. Péntek ajánlatát illetőleg. Ma is telefonált, mondta gondterhelten súlyelemér. Kicsoda? Kérdezte egyszerre Kövér Lajos és Sovány Laci, akik gondterhelten üldögéltek foteljükben, és persze nagyon jól tudták, kiről is van szó. És mit mondtál? Kérdezték gyorsan. Hát a megoldást, hogy a súlyemelő fiúkat kell megkérdezni. Végül is az ő munkájukból jött létre ez a centrum, nem dönthetünk csak úgy a fejük fölött. Összetrombitálták az összes izzadó, emelgető, lihegő fiatalembert. Fiúk, fontos dologban kell döntést hoznotok. Figyelmeztette őket súlyelemér, azzal töviről hegyire elmesélte az irodában történteket. Kedves barátaim, zárta le elemér beszédét Lajos, itt most nem is a pénzről kell döntenünk, hanem az életünkről. Ha megrendezzük a világbajnokságot, akkor két évig se éjjelünk, se nappalunk. Ha nem rendezzük meg, akkor dolgozunk tovább, mint eddig szép nyugalmasan. Ez a kérdés. Válasszatok. Sovány Laci majd számolja a szavazatokat. Ki mond igent a tervre?
0: A kezek sorra emelkedtek, egyre több és több. Egy-két ellenszavazattal a teljes csapat a Kövér Lajos utcai világbajnokság megrendezése mellett voksolt, így aztán hatalmas éjjenzés, füttyentgetés és tapsvihar töltötte be a KLSSC termeit.

Lackfi János, Kövér Lajos színre lép, a harmadik rész hangzott el, felolvasta Revicki Gábor. Hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, dramaturg Harangozó Eszter, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Túlpart együttes felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! A Magyar Kurír gondozásában az Új Ember kiadványok sorozatban megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel, Örök kapuk című kötete. Ebben a könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homíliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A kötetet június 5-én pénteken mutatják be a Sapientia főiskolán, írja a Magyar Kurír. A kötetet Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke és Lóbmájer M. Judit, a Boldogasszony iskolanővérek magyar tartományfőnöke mutatta be. Hatályba lép szerdán a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután kedden megjelent a magyar közlönyben. A parlament hétfőn egyhangú szavazással fogadta el a tisztességtelen fogyasztói szerződések jogkövetkezményeit rendező törvények felülvizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig felfüggeszti a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat. A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket. Egyesületet hoznak létre az Arad hegyaljai történelmi borvidék megmentése érdekében, amelyben 9 helyi önkormányzat és 17 borászat dolgozik együtt. A tagok fesztiválok és vásárok szervezésével növelnék a térség népszerűségét, és fejlesztési projekteket is indítanának, számolt be róla kedden a Krónika. Az erdélyi portál emlékeztet, hogy a történelmi Magyarország egykori egyik leghíresebb vörösbor termővidékén, a ménes magyarádi dombokon az 1989-es romániai rendszerváltás óta drámaian visszaesett a szőlőtermesztés és a bortermelés. Az Arad környéki vörösbor termelő vidéken egykoron 6500 hektáron termesztettek szőlőt. Napjainkban mindössze 1000 hektár van termő állapotban, és ebből 550 hektár rendelkezik oltalmat élvező földrajzi eredet megjelöléssel. Az 1830-as években a ménesi Kadarka, a Kárpát-medencéből egyedüliként aranyérmet szerzett a párizsi borversenyen vörösbor kategóriában. Kadarkából a világon először a borvidék egyik ikonikus alakja, gróf Grassalkovics Antal készített vörös aszúbort az 1800-as években. Június 9-én hajnalban halálos autórobbanás történt Moszkvától mintegy 10 kilométerre fekvő Balasihában. A detonáció egy BMW X3-as járművet ért, amelyben egy férfi utazott, aki a helyszínen életét vesztette. Számolt be cikkében a Kiev Independent. A detonáció következtében a férfi halálos sérülést szenvedett. A nyomozó hatóság büntetőeljárást indított az ügyben, de annak jogi minősítését egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A 24.hu szerdai közlése szerint a The Insider emigráns orosz oknyomozó portál azt írta, hogy Damir Davidov ezredessel végeztek az autóba rejtett bombával. Az orosz hadsereg tisztje a rakéták és a tűzérségi lőszerek ukrajnai frontra szállításáért felelt. Hazánk időjárásáról. Több órás napsütés mellett elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is van esély. A szél napközben több felé megélénkülhet, a Dunántúlon erős, akár viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében erős, viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 27 és 34 fok között valószínű, késő estére északnyugaton 13 és 20, másút 20-25 fok közé hűl le a levegő. Híreink végén megköszönjük figyelmüket. A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. A lélek hangja. A Mária Rádió összeállítása következik.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóbiás Boldizsárral, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatójával Tóth Enikő beszélget. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő és kedves vendégem Tóbiás Boldizsár, a Károli Gáspár Református Egyetem média szakos hallgatója. Szervusz, Boldi!
1: Szervusz, Enikő, köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Igazából ez az interjú egy 4 hetes szakmai gyakorlatnak a lezárása, és már az elején beszéltük Boldival, hogy készítünk egy hitvallót, hogy meséljen arról, hogy ő milyen hitbéli meggyőződéssel, milyen hitélettel rendelkezik. Mesélj arról, hogy hogyan indult a te életed.
1: Én egy keresztény családban nőttem fel. A szüleim felnőttként tértek meg, és reformátusnak keresztelkedtek, és ennek köszönhetően én már egészen kisgyerekkoromtól kezdve hallottam az Úr Jézus Krisztusról, jártam a családommal templomba, illetve hát a gyerekisten tiszteletekre akkor még, és minden este olvasta nekem édesapám vagy édesanyám a gyermekbibliát, így azt gondolom, hogy egy elég jó alappal indultam neki az életnek, ami a keresztény hitet illeti, és Krisztus követését illeti. Ezen felül, amit fontosnak tartok elmondani, hogy ez egy egészséges családi légkör, amiből én jövök, és ugyanezt a nevelést megkapták a testvéreim is.
0: Ők is gyakorló keresztények?
1: Ez egy izgalmas kérdés, mert sokfelé vitt minket az élet is elég szerte ágazóan. A legidősebb testvérem Bálint gyakorolja a vallását, a Pilis Csabai Református gyülekezetben szolgál kántorként, amikor kell, akkor ő beugrik erre a szolgálatra, illetve a katolikus Regnum Marianum közösségben is jelen van, és fiataloknak közösségvezetője, közösségszervezőjeként is funkcionál, rendszeresen szervez nyári Regnum táborokat, illetve Pilis Csabán érdekelt az egyik Regnum közösségnek a vezetésében is.
0: Akkor ő katolikus, vagy református maradt, vagy ez a teljes ökumené van nálatok a családban? Hogy van ez?
1: Én azt gondolom, hogy nálunk nagyon rugalmasan gondolkodunk a vallásról, és egy ökumenikus szemlélettel állunk mi a fiatalok neki az életnek. Édesanyám reformátusnak vallja magát, és ő alapvetően így is gondolkodik a kereszténységről, református szemlélettel bír, és református gyakorló keresztény, de mi fiatalok egy kicsit más irányba mozdultunk el. Többféle impulzus ért bennünket az életünk során, katolikus iskolába jártunk, illetve jártunk olyan nyári táborokba, ami ökumenikus vonalon mozgott, és találkoztunk sokféle felekezetből jövő fiatalokkal, gyerekekkel, úgyhogy vallás szempontjából minket ez a sokféle impulzus, ami ért, egy ilyen ökumenikus vonalra terelt.
0: Ha már említetted a nyári táborokat, előzetesen beszéltünk róla, hogy milyen befolyással voltak rád ezek a táborok, hogy volt egy ilyen meghatározó történeted az egyikben. Mesélnél erről?
1: A Vol Életszava táborban Tóalmáson tértem meg. A tóalmási tábornak rengeteget köszönhetek. 9 éves voltam, amikor másodjára mentem oda táborozni. Úgy mentem oda, hogy jaj, de jó lesz, lesznek futballoktatások egész héten, meccsek, és majd a vallási részeket, az igehirdetést, a tábori énekeket majd kibírjuk és kibekkeljük valahogy. Aztán a második napon kedden, a tanítás folyamán szembe jött velem az az ige szakasz, ami az Efézus 2:8-9-ben van megírva, mert kegyelemből tartattatok meg, a hit által, de ez nem tőletek van, hanem az Isten ajándéka ez. Nem cselekedetek által üdvözöltök, hogy senki se kérkedjék. Ez engem akkor ott helyben nagyon megérintett és elgondolkodtatott, és elég komplex és sokféle felismerésre jutottam, már akkor ott, mint kisgyerek. Megértettem azt, hogy én bűnös ember vagyok, és kegyelemre szorulok, és megértettem azt is, hogy a kegyelmet csak is az Úristen fián, Jézuson keresztül nyerhetem el, a benne való hit által. Hiába próbálom jó kisfiúként leérni az életemet, hiába leszek jó gyerek, úgymond. A bűneim akkor sem mentenek föl, és a bűneim alól a jó viselkedésem, az erőfeszítéseim sem mentesítenek, csak is az Úristen kegyelme Jézus Krisztusban. Amikor én ezt megértettem és átgondoltam, akkor a beszélgetés, a tábori igeszakasz felolvasása és ismertetése után oda mentem a szobavezetőmhöz, és neki ezt elmondtam, tanúságot tettem ezekről a gondolatokról, és ez maradt nekem meg, mint a megtérésem pillanata, ekkor köteleztem el magam az Úr Jézus Krisztus felé.
0: Egész fiatal voltál, hogyan tudtad megtartani ezt a lelkesedést, ezt a tanúságtételt?
1: Ugye már mondtam, hogy a tóalmási tábornak rengeteget köszönhetek. Amikor én megtértem, a felismeréseim közé tartozott az is, hogy keresztények lenni nem azt jelenti, hogy beülünk a templomba az öreg nénik közé, és megsavanyodottan éneklünk különböző vallási énekeket, majd jó kisfiúként ülve, nem feszengve a padban végighallgatjuk a tanítást, és másfél óra után hazamegyünk, hanem kereszténynek lenni öröm, kereszténynek lenni ajándék. Jézus Krisztus kegyelme egy olyan ajándék, ami minden keresztényt örömmel kell, és felszabadulással kellene, hogy eltöltsön. És ez a felismerés nagyon sokat segített nekem gyerekként, hogy ezt tovább vigyem, és azt gondolom, hogy ez megtartott az utamon, ami aztán nem volt egyenes, mert senki sem az. Gyerekként és aztán kamaszként is voltak hullámvölgyeim ebben az életben, amikor eltávolodtam az Úr Jézustól, eltávolodtam Istentől, de hiszem azt és vallom azt, hogy amikor én ott 9 évesen kimondtam az Úr Jézus Krisztusra az igent, akkor az Atya ezt véresen komolyan vette, sokkal-sokkal komolyabban, mint azt én akkor gondoltam, és a 9 éves kisgyerek esküjét, a 9 éves kisgyerek fogadalom tételét ő magához vette, és az életemet is a kezében vette és tartotta, és amikor a nehézségeim voltak, akkor sem engedte el soha a kezemet. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint egy kötél és egy fonál viszonya, amikor szorosabban voltam Istennel, akkor nem kellett, hogy ő nagyon utánam nyúljon, hanem képes voltam beleállni a rám bízott szolgálataiba, feladataiba, és képes voltam hagyni, hogy vezessen. Amikor pedig eltávolodtam, és a legvékonyabb cérnaszál tartotta köztem és közte a kapcsolatot, ő akkor sem engedte el úgymond a kapcsolatot, akkor sem engedte, hogy ez a cérnaszál elszakadjon, és végigkíséri az életemet, és ez egy nagyon komoly biztonsági érzetet ad nekem, és nagyon komoly szabadságot.
0: Amikor eltávolodva érzed magad a Jóistentől, akkor mi szokott segíteni, vagy mi az, ami segített eddig visszatalálni hozzá?
1: Ez egy nehéz kérdés, mert nem mindig tudom ezeket megfogni. Amit biztosan tudok, hogy kamaszként rengeteget segített, amikor a tóalmási táborba visszamehettem önkéntesként nyáron szolgálni, és szobát vezetni gyerekeknek, fiataloknak. Amikor újra kellett gondolnom azt, hogy hol tartok a hitemben, illetve a gyerekek felé bizonyság kellett legyek az életemmel, és el kellett mondjam a történetemet, akkor mindig felmerült bennem az, és visszajött bennem az, amit én kisgyerekként megértettem, és ez egy mindig elgondolkodtató, mindig jó mankó volt, amikor vissza kellett fordulni az Úr felé, és nekem ez egy óriási segítség volt. Azt az élettel teli, vidám, felszabadult hitet, amit én ott a táborban megértettem, utána képviselni is tudtam, és utána azt, hogy én ezt képviselni tudtam, az visszavezetett engem a megfelelő mederbe, és készen álltam arra, hogy Isten nagyobb dolgokat bízzon rám, vagy hogy valamit kiformáljon az életemben.
0: A hétköznapokon, évközben hogyan tudtad megtartani a hitedet, lelkesedésedet?
1: Kihívásokkal teli volt nekem a hétköznapokban a hitem megélése. Kihívásokkal tele volt az, hogy én gyakorló keresztény tudjak lenni, vagy gyakorló keresztény tudjak maradni. Nehéz helyzetben voltam, mert a gyülekezetemen belül, otthon Pilis Csabán, egyedül éreztem magam. Azért voltam nehéz helyzetben, mert nem nagyon volt olyan ember a gyülekezet lelkipásztorán kívül, akinek a kérdéseimet feltehettem volna, vagy akire példaképként tekinthettem volna, és mertem volna a hitemről beszélgetni vele. A családommal kamaszként ez nem volt adott, nem volt a szüleim fele akkora bizalmam, hogy tudjak erről velük beszélgetni, és így, ha kérdésem volt, vagy nehézségbe ütköztem, nem volt akivel megosszam Istenen kívül, és én kamaszként amúgy is küzdöttem az egyedülmaradással, mert az osztályomon belül is egyedül maradtam, jó ideig barátok nélkül, társak nélkül, és ez a fizikai egyedüllét, ez igazából nagyon nagy hatással volt rám, úgyhogy amikor én elkerültem otthonról, nekem igazából az egy fellélegzés volt, és mindenképpen szerettem volna Budapesten valami olyan gyülekezetet találni, ahol ezek a feltételek adottak, ahol vannak olyan hiteles gyülekezeti tagok, akik számomra tudnak segíteni, tudnak engem mentorálni, illetve van olyan fiatal közösség, amihez érdemes kapcsolódni és tartozni, illetve szerettem volna a gyülekezetemen belül szolgálatot is találni, és ezek a feltételek teljesültek, amikor a Veselényi utcai baptista gyülekezethez csatlakoztam, mert a tolmási táborból már többeket ismertem az ifjúsági csapatból, és ez egy jó alapja volt annak, hogy a közösségben elhelyezkedjek, illetve az énektudásom segített abban, hogy egy számomra nagyon komfortos szolgálatot találjak a dicsőítő csapatban, és az évek folyamán tettem olyan barátságokra, barátokra szert, akikkel meg tudom osztani a küzdelmeimet, akik tudnak engem segíteni, hogyha valami nehézségbe kerülök és elakadok a hitemben, és találtam olyan példaképeket is a gyülekezeten belül, akikre érdemes felnézni, akiket érdemes követni, és ők sem megközelíthetetlenek számomra, hanem bármikor oda mehetek hozzájuk, és kikérhetem a véleményüket, kikérhetem a tanácsukat. Úgyhogy nekem ez egy minden szempontból ideális váltás volt, és jó mederbe került az életem azzal, hogy én Budapestre kerültem, és utána egy gyülekezetet is váltottam, úgymond.
0: Hogy találtad ezt a gyülekezetet? Mi alapján kerestél? Volt, aki ajánlotta, vagy hogy működik ez? Hogyha az ember elindul Pesten, akkor merre tud indulni?
1: Első körben azért azt szeretném még leszögezni, hogy az otthoni gyülekezetemmel a viszonyom azért romlatlan, és bármikor ott vagyok örömmel, és szívesen látnak, és vonnak be a közösség életébe, amiért hálás vagyok, és ebből a szempontból nem panaszkodhatom, mert tényleg akár a családom körében jelenek meg az ünnepi istentiszteletekre, akár a nyaralásaim alatt, az otthon tartózkodásom alatt megyek a gyülekezet közösségébe, én mindig szeretettel vagyok fogadva otthon is. Ami pedig a pesti gyülekezet keresést illeti, én szerencsés helyzetben voltam, mert a lakótársam járt ebbe a gyülekezetbe, és volt a gyülekezetnek egy vasárnap esti focia, ami egy nagyon jó kis ismerkedős program volt. Én azt kell tudni, hogy a magánéletemben foci edzőként dolgozom, és a foci egy elég meghatározó elem az én életemben. Úgyhogy amikor a Levi felajánlotta a lakótársam, hogy menjek el vele erre a gyülekezeti focira, akkor gondolkodás nélkül mondtam rá igent. Levi valószínűleg a saját helyére keresett valakit, mert utána ő több

0: különbségek, amin én ne tudtam volna magam túltenni, vagy ne tudtam volna kompromisszumot kötni. Az egyetlen, ami igazán komoly különbség a református és a baptista hagyomány, a református és a baptista szokások között, hogy a reformátusoknál a konfirmáció után részesülhetsz úrvacsorában, míg a baptistáknál ez a bemerítkezés után történik meg. A konfirmáció során a gyülekezet előtt bizonyságot teszel a hitedről, a bemerítkezés során pedig a bemerítés szertartása során a bűneid alól is megtisztítanak, a baptisták keresztelő Jánosnak a hagyományát követik, és mondván az Úr Jézus Krisztus is bemerítkezett, és ebben is őt akarják követni, a bemerítés szertartása ezt jelképezi. A bemerítéskor elveszik az óembered, magad mögött hagyod a bűneidet, és amikor letudtad a bemerítkezést, egy új ember, egy megtisztult ember jön benned elő, ők ezt vallják, és ezután leszel a gyülekezetet teljes jogú tagja. Ami nagyon megragadott a Veselényi utcai közösségben, hogy ők annak ellenére, hogy ezt a szokást tartják, annak ellenére, hogyha valaki saját felekezetei szokása szerint már részesülhet úrvacsorában, akkor ez szabadon lelkiismerete szerint megteheti az úrvacsorázás folyamán, úgyhogy én, mint reformátusként keresztelkedett baptista, én részesülhetek a gyülekezeti alkalmakon az úrvacsora kiváltságában, mert lekonfirmáltam a gyülekezetemben otthon.
1: Tehát akkor nincs egy ilyen ütközés, vagy egy kimaradok dolog, vagy feltételrendszer, amit nagyon szigorúan kötnek?
0: Ebben a gyülekezetben én nem tapasztaltam ilyet, általánosságban pedig nem mernék nyilatkozni, mert ez nem biztos, hogy mindenhol így van.
1: Mi az a hétköznapokban, ami most neked fókuszban van, amit szeretnél elérni, vagy éppen tervezel vele? Mik a céljaid?
0: A céljaim között szerepel, hogy befejezzem a Károli Gáspár Református Egyetemet. Most a média mesterszakot fogom befejezni, és ebben az évben esedékes majd a szakdolgozatom, úgyhogy izgalmas tanévnek nézek elébe. Ehhez szeretnék erőt gyűjteni, ehhez szeretnék Isten oldaláról megfelelő vezetést találni, és ebben is stabil szeretnék maradni, hogyha ez kihívás elé állít, akkor sem terelődjön el a figyelmem az Istenről, akkor se terelődjön el a figyelmem arról, hogy ki vagyok, ne borítson meg az identitásomban, ne borítson meg abban, hogy gyakorló keresztény legyek. Úgyhogy szeretném elvégezni az egyetemet, de szeretném, hogy közben Isten is fókuszban maradjon. Ami még célom, hogy találjak magamnak egy új csapatot, ahol a foci edzői munkámat végezhetem. Amikor én végeztem a középiskolában, én eredetileg foci edzőnek készültem, és most már 10 éve, hogy fiatalokkal, kisgyerekekkel foglalkozom. Az óvodás 4-7 éves korosztálytól kezdve volt már dolgom 14-19 éves fiatalokkal is az edzői pályám alatt, és ezt szeretném tovább folytatni. Annál is inkább, mert a lelkületemmel, a szolgálatommal is tulajdonképpen összetudom az edzői munkát egyeztetni, hiszen olyan értékeket próbálunk a foci edzéseken egy csapat fiatalnak átadni, ami szerintem már a mai világunkban kivesző félben van. Ilyenek a barátság, az összetartozás, az összekapcsolódás, a csapatban való gondolkodás, az önzetlenség, az egymás támogatása. Ezek olyan dolgok, amik szerintem Istennek tetsző értékek is, és fontosnak tartom, hogy ha mondjuk 10 fiatal van rám bízva, vagy 50, akkor is mindannyiuk felé ezt tudjam képviselni, és mindannyiuknak tudjak ebből valamennyit átadni.
1: Hogyan kapcsolódik ez a médiához?
0: Izgalmas kérdés. Amikor a testnevelési egyetemet elkezdtem, az egy elég nagy kudarc volt 18 évesen az én életemben. Olyan volt, mintha az érettségi után fejjel rohantam volna a falnak, és ez megborított elég erősen az edzői elképzeléseimben is, úgyhogy befejeztem ott az egyetemet, egy év után abbahagytam, és dolgozni kezdtem, és közben beszéltük a szüleimmel, hogy szeretném az egyetemi pályámat azért folytatni valamilyen másik irányban. Ott volt a sport, ami nekem akkor ilyen elsődleges érdeklődési köröm volt, és mellette otthonról hordozok egy elég erős magyaros vonalat. Édesapám középiskolai és gimnáziumi magyar tanár, úgyhogy van egy elég erős magyar

0: gyaros vénám is, jó a beszélőkém, jól fogalmazok. Ezek olyan erősségek, amiket össze lehet kapcsolni a sporttal, és azt beszéltük, hogy akkor egy sportkommentátori, vagy egy sportújságírói vonal, amin esetleg újra el lehet indulni, így került képben állom a kommunikáció és média szak. Az alapszakomat az ELTE-n végeztem el, és utána váltottam most a Károli Gáspár Református Egyetemre.
1: Nagyon szépen köszönöm, Boldi, hogy itt voltál, és ezt megosztottad velünk, és kívánok neked nagyon sok sikert és sok áldást az elkövetkezendő tanévre, és azután is, hogy mindenben, amit terveztél, sikeres legyél, és az Úr dicsőségére tud folytatni az életedet.
0: Köszönöm, hogy tanúságot tehettem, és hogy itt szolgálhattam 4 héten át közöttetek.
1: Nagyon köszönjük a munkádat.
2: Tóbiás Boldizsárral, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatójával Tóth Enikő beszélgetett.
3: Györdeák Anna vagyok, Pilis Csabán. Élek a férjemmel, 5 gyermeket nevelünk, katolikus. Nagy családból származom. Nagyszüleim is vallásosak voltak, és nagy hatással is voltak én rám. Gyerekkorunkban a hitünket mindig megéltük, mindig is fontos volt ez, egy régi Regnum Marianumi családban nevelkedtem, és ez teljesen benne volt a hétköznapokban. Így visszatekintve úgy látom, hogy mindig mentünk szentmisére, mindig nagyon fontos volt ez, és tudtam is, hogy az édesapám, édesanyám is sokat imádkoznak, de mégis valahogy egyénileg éltük meg mindannyian a hitünket. Nem nagyon voltak ilyen közös esti imák a családban, ennek a hiányát nem éltem meg egyáltalán, csak visszatekintve ezt így érzékelem. De nagy hatást tett rám az, hogy az édesapám naponta 5-ször mondta a zsolozsmát. Nagyon közösségi ember volt, és vezetői egyéniség, keveset volt otthon. Nagyon-nagyon büszke voltam rá. Nagy hatást tett az életemre ez, hogy ezt láttam, mennyire fontos Jézus országát építeni mindig, az evangéliumért dolgozni, közösségben lenni. A nagyszüleimnek is nagyon mély hite volt. Az egyik nagymamám, Teréz anya nővéreihez járt mindig szentmisére, és azért a rózsafüzér az ott nagyon jelen volt az életében. Én magam is a Regnum Marianum közösségnek voltam a tagja. A jellememről annyit tudni kell, hogy mindig is nagyon feszegettem a határokat, mindig is nagyon vad kislány voltam. A kamaszkorom is ebbe futott ki. Nehéz volt velem mind a családban, mind az iskoláimban, mind a Regnumban is. Erős embereket adott mellém az Úr, akik meg tudtak fogni, de lázadtam minden ellen. Saját hitem kialakulásában vannak ilyen bástyák, amikre úgy tekintek vissza, hogy ott nagyon megérintett az Úr, nagyon belenyúlt az életembe gondviselésszerűen. Az egyik ilyen volt a kishúgomnak a betegsége, egy agydaganata volt 6 éves korában, hirtelen jött maga a betegség is, és nagyon agresszív volt ez a daganat, és az orvosok nagyon kevés esélyt adtak neki arra, hogy ő ezt túléli. Akkor mi testvérek összefogtunk, elkezdtünk imádkozni, és felajánlottuk a hajunkat arra, hogyha ő túléli ezt a műtétet, mindannyian levágjuk a hajunkat kopaszra, és ez így is történt, túlélte a műtétet, és későbbiben a gyógyulása is mindig úgy volt, hogy mindig sokkal jobb eredményeket érte el, mint amit jósoltak neki, vagy amit ígértek, és azokban a hetekben, hónapokban végig ezt éltem meg, hogy lehet, hogy jó dolog az orvostudomány, meg az orvosok, meg a szakértelem, de hogy igazából Jézus az, aki ott gyógyította őt, és hogy minket pedig erre nagyon erős összefogásra hívott meg a lélek. Utána kezdődött az ilyen kamaszkorom, ami tényleg nagyon vad volt, kicsapongó életet éltem, és mindig elmentem a végső határokig, mindent kipróbáltam, amit lehetett, folyton bulizni akartam, meg mindig a korosztályommal lenni, nem tanultam, otthon is nagyon nehéz volt a szüleimnek, én velem. A nővérem ebben a korszakomban megrendült így a hite az egyházunkban, és ki is lépett a katolikus egyházból, és egy ilyen szabad egyházhoz csatlakozott, és mi egy szobában laktunk akkor, sokat beszélgettünk, és a kételj magjait nagyon elültette a szívemben. Azok a kérdések, amiket ő feltett utána évtizedekig meghatározó volt az életemben, főleg 2 dologban távolított el engem, nem Jézustól, hanem a vallásunktól. Az egyik a szűzanya iránti tisztelet, a másik pedig az eukarisztia istensége. Ettől a korszaktól kezdődően, ez körülbelül a gimnázium, én nem nagyon jártam, misére mindig jártam, de nem mentem ki áldozni, nem is gyóntam, nem is hittem el, hogy ott valóban valami történik a szentmisén. Ferences gimnáziumba jártam Szentendrére, ahol Magyar Gergely volt az osztályfőnökünk. Nagyon meggyűlt velünk a baja, de rám ő óriási hatást tett. Mindig belém látta azt a jót, ami ott volt mélyen a szívemben. Csak rosszat tudok magamról mondani szinte ebből az időszakból, ezekkel a kicsapongásokkal, kocsmázásokkal, dohányzással, mindennel, de ő ott állt én mellettem, és mindig elhitte azt, hogy van bennem egy jó panni, akit ki lehet onnan szeretni. Végül is el kellett jönnöm a gimnáziumból, mert egyszerűen annyira nem fértem bele ebbe a rendszerbe. A további gimnazista évek is, az egyetem is nagyon hullámzó volt bennem, de visszatekintve egyértelműen látom azt, hogy Jézus folyamatosan vonzott engem, mert a szentmisét soha nem hagytam el. Még a leghosszabb buli után szombaton este is vasárnap hajnalig tartott sokszor, és mégis a 9-es szentmisén én ott voltam, és sokszor magam sem tudtam, hogy ezt miért teszem. Később azért ez lecsillapodott, ez az irány bennem, de a párkapcsolataim most azért eléggé zűrösek voltak, meg nagyon mélyek, viharosak, mindig ilyen nagyon érzelmileg túlfűtöttek. Sorba a férhez mentek a barátnőim, meg rendeződött így az életük, amit gyerekek hoztak, ugye ez nekem nem volt meg, de azért valamennyire csillapodtam, és hát végül el is jegyeztek. Készültünk az esküvőre, és ebben az időszakban lett beteg az édesapám. Nagyon súlyos volt, és viszonylag gyors lefolyású, egy év alatt hagyott itt minket, és az édesapámnak a halála volt még egy ilyen nagyon-nagyon mély Isten élményem. Ott lehettem, amikor meghaltam van a pillanatban, az ágya mellett, és ahogy feltekintett az égre, és megnyílt a tekintete, láttuk, ahogy Jézushoz megy, én rendületlenül hiszek ebben, hogy Jézus őt magához vette. De hát korán ment el, és nehéz volt utána a családnak újra rendeződnie. Úgy éreztem, hogy így kihúzzák a lábam alól a talajt. Akkor jöttem arra rá, hogy micsoda megtartó erő volt ő nekem. Még akkor is, hogy már nem laktam otthon, hogy önállósodtam, és egyébként is mindig nagyon önálló egyéniség voltam. De Jézus láttam a szemébe, és ez nagyon fontos volt a későbbiekben is. Eléggé közel voltunk már az esküvőhöz, amikor találkoztam egy másik férfival, aki nagyon-nagyon megérintett, és a lelkemnek minden húrját megrezdítette. Nagyon kétségbe estem, hogy mi történik én velem, elmentem újra Gergely atyához, és megállapodtunk, hogy egy lelki gyakorlat az nagyon jó lenne nekem most, és akkor fel akartam menni a Manrézába a dobogókőre, egy hetes lelki gyakorlatra, és hát mondta, hogy hosszú hónapokat kell várni. Hát mondom, én nekem mennem kell, mert én meghalok. Tényleg mondtam a Jézusnak, hogy Jézus, én meghalok ebben a helyzetben, hogyha nem segítesz. Oda telefonáltam másnap, és akkor mondta a nő, hogy ó, hát éppen az előbb mondtak le egy helyet, és mehetek következő héten. És én annyira zilált voltam akkor, hogy fel se fogtam ezt, hanem így mondtam, hogy jó Jézus, köszönöm, hát én mondtam, hogy meghalok, ha nem mehetek hozzád. Ott az egy hét alatt a lelkemnek minden rétegét megsimogatta az Úr, és segítette abban, hogy hogyan menjek tovább, és hát úgy jöttem el onnan, hogy hát így nem lehet férjhez menni. Nehéz volt azért ezt a döntést meghozni, de tudtam, hogy ez a jó út, és valóban ez volt a jó út. Miután visszajöttem dobogókörről, kezdtük építeni a kapcsolatomat a jelenlegi férjemmel, és egy évre rá volt az egyházi esküvőnk. Elkezdtek szépen jönni a gyerekek is sorba, kiköltöztünk az agglomerációba, ahol egy nagyon jó közösséget találtunk, egy nagyon aktív keresztény életet élő közösségbe cseppentünk bele. Ez nekünk nagyon jó volt, mert nem terhelt minket a múlt, hanem itt fiatal keresztény házasként tudtunk egy új életet kezdeni. Kicsit olyan volt mégis az életünk, mint hogyha ilyen kettős életet élnénk, mert egyrészt egyre közelebb kerültünk Jézushoz és az egyházhoz is, de megtartottuk mind a mellett kis szórakozásainkat. Nagyon szerettünk jönni, menni mindig is, és kicsit olyan volt, mint a lett volna egy Jézus nélküli életünk, és volt egy életünk Jézussal is. A harmadik lányom, amikor megszületett, akkor ott a kórházban derült ki, hogy Down-szindrómával él. Ez volt a következő olyan pont, amiben Jézusban tudtam erősen belekapaszkodni, és erősen meg is mutatta, hogy van hova kapaszkodnom. Mert amikor megláttam a kislányomat, és összezuhant teljesen a lelkem ettől, hogy mi lesz velünk, teljes volt a kétségbeesésem, úgy éreztem magamat, mintha kilőttek volna a világűrbe, és onnan láttam a földön, megy szépen tovább az élet, mindenki boldog, én meg itt vagyok a holdon, ahol hideg van, és sötét, és egyedül vagyok. És akkor mondtam Jézusnak, hogy Jézusom, elfogadom ezt a kislányt, akit Dorottyának neveztünk el, ami azt jelenti, hogy Isten ajándéka, és elfogadom, hogy ő ajándék az életünkben, nem értem, hogy miért meg hogy, de akkor most beleugrok ebbe a világűrbe, és tarts meg. add meg akkor azokat a kegyelmeket, amire szükségem van az ő felneveléséhez, és egészen pontosan így történt. Teljesen át tudtam adni magamat Jézusnak, illetve ezt a helyzetet, és most már 10 éves a Dorka lányunk, és valóban az ő élete egy ajándék, valóban egy napsugár, és valóban rengeteg kegyelmet tapasztaltunk meg ő általa, a fejlődésével, mindenféle nehézségek ellenére mindig közelebb éreztük Jézus is magunkhoz, és éreztük ezt a megtartó gondviselését, egész pici hétköznapi dolgoktól kezdve egész nagy gyógyulásokig. Mert körülbelül 1,5 éves volt Orka, amikor kiderült, hogy a Down-szindróma mellett van egy súlyos betegsége még. West-szindróma a neve, ez egy csecsemőkori epilepszia. Ez újra nagyon-nagyon megrázott. Kapott rá erős gyógyszereket, ami teljesen lelassította őt és a fejlődését és a kapcsolatteremtését a külvilággal. Csak így nézett homályos tekintettel, ez a kisbaba nem mosolygott, nem is akart ránk nézni. Nagyon ijesztő is volt, meg megrázó is. Kértük a közösségben a barátainkat, hogy imádkozzunk együtt Dorka gyógyulásáért, és összejöttünk, tartottunk egy imádságot, egy nagyon-nagyon mély ima volt, nagyon sokan eljöttek, teljesen megdöbbentünk ezen, és azért imádkoztuk, hogy Jézus gyógyítsa meg Dorkát. És attól a naptól kezdve éreztem belülről, hogy sokkal-sokkal jobban van. És akkor elmentünk a neurológiára vele, és mondtam a doktor úrnak, akivel már kiderült a terápia során, hogy ő is vallásos és a jezsuita lelkiségre éli. Mondtam neki, hogy imádkoztunk Dorkáért, és itt szerintem is sokkal jobban van, és hogy a gyógyszereket olyan jó lenne, hogyha nem kéne szednie, hogy ne legyen ennyire letompítva ő. És hát mondta, hogy hát, ő nagyon hisz abban a hitben, amit bennem lát, de hogy neki ezt 4-5 évig kéne szedni, de hát akkor próbáljuk meg. És tényleg visszavették a gyógyszereit, és egyetlen egy rohamot nem tapasztaltunk azóta se. Tehát, hogy az a kezelés, ami 4-5 évre őt kivette volna végül is a fejlődésből, arra nem volt már szükség. Hiszek benne, hogy Jézus ott gyógyította őt a közösségünk imája által. Az ima erejét megtapasztalva a közösségben, megélve a közös imának és az erejét, az egyéni imának és az erejét, azt látom, hogy lépésről lépésre vonzott egyre közelebb magához Jézus. Újabb forduló pont volt az, amikor itt a helyi ima társainkkal megalapítottuk a József Szövetséget, ami a lelki adoptálásnak a terjesztéséért állt össze, illetve az élet védelméért. Jöttünk mi össze, és fogtunk össze, vagy alapítottunk szövetséget. Lelki adoptálásnál egy kisbabát, akit a halál veszélye fenyeget, fogadunk örökbe 9 hónapra, nem ismerjük őt, hogy ki az, de vállaljuk azt, hogy 9 hónapon keresztül minden nap imádkozunk érte. És ez két okból volt nagyon fontos az én életemben. Egyrészt, hogy bármi hihetetlen, de egyáltalán nem volt rendszeres ima életem, hanem olyan volt, mint amilyen a személyiségem is, hogy ilyen csapongó, hol sokat, hol keveset, amikor imádkoztam nagyon mélyen, de aztán kimaradtak hetek is akár. Ez viszont kötelező rendszert vitt az életembe, hogy már minden nap el kell mondani azt az 1/10 rózsafüzért. Én akkor kezdtem először rózsafüzért mondani. Azóta, hogy a nővérem ezt a kételyt oda elültette a szívembe, tehát egy jó 20 év, az biztosan kimaradt. Viszont itt elkezdtem a szűzanya felé fordulni, és ez a folyamat is aztán azóta is megállíthatatlan közöttünk. Ez volt az egyik nagyon fontos, másik pedig, hogy a férjemmel elkezdtünk imádkozni. Mert a gyerekekkel sokszor imádkoztunk, vagy minden este, de hogy a férjemmel is, akkor letérdeltünk, és elkezdtünk együtt imádkozni, és ez volt az az ima mag, ami azóta folyamatosan növekszik. Nagyon szerettünk volna még kisbabát, de valahogy nem akart érkezni az újabb baba, és egyre inkább ilyen pánikba estem, hogy mi lesz, hogyha csak 3 gyerekem lesz, hiszen én sok gyereket szeretnék, és hogy már milyen öregek vagyunk, ugye elég későn házasodtunk, hogy nem tudtam ebbe így belenyugodni, de nem találtam a megoldást se, és akkor hallottam Mió Baradáról, aki egy horvát prédikátor, és ő mondja azt, hogy a hit 3 lépése az, ahogy az Úrhoz kell fordulni az ilyen nehéz helyzetekben. Az a lényeg, hogy először el kell fogadni azt a helyzetet, amiben benne vagyunk, a második lépésként hálát kell érte adni, harmadik lépésként pedig meg kell kérni az Urat, hogy dicsőjön meg ebben a helyzetben, de úgy, ahogy ő akar. Ez engem nagyon-nagyon megfogott, és egy mély imádságban én megtettem ezt a hit 3 lépését, és gyakorlatilag aznap meg is tudtam, hogy gyermeket várok, és ő a Benedek fiam. Az ő neve ugye áldást jelent, mert tényleg így éltem meg, hogy ő megáldotta aztán az Úr ezt az imámat is. Nem is csak az imámat, hanem azt, hogy így tudok ő hozzá fordulni a teljes átadásban. Így lettek 4-en a gyermekeink, és egyre közelebb és közelebb kerültem, és egyre több és több ima áramlott be az életemben. Benedek fiam már 2 éves volt, amikor részt vettem egy lelki gyakorlaton, az Igent mondok online női lelki gyakorlaton, ami nagyon mélyen szántott engem, főleg azért, mert akkor már vártuk az 5. gyermekünket, és ugye azzal a kérdéssel mentem bele ebbe a lelki gyakorlatba, hogy segítsen nekem az Úr abban, hogy igazán át tudjam adni a gyerekeimet ő neki. Nem tudtam, hogy miért van bennem félelem ezzel kapcsolatban, hogy hogy lehet az, hogy én a végtelen Istentől féltem a gyerekeimet, de mégis ez volt az igazság, és engem meg akart nyugtatni az akkori lelkivezetőm is, meg több atyával beszéltem erről Gyónásban, hogy nem baj ez, hogy ezt érzem, mert ez az anyai ösztön, és ez teljesen természetes. De én éreztem, hogy az Úr és én közém áll. Mert ha én igazán hiszem azt, hogy az Úr mindenható, és ő a végtelen szeretet és jóság, akkor semmi más dolgom nincs, mint hogy igazán átadjak neki mindent. És nem azt, hogy én akarok bármit is megoldani a gyerekeimmel kapcsolatban. És ezen a lelki gyakorlaton ez igazából sikerült is. Volt egy mély imádságom, ahol Jézusnak egy rózsafüzér keretében mind az 5 gyermekemet szívből át tudtam adni, és az ő gondjaira bízni. Közvetlenül ezután, tehát annyira közvetlenül, hogy másnap elvetéltem ezzel a kisbabával, akit egyébként Bernadettnek neveztünk el, és maga a lelki gyakorlat is egy új irányt vett, emiatt ugye én bennem, hogy teljesen erre fokuszáltam rá, hogy hát miután odaadtam a gyermekeimet neki, így megtörtént velem ez a fájdalom, hogy elvesztettük a kislányunkat. És néhányan édesanyák, akik szintén érintettek voltak a magzatvesztésben, elkezdtünk külön imádkozni, hétről hétre összejártunk, és megosztottuk egymással ezeket a tapasztalatainkat, illetve átéltük azt, hogy Jézus mennyire tud minket gyógyítani ebben a fájdalmunkban is, és nem csak Jézus, hanem Máriának a szerepét éltük meg. A maga az Igent mondok lelki gyakorlat is ugye Máriára fókuszált, és Márián keresztül közeledtünk Jézushoz, és ebben abszolút megérdeztük azt, hogy bár Máriának magának ugye nem volt magzatvesztése, de ahogy a fiát ő elveszti, ő abszolút kapcsolódik hozzánk ebben a fájdalmunkban, tehát ő pontosan tudja, hogy milyen az, amikor egy anya elveszti a gyermekét. Hónapokon keresztül imádkoztunk, mire megtermette a gyümölcsét ez a közös ima, és a Szentlélek vezetésével megalakult az oltalom útja, lelki nap, ahol magzatvesztésen átesett édesanyákkal foglalkozunk, illetve őket segítjük a gyógyulás útján. Ez itt Pilis Csabán zajlik, egy egynapos lelki nap, ahol az édesanyák rátekinthetnek a fájdalmukra, aztán Jézusra, aki meg akar őket gyógyítani, Mária anyára, aki azonos a fájdalmukban, aki tud hozzájuk kapcsolódni, illetve lehetőségük van, hogy elengedjék ezt a fájdalmat végleg, és átadják őt, és imádkozzanak azért, hogy a mennyországba Jézus vigyázzon a gyermekükre. Ez egy nagyon gyümölcsöző lelki nap, és az én életemben is nagyon fontos szerepet játszik mind a mai napig. Az Úr aztán megadta azt a kegyelmet, hogy utána újra kisbabát vártam, és Dani következő tavaszra meg is született. A legelső időszakban persze egyből féltem, hogy mi lesz, hogyha őt is elvesztem, te jó ég, már 42 éves vagyok, nem akarok még egyszer ezt átélni, még akkor sem, hogyha az Úr meggyógyított benne. És akkor rögtön az első vizsgálaton, ahol megállapították, hogy egészséges kisbabát várok, a doktor úr kiszámolta, hogy mikorra vagyok kiírva, és így rám nézett, és mondta, hogy hát Anna, hát március 25-ére van kiírva, ugye a mi gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe, hogy nem lesz semmi baj a babával. És tényleg van ilyen végtelen kegyelem állat, mert a szívembe is nagyon nagy hálát éreztem, hogy így megerősít engem az Úr ebben, hogy nem lesz itt semmi baj, és tényleg nem árnyékolta be a félelem ezt az utolsó várandóságomat. Hát így vannak 5 a gyerekeim. Az Úr ugye újra és újra az életem történésein keresztül egyre közelebb és közelebb került hozzám, és az az ige ragadott meg nagyon, ami egy ilyen mottom is azóta is, hogy közeledjetek az Istenhez, és az Isten közeledni fog hozzátok. Én a mai napig ezt élem meg, hogy egyszerűen minél közelebb lépek az Úrhoz, annál közelebb jön ő is hozzám. Az egész életemen egyre inkább ezt tapasztalom, hogy Jézus egyre közelebb engedem, ahogy egyre jobban beengedem az életemben, úgy burjánzik benne mind a kegyelem, és mind a kereszt is, szenvedések és fájdalmak érnek, de mindenhez egyre több kegyelmet kapok, és egyre több az öröm. A tiszta öröm az életemben, nem az a vigyorgás, meg azok a élvezeti örömök, amiket előtte évtizedekig éltem, ezek a kicsapongások. Azt teljesen eltörölte az Úr az életemben. Sokat küzdöttem velük, de nem tudtam soha igazából kilépni. Évtizedeken keresztül dohányoztam, és azt is mondhatom, hogy igazából ilyen csöndes alkoholista voltam, mert folyamatosan ott volt ez az életemben, hogy nem annyira látszódott kívülről, tehát jól lehet ezt titkolni, de azért ki kell, hogy mondjam, hogy ez így volt. Sokat küzdöttem ezekkel, hogy ezekkel a függőségektől megszabaduljak, de azt kellett hozzá, hogy az egyik imámban egyszer csak megérintett engem az Úr. Hallottam az ő hangját, én biztos vagyok benne, hogy ezt hallottam. Attól a naptól kezdve minden függőségtől, amivel előtte küzdöttem, megszabadított egyik pillanatról a másikra. Semmilyen dologhoz nem kötődök már úgy, ahogy előtte kötöttem, minden lánc lehullott rólam. Szokták kérdezni, hogy hát honnan tudom, hogy az Úr szólt hozzám, és erre a plébános atyánk azt szokta mondani, hogy onnan tudod, hogy az Úr szól, hogy tudod, hogy az Úr szól. És ez tényleg így van. Nem tudok erről semmit mondani, és az sem zavar, hogyha ezt nem hiszik el nekem, vagy csak megmosolyogják, de ez így történt, és az életem a tanúrá, mert azt látja a környezetem is, hogy mindaz, ami volt bennem, ez a túlhajtása, mindennek a hajtása, akár munka, akár szórakozás, akár ima, vagy bármi, az egyik napról a másikra rendeződött. És ez persze a környezetemnek azért nem volt könnyű fordulat, mert hogyha az emberben ez így beáll, akkor azért hirtelen azt se tudja, hogy ki ő valójában, tehát kellettek hosszú hónapok, és ez a folyamat ma se zárult még teljesen. Kicsit még keresésben vagyok, de közben aktívan is élem is a hitemet, és hát egyik napról a másikra tényleg olyan oldhatatlan szomjúság és éhség ébred bennem az imára, hogy végül egy imában azt éreztem, hogy azt mondja Jézus, hogy hát igen, a napodnak az egy tizedére van szükségem, ugye az 2,5 óra, hogy ennyit imádkozz, és nagyon boldog voltam, és elkezdtem tényleg ezt, és akkor minden nap legyen meg, és aztán így éreztem, hogy mondja nekem Jézus, hogy nem, panika, nem, ez nem a minimum, ez a maximum nálad. Nem szabad túlmenni a határokon, mert elsősorban még mindig édesanyja vagyok, még mindig feleség vagyok, és ott kell megtalálnom Jézust, és bármilyen furcsa, de Jézus sokszor kérheti ezt, hogy akár még őróla is mondjunk le, ő érte. Tehát nem lehetek annyit Jézussal, amit akarok, mert ez a vágy, ez végtelen, és kielégíthetetlen, mivel az Úr is végtelen, és hogy majd oda át lesz ez kielégítve teljesen, és ameddig itt a földön vagyok, addig igazán megtalálhatom, és meg is találom Jézust a házasságomban, a gyermekeimben, közösségi munkámban, vagy bármiben, még egy kenyérsütésben is ténylegesen ott jelen van, hogyha azt tudom azzal a szívvel, szeretettel csinálni, ami ő. Tehát mivel Jézus maga a szeretet, ezért ő ebben ugyanúgy benne van, és ezért kordában kell tartanom magamat, hogy tényleg ne térdeljek egész nap a szentségi kápolnában. Tehát az elmúlt másfél éve erről szólt, hogy megtaláljam azt a középutat, ami jó, ahol teljesen beengedem Jézust az életembe, de úgy valósítom meg az ő tervét, amilyen az ő terve, és nem az, amit én ugye elképzelek magamnak. Ezután a nagyon mély ima után, amikor először hallottam így az Úrnak a hangját, elvégeztem egy családfagyógyító lelki gyakorlatot, ahol végig imádkoztam, és végig elmélkedtem a saját életemnek minden egyes szakaszát a csecsemőkortól egészen a megélt napokig. És ez óriási gyógyító munka volt, hónapokig tart óriási gyógyító munka, amit Jézus bennem végzett, és a Szentlélek olyan régi sebeim gyógyultak be, amiről soha nem gondoltam, hogy rendeződni tud, és már rég azt éreztem, hogy hát ezt amennyire tudtam, elintéztem, rendeztem, de már ezen nem kell vele dolgoznom. Sok szemlélődő imát végeztem, sok szentségimádást, és ezekben képeket kaptam az Úrtól. Sose értettem, hogy mi ez, hogy az ember képeket kap, de ez alatt a lelki gyakorlat alatt ezt nagyon erősen átéltem. Ez egy képzelet, ami ott történik, és nem fizikai valóságban, én sose láttam szenteket vagy Jézust magam előtt állni, mint mondjuk Medjugorjéban, ahogy a látnokok látnak, de igenis képes az Úr képekben üzenni. Képes olyan sebeket is begyógyítani, amit az ember már réges-régen eltemetett, és ő nem akarja azt, hogy mi ezeket vigyük magunkkal a sírba. Azt akarja, hogy most meggyógyuljunk. Ezért rendületlenül hiszek abban, hogy nincs olyan helyzet, amit ő ne tudna előhozni, meggyógyítani és segíteni a tovább lépésben. Arra buzdítok mindenkit, hogy imádkozzanak, hogyha igenis az időt odaadjuk az Úrnak, és bármit lehet, mindegy az ember mit imádkozik, az Úr imában tud szólni hozzánk, biztosan. Ez változtatott engem is meg. Tényleg búztatok erre mindenkit, mert ez mindenkivel megtörténhet, ha velem megtörtént, bárkivel megtörténhet, és mindenkit erre vonz Jézus. Engem is folyamatosan hívott és vonzott életemnek a legviharosabb szakaszaiban is, és elfogadta azt, hogy én nem fogadom el őt, elfogadta azt, hogy én nem hiszek a Szent Jónásban, nem járulok szent áldozáshoz, elfogadott engem. Az Atya teremtett minket, ő látja bennünk a jót, és ki is akarja szeretni belőlünk. Rajtunk csak az múlik, hogy ezt elfogadjuk-e és beengedjük-e őt az életünkbe.
4: Kedves hallgatók, György Deák Anna tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.
5: A Lélek hangja, a Mária Rádió összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Antonio Vivaldi 47-es jegyzékszámú B-dur cselló szonátáját. Előadja Christoph Coin, Christopher Hogwood, Ajet Zvenstra, Eugene Ferré és Tom Finance.

Antonio Vivaldi 47-es jegyzékszámú B-dur cselló szonátáját hallották. Előadta Christoph Coyne, Christopher Hogwood, Ajet Svenstra, Eugene Ferry és Tom Finance. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. A Pápai Magyar Intézet közössége és Magyarország Szentszéki Nagykövetségének munkatársai májusban részt vehettek 14. Leó pápa egyik szerdai általános kihallgatásán, és személyesen találkozhattak a Szentatyával. A találkozón jelen volt Veres András győri megyés püspök, a PMI korábbi rektora, Törő András, olaszországi főlelkész, az intézet jelenlegi rektora, valamint Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet is. A rövid, személyes találkozás nagy örömet jelentett a közösség számára, és megerősítette a Magyar Egyház és a Római Magyar Intézmények kötődését Péter utódához. A Szentatyával való találkozás maradandó lelki élményt jelentett mindazok számára, akik részt vehettek ezen a különleges alkalmon. Számolt be róla a Magyar Kurír. Akár 2 év börtönnel is büntethető lesz, ha valaki szándékosan, súlyosan valótlan vagyonnyilatkozatot tesz, mondta Magyar Péter miniszterelnök kedden az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Hozzátette, jóval erősebb lesz az integritás hatóság jogköre. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, bár azok nem kerülhetnek nyilvánosságra, valamint kezdeményezhetné állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik, az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ez irányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a honlapján. Azt írták, az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázatra idén 652 egyesület, összesen több mint 609 millió forint értékű igényt nyújtott be. Papucsvásár, kiállítás, papucshímző, bemutató, néptánc előadás és gyermekeknek szóló kreatív foglalkozás is várja az érdeklődőket a Szegedi Papucs napján, amelyet szombaton rendeznek a Szegedi Dóm látogatóközpontban és a Szentgyörgyi Albert Agórában, tájékoztatta a Szegedi Papucsért Alapítvány az MTI-t. A Szegedi Papucs 500 éves története a hódoltság korára vezethető vissza. A Szegedi Papucs készítésének és viselésének élő hagyományát 2018-ban felvették a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe. Hazánk időjárásáról. Több órás napsütés mellett elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is van esély. A szél napközben több felé megélénkülhet, a Dunántúlon erős, akár viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében erős, viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 27 és 34, késő estére északnyugaton 13 és 20, másutt 20-25 Celsius fok közé hűl a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 17-től a 19. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
2: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes!
3: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
4: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
3: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot. Szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mindjobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
4: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
3: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcukon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabéu stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
5: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor

0: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
1: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a Pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leo pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leo pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leo pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leo szerint ez nem csupán az igehirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leo pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
2: Leo pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása negyedik napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leo pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
0: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
2: A Zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat

0: úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az igehirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
1: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve, belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szentatya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és profétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített. Erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk!
1: Mari di Deo della Merce. pregueu per nosaltres.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: Mai gozsajasunkban a Parapács zenekar felvételei szólnak.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Parapács zenekar felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A Szent István Bazilika előtt június 6-án már 28. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott előső szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Számolt be róla a Magyar Kurír. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, határokon innen is túl, például Csíksomjón, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékkal kell számolnia, figyelmeztetett szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják, mutatott rá a NAV. Papp Tibor és György Bence lesz a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának 2 új tagja, jelentette be a képviselőcsoport vezetője Szepesfalvi Anna kedden Facebook oldalán. A Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjából a korábbi frakcióvezető Szent Királyi Alexandra, valamint Radics Béla távozott, miután parlamenti képviselők lettek. Az ő helyükre érkezik Papp Tibor és György Bence. Szepesfalvi Anna azt írta, mindketten jelentős önkormányzati tapasztalattal rendelkeznek, jelenleg is önkormányzati képviselőként dolgoznak. Az Európai Uniós Migrációs Paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői. A parlament honlapján elérhető javaslatban megállapítanák, hogy az alaptörvény szerint a migrációs paktum túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörök keretein, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A határozati javaslatban a Fidesz és a KDNP képviselői ezért azt kezdeményezik, az országgyűlés szólítsa fel a kormányt arra, hogy minden jogi és politikai eszközzel álljon ellen a paktum végrehajtásának, tartózkodjon az ezirányú Európai Uniós törekvések támogatásától, illetve ne nyújtson be végrehajtási tervet a paktummal kapcsolatban. A javaslatban rögzítenék, Magyarországnak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Szlovén jelzésű ultrakönnyű repülőgép zuhant le kedden reggel az isztriai Vrsár repülőterén. A balesetben a fedélzeten tartózkodó 2 külföldi állampolgárságú ember könnyebben megsérült. Közölte kedd délután a horvát légi, tengeri és vasúti baleseteket vizsgáló ügynökség. Néhány nappal korábban, június 4-én, szintén az Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kis repülőgép, abban a balesetben 4 osztrák állampolgár vesztette életét. Végül egy sporthír, a világbajnokságra címvédőként készülő argentin labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 3-0-ra nyert Izland csapata ellen. Végül az időjárásról. Több órás napsütés mellett elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra, főként az északi középhegység tágabb térségében. Estétől egyre több felé várható eső, zápor, zivatar, délnyugaton heves zivatar kialakulására is van esély. A szél napközben több felé megélénkülhet, a Dunántúlon erős, akár viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében erős, viharos, a hevesebb cellák mentén akár erősen viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 27 és 34 Celsius fok között valószínű, késő estére északnyugaton 13 és 20, másutt 20-25 Celsius fok közé hűl a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mivel készültünk. A mai alkalommal Itt élünk című műsorunkat hallják. Ha tehetik, maradjanak velünk.
4: itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Kovács Krista és a technikus Birincsik Márton nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma a 10. 33 tavi heves alatkai eperfesztivált látogatjuk meg. Az esemény rendkívül népszerű a környéken, hiszen pálinka versenyen, főzőversenyen és futóversenyen kívül még számtalan program is szórakoztatja az ide látogatókat. Elsőként a polgármestert hallják.
1: Üdvözletem, Svejcer Sándor, Hevesváros polgármestere vagyok, és itt vagyunk itt a 33 tavi Eper Fesztiválon alatkán, itt az iskola épületnél. Ez már hagyományosan még annó Lányi József volt képviselőtársunk kezdeményezésére indult ez a alatkai eperfesztivál. Aztán most az utolsó kettőnél már ugye belevettük a gasztronómia miatt, a 33 horgásztó miatt ugye, és a halas ételeknek is szerettünk volna, illetve a horgászturizmusnak is szerettünk volna egy kicsit hírverést csinálni, és ezért is lett a 33 tavi eperfesztivál, ugye ebből a nyilván a címéből ez világlik ki. Nagyon jó rendezvény szokott lenni, itt a időjárás a kegyeibe fogad bennünket, akkor én azt gondolom, hogy itt a családoknak, a gyereknap, a foglalkozások, a főzés, hiszen ugye itt a legjobb az, hogy most is 28 csapat van, főleg hevesi csapat. Itt főz, beszélgetünk, nyilván a főzőverseny is fontos, de inkább azt gondolom, hogy a részvétel a fontos, nem pedig az, hogy ki milyen eredményt ér el.
0: Ugye a hallgató számára is, meg az én számomra is azért egy kicsit furcsa Alatka. Én heves tudtam, hogy van, de Alatkát valahogy úgy sose jártam erre, mindig a másik úton mentünk. Tulajdonképpen ez a városrész akkor egy mezőgazdasági terület. Hát ennyi fóliasátrat nem láttam mostanában sehol. Meg hát gondolom a szabadtéri eper, az is van bőven.
1: Igen, igen. De ez egy külső területünk, egy úgy mondják, hogy külterületként régen Alatka csárdának hívták, ez egy önálló település volt, majd ugye az 50-es, 60-as éveknél ugye már Heveshez csatolták, itt is van ez az iskola épület, itt ugye önálló iskolaként működött ez. És amikor Heveshez csatolták, akkor itt ugye megszűnt az oktatás, és minden diák, mindenki bement Hevesre, viszont ez a terület ez itt maradt önkormányzati tulajdonba, és ezt ugye most így hasznosítjuk, hogy különböző rendezvényeket lehet ide kihozni. Nyilván vannak iskolák, akik ide kijönnek nyársalni, baráti társaságok kijönnek egy kicsit így, ugye lehet látni, hogy van egy játszóterünk is, körbe van kerítve. Tehát Alatka mindig is a mezőgazdaságáról volt híres. Itt azért, hogy jövünk az úton, nyilván az eper az egyik, de azért a dinnye, gyümölcsök, hát nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy attól, hogy 200-230 lakos van körülbelül, tehát egy viszonylag kicsi rész, de azt gondolom, hogy így önállóan itt a adventkor gyertyagyújtás van, tehát nagyon összetartó közösség, példamutató, és nyilván itt nagyon sokan most az alatkaiak közül is főznek a csapatok.
0: De akkor dolgoznak rengeteget az alatkaiak, dinnye, eper, sőt, még horgászhatnak is a 33. vagy?
1: Hát 33. Igen.
0: De még a 33-on is horgászhatnak akkor valószínű.
1: Igen, illetve hát azért még itt a kertészetek is, tehát ugye több kertészet is van, ahol ugye muskátlik, mindenféle növények, akár kisebb facsemeték, tehát nagyon szertágazó mezőgazdaságnak ez a része itt Alatkán. Hát bízunk benne, azért az út az elmúlt években Hevestől megújult. Én bízom abba, hogy az alatkaiak szeretnek itt élni. Van kiköltözés is egyébként. Tehát a fiatalok közül, aki kicsit egy nyugalmasabb életre vágyik, azok vásárolnak itt ingatlant, akár felújítják, akár építenek. Tehát a fiatalok is szeretnek kiköltözni a nyugalom szigete.
0: Nyugalom meg a lehetőség azért, hogy az eper, amikor szezonja van, hozza a munkadíját azért. Hát gondolom, hogy nem ebből élnek meg egész évben, de azért van lehetőség arra, hogy egy kicsit megugorjon ilyenkor a zseppénz.
1: Hát ez ugye szezonális, tehát nyilván azért azt gondolom, hogy azok a családok, akik nagyon sok mindenet, tehát ugye epertől kezdve gyümölcsökkel, akár szántóföldi mezőgazdasággal is foglalkoznak, tehát nyilván itt tavasztól egészen őszig azért bevételt kell termelni, hiszen ugye nyilván a téli hónapokban már inkább ott már nehezebb ugye a megélhetés, de a tartalékokból meg kell élni. Hát ez így azért mondani, tehát itt a mezőgazdaság a fő csapás irány, itt nagyon régen volt egy honvédségi laktanya, az egy 30 éve bezárásra került, tehát az annak a sorsa egyelőre kérdéses, hogy azzal mi lesz, nem tudjuk.
0: Van akkor több kérdés is hevesen, gondolom, bőven a polgármesternek semmikor sem könnyű. Olyan nincs, hogy egy polgármester átradő a székébe szépen, és akkor el van ott egész nap. Nem ismerem a hevesi problémákat, nem is nagyon akarom úgy tudni most, mert nem is olyan a mostani helyzet. Jobb, hogyha azokat a dolgokat elintézik. Nem fű alatt, hanem rendesen, mert küzdeni kell, az biztos.
1: Hát nyilván problémák mindenhol vannak. Azt szoktam mondani, azért a Délheves az egy nem egy egyszerű terület. A Délhevesbe inkább csak hozni lehet pénzt, azért itt nagyon sokat elvinni nem lehet. Azért Heves, mint járásközpont, próbáljuk úgy fejleszteni a települést, hogy minden olyan szolgáltatás elérhető legyen, ami akár a fiatal családokat, akár a középkorosztályt, akár a nyugdíjasokat is kiszolgálja. Tehát azért itt a bölcsödétől, a óvodákon, iskolákon keresztül, középiskola, a sporthoz, szabadidő eltöltéséhez, mindenhez megpróbálunk úgy hozzáállni, hogy szeressenek hevesen élni a hevesiek, hiszen csak ezzel tudjuk megtartani a lakosságot, meg nyilván ez is az elvárás, hogy ha már itt van valaki hevesen, akkor ha éppen uszodába szeretne menni, akkor tudjon uszodába menni, a kulturális programra szeretne menni, azért rengeteg színházi előadásunk van, nagyon sok koncert, minden itt azért itt most az Alakai Eper Fesztiválon is jelentős fellépők vannak, tehát a kultúra, a sport, a szabadidő eltöltése. Hát nyilván a munkahelyteremtés még az, ami kiemelten fontos lenne, hiszen ha nem tudunk megfelelő munkahelyeket biztosítani, akkor a fiatal családok ugye elkacsingatnak, akkor elmennek esetleg Egerbe, ha már ott talál munkát, akkor el is költözik Egerbe, tehát nekünk ez is fontos, ugye ipari parkfejlesztések és minden egyéb. De azzal, hogy a járásközpont színvonalát próbáljuk húzni fölfelé, azzal a környező településeknek is egy kicsit ugye segítünk, hiszen ha mondjuk valaki Heveshezekényen él, és hevesen megkapja azt a lehetőséget, hogy akár a vásárlás, akár munkaerőbe, vagy munkába, akár a sport és a kultúrába, akkor esetleg nem akar elköltözni Heves-Vezekényről. Tehát nyilván ez nagyon fontos, így összehet, egy ilyen szimbiózisban vagyunk a környező kisebb településekkel, próbálunk előre haladni, hát amit a gép dob, azt szokták mondani, csinálni kell.
0: Az autópálya közelsége mit hozott önöknek? Azért hozta azt, hogy kevesebben költöztek el, vagy pedig hát még ez a jövő titka, hogy megismerjék, hogy itt van, ez nem messze, csak be kell ülni az autóba is menni.
1: Nehéz ügy, hogy Heves megyébe azért a 60 gyöngyös Eger tengely az, ami gazdaságilag nagyon-nagyon erős. Nyilván a betelepülő ipar az főleg ezeket a településeket keresi, az autópálya közelsége nekik ugye nyilván pozitívum. Azért a 20 kilométer, ami most ugye nekünk akár a Nagyfüggedi, akár a Káli lehajtótól, hát kicsit úgy mindenki úgy húzza a száját, hogy hát 20 kilométer, de nyilván próbálunk olyan előnyöket bemutatni, hogy talán ez a 20 kilométer ne legyen akadály. Általában ugye azt szokták mondani, hogy egy beruházó azt nézi, hogy mondjuk egy fél órán belül elérhető legyen az autópálya. Ez most ebben az esetben Heves esetében megvan, hiszen azért a két felhajtó, sőt ugye a Füzesabonyi is körülbelül 20 kilométerre van, tehát három felhajtónk is van 20 kilométeres körzetben, de akkor sem egyszerű a befektetőknek a megkeresése, a meggyőzése, meg az itt tartása. Nagyon nehéz feladat, de megyünk előre és próbálkozunk.
0: Hát ugye az infrastruktúrálisan teljesen mindegy, mert mindenük megvan. Itt csak már szinte kell tartani a dolgokat, hát én kell beruházni arra. A terület pedig, hát nem tudom, hogy végül is azzal lehet gazdálkodni, hogy területet kínálni, mert hát ugye most már talán egyre drágábbak azok a lehetőségek, hogy egy ipari telephelyet tudjunk kialakítani. Itt lehet még van hely.
1: Ugye ennek az összetett dolog, mert ha megnézzük azt, hogy a zöldmezős és a barnamezős beruházások aránya, hát ugye volt rá ugye kormányprogram, meg szerintem van is rá olyan kormányprogram, hogy próbálnák a barnamezős beruházásokat erőltetni. Viszont azt kell látnunk, hogy nagyon sok cég zöldmezős felé kacsingat. Nyilván azt nem lehet garantálni, hogy mondjuk egy barnamezős beruházásnál az adott területen történt-e mondjuk 30 évvel ezelőtt bármilyen környezetszennyezés. És hogyha az mondjuk egy 5 év múlva kiderül, az gyakorlatilag olyan rejtett akna, amit nagyon sok cég nem mer, vagy nem is akar bevállalni, illetve ugye, hogyha egy barnamezős beruházási övezetnél azért elég kötöttek a dolgok. Igen. Tehát az, hogy most ugye mekkora a terület, hogy lehet építeni, hol vannak már épületek, hol vannak esetleg utak, egy zöldmezősnél meg mindenki ugye rátervezi azt, amit ő szeretne. Tehát még ha drágább is a beruházás, de általában én azt látom, és ugye nyilván erre mindig azt szokták mondani, hogy a drága mezőgazdasági területeket most odaadjuk, és akkor abból ipar lesz. Én egy debreceni példát mondanék, ami ugye annó Debrecenben hangzott el, hogy egy szántó, egy hektár szántó és egy hektár iparterület az 400-szoros beruházási értéket termel meg, mint a mezőgazdaság, és tehát nyilván egy településnél meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy mondjuk Heves esetében például 9000 hektár külterületi gyümölcsös szántó egyéb mezőgazdasági területünk van, tehát hogyha most abból csak az 1%-ot, azt mondjuk, hogy az 1%-ot beáldozunk ipari területnek, az is 90-100 hektár. Tehát nem gondolom azt, hogy az 1%, amiből most mi iparterületet vagy ipari parkot akarunk, az akkora nagy probléma lenne. Tehát ezért az egészséges egyensúlyt, azt meg kell tartani. Én továbbra is azt mondom, hogy Heves esetében az, hogy most legyen egy 100-150 hektáros ipari parkunk, az mindenféleképpen azért lenne fontos, hogy megtartsuk a fiatalokat, megtartsuk a dolgozókat, hogy ne legyen semmi olyan probléma, hogy el kelljen költözniük, mert éppen nem találnak munkahelyet a városba.
0: Köszönöm szépen, azt hiszem, folytathatnánk még sokáig, de ahhoz kell szándék önök részéről, az emberek részéről akarat, illetve hát olyan lehetőségek, amit meg lehet pályázni, tehát ön még fiatal, tudja nagyon jól a dolgát, csak hagyják, dolgozzon.
1: Én köszönöm szépen, tehát én nyilván már most 12. éve vagyok polgármester, tehát azért azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megéltünk, de megyünk előre. Tehát fel a fejjel, aztán a város fejlődése az mindennél fontosabb, és hát nyilván itt a Eper Fesztiválhoz, a 33 tavi Eper Fesztiválhoz kapcsolódóan pedig nyilván várunk mindenkit. Ez ugye mindig május 3.-4. hétvégén szokott lenni, hát itt ugye a jövő évet még nem látom, hogy ugye hogy fog kialakulni, de május végén ne felejtsék el, Heves Alatkán itt a 33 tavi Eper Fesztivál, és várunk mindenki szeretettel.
0: Naptárban meg kell írni, ugye?
1: Igen, köszönöm szépen.
0: Schweitzer Sándort, Heves polgármesterét hallották.

0: Következő riport a futóverseny egyik résztvevőjével készült.
1: Nagy Noémi vagyok, tarnamérai lakos, 23 éves, és részt vettem a 2026-ban megrendezésre kerülő Eper Fesztiválon tartott hevesvárosi futóversenyen.
0: Gratulálok! Ugye ez egy olyan futóverseny, ami alkalmi. A 10. a fesztivál, gondolom, hogy nem volt minden évben eddig, de hát még akkor, amikor elkezdődött, akkor még kisebb voltál.
1: Igen. Hát igazából láttam a felhívást, hogy lesz ez a futóverseny. Egyébként Pesten élek, egyetemre járok, és pont itthon voltam a hétvégén, és édesapámmal futottunk együtt, és megkérdeztem, hogy esetleg van-e kedvünk eljönni, itthon leszünk-e, és elindultunk igazából. Szóval nem volt nagy tervezés itt a részvételbe, csak pont kijött az időpont.
0: Tehát akkor rendszeresen futsz, ugye?
1: Igen, rendszeresen futok, heti 2-3 alkalommal biztosan, akkor ilyen 5 és 10 kilométer között.
0: És hol?
1: Hát Pesten, mivel ugye Pesten élek az egyetem miatt, ezért a Margit-szigeten szoktam futni, vagy a Dunaparton.
0: Akkor járt helyen, nem az erdőben?
1: Nem szoktam az erdőben futni. Próbálok így a városba futni, akkor így kicsit nézelődök is, és akkor gyorsabban eltelek a kilométerek.
0: Hát mondjuk a Dunapart az kicsit szennyezettebb, de a szigeten ott legalább nincs nagy füst.
1: Igen.
0: Mert hát ott sokan mozognak, mások is.
1: Igen, nagyon sokan szoktak jó időben a szigeten lenni, mert rendesen majd ilyen kressz szabályt kell a futókra kitalálni, mert utolérik egymást a futók a szigeten, úgyhogy, de ez boldogsággal tölt el, hogy ilyen sokan mozognak.
0: Jó is, csak hát azért szabályokat azért be kell tartani, mert
1: igen,
0: ha csak előlökik az embert, odébb kell menni, jönnek szembe, hát a kijelölt pályák jók, de akkor ez a sportos dolog, sportos alkat azért van, vagy pedig még egyébként már itthon Tarnamérán is futottál?
1: Már régen is futottam, körülbelül ilyen 16-17 éves koromban kezdtem el így hosszabb távon futni, szóval már így 8 éve futok kb. Hosszabb távon, egyébként félmaratonokat szoktam futni, van, hogy terepen is, de inkább aszfalton, és félmaraton távig minden, ami szembe jön futóverseny, azon el szoktunk indulni.
0: Tehát mondtad, hogy édesapáddal is futottál, de tulajdonképpen akkor ez hozott dolog, otthon volt.
1: Igazából én kezdtem el előbb futni edzésszerűen és rendszeresen, és akkor ő meg így csatlakozott hozzám. Mindig, amikor kisebb voltam, akkor még elkísértek versenyekre, és mondta, hogy hát, hogy neki is tetszik ez, és akkor ebből ilyen közös program lett így egy-két év után.
0: Egyébként itt végeztél valahol a közel?
1: Középiskolába Egerbe jártam, most egyetemre pedig Pestre járok.
0: És milyen szakra?
1: Hát a közszolgálati egyetemre járok, és katonadiplomáciát tanulok.
0: Hát akkor nem véletlen a sportos dolog. Közszolgálati, régebben azért a lányok nem nagyon kapkodtak érte, de mostanában többel találkoztam, többőjükkel, akik tényleg szívesen mennek el olyan helyre dolgozni, megtanulni, ami a emberekkel foglalkozik, és hát végül is szolgálatot végez.
1: Igen.
0: Már most is.
1: Igen. Nekem egyébként nem volt meglepő az, hogy ilyen pályára megyek, mindig is úgy képzeltem el, hogy ilyen pörgősebb, sportosabb munkát képzeltem el magamnak, úgyhogy nem áll messze tőlem ez, hogy így mozogni kell, feladatokat megoldani, ilyesmik.
0: Fiatalon nagyon jó, de végül is azért, amikor már neked mondom, korosodik, hát hogy korosodnál még. Később azért már a család az egy kicsit másabbá teszi, vagy hát ki tudja.
1: Sok idő van addig, ahogy.
0: De jó, de bele lehet jönni, úgyhogy alkalmazkodni kell, tehát hozzá, akár a családhoz, akár a munkahelyhez.
1: Igen, hát ez majd kiforja magát a helyzet, addig még sok idő van, még tanulok, még majd karriert is kell választanom, úgyhogy hogy még ráérek egy kicsit.
0: Hol szeretnél egyébként dolgozni?
1: Hát szeretnék ilyen nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozni, és ilyen, hát még ezt így pontosan nem tudom, de így az Európai Unióban, vagy ilyesmi. Szeretnék nyelveken, különböző nyelveken kommunikálni, és ilyesmi.
0: Ugye EU, angol, hát minden nyelv hivatalos,
1: igen,
0: aki bent van, de tulajdonképpen akkor a nyelvtanulás az az egyik legfontosabb,
1: igen,
0: dolog most, ugye?
1: Igen. Hát angolul azon már nagyon régóta szerintem mondhatom, hogy jó szinten beszélek, aztán jelenleg most oroszul tanulok, az halad egész jól, aztán majd utána a franciát, ugye a francia diplomácia nyelve, aztán majd meglátjuk, még sok idő van.
0: De azért már tudod, hogy mit akarsz,
1: igen,
0: mit szeretnél,
1: igen,
0: mindent
1: igen, az út, azt már tudom, hogy merre szeretnék menni,

0: aztán majd alakulnak a dolgok, hogy pontosan mi lesz.
1: Hát azért lesz még ott por is azon az úton, mint ezen volt futás közben, ami a szemedet telehort a porral, de hát ilyen határozottan készülsz rá, akkor nem félsz a jövőtől.
0: Nem, várom, hogy majd mi lesz belőle. Próbálok minden nap tenni azért, hogy ezeket a céljaimat elérjem, de azért próbálok egy kis futással, kis eperfesztivállal szórakozni, pihenni, itthon lenni, aztán a mindennap fogom megtenni ezekért a célokért.
1: Hát ugye meg, hát olyan barátokat szerezni, barátnőket, akikkel közösen tudtok készülni, mert azért az is kell, hogy az embert lelkileg erősítse.
0: Igen, szerencsére nagyon jó baráti társaság vesz körbe, akik így támogatják a céljaimat, meg így támogatjuk egymást, mindenki ezen a pályán szeretne valamilyen irányba mozogni. Engem inkább az Európai Unió érdekel, van akit mondjuk a NATO, de hogy így mindig a tanulásban tudjuk egymást segíteni.
1: Köszönöm szépen, el is fáradhattál, várnak is, jó egészséget!
0: Köszönöm szépen!
1: Nagy Noémit, a futóverseny egyik bronzérmesét hallották.

0: A futás után jól esik egy kis töltött káposzta, vagy csülökpörkölt, és akkor főzzünk is egyet.
1: Kapi Gábor vagyok, a nótás kapitányként vagyok ismert a magyar nóta és katonadalok világában. Szentendrén végeztem valóban, és már 26 éve foglalkozom a magyar nóta énekléssel.
0: És hát nem Szentendrén vagyunk, hanem éppen Alatkán, amit megmondom őszintén, annak ellenére, hogy közelben lakom, nem tudtam, hogy Hevesnek van ilyen Epresváros része, de ön már hamarabb tudta jóval, mert mondja, hogy talán már a 10-en van.
1: Így van, 9-en pontosan, a barátaink itt vannak Tenken, és ő általuk kerültünk mi ide. Gyakorlatilag 9-szer voltunk már is, 8 alkalommal főzőversenyen is részt vettünk, abból 3 alkalommal nyertünk 3. helyet, és egyszer pedig, hogy mondják, ezt a külön díjat nyertünk.
0: Tulajdonképpen azért ugye már több egyére vesznek részt, és több egyére főznek, de amikor meghallottam, hogy szabolcsi töltött káposztát, és hogy hát még Petnaházán is volt, ahol én születtem, hát már majdnem rokonok lettünk.
1: Milyen kicsi a világ, igen. Igen, szabolcsi töltött káposztát, pedig ezt a hagyományos töltött káposztát, ami édes káposztában van töltve, illetve paradicsomos. Hát gondolom, aki ismeri, milyen a szabolcsi töltött káposzta, azt tudja, miről van szó. És mi nem használunk vele semmi más adalékot, csak, tehát nincs ilyen füstölt kolbász, meg szalonna, meg ilyesmi, nem egyedül csak a töltelék van a káposztával betekerdés, így van.
0: Otthon nálunk vagdalt volt a hús, nem darált. Édesanyám arra esküdött, hogy csak az a jó, és kicsiket gyurkászott össze. Tehát aki meglátta, ez káposztát, az a káposzta, ami öklömnyi, azt kell főzni, hát ebből megeszek 20-at, hogyha arról van szó, de nem. Ezek azért emberi méretek, ahogy levette a felőt, láttam, hogy...
1: Igen, én nem tudom, hogy csinálsz nagyon piciket, mert mi pedig is ilyen kicsiket csináltak. Éppen erről van egy ilyen történet is egyébként, ha el szabad mondanom, amit beszéltünk, hogy a feleségem unokapátyának a felesége, az petneházai származású volt, és akkor eljött először ide a Hevesre, Tarnabodra, a fiúval, a Bélával, megkérdezte tőle a leendő anyós, hogy Marikám, hány töltést kérsz? Azt mondja, hát 4-5-öt. És akkor kivette azt a majdnem két ökölny nagyságú töltetet, akkor majdnem elájult, hogy jaj, abból elég egy is, majd az is sok. Tehát ennyit a szokású meg a területről. Úgyhogy valóban ez egy érdekes dolog, hogy én mondjuk nem tudok annyira piciket, nem is akarok. Én általában úgy van, hogy a leveleket ketté veszem, és amekkora a levél, én vannak kisebb, nagyobbak természetesen a káposzta méretétől függően.
0: Ez úgy kezdődik, mint normális helyeken, először bekeveri a tölteléket.
1: Így van.
0: Azzal a hússzal, illetve rizzel, és nem túl ízesítettel, hanem picit megpörköli, vagy pörköltszerűen teszi oda?
1: Én úgy szoktam, mert
0: ugye... mondjuk paprika nélkül?
1: Én úgy szoktam, mert tudom, hogy az apról vágott hús az olyan dolog, hogy csinálták nálunk, akkor vágták apróra egyik, amikor püstölt húsból csinálták. Azt nem darálták le, de a nyers húst nálunk darált húsra csinálták. Most én úgy csinálom, hogy ugye a hagymát lepirítom, egy kicsit le, megponyasztom inkább, hogy így mondjam.
0: Igen.
1: És akkor utána én belerakom a fűszereket is rendesen, és a darált húst én bele szoktam tenni, és egy kicsit megforgatom, úgymond felmelegítem inkább a darált húst, egy picikét megkapja a hő, ennyit csinál csak, és utána megy bele a rizs, és gyakorlatilag ennyi, hát a fűszerek természetesen, sóbors, paprika, és hát ami még kell bele, és akkor én így csinálom a tölteléket.
0: Hola. Tesz a főzéskor?
1: Így van, a főzéskor alulra is apró káposztát vágok, így van, és úgy teszem rá a tölteléket szépen sorba, körbe az edényben, és akkor, mikor tele van, elfogyott, akkor pedig tetején is leborítom szintén apró vágott káposztával, és felöntöm ugye a vízzel, és sort bele a levélbe, természetesen mert a káposzta az ugye elveszi, és azt követően, mikor már berottyan, akkor teszem bele a paradicsomot, hogyha nálunk ez mindenképpen vagy sűrített, bolti sűrített paradicsom, vagy itt most jelen pillanatban házi paradicsommal ízesített, tehát ez azért sokkal jobb.
0: És akkor fedő rá,
1: és akkor fekvőzön, hadd szóljon, és akkor amikor már felkoronnatunk, kezdve egy 40-45 perc alatt szerintem, nem tudom pontosan, de körülbelül akkor a kész van. Nem szabad túl sokáig főzni egyébként, ezt én megtanultam, mert ha sokáig főzöm, akkor mázgás lesz benne a rizs. És ez nem lesz olyan évezetes. Akkor jó, hogyha a rizs már éppen nem roppan, de még nem annyira puha, hogy elmázgásodjon, hogy így mondjam.
0: Nálunk ez a történet olyan volt, hogy felforrod, utána fedő, ott marad rajta, és hát amíg még fél órát, valamennyit ott tartjuk, hogy átvegye az egészet, és a végén pedig megessük úgy, hogy utána fáj a gyomrunkban, mert annyit
1: az ember nem tudja abba hagyni. Igen, azért mondtam, hogy durván 40 perc, de hogy az a lényeg, hogy amikor összekeverem az anyagot, meg betöltöm, akkor is, hogy van lehetőség, akkor szoktam hagyni, hogy álljon egy kicsit, mert az ízek össze, a fűszerek összejelzik magukat. Itt is már csütörtök este betöltöttem, ma csináljuk, és amikor megfő, akkor is jó, hogyha legalább egy óra hosszáig állni hagyjuk, és utána kezdjük el fogyasztani, mert akkor lesz igazából jó az állaga.
0: De hát nem csak káposzta lesz, van itt még más is, amit őrizni kellett, amíg nem jött valaki.
1: Így van.
0: Elváltja.
1: A barátommal csináljuk, ugye már évek óta ezeket, baráti házaspárral, és hát ők pedig úgy gondolták, hogy külön beneveznek egy csülkös pörkölt, körömpörkölttel, amit ugye valóban őrizni kellett, mert hogy az hamar oda kapja, hogyha nem figyel rá az ember, és elment a barátom éppen valahova, mondta, kicsit megmozgatja magát, és addig én figyeltem rá, hogy ezt kavarni kell. És nem rég tettük bele a húsdarabokat, már előtte a csontos részt, meg ugye a bőrös részt, azt már puhítottuk körülbelül két óroszán keresztül, az már főtt, és most már beletettük az apróbb húsokat is, és most már így mire az apró hús megfő, addigra az is teljesen kész lesz.
0: Szóval fitness kaja lesz.
1: Igen.
0: Mind a kettő,
1: igen.
0: Együtt jó, de hát, hogyha ennyit mozognak közben, meg hát gondolom, hogy lesz segítség is. Haza is viszik, ha kell.
1: Hát nyilván haza is viszik, meg hát jönnek majd délután még puszt a rokonságból egy páran, akik ilyenkor viszont napközben nincsenek, de délután a főműsorokra, meg ugye egyébként kijönnek, és akkor nyilván segítenek elfogyasztani, elpusztítani ezt a sok kaját.
0: De hát azért már van tapasztalata, nem csak a nótába, hanem a főzésbe is.
1: Hát igen, igyekszem mind a kettőt fejleszteni, így van.
0: Hogy jött össze ez a nótapa?
1: Hát ez hosszú történet, elpróbálom rövidre fogni. Hát ugye, mint vidéki gyerek, én Nyírségből számoltam, Encsens községből, Nyírbátor mellől egy kis községből. És hogy ott gyerekeskedtem, és 14 évesen kerültem Budapestre. De hát ugye emlékszem meg otthon, ugye annak idején nem volt még annyi adás a tévében sem, ugye a 60-as évek vége felé beszélünk, sem a rádióban. És hát önnek mindig szólt a Petőfi Rádióban a jóvétoszóvonóta, főleg a hétvégi ebédeknél, mindig úgy ebédeltünk, hogy az a fülünkbe szólt. És hát családi rendezvényeken pedig bármilyen rendel, nem csak lakodalmak, hanem akkor még jártak össze az emberek, hogy csak beszélgetni, vagy dohánycsomózni, igen, vagy kártyázni, vagy dohánycsomózni, stb. Hát nem akarom sorolni, és itt mindig előbb-utóbb mindig feljött a nóta, mindig énekeltek, főleg a férfiak, de a nők is nagyon sokat. Hát innen van a nóta szeretete is, hogy az egész is. Én katona voltam egyébként 20 évig, hivatásos katona, Szabadszálláson és Szentendrén, és amikor elmentem nyugdíjba, akkor volt lehetőségem egy művésznővel, hazadizsúzsanével találkoztam, és ő invitált ebbe a világba, és 2000-ben a Kispesti Nóta Egyesületnél megszervezett Millennium Énekversenyen OSK, tehát Országos Szórakoztató Központ működési engedélyt nyertem, akkor még kellett működési engedély, és onnantól tett áll nekem ez a magyar nóta, katona nóta, és az azóta, ahol lehet. Cigányzenekar elsősorban, természetesen a magyar nóta, ugye 2014 óta Hungarikum lett, és hát ez természetesen csak az autentikus, hát a cigányzenekarral előadott magyar nóta, ezt próbálom továbbadni, továbbvinni. Ez alapján kaptam már több elismerést, és hát a legfontosabb, amit a idei évben, március 15-én a magyar ezüst érdemkeresztet kaptam a köztársaság elnök úrtól, úgyhogy elértem azt a célt, hogy az ember nem hiába, nem csak, mert nyilván nem ezért csinálom, hogy ezt kapjak, de viszont jól esik, hogyha visszaigazolják azt, amit csinálok.
0: Még egyszer ehhez gratulálni köszönöm kell, szépen. Mert hát azért kevés olyan ember van, aki a nótáért kap.
1: Nyilván, így van.
0: A magyar nóta sajnos elfeledendő helyen áll most már, főképp a fiataloknál, de hát nincs már olyan alkalom szinte, hogy összejöjjenek az emberek, nótázzanak, elidegenedtünk egymástól, mert abban az esetben, hogyha régen az ivók nem azért voltak csak, hogy igyanak, hanem a nótákat sorra szedték, de ezeket a nótákat ma már nem tudom. Hát én még talán apáméktól hallottam pár nótát, amikor András bátyám gyárról lejött, akkor két napig hallottam akkor a nótát, de mellette meg is tanultam egy párat. Ugye ezt valahogy nem magát a bótot visszahozni, de a lehetőségét annak, hogy megtanulni a magyar.
1: Mindenképpen ezen vagyunk, én legalábbis ezen munkálkodom, saját magam is, és a kollégák és társak is. És hát a fiatalságra visszatérve, azért lehet érezni bizonyos érdeklődést a fiatalok körében is. Én megfigyeltem már több alkalommal, a nézőtéren is a nagyobb műsorokat csinálunk, rendezünk, ott is megjelennek fiatalok, illetve ők is függetlenül, hogy nem ezzel a műfajjal vannak barátságban, amikor egy társaságban vannak, azért figyeltem, előbb-utóbb ott is előjön. Az igaz, hogy van ilyen, hogy kicsit felrokkosítják, ugye a mai mulatós zenészek felrokkosítják a magyar nótákat, amit mi nem nagyon szeretünk, megmondom őszintén, de viszont annyiból viszont van egy kis előny belőle, hogy így is legalább eljut a fiatalokhoz. És hogyha meghallják egy-egy műsorra eljönnek, és meghallják azt az eredeti előadásmódot, amit mi teszünk a színpadon, akkor rájönnek, hogy mi a kettő közt a különbség, és a szíven érint egy nótát valamelyik fiatalt is, vagy akár lehet az bármilyen korú embert is, egy nóta szíven érinti, valahogy megfogja, onnantól kezdve elkezd érdeklődni iránt, és ez a célunk, hogy ez meglegyen.
0: Köszönöm szépen, akkor nem kell még temetni a nótát.
1: Szerintem még nem. Ez 200 évre nyúlik vissza, több mint 200 évre, és szerintem még vagy 200-ig fenn fog maradni, úgy gondolom.
0: Úgy legyen.
1: Köszönöm szépen.
0: Kapi Gábort, a nótás kapitányt hallották.

0: A pálinka főző verseny győztese egy helyi hölgy lett.
1: Stecina Natasa vagyok.
0: Nyertes.
1: Így.
0: Nem futásban, nem főzésben, vagy hát a pálinkát főzik.
1: Így van.
0: Na, mondtam, hogy én még azért hölgynyertessel nem beszéltem. Nagy büszkeséget mutathat ön, ugye?
1: Igen, igen. Büszkés vagyok, köszönöm.
0: De ez a büszkeség mire van egyébként? Mit főzök?
1: Fűszeres bírs alma pálinkát.
0: Maga a bírs is különleges, és akkor a fűszer az...
1: Így van.
0: Mi kell hozzá?
1: Hát minden részletet
0: van. Elvárulja mindegyiket,
1: nem,
0: vagy nem?
1: Nem, nem,
0: nem akkor
1: nem.
0: Jó van, már megijedtem, hogy nekem nem. Kell megfőzni.
1: Nem, de van benne fahéj, szegfűbors, és még két összetevő, azt nem árulnám el.
0: Úgy gondolom, hogy ez úgy van, hogy amikor a cseprét elkezdik, az színtiszta, tiszta.
1: Színtiszta, bírsalma pálinka, így van.
0: Az egészet egybe teszik, vagy darabolják?
1: Feldarabolják, és a főzéshez is tettünk már bele fűszert, majd utána fűszeres bírs ágyon.
0: A cseprét, és akkor azt meddig kell altatni?
1: 2 éves.
0: Micsoda?
1: 2 éves.
0: Már járni tud.
1: Igen, igen.
0: 2 éves.
1: Igen.
0: Hát türelem is kell hozzá.
1: Így van.
0: És közben az nem szabad nézegetni, szabad?
1: Nem néztük. 2 évet állt rajta az ágyon, és akkor utána öntöttük le az ágyról.
0: De úgy látom, akkor segítőtársa is van.
1: Persze, hogy mondja, igen, igen.
0: Ja, mondja, hogy
1: párom.
0: Tehát
1: párom, így van.
0: Ebbe egyetértés kell.
1: Csak az van, ő kóstol, én megcsináltam.
0: Hát akkor ön a szakember.
1: Így van. Igen.
0: És otthon kell egy kicsit még...
1: Otthonban, igen.
0: Jaj, értem, és itt laknak?
1: Nem, Tenken, nem túl messze.
0: No, de...
1: Vagyis, hogy hát én Hevesi vagyok, én itt lakok Alatkán egyébként, csak a páromban Tenken. De ott csináltuk.
0: Itt lakik? Hát ez csoda hely, nem?
1: Igen, így van.
0: Van itt 33 tótó, több
1: tótó. Így van, így
0: meg,
1: van.
0: Meg akkor az Ebret is szoktak.
1: Nem, nem, az nem a miénk. Mi virággal, egynyelvvirágokkal foglalkozunk, kertészet vagyunk.
0: Azt hittem, hogy eperpálinka lesz, de
1: nem
0: földi eperpálinka. Abból lehetne egyébként? Vagy hát mindenből lehet,
1: mindenből lehet egyébként, lehet. Így van.
0: Sokat kár érte.
1: Igen.
0: Készítettük a pálinkát. Akkor nem az első alkalom már, hogy versenyre
1: nem, minden egyes eperfesztiválon versenyeztünk már.
0: Tehát minden versenyre neveznek, ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségben készítenek?
1: Nem, csak családnak
0: kis
1: van, így
0: mennyiség.
1: Van, így van.
0: De ezt eltették idejébe, hogy
1: persze.
0: Versenyre.
1: Hát, igen. Amikor csináltuk, akkor még nem gondoltuk, hogy majd a versenyen is részt vesz, de tavalyi évben már alakult a színe, de még vártunk vele, idén meg már úgy gondoltuk, hogy próbáljuk ki.
0: Azért gondolom, hogy nem csak merészség kell hozzá, hanem azért olyan jó ízlés, ami valószínű, hogy hozza ezt az eredményt, mert nem tudom, hát nem lehagyítják. Hogy kell kóstolni?
1: Én antialkoholista vagyok, tehát én ebben nem tudok segíteni. A párom az, aki kóstolja.
0: De hát végül is ő, ugye nem kell azt meginni, hanem... De ő tudja akkor, hogy melyik a jó az illata.
1: Persze, az illata is, meg a fűszerek. Eleve maga a fűszerek, hogy melyikhez, ez az én érdemem.
0: Mérj akkor, belemegy.
1: Így van, így van.
0: És tulajdonképpen milyennek kell, hogy legyen a jó pálinka? Hány fokos és milyen?
1: Ez 50 fok.
0: Tehát 50
1: fokos, így
0: lehet,
1: van,
0: ugye?
1: Így van. Hát lehet fölötte is, de szerintem akkor már mar, csép, nem jó, erős.
0: A pálinkát legtöbb csak bemegy, nyak megélt és már akkor kész is van. Ezt megkóstolgatni kell.
1: Igen,
0: akkor.
1: Igen. Itatja magát.
0: Igen?
1: Igen. Hát azt mondják.
0: Jó, hát egy antialkoholista nem tudja, de nem baj. De nem is zavarja ön sem azért, hogyha pálinka illat van.
1: Nem,
0: mert
1: nem,
0: ez,
1: nem.
0: Ez illat.
1: Igen,
0: de,
1: igen.
0: De olyan,
1: igen,
0: mint a jó. Igen. Tehát tiszta alapanyagból egyszer, a másik a kéti.
1: Igen.
0: Minimum.
1: Igen.
0: Hadd növekedjen egy, igen, kicsit a szeszpó saját főzőn.
1: Nem.
0: De viszik.
1: Főzdép, persze.
0: Tehát az a profi főzőn.
1: Igen.
0: És utána meddig kell állni? Otthon tartani, hogy
1: hát
0: egy év kell nekik, vagy?
1: Tehát, hogy nekünk ugye ez második éves, tehát nem most főzettük, hanem 2020 januárjában, tehát most 26-ban, és akkor a fűszer ágyra, azt ugye szeptemberben, mikor a bírsalma volt, következő bírsalmának az ágyára tettük.
0: Na, van ebben azért.
1: Persze, egy... persze.
0: De mikor a férje megkóstolta, mondta, na, ugye ebből lehet valami?
1: Igen, igen. Így volt.
0: Gondolom a többiekért nem tudja, hogy milyen
1: volt. Nem, fogalmam sem. Meg hát név nélkül is, tehát jelöletlen volt az üveg is, tehát ők sem tudták, hogy kié vagy, mi csak az, hogy ez az.
0: Gondolod, persze vissza kellett kóstolni, hogyha sok van.
1: De hát 18 volt, azt hiszem. Ahhoz már kellett kóstolni, hogy...
0: Hát valószínű, hogy nem isszák meg, mert hogyha meginne, akkor biztosabb.
1: Így van.
0: Akkor ez a legfőlebb van, még egy liter.
1: Igen.
0: Büszkeség, és hát majd a kis papírt mutatja, megmutatja mindenkire, még a virágboltba is.
1: Hogyne, persze,
0: meg is kell.
1: Persze, egyértelmű.
0: Köszönöm azért, hogy sok minden dolog van. Gondolom, ha itt nőtt fel, akkor nagyon igen. Szereti ezt a helyet.
1: Így van, így igaz.
0: Stecsina Natasát, a pálinkafőző verseny győztesét hallották Heves Alatkáról.

0: Végezetül a főszervezővel beszélgetünk.
1: Tisztelettel üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, én Balogh Margó vagyok, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatója, az Eper Fesztivál főszervezője.
0: 10. az már szép szám, az azt mutatja, hogy meghagyják biztos.
1: Igen, most ugye jubileumot ünneplünk, úgymond, 10. Eper Fesztiválról beszélünk, kihagytunk 2 évet a pandémia miatt, és ugye ez úgy indult, hogy szimplán Eper Fesztivál volt, most már 33 tavi Eper Fesztivál elnevezést adtuk a programnak, hiszen több mint 30 horgásztó található Hevesváros ezen külterületén.
0: Tehát akkor lehet itt akár még turizmust is úgy fejleszteni ezen a vidéken. A tavak körül mondta, hogy vannak házak és faházak, ahol ott el vannak az emberek, sőt, akkor itt horgászhatnak télen-nyáron.
1: Hát a horgászat jellemzően igen, de most például bent a városban is rekultiváltunk egy régi tavat, a Vicán tavat. Ott is lehet pecázni, gyönyörű szép környezetet alakítottunk ki, és ugye hadd büszkélkedjem a Köpen galériával, az egyedülálló sakmúzeumunkkal, a helytörténeti gyűjteményünkkel, és természetesen ezzel a fesztivállal is. Tehát igen, hogyha turizmusról beszélünk, most alakítottunk ki, és ugye mind a sakmúzeum, mind a Kőpál galéria nemrég nyitotta meg kapuit az új épületekben, és egy nagyon impozáns környezetben láthatóak Kőpál alkotásai, és nagyon szép környezetben, újszerű, interaktív elemekkel bővülve várja a látogatókat a saktörténeti gyűjteményünk is. És ugye az Eper Fesztiválra is méltán büszkék vagyunk, hiszen egyre többen látogatnak ki, gyermekfesztivállal kötjük egybe, külön terület van a gyerekek számára, külön gyermekfellépők, hagyományőrző programok, kézműves programok, itt van a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, méltán büszkék vagyunk rájuk is, és van egy felnőttér, tehát egy ugye a színpadterünk, ott pedig minden esztendőben ismert fellépőket láthatunk a színpadon, és természetesen helyi fellépőinket is láthatják a kedves vendégek, hiszen nagyon büszkék vagyunk a helyi értékeinkre.
0: Azért egy fesztivált megszervezni nem aznap kell elkezdeni, hanem ennek vége jön a következő szervezésre. Ez azért azzal is jár, hogy tervezni kell rendesen a költségvetését, mert hát önfenntartó egy fesztivál nem tud lenni. Csak akkor, hogyha annyit fizettetnek az emberekkel, hogy nem bírják ki, akkor meg nem lesz fesztivál. Szóval azért kalapolni is kell, ugye?
1: Szerencsére a rendezvény, tehát az önkormányzat támogatja is ezt a programot, de most pályázati forrás felhasználásával sikerült megrendeznünk az eseményt, és természetesen vannak támogatóink, mint itt a Tóth Kertészet, aki Epret ajánlott föl, a Csillagvirág Népművészeti Egyesület, akivel szorosan karöltve együtt dolgozunk, és ugye a Művelődési Központ, tehát a Művelődési és Közgyűjteményi Központ, Művelődési Központ tagintézménye a főszervezője ennek az eseménynek. Nagyon büszke vagyok a kollégáimra, hiszen 3-4 ember szervezi ezt a nagy fesztivált, és nyilván a Városgondnokság, a Heva Kft. Emberei segítenek kialakítani a területet, és nagyon sok önkéntes segítőnk van. Most például a Vöröskereszt is itt van, de a rendőrségnek is van kint. Tehát ez egy ilyen szoros civil összefogásként is értelmezhető, és fiatalok is segítenek, tehát nagyon sok önkéntes és civil jelentkezik ilyenkor, hogy szívesen vállalja a fesztivál lebonyolításában egy közreműködést.
0: Ahogy sétálgatok meg, illetve beszélgettem polgármester úrral, meg a vendégekkel is, olyan, mintha saját rendezvénye lenne mindenkinek. Annyira örömmel beszélnek róla, hogy hát ez a miénk.
1: Igen, hiszen olyanok vagyunk mi, mint egy nagy család, és ezt mindenki nagyon várja, ezt a fesztivált. Ez egy nagyon különleges azért is, mert ugye nem a városközpontban van, ugye Heves a járás központja, hanem egy külterületen van, és megvan a maga feelingje. Biztos érzi ön is, hogy egészen olyan felszabadultan érzi magát az ember, és mindenki mosolyog, közvetlen, és jól érzi magát, és rengeteg gyerek, rengeteg család látogat el hozzánk. Egy-egy ilyen fesztivál alkalmával jellemző, akár a 8-10 ezer fős látogatói létszám is, ha az egész nap, az egész napi programívet tekintjük.
0: ugye van minden, van eper, tehát gyümölcs van, akkor van hozzá főzött étel, van káposztáról, meg csülökről, meg sok mindenről hallottam már, hát itt azért egy napot el lehet tölteni nyugodtan, ugye?
1: Igen, igen, és főző csapataink is vannak, jó, hogy említi. Közel 40 csapat főz az idén is, különböző ételeket, tehát három kategóriában pörköltek, levesek és minden egyéb más kategóriában főznek. 5 órakor van a díjátadó, és egészen hajnalig tart majd a mulatozás. Úgyhogy diszkók, ismert fellépők, már ugye éjszaka a fiataloknak is kedvezünk, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki nagyon sokáig kín lesz majd velünk, és nagyon jól fogja magát érezni.
0: Hát, megijesztett, mert én hajnalig biztos, hogy nem bírnám, bár korán kelő vagyok, de azért korán is fekszek le, tehát ez nagyon-nagyon jó hangulat. Senkit nem zavar az eső, úgy látom.
1: Nem, nem. Tehát nem esik az eső, fogalmazzunk úgy, hogy csöpörög az eső, csepereg helyesebben. Egyébként volt már úgy, hogy szakadt az eső, és akkor sem mentek haza az emberek. Maradtak, kivárták, sátrak alá bebújtunk, összebújtunk, és folytattuk tovább. Egyébként nem tudom miért az ilyen Eper fesztiválra jellemző, hogy mindig van egy kis esőnk. Úgyhogy mi már megszoktuk ezt, bonyolítjuk a fesztivál, de senki, így, hogy elkezdett cseperegni az eső, senki nem ment haza, senki nem ült be az autójába, maradnak és
0: búcsú, hasonlíthatnám. Egyébként úgy már mondtam, hogy elkezdenek készülni a következőre, a 11-re, de csak ez van egész évben. Gondolom, hogy van annyi munkájuk, amennyit csak lehet.
1: Igen, hát nagyon sok szép, színvonalas, magas kultúrát is közvetítő, illetve lakosságbarát, családbarát programmal is büszkélkedhetünk. A művelődési központban szinte hetente. Tehát itt a Csík zenekartól, most például volt a Magyar Nemzetkincsei programunk, de érkezik hamarosan a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, a Városnapon is nagyon szép és színvonalas programjaink vannak, nyáron táboroztatunk, mindenféle színházi előadásunk, tehát minden korosztály igényét kiszolgáló színházi előadás, kulturális programok, gyermek és felnőtt programokkal is büszkélkedhet mind a műfáz, mind a könyvtártagintézmény, és mind a három múzeumunk, a helytörténeti gyűjtemény, a Sakkmúzeum, illetve a Kőpál Galéria is folyamatosan vannak programjaink, és tényleg nagyon szórakoztató, színvonalas, ismeretterjesztő, tudományos, tehát minden célcsoportot kiszolgáló programkínálattal rendelkezünk.
0: Jó hallani. Azért jó hallani, mert sok helyen csak a zokszó és a panasz hangzik el. Itt nincs idejük panaszkodni. Dolgozni kell.
1: Igen. Nem csak, hogy nincs időnk, hanem ezt a szakmát csak pozitív energiával, flow úgy nevezem én, csak így lehet csinálni, szívvel, lélekkel. Ha valakiben ehhez nincs szív és lélek, akkor biztos, hogy nem fogja tudni ezt ilyen formában művelni, vidáman, mosolyogva és szívvel, lélekkel.
0: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy tanulhatunk egy kicsit mások is. De hát önök is tanulnak másoktól.
1: Én azt mondom, hogy még van mit tanulnunk. Nekem is, kollégáimnak is, úgyhogy alázattal és tisztelettel viszonyulunk a szakma iránt.
2: Az elmúlt percekben Balog Margót, a Hevesi Művelődési és Közgyűjteményi Központ főigazgatóját, az Eper Fesztivál főszervezőjét hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzom készítői nevében is, akik a következők voltak. A zenéket Kovács Krisztina válogatta, a technikai pultot Birincsik Márton kezelte, az adás szerkesztője Papp Péter volt. Mindannyiunk nevében további szép napot, jó rádiózást kívánok! Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A megbocsátásról és az újrakezdés lehetőségéről beszélt 14. Leó pápa egy Barcelona közelében működő büntetés végrehajtási intézetben, számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, Isten szeretete és irgalma mindig nagyobb az ember hibáinál, ezért senki sem vesztheti el a reményt. A Szentatya arra bíztatta a fogvatartottakat, hogy nem múltbeli tévedéseik határozzák meg identitásukat, hanem a megtérés, a jóvátétel és a kiengesztelődés útját keressék. A pápa elismeréssel szólt a börtön lelkészek és önkéntesek szolgálatáról is. Átfogó stratégiai megújítást sürget a felnőtt képzés és a szakképzés területén Naderi Zsuzsanna szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár. Egy budapesti konferencián a politikus arról beszélt, emiatt az államtitkárságon belül egy erős stratégia alkotó egységet hoznak létre. Az államtitkár hangsúlyozta, a felnőtt képzés egyszerre segíti a gazdaság versenyképességét és az aktív állampolgári részvételt, ezért a képzések tartalmát, a szolgáltatásokat és a finanszírozási rendszert is újra kell gondolni, összegezte az MTI. Közös felolvasással, beszélgetésekkel és interaktív programokkal készül a fővárosi Szabó Ervin könyvtár a 97. ünnepi könyvhétre, írt a közleményében az intézmény. A Vörösmarty téren rendezett eseményen június 13-án Budapest Olvas címmel flashmobot tartanak, amely a Makranci Zalán színművész vezetésével a résztvevők kedvenc könyveikből olvasnak fel. A programsorozat péntektől kezdődik, derült ki a tájékoztatásból. Első alkalommal rendezik meg a hétvégén a Keleti Ágnes emlékverseny Török Bálinton, ahol csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó lép szőnyegre, közölte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség az MTI-vel. A kétnapos eseményen 116 csapat indul, a szabadidő sportolóktól az élversenyzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát. Az emlékverseny a tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes előtt tiszteleg. Derült ki a beszámolóból. Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a szerbiai kőolajipari vállalat, amelyet orosz tulajdonosi háttere miatt amerikai szankciók sújtanak. Az MTI információi szerint a vállalat jövőjéről továbbra is tárgyalások zajlanak, miután a MOL csoport megállapodást kötött az orosz Gazpromneft tulajdon részének megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok korábban június közepéig engedélyezték az egyeztetések folytatását. Ukrán drón és rakétatámadások érték több oroszországi régiót az éjszaka folyamán, derült ki az orosz védelmi minisztérium közléséből. Az orosz tárca szerint a légvédelem 326 pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg, miközben Csebokszariban és a Volgamenti-Szamara megyében több civil is megsérült. Szevasztopol kormányzója azt állította, hogy a támadásban súlyosan megrongálódott Franz Rubó monumentális panorámaképe, amely a krími háború egyik csatáját örökíti meg. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett délutántól elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig nyugat felől egyre több felé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, késő estére pedig 13 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
3: A Hangárium következik. Zenei félóránkban Palágyi Ildikó énekes dalszerző szerzeményeiből és Gyémánt Bálint gitárművész instrumentális felvételeiből válogat a szerkesztő Csuti Judit.

0: Elhangzott a hangárium, amelyben Palágyi Ildikó énekes dalszerző szerzeményeiből és Gyémánt Bálint gitárművész instrumentális felvételeiből válogatott a szerkesztő Csóti Judit.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Guillaume Nándor, Virágos katona. 16. rész.

0: Miután a Kálvárián megígértem Rézinek, hogy segítek neki megszökni, másnap elmentem a Zöld utcába, hogy megkeressem Török Ádámot. A fűvel benőtt hosszú és széles Zöld utcában, mintha még akkor is vasárnap lett volna. Az emberek a házak előtt áldogáltak, ráérősen beszélgettek, 3-4 nagyobb csoport pedig az utca közepén pilinckézett. Az aratás és a cséplés ideje elmúlt, a kukorica törésé még nem érkezett el, a Zöld utcaiak ráértek ilyenkor. Ők nem szaladgáltak mindenféle apró munka után, hogy esetleg gyűjtsenek valamit. Nem kívánkoztak fel a tuki dombra, vagy talán meg voltak róla győződve, hogy hiába is kívánkoznának oda. Ezért látszott olyannak a Zöld utca, mintha vasárnap volna. Mindenfelé tétlenkedő emberek, az ünneplő ruha helyett azonban piszkos nadrág és kifakult, foltos ing volt rajtuk. A pilinckézők még a kifakult inget is levetették magukról. Félmeztelenül játszottak. Izgatottan szorongatták az ütőket, ordítoztak és röhögtek. Néha pedig a házak előtt beszélgető emberek is oda kiabáltak nekik, biztatták vagy gúnyolták őket. Török Ádámot az egyik pilinckéző csoportban fedeztem fel. Félmeztelenül állt a földre rajzolt kör közelében, és Margit Andrisnak adott tanácsokat, aki akkor lépett be a körbe, hogy elüsse a fadarabot. Intettem és kiáltottam Török Ádámnak, de ő nem vett észre. Hevesen magyarázott és mutogatott Margit Andrisnak, hogy merre üssön először. Margit Andris bólintott, felemelte a lapos faütőt, rácsapott a kihegyezett fa végére, és amikor az a levegőbe ugrott, teljes erővel belevágott. Hatalmas csattanás hallatszott, a fadarab süvítve messzire elrepült. Kitűnő ütés volt. A közelben levők elismerően kiabáltak Margit Andris felé, Török Ádám még tapsolt is. Most, hiába is hívtam volna, el volt foglalva a pilinckézéssel, meg kellett várnom, amíg befejeződik ez a játszma. A kövér Gonclik Sándor futott a fadarabért. Felvette a földről és visszadobta, de túlságosan messze volt, nem sikerült a körbe találnia. Margit Andris pedig ismét nagyot suhintott a lapos ütőjével, és ezúttal az ellenkező irányba küldte a fadarabot. Gonclik Sándornak most már nagyobb távot kellett végigfutnia, mint először, és most sem sikerült a körbe dobnia. Aztán futhatott az ellenkező irányba. Margit Andris nagyszerűen kezelte az ütőt. Kíméletlenül röpítette a fadarabot, hol az egyik, hol a másik irányba. A kövér Gonclik Sándor meg lihegve futkosott oda-vissza, miközben a fél Zöld utca rajta röhögött. Végül, vagy a 20. ütés után Margit Andris megkegyelmezett, szándékosan a felpattanó fadarab mellé csapott, és most már könnyen be lehetett dobni a körbe. Rövid szünet következett, és akkor Török Ádám meglátott engem. Mondott valamit a többieknek, magára húzta az ingét, és odajött hozzám. Azért jött, hogy észhez térítselek? Kérdezte vigyorogva. Hol verjelek el? Van csónakod? Kérdeztem. Nincs. A varsákat akarsz fosztogatni, lopjál magadnak csónakot. Nem fosztogatok varsákat. Persze, vigyorgott tovább. Te sohasem csinálnál ilyet. De akkor minek a csónak? Rézinekkel. El akar szökni otthonról. Török Ádám most elkomolyodott. Megragadta a karomat, és azt mondta. Menjünk odébb. Mi baja van a Rézinek? Melletted ő is meghűlt. El kell szöknie hazúról, különben férhez adják a nagyfejű hentes legényhez. Csónakkal akar elszökni, és megkért, hogy szerez neki egyet, mert te értesz az ilyesmihez.
1: Na mi nem megy férhez? Benne van a korban.
0: Nem állhatja azt a hentes legényt. Szerzel csónakot, vagy nem?
1: Hova akar menni?
0: Minél messzebbre?
1: Csónakkal?
0: Mi ketten elvinnénk csónakkal Turiáig, onnan vonattal menne tovább. Egy-két hónap múlva visszajönne, addigra talán már nem erőltetnék a férhez menést.
1: Török Ádám ellenségesen nézett rám, mintha tényleg alaposan el akarna verni, hogy észhez térítsem. Nem értem ezt a Rézit. Mindig rendes lány volt. Biztosan te beszélted rá a szökésre.
0: Tudja ő magától is, hogy mit kell tennie. Szerzel csónakot?
1: Mindig rendes lány volt, morfondírozott Török Ádám. Remélem, tényleg tudja, hogy mit csinál. Mikorra kellene a csónak? Jövő vasárnapra. Azt mondta, ha besötétedik, várjuk meg a gátnál, és vigyük el Turiára. Így az apja nem kaphatja el. Török Ádám elhallgatott, gondolkozott valamin. Leguggolt, az ujjaival vonalakat húzott a földre. Bólintott néhányszor, mintha saját magával beszélgetne. Végül azt mondta. Elvisszük Becséig. Ott egész biztos nem kaphatja az apja. Esetleg én is intézhetek valamit. Tehát lesz csónak? Várjál a gátnál, és hozd magad a levezőt is. Mire besötétedik, ott leszek a csónakkal. Honnan szerezzek evezőt? Kérdeztem. Lopjál, te nyavajás! Mondta mérgesen Török Ádám. Vagy ha még arra sem vagy képes, akkor hozd el otthonról a hólapátot. Elhozom a hólapátot. Megyek pilinckézni, mondta Török Ádám. Felállt és visszament az utca közepére. Levette az ingét, kézbe vette az ütőjét, és beállt a pilinckézők közé. Rólam tudomást sem vett többé.

Az elkövetkező két hét nagyon nehezen és lassan múlt el. Ez idő alatt még egy háznak a falait is felverték a Kálvária utcában, de én most nem nagyon törődtem a házépítőkkel. Állandóan a folyót lestem, hogy feltűnik-e már Török Ádám a csónakkal. Török Ádám azonban nem sietett. Még a megbeszélt vasárnapon is hiába fürkésztem a folyót, a csónak nem tűnt fel. Szürkületkor már türelmetlenül ott kuporogtam a gát oldalában, kezemben a hólapáttal, és ahogyan sötétedett, egyre jobban elkeseredtem. Török Ádám nem jött. Arra gondoltam, hogy nem sikerült csónakot szereznie, vagy egyszerűen becsapott. Erre is képesnek tartottam. Kigyúltak a lámpák a környező házakban. A vízimalom melletti Molnár lakás ablakai is kivilágosodtak. A folyó egészen sötét szürke lett, és mozdulatlanul odatapadt a gát oldalához. Idegesen merezgettem a szememet minden irányban, és amikor már kezdtem kétségbe esni, megszólalt mellettem egy gúnyos hang. Jó estét! Megjött a kopasz halász. Török Ádám volt. Amíg én forgattam a fejemet mindenfelé, nesztelenül odasiklott a gáthoz egy nagy halász csónakkal. Olyan ügyesen mártogatta az evezőt, hogy meg sem csobbant a sötét víz. Jól van, sóhajtottam. Már megijedtem, hogy nem jössz. Vártam, amíg teljesen besötétedik. Hol van a Rézi? Biztosan készülődik. Azt hiszem, megvárja, amíg a többiek lefekszenek, és akkor szökik el. Hoztál evezőt? Elhoztam a hólapátot. Nagyszerű. Jó széles lapát. Ki fognak szakadni a karjaid az evezéstől. De legalább végre csinálsz valamit. Nem válaszoltam. Figyeltem a vízimalmot. Lestem, mikor oltják már el a lámpát, hogy Rézi elszökhessen. De nem kellett lámpaoltásig várnunk. Rézi egyszer csak megjelent a szívnél, és egyenesen felénk tartott. Üres kézzel jött, nem hozott semmiféle csomagot. Amikor a közelünkbe ért, elébe ugrottam, és mindjárt azt kérdeztem. Hol vannak a ruháid? Nincs semmi baj, mondta jókedvűen. Nem kell elszöknöm hazúról, és nem kell férhez mennem a nagyfejű Jakobhoz. Igazán, kiáltottam fel boldogan. A következő pillanatban azonban észrevettem, hogy be van dagadva az arca. Mi van az arcoddal? Mi történt? Az apám észrevette, hogy szökni készülök, szörnyen megpofozott. De én azt mondtam, hogy inkább a vízbe ölöm magam sem, hogy a nagyfejű Jakob felesége legyek. Nagyon ronda vagy, mondta Török Ádám. Kilépett a csónakból, és közelebb jött Rézihez. Kétszeresére dagadt az arcod. Lehetnék még rondább is. Szerencsére ott van nálunk a verbászi evangélikus pap, és neki sikerült lecsillapítani az apámat. Majd lelappad az arcom. Az a fontos, hogy nem kell férhez mennem. Igaz, az apám azt mondta, hogy éjjel-nappal dolgoztatni fog a malomban, mint egy lovat, és nem szabad az utcára se kimennem, de majd megnyugszik. Gonosz ember az apád, mondtam felháborodva. Egyszer ki fogom rabolni, mondta Török Ádám. Jó ember az apám, ne beszéljetek így róla, ripakodott ránk. Csak most nagyon dühös. Már költségbe verte magát, készülődött az esküvőre. Egy-két hónap múlva megnyugszik. Nem hiszem, mondtam elkeseredettem. Most is kiengedett, hogy szóljak nektek, hogy ne várjatok hiába, mondta nekem Rézi megnyugtatóan. Egy-két hónap múlva pedig szabadon kijárhatok a szívhez is, majd meglátod. Nem hiszem. Nem hiszem, hajtogattam. Köszönöm, hogy segíteni akartatok, mondta Rézi. Egy-két hónap múlva találkozunk a szívnél. Most rohanok vissza, nehogy megint baj legyen. Azzal ott hagyott bennünket. Végig sietett a gáton, és befordult a vízimalomba. Tanácstalanul néztünk egymásra, aztán Török Ádám leereszkedett a gátról, és beült a csónakjába. Utána mentem én is, leültem vele szemben, és azt mondtam. Rabolt ki ezt a sváb Molnárt. Nyugodtan elhozhatsz mindent a Kálváriára, vigyázni fogok rá. Úgy látszik, mégsem hűjtél meg teljesen, mondta Török Ádám barátságosan. A csónak ülése alá nyúlt, elővett egy kis négyszögletes dobozt, és a kezembe nyomta. Rejtsd el ezt a zenélő dobozt a megváltó lábai mögé. El akartam adni becsén, de hát most nem megyünk becsére.
Majd átfestem és eladom a csónakot először. Eljöhetnél néha a Kálváriára. Majd elmegyek. Nem kell okvetlenül az istenes Bibic Mihályokat néznünk. Nem félek már tőlük, mondta Török Ádám. Egyszer még istenes Bibic Mihályt is ki fogom rabolni. A Schwab Molnárt meg majd meglátjuk. Hát, ha tényleg megnyugszik. De Stefan Krebs nem nyugodott meg. Ősszel elküldte Rézit Németországba, ahol rokonaik éltek. Én azt sem tudtam, hogy mikor utazott el Rézi. Később hallottam, hogy együtt indult a Kálvária utcai bezallókkal, akik Amerikába mentek. Münchenig velük utazott.

Johann Friedrich, a jómódú német hentes, kihagyott egy János napi kártyapartit. Otthon, távolról izgulta végig, és amikor megtudta, hogy Vári János ezúttal sem veszítette el a birtokát, este, vacsora után meglátogatta Stefan Krebset. Stefan egyedül volt a malomban, Katarina és a gyerekek aludtak már. A parasztok, akik búzát hoztak őrülni, hazamentek. Stefan ilyenkor szokott rendet csinálni a malomban, és ilyenkor szokta meglocsolni a mérésre váró búzát. Nem nyerték el a birtokot, újságolta boldogan Johann Friedrich. Kezdhetjük. Előbb rendet csinálok, mondta Stefan. Utána kezdhetjük. Segíthetsz, ha akarsz. Johann Friedrich segített Stefannak bekötni és félrecipelni a lisztes zsákokat, előkészíteni a soron következő búzarakást az őrlésre. Utána pedig leterítettek a padlóra néhány üres zsákot. Leültek, Johann Friedrich egy kártyacsomagot vett elő, és megmutatta, hogyan kell 21-ezni. Megmagyarázta, hogy melyik lap mennyit ér, hogyan történik az osztás, osztott is. Egy ideig nyílt lapokkal játszottak, hogy Stefan minél gyorsabban megértse, azután belekezdtek a komoly játszmába. Szántóföldekért játszottak. 100 lánc, 200 lánc, 500 lánc szántóföldért. Vári János egész birtokáért. Megpróbálták elképzelni, hogy a Vári kastélyban vannak, a nagy lehetőség előtt állnak, amit ki is lehet használni, ha nem vesztik el a fejüket. Az a fontos, hogy aki nyer, mindvégig megőrizze a nyugalmát, ezt akarták tökéletesen begyakorolni. Röpködtek a 100 lánc földek, és Stefannak már ezen az első estén sikerült 10-szer egymás után nyernie. Közben vigyázott, hogy ne remegjen a keze. Remekül indult, mondta nevetve Johann Friedrich. Minden héten gyakorolni fogunk. Gyakorolhatnánk hetente 2-szer is, mondta Stefan. Milyenkor késő este mindig egyedül vagyok a malomban. Igazad van, hetente 2-szer fogunk gyakorolni, helyeselt Johann Friedrich. Elbúcsúztak egymástól. Johann Friedrich hazament, Stefan pedig tovább rendezkedett a malomban. Fél éjjel talpon kellett maradnia, mert télen jött össze a legtöbb munka, télen lehetett legtöbbet keresni. A parasztok sok búzát hoztak őrölni, a vízállás magas volt, a kis folyó sebesen zúgva rohant a malom padlója alatt. A víz, akárcsak a szívnél, itt sem fagyott be soha. Gyorsan és egyenletesen forgatta a malomkereket, amelynek félig nyitott, hatalmas tenyérre emlékeztető lapátjai voltak. Tavasszal megjelent a vízi malomban az öreg Imrich Lázár. Beszélgetett Stefánnal mindenféléről, a tavalyi termésről, a tavaszi vetésről, a búzaárakról és a kártyázásról is. Végül közölte Stefánnal, hogy szívesen látják a névnapi kártyapartira. Az öreg Imrich Lázár nem tudta, hogy Stefan és Johann Friedrich hetente 2-szer gyakorolják a 21-ezést. De még ha tudta volna. Bizonyára akkor is meghívja a kastélyba. Az öreg Imrich Lázárnak jó szeme volt, gyorsan lemérte az embereket. Húsvét napján, amikor a templomból eljött hozzánk, hogy iszogasson egy kicsit apámmal, megemlítette, hogy újabb láncföldet szerzett az uraságnak. Stefan Krebs, a Schwab Molnár hozza a legközelebbi János napi kártyapartira.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 16. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Érdi Tamás adta elő Liszt Ferenc 181-es jegyzékszámú Mephisztó keringőjét.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A hit útján való kitartásra és a válaszok keresésére bíztatta a fiatalokat 14. Leó pápa Barcelonában egy 40 ezer résztvevővel rendezett imavirrasztáson, számolt be róla a Vatikán News. A katolikus egyház fő Nikodémus példáját felidézve arról beszélt, hogy az élet nehéz, bizonytalan időszakai nem csak próbatételek, hanem a megújulás lehetőségei is lehetnek. A Szentatya azt is kérte a fiataloktól, hogy kérdéseikkel, kétségeikkel és keresésükkel is forduljanak Isten felé, mert az evangélium világossága utat mutathat számukra. Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. Átadták Magyarország eddigi legnagyobb akkumulátoros villamosenergia tároló létesítményét a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Búj határában. Az MTI beszámolója szerint az eseményen Tóth András energetikai államtitkár hangsúlyozta, a közel 100 megawatt teljesítményű beruházás hozzájárulhat az energiaellátás biztonságának növeléséhez és az árak mérsékléséhez. Csütörtöktől 3 napon át könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Győrben, közölte dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér az MTI-vel. A rendezvénynek a Kisfaludi Károly könyvtár ad otthont, a programban többek között író-olvasó találkozók, dedikálások és családi foglalkozások szerepelnek, derült ki a tájékoztatásból. Jogerősen 7 év börtönbüntetésre ítélte a horvát felső büntetőbíróság Branimir Glavaszvot, horvát tábornokot és egykori parlamenti képviselőt az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt. Az MTI tudósítása szerint a bíróság helyben hagyta az első fokú ítéletet, amely szerint Glavasz felelős volt egy olyan alakulat működéséért, amely civileket hurcolt el, kínzott meg és ölt meg a horvátországi háború idején. Az ügyben 3 további vádlottat is szabadságvesztésre ítéltek. Nem vezet be beutazási korlátozásokat a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőkkel szemben Belgium az ebola járvány miatt, jelentette be Frank Wadenbroek, belga egészségügyi miniszter. A politikus szerint a járvány megfékezésének leghatékonyabb módja az érintett térségben végzett intézkedések és az utazók szűrése. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok belgiumi nagykövete a kongói állampolgárok beutazásának felfüggesztését kérte. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett délutántól elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig nyugat felől egyre több felé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először egy táncot és népzenét ünneplő fesztiválra invitáljuk Önöket. Majd egy különleges forrást, magyar nyelven átadó fordítást vehetünk a kezünkbe, ami a 17. századba repít vissza. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A tánc és a népzene ünnepe lesz a 31. Duna Karnevál, amelyet június 12-e és 19-e között rendeznek Budapesten. A programok között nemzetközi néptáncverseny, fiataloknak szóló megmérettetés és fesztivál, gálaműsor, flashmob, táncház és látványos karneváli felvonulás is szerepel. A fellépők között a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes, valamint a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes tagjait is láthatjuk. Vince Andrea fesztiváligazgatóval Tóth Zsófia beszélgetett, elsőként arról, hogyan tekint vissza az indulás óta eltelt 31 évre.
1: 3 évtized, nagyon hosszú idő. Az alapvető koncepciónk nem változott. Olyan módon szeretnénk a magyar népművészetet, néptánc, népzenei kincseinket a nagy közönség elé tárni, hogy azt egyrészt a lehető legmagasabb művészi színvonalon tegyük, ugyanakkor a bevált biztos programelemek mellett és a törzs fellépőink mellett, akik mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes, mellettük ifjú tehetségeknek, új produkcióknak, új zenekaroknak is helyet tudjunk adni. A gálaműsorunk az az első évtől kezdve a Margit-szigeti szabadtéri színpadon valósul meg. Van kezdetektől olyan program elemünk, olyan program részünk, ami a szabadtéren ingyenes program a nagyközönség, akár odatévedő érdeklődőket is be tudja vonzani. Ezt mindig is fontosnak tartottuk, hiszen nem mindenki érdeklődik a népzene néptánc iránt, de ha találkozik vele, akkor már ez nem ereszti, szerintem örökre beleszeret. 15. éve, tehát tulajdonképpen fél időben, ha lehet ezt így mondani, találta ki az alapító elnökünk, néhai művészeti igazgatónk Mucsi János a Lánchíd versenyt, és idén már ezt 15. alkalommal rendezzük meg az Erzsébet-ligeti színházban. Úgyhogy ez volt így egy újításunk, ami nagyon jól is indult, és azóta is bevált, és szeretik mind a nézők, mind a résztvevők.
2: Ugye ez egy nemzetközi néptánc verseny.
1: Így van, csak a külföldi táncegyüttesek vesznek ezen részt, és egy nemzetközi zsűri értékeli a produkcióikat. Ez egy nemes versengés, és nem arról szól, hogy melyik nemzet tánca zenéje érdekesebb vagy izgalmasabb, hanem egyenlő eséllyel indul mindenki, és a saját maga által vállalt küldetését értékeli a szakavatott szakemberekből álló nemzetközi zsűri.
2: Ugye az idei rendezvény központi helyszíne a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében felállított nagy színpad lesz.
1: Nagyon örülünk, hogy együtt tudunk működni a Magyar Nemzeti Múzeummal, immár 4. éve. Ez egy igazán méltó helyszín számunkra. A visszajelzések alapján a nézők is és a fellépők is nagy örömmel mutatkoznak be itt. 3 napon át hozunk programokat, Nyírségtől Somogyig, világzenétől gyermek népművészeti fesztiválig, a Folkidig, de részt veszünk a magyar-szerb kulturális évadban is, és egy izgalmas program elemet adhatunk a nézőknek, ahol hazánkban élő szerb nemzetiségi együttesek, zenekarok lépnek fel, köztük az idén 50 éves kórózenekar is, és a Vajdaságból pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ hozza el azt a hagyományt, amit ők ott őriznek magyarságuk megmaradása érdekében.
2: Említette a Folk Kid gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivált, ami immáron 8. alkalommal kerül megrendezésre. Jól gondolom, hogy itt tulajdonképpen az utánpótlás nevelés most nem annyira elegáns kifejezéssel áll a központban, tehát hogy legyen, aki tovább viszi a népművészetet, a néptáncot, és nem csak a mai felnőttek azok, akik őrzik ezeket a hagyományokat.
1: Valóban így van. Én azt gondolom, hogy a magyar néptánc mozgalomnak a kezdete óta nagyon fontos az utánpótlás nevelés. A Csóri program nagyon sokat tett annak érdekében, hogy ezek a gyerekegyüttesek egyre magasabb színvonalon, egyre komolyabban dolgozhassanak, hiszen gyönyörű viseletekben jelenhetnek már meg, olyan zenekarok kíséretében, mint nálunk éppen a Tarsoly zenekar, akik olyan magas szintű zenei kíséretet adnak, hogy igazán semmi nem áll a gyerekek fejlődésének útjába. Mi ezt kezdetektől fontosnak tartjuk, itt a Folkfesztiválok Magyarországi Szövetségével rendezzük meg a Folk Kids Fesztivált, ahol tényleg olyan tehetséges gyerekek nagyon nagy számban vesznek részt, hogy szinte ez a legszívet melengetőbb része itt ennek a programsorozatnak. Látjuk a jövőt magunk előtt, és biztosak lehetünk benne, hogy nem fog elveszni ez az óriási kincs, ami a Kárpát-medencében őrzünk.
2: És hát azt se felejtsük el, hogy a fesztiválon olyan országokból is érkeznek néptánc csoportok, mint Brazília, Bulgária, Lengyelország, Spanyolország, vagy éppen Türkmenisztán. Hogyan sikerült megszólítani ezeket a csoportokat?
1: Valóban a külföldi együttesek részvétele az egy nagyon, hogy is mondjam, munkás és nehéz feladat, de idén most 6 külföldi együttest is meg tudunk hívni. A Duna Karnevál a FIDAF, Federation of International Dance Festivals nevű világszervezet tagja is, és ez egy olyan nemzetközi világra szóló kapcsolatrendszert ad a kezünkbe, hogy valóban a világból a legnagyszerűbb tánc és zenei együtteseket tudjuk megszólítani, és nagy örömünkre tényleg Brazíliából is, és Türkmenisztánból is, tehát amerikai és ázsiai kontinensről is érkezhet idén csoport, de a bulgáriai Sofia Six tánc együttes, aki közelről jön, de őt is már évek óta próbáljuk elcsábítani, hiszen ők a bulgáriai top 10 együttes verseny nyertesei, és nagyon örülünk, hogy végre sikerült beilleszteni a programjukba a Duna Karnevált. Tehát igyekszünk a környékbeli együtteseken túl, akik szintén egyébként nagyon izgalmas programokkal jönnek elő, de valami egzotikumot is nyújtani a közönségünknek. Ez egyébként mindig nagy öröm, akár a hivatásos tánc együttesek számára is, akik együtt dolgozhatnak velük a Margit-szigeti szabadtéri színpadon lévő gálára készülve. Van egy közös próbanapunk, és ez mindig egy olyan felemelő érzés, amikor a sok-sok táncos, akik egymás nyelvét nem értik, de mégis értik, hiszen a tánc nyelve az univerzális. Úgyhogy ez mindig nagy izgalom, hogy hogyan fognak együtt táncolni a külföldiek és a hazaiak.
2: Az esemény gála műsora június 19-én lesz a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, a Táncba szőtt szerelem című előadás lesz ez. Mit érdemes tudnunk erről?
1: A Juhász Zsolttal és Mihály Gáborral, valamint Pál István Szalonnával, a gála mindenkori koreográfus és zenei szerkesztőivel sokat törtük a fejünket, hogy mi is legyen az idei gálának a címe. Volt már tánchimnusz, volt az Európai Uniós elnökségre tekintettel örömóda, sok-sok komoly címmel jöttünk el, és úgy éreztük, hogy idén egy kicsit a romantika felé nyissunk. A szerelem az egy egyetemes érzés, nem csak az egymás iránti szerelem, hanem a tánc iránti szerelmünket is igyekeztünk színpadra állítani. Ennek az érzésnek a sokszínű arcát idézi meg ez a gála műsor a világ és a magyar nép zenei és tánc hagyományain keresztül.
2: És hát mindezek mellett lesznek flashmobok és színes karneváli felvonulás is Budapest belvárosában.
1: A karneváli felvonulás karneváli hangulatot teremt a belvárosban, megtűzdelve egy-két flashmobbal, ahol spontán villámcsődülettel lepjük meg, akár a Vigadó téren, vagy a Vörösmarty téren, Bazilikánál, Városháza téren megforduló járókelőket, és a felvonulásunk a Városháza tértől a múzeum kertig tart több száz, közel 1000 hazai gyermek, amatőr, hagyományőrző táncegyüttes, zenekar, illetve a külföldi együttesek részvételével. A Katasztrófa Védelem Központi Zenekara vezeti mindig a menetet, úgyhogy az ő fúvós zenéjükre menetelünk, vonulunk be tánccal a múzeumkertbe, és ott vasárnap délután, június 14-én délután egy nagy táncgálával köszöntjük a karnevált.
2: Minden előadás díjköteles, vagy pedig vannak olyan programok, amelyek ingyenesek?
1: A gála műsorunkra lehet jegyet váltani a Margit-szigeti szabadtéri színpad weboldalán. A többi előadásunk az ingyenesen látogatható, illetve hát az Erzsébet-ligeti színházban a verseny az regisztrációhoz kötött, mert ugye 650 körüli a nézőtér, tehát mindig túljelentkezés van, úgyhogy oda érdemes időben regisztrálni.
2: Hol lehet bővebb információt találni a programokról, még azt mondjuk el?
1: Facebook oldalunkon, Duna Karnevál Facebook oldalán, valamint a www.dunakarnevál.hu honlaponkon.
0: A 31. Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztivál június 12-től 19-ig várja az érdeklődőket, az említett helyszínek mellett a fővárosi Kobuci kertben is. Vince Andrea fesztiváligazgatóval Tóth Zsófia beszélgetett.

0: Harry Blunt egy nagymúltú angol família tagjaként elhatározta, hogy egy alapjaiban más rendszer szerint működő birodalom tanulmányozásába fog. Így indult el 1634 tavaszán Velencéből, hogy az Oszmán Birodalomban majdnem egy évet eltöltve 1635 tavaszán visszaérkezzen Itáliába. Útja során saját szavai szerint 9 királyságban fordult meg, 11 hónap alatt több mint 6000 mérföldet utazott, főleg szárazföldön. Az utazását természetesen könyvben örökítette meg, amely nemrég jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtár gondozásában. Erről beszélget először Várkonyi Gábor történésszel Fazekas Gyöngyvér.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtárban, a Széchenyi Könyvfesteken most egy olyan kötet mutatkozott be, amire az ember azt hinné, hogy nem verődnek össze tömegek, pedig ez egy izgalmas kötet, csak talán nem annyira felkapott, mint hogyha valami fantasy sorozat lenne, vagy valami történelmi regény, de viszont történelmi a kulcs szó. Ez egy olyan kötet, amelyik részben érdekes dolgokat tár fel Magyarországról, de nagyon sok érdekes dolgot tár fel egyébként is az adott korszakról, a 17. század Oszmán Birodalmáról, és ezért kerül ugye bele Magyarország is. Egy angol utazó nekivág, hogy megnézze magának, hát elsősorban persze Konstantinápolyt és Kairót meg Alexandriát, de hát közben rengeteg érdekes helyre eljut, rengeteg érdekes dolog történik vele, és nem is rejti tulajdonképpen igazán véka alá a véleményét. Ő Henry Blunt, és az az érdekes az ő utazásában, hogy nem az a tipikus, nagy kísérettel jól biztosítottan utazó személy, viszont helyette nagyon okos.
2: Egy nagyon képzett emberről van szó, Oxfordban tanul, családja vagyonos. Itt a beszélgetésen el is hangzott,

0: magát emeli ki, és nem a kísérettel foglalkozik. És hát a gyakorlat, az utazás gyakorlatához hozzátartozott, hogy nagy karavánokhoz kell csatlakozni, mert az útviszonyok azok kiszámíthatatlanok, az utak veszélyesek, nincs biztonság. Több olyan leírást is találunk egyébként ebben a szövegben, ami arról szól, hogy hogyan tudták kikerülni a rablótámadást. Sőt, olyan rész is van, hogy a rablótámadást egyetlen egy módon lehetett kikerülni, hogy a karaván egy részét feláldozták. Lényegében majd, hogy nem ezzel átadva egy bizonyos vagyont a rablók számára, és akkor így a karaván nagyobb része tovább tudott menni. Ami érték egyébként a Henry Blunt féle útinaplónak, hogy nagyon alapos geográfiai megfigyeléseket tesz, folyamatosan kitér a látott városokra, talán még az első etnográfost is köszönthetjük személyében, leírja az ott lakókat, öltözetüket, leírja az étkezésüket. Ha a városba érkezik, akkor nagyon pontosan ír a város elrendezéséről, a kiemelkedő épületekről, a nagyobb városokat, mint Edirne, vagy Konstantinápoly, Alexandria, vagy éppen Kairó mindig megdicséri. Tehát nem érződik ez a Nyugat-Európából, vagy Keresztény-Európából érkezek, és ami keleten van, semmi nem tetszik. Tehát, hogy nagyon sok elismerő mondat van ebben a naplóban. Természetesen, amikor a lakocsokra tér ki, vagy azokra a népekre, kultúrákra, etnikumokra, akikkel találkozik, ott azért előjön az ismeretlenség. Tehát előjön az, hogy idegen az ő kultúrájától, sokszor nem tud mit kezdeni azzal, hogy abban a kultúrában hogyan nyilvánulnak egymáshoz az emberek, és hát azért nagyon éles véleményt is mond, általában görögökről, zsidókról, cigányokról, majdnem, hogy azok közé a munkák közé tartozik, ahol elég részletesen ír a cigánytársadalomról, a leírja, hogy ezek nem utazó, nem vándor cigányok, hanem ezek mindig a városok külterületén, városfalakon kívül laknak, nagy szegénységben, nyomorban, bizonytalan egzisztenciák, sok esetben félni kell tőlük, mert lehet, hogy éppen tolvajok is vannak köztük, és hát leírja azokat a természetes foglalatosságokat, amiket mi itt Közép-Európában is ismerünk, hogy hát ezek a cigányok, ezek vagy kosárfonással foglalkoznak, vagy pedig valamiféle kupeckedéssel foglalkoznak, tehát hogy egy ilyen egész érdekes, mondjuk úgy etnográfiai vagy antropológiai képet is rajzol azokról a vidékekről, ahol ő megfordul. Egy nagyon nagy kört tesz meg. Velencéből indul, a mai Horvátországon, Szerbián és Bulgárián át jut el Konstantinápolyba hajóra száll, nem is akárhogy, a oszmán hadiflottával utazik Alexandriáig. Alexandriából a Nílus mentén, a Níluson hajózva eljut Kairóba, majd Kairóból vissza Alexandriába, Alexandriából Szicília, Nápoly, majd Róma és végül Velence. Tehát lényegében egy mediterrán, vagy egy közel-keleti és mediterrán körutazást tesz, és mindez neki majdnem egy évbe telik. Tehát 11 hónap, azt hiszem, ő így írja a könyvében, vagy az útinaplójában. Tehát, hogy ez egy egyéves utazás volt.
1: Ugye ő úgy vág ennek az útnak azért neki, hogy elég komolyan fölkészül rá, és utazás közben is találkozik nagyon sokféle emberrel, ezekről ugye meg is teszi a kis megjegyzéseit, okos vagy éppen értetlenkedő megjegyzéseit, és mindezt tulajdonképpen részben talán azzal a szándékkal is teszi, hogy ha egyszer valaki úgy gondolná, hogy na ez milyen érdekes egy út, én is megpróbálnám, akkor legyen egy mankója, amire támaszkodhat. A korabeli nyugati és főleg angol utazóknál ez egy, hogy így mondjam, bevett cél, hogy én megteszem az utamat, de majd jönnek még utána mások is, akik szintén érdekes dolgokat tudnának felfedezni. Szóval valahol itt is benne van az, hogy ő azért talán kalandvágyó is, de közben talán kutató is, és megint csak azt lehet érezni vele kapcsolatban, hogy igyekszik minél jobban biztosítani a saját maga utazását is, de ha valaki az úti könyvével indulna neki, akkor a másik ember utazását is. Okos tippeket is ad arra, hogy hol mit érdemes megnézni, vagy éppen hol mit érdemes elkerülni, esetleg valamilyen hibát ne kövessen el az ember.
0: Így van, ez egyébként természetesen cél is volt. Amikor Blunt utazik a 1630-as évek közepén, 1634-ben egészen pontosan, addigra az úti rajzoknak, vagy az úti naplóknak már egy nagyon komoly rendszere dolgozódott ki, megvannak azok a kötelező elemek, megvannak azok a keretek, amiket ki kellett tölteni, és ez Blunt nagyon hűséges.

0: Teljesen meg is teszi, mindig pontosan rögzíteni kellett az útvonalat. Ez támpontot ad azoknak, akiket ők követi, hogy hol találnak szállást, hol van fogadó, hol van karavánszeráj, hol találnak inni, hol találnak élelmet maguk számára. Nagyon fontos az, hogy leírja a veszélyes útszakaszokat, hogy hol kell számítani rablótámadásra, hol lehet biztonságban utazni, leírja azt, hogy hogyan kell barátkozni például, mikor van szükség arra, hogy valami apró ajándékot adunk, mikor van szükség arra, hogy beleélem magam a fogadó kultúrának a világába, és akkor mondjuk úgy, hogy egy kicsit behízelegve próbálom megnyerni a engem körülvevőknek a bizalmát. Erről nagyon vicces történet is van a könyvben. De hát valóban ezt egy nagyon komoly tanácsadó könyvként is lehet használni, mind a mellett, hogy a színes leírások, azok a történetek, amiket ő beletesz, az meg természetesen megcélozza azt az olvasó közönséget, aki kedvtelésből olvas. Tehát ne felejtsük el, hogy azért Blannak a köteteit éppen a fordító Bakonyi Zsuzsanna el is mondta, hogy bestseller volt. Tehát csak a 17. században, ha jól emlékszem, 7-szer adták ki, most a pontos számlán, de nagyon sokszor kiadták, majd fordították török nyelvre. Tehát, hogy nagyon izgalmas ennek a kötetnek a történetem, sőt a 19. században is folyamatosan olvassák. Ez valóban egyszerre ad egy irodalmi élményt, és egyszerre ad egy kézikönyv jellegű szolgáltatást, hogy aki ilyen utazásra szánjol magát a 17. században, az mire számíthasson.
1: És mi viszont a 21. században azért is tartjuk érdekesnek, mert egyrészt korrajz, egyrészt történeti leírás, egyrészt etnográfiai leírás, és így tovább, de azért is, mert kutatható történet. És képzeletben, aki csak laikusként akar visszarepülni egy 17. századi utazó bőrébe bújva, az is megteheti, de aki komolyabban akar kapizsgálni idő dolgokat, annak is egy érdekes kötet, annak is egy fontos forrás szöveg, és azért nagyon jó az, hogy hozzáférhetővé vált.
0: Így van, ez egy történeti forrás. Tehát akár Magyarországon, akár Európában ez egy nagyon komoly történeti forrás. A 17. századi oszmán birodalomról, sőt nem csak a birodalomról, hanem a környező országokról, így Magyarországról is, még Erdélyt is megemlíti. Természetesen Közel-Kelet államai, a Kükládikum, a görög szigetvilág szempontjából. Nagyon komoly történeti forrás, éppen itt a beszélgetés során említettem, hogy ebben a kötetben, amit Bakonyi Zsuzsanna lefordított, és az Országos Széchenyi Könyvtár nagyon-nagyon csodálatos tipográfiával kiadott, hát benne van számtalan szakdolgozat, vagy tudományos munka és tanulmány, mert a forráskiadásoknak éppen az a célja, hogy aztán a további kutatók használják, forgassák, és még talán ők olyasmit is megtalálnak benne, amit esetleg mi most nem vettünk észre.

0: Harry Blunt szándéka az volt, hogy nyitott szemmel, előítélet nélkül tekintsen az Oszmán Birodalomra és annak lakóira. Racionális vizsgálódás révén igyekezett információt gyűjteni, gyakorlatias és hasznos módszereket kínált az oszmánok és birodalmuk virágzásának megértéséhez. Várkonyi Gábor történész után a kötet fordítóját, Bakonyi Zsuzsannát, az OSK tudományos munkatársát faggatta Fazekas Gyöngyvér.
1: Várkonyi Gáborral már beszélgettünk erről a kötetről, ami nagyon izgalmas. Megemlítettük azt, hogy milyen fontos példája egy már kialakult, vagy lefixálódott úti könyv műfajnak, milyen fontos, érdekes dolgokat mesél el a korabeli Közel-Keletről, Oszmán Birodalomnak, illetve környező országoknak a népeiről, a szokásairól, földrajzáról, érdekes látnivalóiról, és még sok minden egyébről. De nem csak ezért izgalmas ez a szöveg, hanem azért is izgalmas, mert ezt ráadásul úgy csinálja, hogy először csinál egy leírást, és utána van egy ilyen, mondjuk így, hogy megjegyzések, gondolatok, emlékeztetők típusú leírás, szóval, hogy ezt a kettőt valamiért úgy döntött a szerző, hogy külön rögzíti, és ez már önmagában is egy nagyon érdekes elképzelés, általában többnyire beleszokták fűzögetni ezeket a gondolatokat az útleírásba, ő meg külön választotta. Van, vagy lehet tudni, hogy ennek van valamilyen különleges oka, hogy miért döntött így, vagy csak spekulálni tudunk?
2: Mivel nem tudjuk megkérdezni, és csak spekulálni tudunk. Valószínűleg így a racionális gondolkodás miatt, tehát hogy ilyen tudományos megfigyelő volt, tehát megteszi a megfigyeléseit, és aztán elemzi, mint ahogy a kémikus elvégzi a kísérletet, és utána pedig leírja, és a következtetéseket levonja. Azért, de szerintem még azért nagyon különleges ez az útleírás, mert tényleg nagyon izgalmas kalandokat jó stílusban mond el, és nagyon ügyesen tartja az arányt, a megfelelő arányt az útleíró részek, a megfigyelések, a saját kalandja és a gondolatai között.
1: Nekem az volt a benyomásom, így ahogy a kötettel ismerkedtem, hogy ő egy tipikusan olyan valaki, aki szerencsés kombináció, hiszen van egy nagyon okos, tudományos felkészültsége, és ennek megfelelően, mondhatnám úgy, hogy elemzően, tudományosan, analitikusan leír dolgokat, de közben, ahogy ön is mondja, jó mesélőkéje is van, és még egy dolog társul ehhez, amit szoktak így is megfogalmazni angolul, hogy street smart, hogy az embernek van egy ilyen talpra esettsége, talán ez a legjobb magyar kifejezésre.
2: Mindenképp, tehát egy egész különleges személyiség típusú ember lehetett, tehát egy nagyon kalandvágyó, felfedezésre hajlamos, de nagyon művelt, nagyon gazdag, nagyon magas társadalmi rétegből származó, és azért szerintem ez így ritka, hogy tényleg mindene megvan műveltsége, vagyona, tehetsége, származása, és mégis ilyen kalandokba merészkedik.
1: Ráadásul olyan kalandokba, amikor tényleg ilyen, az ember azt gondolná, hogy hát éppen hogy csak megúsz dolgokat. Még ő maga is leírja például, hogy milyen nehéz azt elkerülni egy keresztény utazónak egy iszlám országban, hogy ne fogja meg valaki a két kis kezét, hogy hát akkor te itt maradsz, és mostantól kezdve nem mész sehová. Mégis vannak nagyon jól elmesélt, de nagyon okos és jó tanácsokat tartalmazó leírásai arra, hogy kell ezt elkerülni.
2: Így van, tehát ahogy itt beszéltünk is erről, hogy a legfőbb probléma ez volt, hogy el ne adják rabszolgának. Tehát megfogják, és bárkit származásra, bármire való tekintet nélkül eladnak rabszolgának. És sokszor előfordult az, hogy miután szabadul sok év vagy évtized után, megy hazafelé, és megint elfogják. Ő ez ellen nagyon ügyesen védekezett. Először is megpróbálta a nehéz helyzeteket elkerülni, például ezeket az erőszakos helyzeteket személyes varázsával, vagy ügyességével, vagy kedvességével kivédeni. De ezen kívül például mindig megpróbálta annyira barátjává tenni az úti társaságot, vagy a környezetét, hogy segítsék a szökésben, vagy a menekülésben. Vitt is magával ajándékokat, bort, például bort nagyon szeretik a törökök, annak ellenére, hogy ez tiltva volt, és feltérképezte az útvonalakat, a menekülési útvonalakat minden helyen, amerre járt. Tehát egyfelől a személyisége, másfelől az előrelátása, a tervezése, az ügyesség, és valahogy elkerülte ezt a bajt. Egyébként úgy szakadt vége az utazásának, mert még nem tervezte, hogy már hazaindul, hogy Alexandriában egy tiltott kikötőt nézett meg, és hát ami tiltott volt, az neki nagyon édes gyümölcsnek számított, tehát ezt muszáj volt megnéznie, és ott egy őr észrevette, és valami tetlegességre került a sor, szóval történt valami, azt nem írja le, hogy mi. Gyorsan fölpattant egy hajóra, és akkor Szicíliába utazott, hát úgy el tudjuk képzelni, hogy mi történhetett.
1: Egyébként ez nyilván a nyugati utazóknak ez egy jellemző szokása volt, hogy szerették az orrukat oda bedugni, ahova nem kellene, és szimatolgatni egy kicsit itt-ott, és hát persze a helyi erők meg ennek nem örültek, vagy azért, mert azt gondolták, hogy az illető akár kém is lehet, vagy azért, mert egyszerűen csak nem akarták megosztani ezt mindenkivel a világgal, mert mondjuk saját kultúrájuk kincsének tartották, és úgy gondolták, hogy hát ez a nem igaz hitűeknek nem járna mondjuk például. Tiltott kikötőben való mászkálás, azért az sokszor felveti azt a kérdést, hogy jó, oké, saját szakállára ment utazni, de azért biztos, hogy itt volt akár olyan hasznosítható tudás, amit hazaérkezvén mondjuk a saját ország azt mondja, hogy hát nem akarod véletlenül ezt velünk is megosztani, nekünk is jó lenne.
2: Ez biztos. Tehát ugye az utazásnak a cél, tehát hogy egészen biztosan saját hasznára fordította az utazását. Nem hiába lett első Károly tanácsadója, aztán meg a parlamenti, aztán pedig második Károlyé. Tehát hogy mindenképpen a gazdaság és politikai előnyt szolgálta ezzel, hogy hogyan lehet megélni, hogyan lehet kereskedni és közlekedni biztonságosan és sikeresen az Oszmán Birodalom területén. Tehát igen, ő feszegette a határokat, próbált, és utána megosztotta a tapasztalatait, hogy hogyan kell, egy kicsit kézikönyvszerűen.
1: Igen, ezt is említettük, hogy mennyire nagy sikere is lett. Ez egy bestseller lett, és rengeteg kiadást megért már a 17. században is, nem is tudom összeszámolni most így hirtelen. De olyan 7-8 körül?
2: Így van, tehát 8 kiadást megért már a 17. században, és egyébként Henry Blount nagy sztár volt a saját korában. Tehát őt ismerték és elismerték már a életében is. Igen, és utána tényleg később is, tehát egészen a 19. századig olvasták és használták a művét, tehát még Viktória királynő is ajándékozta ezt egy katonájának a kitüntetése alkalmából 19. században.
1: Ez egy hasznos olvasmány lehetett, de tulajdonképpen most is hasznos olvasmány, és erről is gondolkodtunk. Érdemes kézbe venni akár laikusként, akár kutatóként, mert egy csomó minden van benne, ami első pillantásra talán csak annyi, hogy végigolvassuk, de jó sztori, vagy végigolvassuk, de érdekes leírás, aztán ha picit elkezdünk mi is elemezgetni, és beleásni magunkat, és oda dugni az orrunkat, ahol, és ott szimatolgatni, ahol esetleg a szerző akár rejteget valamit, akár éppen föltár valamit, csak nem vesszük észre a többedik réteget első olvasásra. Szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas szöveg ebből a szempontból is, tehát nem csak azért, mert egy egzotikus, eltűnt mesebeli világ tárul elünk, hanem azért is, mert ez a mesebeli világ nem mesebeli volt, hanem valóságos.
2: Igen, nagyon sok rétege van a műnek, tehát van ez az elbeszélő rétege, de nagyon sok elgondolkodtató gondolat is van benne, tehát például úgy zárul a mű, hogy az emberi elme csak akkor működik jól, hogyha a tudásnak a fáját, a jó és a rossz tudásának a fáját ültetik el benne. Tehát ilyen örökérvényű dolgokat megfogalmaz, de egyébként megfogalmaz mondjuk a saját tudását mondjuk a kávé terjesztés vagy termesztéséről és hasznosításáról. Arról beszél, hogy például a kávéház az az angol sörözőkkel és kocsmákkal szemben egy társaságnak a békés és hosszú együttlétét biztosítja, tehát mennyivel jobb egy kávéház, mint egy söröző. Az ókori emlékekre, ókori szerzőkre reflektál, tehát hogy szerintem szinte bárki olvassa, biztosan talál benne hasznos gondolatokat.
0: Fazekas Gyöngyvér beszélgetett Bakonyi Zsuzsannával, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos kutatójával. Utazás a Közel-Keleten címmel az ő fordításában először jelenik meg Henry Blount angol utazó 1636-ban Londonban publikált műve. A kötet a Széchenyi Könyvestek sorozaton mutatkozott be a Nemzetkönyvtárában. Kedves hallgatóink, Akvarell című kulturális ajánlónk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a műsorvezető pedig Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!

0: Az elmúlt percekben Hauber Zsolt, Hosszam Rámzi és Rafael Tahuella felvételei szóltak. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben a ma 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőt ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Mi számít nehéz gyerekkornak? Meddig határoz meg minket a nehéz gyerekkor? Túl kéne már lenni rajta? Meddig normális, ha még nem sikerül, és milyen az, amikor már nem határoz meg? Egy megsebzett gyermekből válhat-e egészséges felnőtt? Kedves hallgatóink, ezek a kérdések Hoffmann Kata Megsebzett gyermekkor című könyvének a bevezetőjéből származnak. A szenvedélybeteg vagy másokból súlyosan diszfunkcionális családokban felnőtt gyerekeknek felnőttként számos sajátos extra nehézséggel kell megküzdeniük a párkapcsolat, a munkahely vagy akár a gyermeknevelés területén.
2: A leggyakoribb hármas szabály, amit talán kiemelnék, ez egy kimondatlan, ne érezz, ne bízz, ne beszélj szabály, ami nagyon jellegzetes ezekben a családokban. Tehát egyrészt az érzések megélése vagy a kifejezése szokott nagyon gátolt lenni, különös tekintettel a negatív érzésekre, tehát nagyon gyakran ezekben a családokban nem megengedett, hogy kifejezzem a dühömet, a csalódottságomat, azt a szomorú vagyok, hanem nagyon gyakran úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne, mintha egy boldog gyerek lennék. Gyakori is ez a mítosz, vagy a kifele, a külvilág felé, ezek a családok sokszor mutatják, hogy de hiszen nálunk minden rendben van, és a gyerekek is ezt nagyon hamar a magukévá teszik, és ez már át is ebbe a következő szabályra, ez a ne beszélj. Ne beszélj arról, ami történik otthon, ez nagyon gyakran tényleg akár felnőtt korig is titokban tud maradni, hogy a négy fal között mi zajlik otthon. Nem beszélnek a külvilágnak, sokszor a kortársaknak se, nem mernek segítséget kérni, felnőttektől sem. Most már én látok ebben egy elmozdulást, minél inkább téma tud lenni az, hogy ezzel nincsenek egyedül, hogy lehet segítséget kérni, hogy nem kell ebbe benne ragadni. Azóta szerencsére könnyebben kérnek gyerekek segítséget, de még így is nagyon nehéz kilépni ebből a tilalomból, hogy nem akarják elárulni a családjukat, a szüleiket. Nagyon-nagyon el tudnak távolodni a saját érzéseiktől, vagy azért, mert magukra is vannak hagyva vele, tehát megtanulják nagyon korán azt, hogy az érzéseik kezelésében, vagy egyáltalán megélésében nem kapnak segítséget, vagy akár dühöt kapnak, vagy azt mondják, hogy ez nem fontos, vagy bagatelizálják az ő érzéseiket, illetve az is nagyon elbizonytalanító, hogy ugye, ahogy mondtam, a család sokáig úgy tesz, mintha minden rendben lenne. A gyerek érzi, hogy nincs rendben, közben azt hallja, hogy itt minden rendben van. Tehát ezt a fajta kettősséget úgy tudják sokan megoldani, hogy akkor biztos rosszul érzem, és ettől eltávolodnak a saját valós megérzéseiktől, meg érzéseiktől. Sokan felnőtt korukban is küzdenek ezzel a nehézséggel, hogy amit érzek, az jogos-e, az oké-e, az tényleg így van-e, érezhetem-e ezt, vagy hogy jól érzem-e, amit érzek.
1: Milyen párkapcsolati és munkahelyi problémákat okozhat?
2: Nagyon sokfélét, tehát a határok kezelésének a kérdése, a túlvállalás, a nemetmondás nehézsége, ez meg tud jelenni munkában épp úgy, mint párkapcsolatban. Az előbb említett önmagamban való bizonytalanság, hogy a érzéseim validak-e. Éppen ezért például gyakran később veszik észre egy kapcsolatban, hogyha valami nem működik jól, vagy ha egy bántalmazó dinamikában vannak, mint azok, akik egészséges körülmények között nevelkedtek, hiszen nekik vannak mintáik, aki meg nem így nevelkedett, annak kevésbé. Önérvényesítésben, önbizalomban, határok, tehát a személyiségfejlődésnek szinte minden területe érintett lehet, az változó, hogy kinél mi a gyengébb pont, de tulajdonképpen nagyon szerteágazó következményei tudnak lenni.
1: Ezekről a dolgokról már lehet, szabad, sőt kell is beszélni. És jó hír, hogy már van hova fordulni. Ennek a csoportnak a célzott terápiás segítése, hazánkban ugyan új keletű szakterület, de van szakember, van szakirodalom, és van módszer. Mindez elsősorban a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt működik. A kerengő második részében ma Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal beszélgetünk, 17 óra 30 perctől számítok a figyelmükre.
0: A ma délutáni kerengő ajánlóját hallották, számít figyelmükre a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Mike Oldfield felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A depresszióról, a hivatáskeresésről és a megbocsátás erejéről beszélgetett fiatalokkal 14. Leó pápa a barcelonai olimpiai stadionban rendezett imavírasztáson, számolt be róla a Magyar Kurír. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a lelki szenvedés és a bizonytalanság idején sem hagyja magára az embert Isten, aki a legnehezebb helyzetekben is jelen van. 14. Leó pápa arról is beszélt, hogy a megbocsátás hosszú folyamat, amely türelmet és belső gyógyulást igényel, de segíthet a múlt sebeinek feldolgozásában és a lelki béke megtalálásában. Óriás élőképpel hívja fel a figyelmet a rászoruló gyermekek támogatására az Ökumenikus Segélyszervezet és a Pátyi Bocskai István általános iskola pénteken. Derült ki a segélyszervezet rádiónk hozzájuttatott közleményéből. Mintegy 450 diák formálja meg a 1353-as adományvonal számait, amelyen hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni 1000 hátrányos helyzetű gyermek nyári táborosztatásához. Az akció a segélyszervezet kapaszkodó programjának adománygyűjtő kampányához kapcsolódik, áll a tájékoztatásban. A megújuló energia hatékonyabb felhasználását segítő villamos energiatároló rendszert adott át a Green Energy Solar Duna Kft. Paks mellett. A tájékoztatás szerint az 1,8 milliárd forintos beruházás keretében 4 akkumulátoros tárolót építettek a napelem park mellé, amelyek a megtermelt energia tárolásával segítik a villamos energiarendszer egyensúlyának fenntartását. A cég közlése szerint a fejlesztést 672 millió forinttal támogatta az Európai Unió, a tárolók pedig a jövő héttől kereskedelmi üzemben működnek. Több mint 3,3 milliárd forint Európai Uniós támogatásból korszerűsítette oktatási épületeit a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, közölte az intézmény az MTI-vel. A fejlesztések Gödöllőn, Szarvason, Keszthelyen és Kaposváron valósultak meg, ahol energiahatékonysági korszerűsítéseket, napelemes rendszereket és digitális fejlesztéseket hajtottak végre. A beruházás részeként 48 oktatóterem újult meg, valamint több száz új számítógépes munkaállomást helyeztek üzembe a gyakorlati képzés támogatására, derült ki a tájékoztatásból. A kárpátaljai magyar közösség jogainak helyzete egyelőre nem változott érdemben Ukrajnában, jelentette ki az orosz külügyminisztérium szóvivője, amelyet az MTI is idéz. Maria Zaharova, moszkvai sajtótájékoztatóján azt mondta, Kijev eddig csak ígéretet tett Budapestnek a kisebbségi jogok rendezésére, de ezek a vállalások szerinte nem kaptak jogi garanciát. Az orosz diplomata úgy fogalmazott, hogy az ukrán intézkedések egyelőre az Európai Unióhoz vezető csatlakozási folyamat részeként megfogalmazott vállalások szintjén maradtak, összegezte a tudósítás. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Tart a felújítás a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Széher út 16 és a Budenz út megállót. Mától péntekig a 11. kerületben a Rétköz utcában a Kaptárkő utcánál a forgalom jelzőrös irányítás mellett időszakosan egy sávon váltakozva halad, mert javítják a burkolatot. Útszűkületen kell áthajtani a Műegyetem rakparton a Petőfi híd felé a Bartók Béla út után ma 17 óráig veszélytelenítés miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett délutántól elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig nyugat felől egyre több felé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, késő estére pedig 13 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik az embernek maradni.
4: Szeretetek, köszöntök mindenkit mai műsorunkban. Müller Márk vagyok, ez pedig az Embernek Maradni Podcast legújabb adása. Itt ül velem Toma László, mai vendégem, aki elsősorban férj, édesapa, református lelkész, vallástanár, pszichodráma és bibliodráma vezető. Örülök, hogy itt vagy, Laci, köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Örömmel jöttem, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
4: Mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, ami egyébként az Embernek Maradni általános témáját járja körül egy kicsit a te szemszögedből, ha megengeded, akkor röviden elmondanám az életrajzodat. Egy nagyon hosszú anyagot küldtél, és abból néhány pontot emelnék ki. Dr. Toma László Róbert, férj, édesapa, református lelkész, 1980-ban született. 1999 és 2005 között a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója volt, ahol teológus szakon végzett. 2005-ben református lelkészi oklevelet kapott, lelkészszentelésben részesült. 2003 és 2006 között a Debreceni Református Ittudományi Egyetem Szegedre kihelyezett vallástanári tanszékén volt református vallástanár. 2008-tól 2011-ig a Debreceni Református Ittudományi Egyetem doktori iskoláját végezte. 2006-tól 2019-ig Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma és bibliodráma felnőtt képzésében vett részt. Nem tudom, Laci, hogy ha így most röviden is, de jól mutattam ebbe a legszűkebb szakmai képzettségedet lefedő életrajzodat.
5: Abszolút.
4: Örülök neki, ugyanis ugye egy nagyon hosszú anyagot küldtél, és tudom is rólad, ugye nem régóta, vagyis hát régóta ismerik egymást, és nem régóta vettük fel újra a kapcsolatot, de tudom rólad, hogy nagyon sok mindenben mozgolódsz, és én elsősorban most úgy hívtalak meg a mai műsorban, mint segítő szakembert. És ennek is nagyon sok oldala van és dimenziója. Ha most te, mint segítő szakember magadat definiálod, akkor melyik az az első sapka vagy dimenzió, amit kiemelnél a te segítői foglalkozásaid közül?
5: Az első az ember lenne.
4: Nagyon jó, mert hogy az Embernek Maradni műsorban vagyunk.
5: Meg azért is, mert valahol ez köti össze az egészet, vagy az ember minőség, ami egy nagyon összetett és folyamatosan alakuló, formálódó minőség, amiben benne van az örökség, amit kaptam otthonról, a szüleimtől, benne van az életutam, és benne van a szakmai utam is, a kapcsolatok, a találkozások, amik azzá formáltak, aki vagyok, az életem történései. És ez nem egy ilyen filozófiai kategória, hanem tényleg ez a legkomolyabb kategória számomra, ami összefog mindent, hiszen szakmailag ugye három lába van a munkámnak, a lelkészség, a teológia, a pedagógia, ugye valláspedagógiában doktoráltam, és a pszichodráma kapcsán pedig a pszichológiának azok a részei, amik kapcsolódnak, és ennek a hármasában, vagy ennek a metszetében mozgok alapvetően, és valahol az egész számomra így az Istenbe való hitemben gyökerezik, illetve megfordítom, hogy Isten tart mindebben az egészben, de a kérdésedre válaszolva ez az ember minőség, ami talán a legerősebb.
4: Ugye itt most felsoroltam a képzettségeidet, és te most ki is emeled azt, hogy elsősorban ember vagy, de most ezekkel a képzettségekkel nyilván rengeteg tevékenység is együtt jár. Mik azok, amiket most te űzöl? Tehát aki egy kicsit jobban meg szeretne téged ismerni, távolról jön, nem találkozott még veled. Mi most elsődlegesen a foglalkozásod, napi tevékenységed, miben utazol?
5: A Budapest Gazdagréti Református Gyülekezetnek vagyok a vezető lelkésze, tehát a gyülekezeti munkában való jelenlét, a szolgálat, az ottani munkatársaknak, lelkésztársaknak a munkáját segítem és vezetem, illetve a gyülekezetben én magam is nagyon sok mindenben tevékenykedek, szolgálok. Ez egy nagyon élő, Istennek hála, sokrétű, sok oldalú gyülekezet, nagyon otthonosan érzem magam ezen a helyen. Emellett bibliodráma és pszichodráma csoportokat vezetek, tehát önismereti csoportokat vezetek, és képzésben is részt veszek, tehát például a bibliodráma képzőcsoportunk is van, ahol azokat képezzük, akik majd ilyen csoportokat szeretnének vezetni, és egyébként folytatok kutató munkát. 11 évig voltam a Károly Gáspár Egyetem hittudományi karának az oktatója, adjunktusa. Most jelenleg ott nem vagyok aktív, de egyébként tudományos munkában benne vagyok, éppen benne vagyok egy nagyobb kutatásban, a habilitációmra készülődök, tehát azzal foglalatoskodom sokat, és ami még fontos talán, hogy együttműködöm olyanokkal, akik különféle pedagógiai fejlesztéseket végeznek az ország különböző területein, egy nagyon jó szakmai kapcsolaton olyanokkal, akik annak idején az újnatnak a módszertani hátterét biztosították, és különféle ilyen kisebb-nagyobb projektekben is, mint pedagógiai szakértő jelen vagyok.
4: És hogyha jól tudom, akkor ezek például olyan területek, főleg a pedagógián belül, ami ifjúságpedagógiával, meg a pubertáskori vagy fiatalkori, tehát a fiataloknak a valláspedagógiájával foglalkozik. Ha jól tudom, a doktori disszertációd is erről, szóval besegítesz még nekünk? Hogy...
5: Abszolút. A serdülőkori önértékelés és önbecsülés fejlődésből írtam a dolgozatomat, ennek a valláspedagógiai vonatkozásaiból, tehát alapvetően a hittanórán hogyan alakul, hogyan fejlődik a fiataloknak az Isten képe, Isten kapcsolata, és ehhez kapcsolódóan az önértékelése, önbecsülése milyen változásokon megy át, mivel tudjuk építeni és erősíteni ezt az egészet. Egyébként pedig alapvetően középiskolás fiatalokkal foglalkozom, vagy az így a szakterületem, és ezek a projektek is általában középiskolákat érintenek, tehát röviden igen. De egyre jobban érdekel a felnőttkori tanulás, tehát már a habilitációs kutatásaim azok sokkal inkább a gyülekezetek felé, és a gyülekezetekben lévő különféle tanulási helyzetekre irányulnak.
4: Tudod azt, hogy miből fakad ez az érdeklődésed, vagy fakadt annak idején, hogy kifejezetten a fiatalokra fókuszál a te munkád, a kutató és doktori munkád?
5: Az első szolgálati helyem 2004 és 10 között Miskolcon volt, a Léva József Református Gimnáziumban, ott voltam vallástanáriskola lelkész, és egy alaptapasztalatom, hogy belecsöppenve egy olyan 600 diákot számláló iskolai közegbe, ahol tanítottam 24-26 órában egy héten, gyakran tanítottam egy évfolyamban több osztályt. Volt olyan év, amikor 4 osztályt tanítottam párhuzamosan, és nagyon meglepett, hogy ugyanazt a bemenetet kapják nagyjából a gyerekek, ugyanazt az információt, nagyon hasonló élményt, és nagyon eltérő módon fejlődik a hitük. A hátterükben nyilván volt különbség, de még a hasonló szociokulturális háttérből érkező fiataloknak is nem egyforma volt a fejlődés. És elkezdett foglalkoztatni, hogy milyen faktorok segíthetik, vagy hátráltathatják azt, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, az evangéliumhoz, hogy jobban megértsék, jobban befogadják, vagy akár azt, hogy mivé fejlődnek kamaszkorukban, tehát a hitük és általában a személyiség hogyan fejlődik, és ezt kezdtem ott kutatni. Nagyon érdekes, egy ilyen teljesen nem standardizált felmérést készítettem közöttük, de kitöltötték majdnem 300-an, tehát azért ez egy nagy szám volt ott, tényleg így, akit csak tanítottam, vagy akit el tudtam érni, az válaszolt a kérdésekre. Egy olyan kis kérdővétemben azt kerestem, hogy vajon az önmagáról alkotott általános kép, hogy saját magára hogy tekint, a világról alkotott általános kép, és az Istenről alkotott nagyon általános, milyennek látod Istent, inkább szeretőnek, pozitívnak, vagy inkább ítélő, vagy közönös, és hogy milyen összefüggések vannak ezek között. Az jött ki, hogy aki alapvetően egészségesen értékelte, reálisan értékelte magát, és a világot is egy érdekes felfedezésre váró helynek tartotta, annak Istenről is jobb elképzelései voltak. Akinél negatív volt az első kettő, ott az Isten képzet is negatív volt, és az, aki pedig irányosan magas ilyen önértékeléssel rendelkezett, és a világról is inkább úgy gondolkozott, mint ami ő rá vár, annak diffúz volt általában az Isten képzete, tehát nem nagyon volt így jelen.
4: Zavaros, ugye, diffúz, igen, az ilyen nem lehetett tisztán látni, hogy
5: így
4: milyen
5: van.
4: Is.
5: Tehát teljesen összekeveredett volt, és akkor ez volt az a kis saját felmérés, meg ez a téma, amivel jelentkeztem a doktori programra, hogy én ezt vizsgálni akarom, és aztán ez formálódott nyilván hosszan ebben a tényleg hosszúra nyúlt folyamatban, amiben olyan kanyarok is voltak, amit előre nem láttam, de utólag már hálás vagyok érte.
4: Tehát ez Miskolc, ugye?
5: Miskolcon kezdtem a szolgálatomat, igen, és akkor Debrecenben kezdtem a doktori folyamatot, mert az volt a legközelebbi, ott szereztem az abszolutóriumot, tehát hogy ott voltak meg a tantárgyak, és akkor itt Budapesten fejeztem be.
4: Szóval igazából egy terepgyakorlatból született neked a témád, tehát ott voltál, igen, az emberek között, érzékelted, amit érzékeltél, és azt mondtad, hogy ennek a mélyre szeretnél ásni, ami nekem azt sugallja, hogy egy olyan lelkipásztorral ülünk most itt, kedves hallgatóink, aki szeretné megérteni a környezetét, szeretné jobban látni, hogy mi van az egyénben, mi van a közösségben, akiket szolgál, vagy egyéneket, akiket segít, akár az Isten felé vezetésre, akár az önismereti úton. Mit gondolsz erről egyébként? Nem tudom, hogy látod, de hogy mennyire jellemző ez manapság, hogy tényleg megpróbálja az adott vezető, legyen bármilyen vezető, vagy éppen most így szűkítve lelkipásztor, lelkivezető, megérteni, hogy ki anyája, mi anyája, hogy van anyája. Ez volt esetleg ilyen motiváció is a mögött, hogy te ezt elkezdted, hogy látod ennek a hiányosságát? Szóval, hogy nem ismerik a lelkipásztorok vagy vezetők azokat, akikhez beszélnek, és akiket menedzselniük kéne, így csúnya szóval?
5: Ma már szerintem ezt senki nem engedheti meg magának. Tehát nem hiszem, hogy tud egy gyülekezet élő módon működni úgy, hogy ott a lelkész vagy a lelki vezető ne vegye a fáradtságot erre, hogy egyre inkább megismerje azokat, akikhez szól. Ugyanis nem tud hozzájuk szólni, csak panelekben képes beszélni, illetve elbeszél a fejük mögött. Nagyon elenyésző lehet az a közösség, ami tud létezni így. Amúgy nagyon érdekes, mert vannak olyan helyek, ahol azt látom, hogy annyira erős összetartás van a közösségben, hogy igazából annyira nem nagy súlya van annak, hogy mondjuk egy lelkipásztor mit mond, tehát látok ilyet is. De hát lehetnek ilyen átmeneti időszakok, meg lehet egy lelkipásztor életében olyan is, hogy nincs jól, vagy nincs jó paszban, és nem tudja átadni a szolgálatát, és olyankor is túl kell valahogy a gyülekezetnek élnie, tehát hogy ilyen van egyébként. A kérdésedre pedig azt gondolom, hogy abban lehet különbség, hogy meddig megyünk el az emberek megismerésében, vagy a kontextus megértésében. Úgy működik ugyanis ez szerintem, hogy nyilván, mint mindenben, ebben is megvannak a saját elgondolásaink, megvan a saját gondolati struktúránk, és hogyha látunk valamit a környezetünkben, valami hasonlót, azt odarakjuk a meglévő gondolati struktúránkban lévő elemhez, és azt gondoljuk, hogy akkor az az. Mondok egy példát. Én azt gondolom, mondjuk, hogy a kamaszok rendetlenek, és megyek a buszmegállóba Gazdagréten, és látom az ott lévő szakgimnáziumból kijövő fiatalokat, amint állnak a buszra várva, és ledobálták a táskájukat a földre. És ezt meglátom, és megerősödik bennem, hogy ja, igen, ők ezt csinálják, tehát a kamaszok rendetlenek.
4: Visszaigazolást nyert a hipotézise.
5: Pontosan, de ez még nem a kontextus megismerése.
4: Igen.
5: És pontosan ezért az egyik legerőteljesebb feladatunk lelkipásztorként is, meg szerintem akár lelkivezetőként, vagy gyülekezetvezetőként is az, hogy újra és újra feltegyük a kérdést, hogy milyen a kontextus, és ez ugye a kontextualizáció az egész igehirdetést, a tanítást, mindent valamilyen módon ahhoz kell illeszteni, hogy tényleg milyen a kontextus, és mivel folyamatosan változik, engem az nem segít, hogy tudom, hogy 10 éve milyen volt például Gazdagrét. Abban segít, hogy mondjuk láttam, hogy honnan indult, de hogy most milyen, az egészen más is lehet, mint 10 éve volt.
4: Igen. Tehát az a kontextualizálásban akkor benne van az is, hogy az itt és most, tehát egy jelen mintavétel, vagy a jelen mintái, ami ugye láthatatlan szellemi-lelki háttér és folyamatok sokasága. Jól értem?
5: Abszolút, és azt is jelenti, hogy mivel folyamatosan változik a környezet, ezért folyamatosan kapcsolatban kell maradni vele, és el kell fogadni, hogy a változásokat nem tudjuk irányítani, hanem max lekövetni, mármint amik a kontextus érintik. Például nem vagyunk hatással arra, hogy mondjuk milyen az összetétel a lakosságnak. Hogy ki az, aki elköltözik, ki az, aki beköltözik. Vagy hogy az emberek hogy bánnak a környezetükkel. Azt látom, hogy ráadásul ebben sincsenek ma már teljesen egységes trendek, mondjuk egy lakóközösségre nézve. Én azt látom, hogy azt a közeget, ahol élünk Gazdagréten, egyszerre vannak jelen azok, akik egyre jobban odafigyelnek a környezetükre, és a 11 emeletes panelok előtti kiskerteket például rendben tartják, számíthatnak egymásra. Ha van valahol valami baj, akkor odafigyelnek egymásra. Jelen vannak azok is, akiknek erre nincs figyelme, és jelen vannak azok is, akik rongálnak, és semmibe veszik mások nyugalmát, és kifejezetten bántó módon vannak ilyen. Tehát, hogy nem lehet azt mondani például, hogy egy ilyen lakóközösség vagy lakótelep, hogy 30 éve minden jó volt, és most már egyre elvadultabb, mert nem, hanem egyszerre van jelen a kontextusban ez a sokféleség, és ugye lelkipásztorként, lelkivezetőként nekem egyszerre kell megszólítani mindegyik részt.
4: Hát most csak így az arcodat nem mindenki látja, főleg akik a rádióban hallgatják majd ezt a műsort, vagy podcasten, hogy azért az arcodra az ült ki nekem, hogy ez egy jó nagy kihívás.
5: Igen.
4: jól tudok olvasni?
5: Jól.
4: Nonverbális. Jól. Meg így most így ne arra, ugye a személyeskedésért talán a Nexus megengedi, hogy olyan huncutságot láttam még a arcodon. Tehát, hogy ez egy bitang nagy kihívás.
5: Abszolút.
4: És akkor így egy picit így inkonkrétó, tehát akkor így belemenve operatívba. Ebbe segít neked valaki egyébként? Hogy néz ki, ha közelebb hoznád, hogy Gazdagréti gyülekezet, református, egyházközség, most katolikus szóval, ott most hogy néz ki a te szolgálati csapatod, aminek te vagy a feje, pár mondatban, akár általánosan, és így konkrétan, hogy te ezt most hogy építetted föl, ti hogy építettétek föl, mint közösség?
5: nagyon fontos, hogy az a kép, ami a gyülekezetnek az elhívása és az alapképe, az egy gyümölcsös kert, és az alapigéje a gyülekezetnek is a János 15-16-ból, amikor Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, és bármit kértek az atyától az én nevemben megadja nektek.
4: Tehát ez János 15, nem?
5: Így van, és a 16. vers is onnan. Ez a gyülekezetnek az alapigéje. És ez azért fontos, mert hogy amikor én oda kerültem Gazdagrétre, akkor Lovas András vezető lelkipásztor volt ott, aki a gyülekezetet irányította, vezette a presbiterekkel és a szolgálcsapattal, és hogy abban a munkába beosztott lelkészként kapcsolódtam be először, és aztán utána, amikor András elment, máshol szolgált, akkor lettem vezető lelkipásztor, de hogy beilleszkedtem egy folyamatba. Uh-huh. És ez olyan, mintha megkapnál egy kertet, aminek megvannak a határai, megvan a földje, hogy mi terem ott meg jól, vagy mi nem, van egy éghajlata, ami nem változik.
4: Milyen tápanyag működik, milyen napsütés számra, vagy időre
5: pontosan,
4: van szükség.
5: És alapvetően a művelés meghatározza azt, hogy ott milyen típusú növényeket és hogyan, meg van a célja, hogy mit szeretne abból kihozni a gazda, és igazából innen indult, hogy van egy történet a gyülekezetnek, én ebbe kapcsolódtam, és így látom a saját szolgálatomat is, hogy nem kitalálni kell a gyülekezetet, nem valamit teljesíteni kell, vagy brillírozni valamit, hanem megérteni azt, hogy mi a gazdának a terve ezzel a gyülekezettel, beilleszkedni egy folyamatba, mint ahogy Pál apostol is mondja, hogy én ültettem, Apollós öntözte, stb. Tehát, hogy így, hogy beilleszkedni ebbe a folyamatba, és meglátni azt, hogy nem vagyunk egyedül. A református lelkészség és a lelkészi rendszer nagyon sokszor, még sajnos ma is inkább egyemberes, vagy nagyon nagy felelősség van egy lelkészen, és nagyon nagy felelősséget vesz magára. Nekem is meg kell tanulnom, sőt, folyamatosan tanulnom kell, hogy hol vannak a felelősségem határai. Uh-huh.

0: Lelkészi munkatársi csapat, öten vagyunk, összesen lelkészek, akikkel együtt végezzük a szolgálatokat, és ők nekem nagyon fontos tükör, és nagyon sokszor inspiráljuk is egymást, és nekik olyan ajándékaik vannak, akik nekem nincsenek, tehát kiegészítjük egymást, és nagyon nagy szükség van mindegyikre, és vannak még munkatársaink, aki olyan munkákat végeznek, ami háttérmunka például, az egyházfi adminisztrátor munkatársunk, aki a munkáját végzi, vagy az ifjúsági diakóni munkatárs, aki a kávézóban tevékenykedik, vagy mindig mondja, hittanoktatónk, és van takarítónénink is, akinek nagy felelőssége van, hogy az a nagy tér, amiben vagyunk, a templom és a terek, azok tiszták és rendezettek legyenek, és azt még mellé kell tegyem, hogy közel 170 ember szolgál valamit a gyülekezetben. Uh-huh. Tehát nagyon sokan szolgáló csapatokban önkéntesként, ezt így mondjuk, szolgálnak.
1: Mennyien járnak egyébként a gyülekezetbe? Tehát mondjuk egy vasárnap, nem is tudom hány istentisztelet van, 2-3, 2, de az alatt megfordul, hány 100 ember vagy 1000?
0: Igen, 2 istentisztelet van, összesen egy vasárnap, nagyon sok mindentől függ. Átlagosan a 2 istentiszteleten, gyerekekkel, mindenkivel együtt, olyan 350-380 ember van a 2 istentiszteleten összesen. És nagyjából ennyi 360 egyházfenntartó van, tehát nálunk tényleg az tag, aki valójában jár. Persze van olyan, aki nem hivatalos tag, de egyébként jár, tehát nyilván ezek ilyen halmazok, amik egymás mellett vannak. De hát nagyon örülünk, hogy az a gond sokszor, hogy nincs hely. Vagy szóval, hogy így. Közben ez egy nagyon érdekes kérdés, és ha ez így belefér, akkor akár beszélek erről is, hogy mik így a tervek, vagy a koncepció, mert egy ilyen közösségnél magában az, hogy sokan vagyunk, az még nem jelent semmit.
1: Rátérhetünk mindjárt, ha lesz rá idő, még itt csak azért állnék meg egy picit, mert ugye most összeraktam a képet, vagy összerakjuk, akkor azért ez egy nem kicsi tím, aki ezt itt segíti, ezt a munkát, és azért ez egy szép dolog, hogyha jól értem, még egyszer 5 lelkésztársad van.
0: 5-en vagyunk összesen lelkészek, velem együtt.
1: Mindenki végzett lelkész.
0: Abszolút.
1: Tehát nem lelkipásztori munkat. Nem, vagy kisegítő, hanem ők
0: felszentelt lelkészek, igen.
1: Felszentelt lelkészek. Azért ugye én katolikus házatájáról jövök, ott azért ez nem annyira jellemző már. Ugye régen voltak ilyen, és ma is próbálnak néhány ilyen ilyet alakítani, főleg külföldön megy ez pár ilyen, Magyarországon kevésbé, hogy papi közösségek, és akkor ott 2-3-4-5, maximum 5, de inkább 3 lelkész, azaz pap összeköltözve, és onnan ellátva sokkal nagyobb területet, mint amit nektek kell. Ez azért jól hangzik, úgy mondanám, hogy istenes helyzet, de lehet, hogy máshogy éritek meg. Ami még itt kérdésem lenne, hogy, és itt visszakanyarodnék egy korábbi mondatodhoz, ez nem a konkrét közösségszervezés, meg úgymond ellátás és menedzsment, hanem mondtál egy olyat, hogy a lelkipásztornak is lehet olyan periódusa, amikor nem tud úgy teljesíteni, nem tud lelkipásztorként működni, ez most idézőjelben. Ugye azt járjuk körül ebben a műsorban, az embernek maradni valami olyasmit szeretne így hétről hétre, hónapról hónapra, négy hétre körbejárni, hogy ebben a nagyon túlfűtött, nagyon felgyorsult, gyorsult társadalom, van ilyen szakmai, szociológiai kifejezés is, illetve technológiai forradalom, amiben ízig-vérig benne vagyunk, mesterséges intelligencia, nem kell bemutatni, és messenger kultúra és egyebek, ahol egyébként nagyon gyorsan várjuk a reakciókra, a viszont reakció, vagy a akciókra a reakciót, és így tovább a re-reakciót, tehát folyamatos kölcsönösség van szinte, ott lehet elfáradni. Én azt gondolom, hogy elfáradunk, de hogy kérdezem, hogy ugye ott embernek maradni talán pont azt jelenti, de ez nagyon nehéz vezetőként, hogy egy vezető is elfáradhat, és egy vezető mit csinál akkor, amikor ilyen szituációba kerül, és hirtelen nincs ott helyettese, és ő neki már pedig helyt kéne állni holnap a prédikációba, vagy a tanításban, az áhítatban, és nem tud úgy, vagy egyáltalán nem tud, mint korábban.
0: 2 lépéssel háttébb kezdeném. Azt mondta egyszer egy kiképzőnk a pszichodráma képzés során, aki pszichiáterként dolgozik, hogy higgyük el, a lelki, mentális betegségek egy jó része az épített környezetben eltöltött időnk arányával növekszik. És először nem is értettük, hogy ez pontosan mit jelent, aztán rájöttünk arra, hogy minél inkább természetes és természethez közel lévő közegben él az ember, annál nagyobb az esélye, hogy megmaradjon a mentális egyensúlya. gondolj csak el, hogy nem egy ilyen romantikával gondolva azokra az időkre, amikor nem volt még áram, milyen jó volt, a nappal keltünk, nappal feküdtünk,

0: nem így volt, tehát hogy annak a, azoknak a, az éveknek, évszázadoknak is nagyon sok hátránya volt, de hogy az, hogy folyamatosan világos van körülöttünk a városban, az nem normális. Vagy az, hogy olyan szinten nem érintkezünk a természettel és a természet ritmusával, olyan szinten bármikor bármit megtehetünk, hogy tényleg éjjel-nappal lehetőség van élelmiszerhez jutni, bármilyen szükségletünket ki tudjuk elégíteni gyakorlatilag folyamatosan, ami nagyon kényelmes, és hogy nagyon praktikus, hogy vannak éjjel-nappal nyitva tartó gyógyszertárak például. De mégis olyan fajta határtalanság vesz bennünket körül, amiben az ember alapvetően beleszédül egy idő után. A különbség annyi közöttünk, hogy mikor és mennyire. Természetesen el fogunk fáradni. Segítőként pedig az, hogy folyamatosan másokra figyelünk és másokat hordozunk, ez is teljesen egyértelmű, hogy a figyelmünk elfárad és kimerülünk. Nagyon nagy különbség van a fáradtság a kimerülésnek a szintjeiben. Én abban vagyok otthon, hogy hogyan lehet jó ritmusokat megtalálni, és jó keretek között működni, és megfelelően helyt adni a pihenésnek, a feltöltődésnek, a semmittevésnek is. A sabbat az Isten igében törvény, a pihenés nem opció, hanem törvény, és nyilván új szövetségi emberek vagyunk, tehát nem a törvény megtartása által üdvözülünk, de ettől még a törvény a javunkat szolgálja. És
1: egy is sem veszhet el a törvény betűi közül, ha jól emlékszem, pontosan, ez is Jézusi mondás.
0: Pontosan, és reformátusként pedig, ha Isten dicsőségére akarunk élni, és a Soli Deo Gloria elvet meg akarjuk tartani, akkor annak része az, hogy Isten dicsőségére pihenünk. Ugyanis amikor dolgozunk, akkor hasonlítunk legjobban Istenre, aki alkot, és amikor nem teszünk semmit, és pihenünk, és elengedjünk minden aktivitást és produktivitást, akkor éljük meg leginkább a teremtett állapotunkat. És az Isten félelemnek az egy nagyon fontos pontja. És erről most úgy beszélek neked, hogy ez nekem is küzdelem. Nem azért, mert nem tudom, hanem azért, mert sokszor nem látom értelmét.
1: Vagy... Nem látod értelmét, bocsánat, a semmittevésnek.
0: Így van, és haszontalannak érzem.
1: Haszontalannak.
0: És abban kellett változni, és ez is egy önismereti út volt, hogy úgy tekintsek rá, mint egyrészt egy Istent dicsérő tevékenységre, másrészt pedig, mint egy befektetésre, amit a saját jól létemért teszek. A harmadik dolog pedig, hogy az sem mindegy, hogy a gyerekeim mit látnak, hogy látnak engem pihenni. A fáradtság egyébként visszatérve a kérdésed egy természetes állapot. Tehát normális, hogyha az ember elfárad. Nagyon nem mindegy persze, hogy mibe fáradunk el. Például, hogyha mondjuk dolgozunk önkéntesekkel, és akkor valaki állandóan fáradt, és mondja, hogy elfárad. Néha kiderül, hogy nem a szolgáltában fárad el egyébként, hanem más dolgokban, de csak annyit jelez például, hogy fáradt. Azt hiszem, az első lépés az, hogy elkezdünk felelősséget vállalni az erőnkért és a fáradtságunkért is.
1: Fú, annyi felé mehetnénk azért, Laci, nagyon jó, hogy elkezdtük ezt a beszélgetést. Sajnálom, hogy már a felén túl vagyunk, mert hogy hát egyrészt, ha megengeded, inkább csak kapcsolódnék arra, hogy szabát vagy sabát. Ezt egy amerikai elég nagy ívet, tehát komoly pályát befutott lelkész könyvében olvastam, hogy ő elkezdte szigorúan a szombati napot szó szerint egy ilyen hetedik megpihent a hetedik naponnak tartani, úgyhogy pénteken este mindent elintéznek, és éjfél előtt már el is teszik a digitáliát, és másnap nincsen semmilyen digitális eszköz, csak kert van, csak család, csak együttfőzés, együttétkezés, külön-külön olvasás, külön-külön pihenés, ki merre, de minden eszközök nélkül, külvilágnak ilyenfajta bevonása nélkül, egymásra figyeléssel, magamra figyeléssel, Isten dicsőítéssel. Szerintem John C. Marcus vagy ki a könyv szerzője, de most ezt így ne vegyük készpénznek, az a címe, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Egyébként ajánlom minden hallgató figyelmébe. És én is elkezdtem, és idéntől ezt komolyan veszem. És csodákra képes ez az egy nap. Fantasztikus, még nem megy jól, meg nem is tudom mi az, hogy jól megy, de pont így, ahogy leírtam, még nem. Csak megerősítem, amit mondasz, és nagyon nehéz, hogy nem nyúlhatok a telefonhoz, és mondok még nehezebbet, hogy a fejemben sem, tehát gondolataimban sem a jövőt tervezem, nem a múlton szorongok, aggódok, jaj, mit nem intéztem el, jaj, mikor jön az a nem tudom, miért nem írt már, mikor fog írni, és nem az, hogy nem tudom mi a jövővel kapcsolatban, hanem csak a jelen. És egy ilyen, hát legalábbis órákra ilyen meg... hát hogy mondjam, ilyen megszabadulás élményeim vannak, meg ilyen hát, hogy jó létezni, és hogy csak annak örülök, hogy most friss vizet iszom. És nagyon furcsa, nem? Tehát, hogy ennek örülök. Na most mégis azt mondjuk, hogy elfáradhat a lelkész, és miért ne fáradhatna el? Tulajdonképpen mi itt a felelősségteljes viselkedés ebben a helyzetben, amikor azt érzed, hogy nem, mert én beszélgettem ilyen papbarátommal, hogy hát most ki kell állnom prédikálni, de egyáltalán nem érzem hitelesnek a szavaimat. Most hirtelen azt sem tudom, hogy Istennel hányadán állok, és én most ide kiállok prédikálni egy szent mise keretében. Hát ez egy igazán nehéz lelkészi szituáció, és hát gondolom, te is éltél meg hasonlót.
0: Persze, folyamatosan.
1: Folyamatosan. Na, mi az orvosság itt, és hogyan tudod ezt esetleg konvertálni akár más vezetők, meg nyilván szülők, akik felelősek a gyermekeikért, meg vezetői pozícióba levő embereknek?
0: Egyensúlyokról beszélünk. Ezért fontos látni a bemenetet is. Uh-huh. Az egyik reziliencia faktor egyébként, a testi tudatosság. Ugye van többfajta modell, de a 7 lépéses reziliencia modellben az nagyon-nagyon fontos, hogy fegyelem és testi tudatosság, ami azt jelenti, hogy nem random fárad el az ember, és nagyon sokszor a bemenettel van a gond, tehát nem megfelelő a táplálkozás, nem megfelelő az alvás minősége, nem megfelelő a mozgás minősége és mennyisége, nincs jól fizikailag egy ember, és ezért ez az első, tehát hogy megfelelőek a bemenetek. A másik, hogy megfelelőek a célok. Tehát, hogy ugye a túllőtt vagy túlvállalt felelősség, vagy a teljesen irreális célok, amiben egy gyülekezetbe belepörgetheti magát az ember, meg a gyülekezet is belepörgetheti magát, meg a lelkészét, szóval ez szintén ugyanígy egy tényező. És akkor a harmadik talán az, hogy a fáradtság nem úgy jelentkezik, mint egy szívroham, így hirtelen, hanem hogy nagyon sok fajtája van, nagyon sok lépés, és ez egy olyan folyamat, amit leginkább észlelni kell. A kiégés is egy olyan dolog, ami folyamatosan veszélyezteti azt potenciálisan, aki emberekkel foglalkozik, nem mindegy, hogy mikor is hogyan érzékeljük, és aztán hogyan fordulunk vissza, hogyan engedünk el belőle. Az előbb említetted a pihenésnek a jelentőségét, én is ezt tudok csatlakozni, alapvetően a hétfő a szabadnapom, és akkor tényleg nincsen semmi, amennyire csak lehet. És amikor a hétfőn van valami kötelező program, akkor egy másnap lesz a szabadnapom azon a héten, tehát ennyi rugalmasság van, és akkor tényleg azt meg kell tartani. Nem kell félni a fáradtságtól egyébként, tehát megijedni szerintem nem kell, de az is a felnőttként a felelősségünk, hogy a gyerek hogy fárad el. A gyerek úgy fárad el, hogy játszik, és összeesik.
1: Dúr, igen.
0: Hát jó, hogyha felnőttként mondjuk vannak ilyen indikátorok, mikor jelzünk már, és mondjuk egy közösségvezető, lelkipásztor is, hogyha elfárad, akkor azt jó, hogyha időben tudja jelezni, és nem a teljes kiégésnek az állapotában. Jó esetben azért ezt észreveszik rajta, és én is ezért örülök a csapatműködésnek, mert ilyenkor akár a csapat ki tudja egyenlíteni a másiknak a fáradtságát vagy a nehézségét, és visszakapcsolva a kontextualizációhoz folyamatosan kell ellenőrizni azt és megnézni, hogy oké, mi az, amiben esetleg túl sokat teszünk, vagy nem a helyén van az, amit teszünk, és azért fáradunk el benne. Mm. Tehát ez egy rendkívül összetett rendszer.
1: Nagyon összetett. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a vezető, lelkipásztor, vagy üzletvezető, vagy cégvezető, vagy bármi szülő, apa, azért az valahol mindig is egy magányos játék, egy magányos szerep. Tehát van egy olyan faktor, egy olyan dimenziója, ami magányos marad, és azért a felelősség nagy része rajta van, és ezért csak az a kérdésem itt, hogy mégis mikor van az, amikor azt mondhatja a vezető, na jó, de akkor én most mégis át kell, hogy adjam valakinek ezt a részt, vagy azt a részt, és el kell fogadnom most azt, és itt megint az embernek maradni, hogy határok között mozgunk, tehát nem vagyunk végtelen lények, ahogy a rezilienciáról kezdtél beszélni, meg egész pihenés-fáradtság egyensúlya, szóval, hogy mikor és hogyan tudsz erre mondani példát, hogy mikor volt az, amikor be kellett látnod, hogy igen, most nekem 2 vasárnap, ha van rá mód, akkor nem nekem kell prédikálni, vezetni az ige liturgiát, vagy az Isten tiszteletet, mert most nekem, nem tudom, el kell mennem a hegyekbe.
0: Megfordítanám egy kicsit a folyamatot.
1: Ahogy tetszik.
0: És onnan indítanám el, hogy az, hogy keretek között mozgunk, és vannak bizonyos keretek, amiket bírunk, ez nagyon fontos önismereti téma, és a felnőttségnek a része, hogy már nincsenek olyan illúzióink, hogy mi mindent is meg tudunk tenni. És természetesen szükségünk van a külső visszajelzésekre, de ezért alapvetően mi magunk vagyunk felelősek. Én azt gondolom, hogy a vezető magánya az egy természetes dolog, amikor valaki vezető lesz, akkor ahhoz kell egy jellem, kell egy skillset, az, hogy az ember el tudja bírni hosszú távon a terhelést, a felelősséget, és kitartóan tud küzdeni valamiért, és el tudja viselni azt, hogy nem fogják megérteni, és nem fogja mindenki szeretni. Uh-huh. Ez edződik is, erősödik is közben, és közben nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek, akik őt hordozzák, barátok, elsősorban nem a házastárs, hanem valaki házastársa is jó, hogyha jó a szövetség, de nem a házastárs dolga elhordozni engem vezetőként. Vagy legyenek olyan, csoport, szupervízió, ahol ezzel lehet foglalkozni. Azért mondtam, hogy megfordítanám, mert hogy én abban hiszek, hogy előre kell tervezni, és az, hogy nekem kell 2 hét a hegyekben, az nem akkor derül ki, hanem ezt előre lehet tudni, hogy fél év múlva kell 2 hét a hegyekben, miután levezettem egy nem tudom milyen nehéz programot. Nálunk úgy történik, hogy eleve megvan közel fél évre előre mindig az igehirdetés beosztás, és a 4 vasárnapból én 2-szer prédikálok alapból. A másik vasárnapokon mindig a többi lelkipásztor prédikál. Minden hónapban van egy vasárnap, amikor nem vagyunk ott. Tehát a szabad vasárnapunk, mindenkinek van egy ilyen pont kijön. És persze vészhelyzetben pedig lehet segítséget kérni, vagy kifejezni, hogyha valami történik. Én azt gondolnám, hogy ez inkább krízis helyzetekre vonatkozik. Uh-huh. Váratlan változásokra, egészségügyi kihívásokra. Egy jól működő rendszerben így váratlanul nem hiszem, hogy az ember így rájön hirtelen, hogy most akkor így elfáradt. De természetesen megvannak a kereteink, és hát az idő múlásával is változunk, tehát lehet, hogy valamit 30 évesen kibírtunk, és 60 évesen nem fog olyan intenzitással menni.
1: Szóval a lényeg, amit itt mondasz, és már nem először, az itt azért a felnőttség, ugye ez egy nagyon fontos kulcs szó, amihez már is társítom azt, hogy felelősségvállalás. Tehát az egyéni felelősségvállalás, ami pedig itt van a nagyon fontos alap, önismeret nélkül nem megy. És ezt már a körülbelül 10 perccel ezelőtti gondolatodnál, vagy a bevezetőnél így megütött a fülem, hogy, vagyis a gondolat megütött belül, hogy megkérdezzem, hogy te az önismeret útjára, hogy ezzel foglalkoznod kell, akarsz, hogy pszichodráma és bibliodráma vezető is vagy, tehát nem csak lelkileg vagy teológiai értelemben vezetsz embereket, hanem önismereti utakon is szakképzett vezető vagy, segítő foglalkozású szakember. Te mikor jöttél rá, vagy hogyan alakult neked ez, ha pár mondatban össze tudod foglalni, hogy önismerettel kell foglalkoznom, önismeret érdekel engem? Ez neked így valami szituáció, életszituációba jött, akár egzisztenciális krízis hozta, mert sokan így kerülnek közel ahhoz, hogy pszichológia, pszichiáter, vagy mentálhigiénész szakemberhez fordulnak, vagy pedig ez neked így anyatejjel jött, és te mindig is egy önreflektív Toma László voltál, aki tudtad, hogy az önismeret nélkül nincsen egészséges út.
0: Engem arra neveltek nagy szeretettel és bátorítással, hogy a jéghátán is meg kell élni, és hogy ügyesen meg lehet mindent oldani, és ki kell bírni a dolgokat.
1: Ki kell bírni.
0: Ki, és ki is lehet, és ki is tudtam.
1: Na jó, de nagyon milyen áron meg, hogy nem ott halsz-e bele, amikor...
0: Persze. De ez egy ilyen életprogram volt, most nagyon leegyszerűsítettem.
1: Persze.
0: És én például azt hallottam ilyen fiatal koromban, hogy szolgálatra nem mondunk nemet. És hasonló.
1: De ez nem egy keresztény.
0: De. Jó. És mindig utólag megpróbálok együtt érezni azzal, hogy mi lehetett ennek a pozitív oldala, vagy az üzenete, az odaszállás és hasonlók, de azért másik oldalról ez veszélyes. Én azért kezdtem az önismereti munkát, elmondom őszintén, mert a feleségem elküldött.
1: Vagy itt egy kis szünetet tartunk. Köszönöm, akkor mentünk tovább. Csak olyan nők szerepe, tehát hogy
0: igen.
1: Az ember, a férfi, hogy marad férfi, úgyhogy néha hallgat a nőre.
0: Hát abszolút. Ő járt egy képzésre, egy pasztorálpszichológia alapszakot végzett, ahol volt neki beépített pszichodráma, és egyszer hazajött, és azt mondta, hogy neked ezt ki kellene próbálni. Ja. Hát mondtam neki, hogy ki ne találd. És aztán azért mentem el egy ilyen első alkalomra egy csoportba, hogy elmondhassam, hogy én elmentem, és ez nem nekem való. A lehető legnagyobb ellenállással voltam végig az alkalmon, szegény vezetőim, nagyon nehéz helyzetük lehetett, de az alkalom végére volt egy játék, amiben én nagyon érintődtem, és azt gondoltam továbbra is, hogy ez nem nekem való, de azért ezt a folyamatot mégis végig kellene csinálni, mert lehet, hogy jó lesz, és az így folyamatosan oldódott. Nem azért mentem el, mert a szükségét éreztem, hanem miután a folyamatban voltam, akkor döbbentem rá, hogy amúgy mekkora szükségem van most erre, és egy nagyon nagy támogató erő lett, akár az a csoport, vagy a későbbi képződési folyamatban is a csoportok.
1: Oké. Szóval így indult röviden is velősöm. Értem. De hát, hogy akkor ez azt jelenti, hogy neked ez onnantól fogva, hogy itt volt ez a megérintődés és saját élmény, onnantól fogva akkor ez azért szerves részét kezdte képezni az életednek, tehát ha jól értem, mert hát azzá váltál, de hogy akkor ez végigkíséri most már az életedet, és most is jelen van.
0: Abszolút, és nem csak a konkrét csoportokban vagy csoportvezetésben, abból is nagyon sokat tanulok, hanem abban, ahogy gondolkozom. Például, hogy képessé váltam ezáltal, zárójel lehet, hogy valakinek ez magától megy, zárójel bezárva, olyan módon belehelyezkedni a másik perspektívájába, ahogy korábban nekem nagyon nehéz volt. Megérteni egy helyzetnek az összetettségét, megérteni azt, hogy az önismereti témáink koncentrikus körökben zajlanak, vagy ilyen spirális alakban töltik ki az életünket, nem tűnnek el, nem lehet így egyszer megdolgozni mondjuk az anyatémát, vagy az apatémát.
1: És kész és pipa.
0: Így van, hanem újra és újra előjönnek, hogy egy olyan dinamikus folyamat, amiben folyamatosan reflektálunk, és egyre inkább megértjük azt, hogy egy adott helyzetben miért működünk úgy, ahogy vagyunk, és egyre több eszközünk lesz arra, hogy hatással tudjunk arra lenni, ahogyan szeretnénk, hogy adekvátan reagáljunk rá. Hosszú idő volt, míg például meg tudtam engedni magamnak a haragot, úgy igazán. És a haraggal való szembesülés és megküzdés után pedig meg kellett tanulni azt, hogy és akkor ezt hol, milyen helyzetben, hogyan lehet adekvátan kezelni. Ez mind az önismereti útnak a része volt, de hogy nem gondolom, hogy készen vagyok, hanem azt szoktam mondani, hogy tisztul a kép.
1: Szabad megkérdezem, hogy hány éves voltál, mikor ez a harag téma úgy jött föl benned, hogy akkor ezt megengedi magának a Laci?
0: Olyan 33 körülbelül.
1: Én 28. Fú. És itt mi történt benned akkor? Mi volt a... Mi az, amit ebből elmondhatsz? Mert ez egy nagyon fontos téma, és most csak azért, mert engem, én keresztény közegben nevelkedtem, ugye 3 hónaposan 2,5 megkereszteltek, tehát teljesen kezdetektől, és én rájöttem 28 évesen, hogy én magam tiltottam le magamnak, mert félreértettem, annyira intellektualizáltam, kognitív szinten értettem, hogy miért, de félreértettem, hogy mi az, hogy haragudni. Jézus mondja, hogy addig ne is hozza oltárhoz adományt, amíg nem rendezted a haragod, és nem kértél békét, vagy bocsánatot attól az illetőtől, akire haragszol. És akkor ezt sajnos nem magyaráztál nekem egyetlen pap sem jól 30 éven keresztül. Mai napig nem hallok erről sok beszédet. Te hogy vagy ezzel?
0: Nekem ez úgy történt meg, hogy volt az egyik utolsó saját élménycsoportban egy úgynevezett antiszerep hétvége. Az antiszerep hétvége az arról szól, hogy olyan szereplőnek a bőrébe bújunk, és olyan játékok vannak, amik amúgy ott vannak bennünk, de nem tudott teljesen kifejlődni, és gyakran ilyenkor egyébként a pszichodrámán nem szokás, de ilyenkor mondjuk akár egy konkrét karakternek a bőrébe bele lehet bújni, és a csoport azt mondja, hogy akkor most akár egy filmből, vagy egy művészeti alkotásból búj bele a nem tudom kinek a bőrébe.
1: Igen.
0: És én egy olyan szerepet kaptam a csoporttól, aki egy boxoló volt. Uh-huh. Pontosabban a harcosok klubjából a főhős, aki ugye szervezte ezeket a verekedős klubokat. Hát ez tőlem alapból elég távol áll, de nagyon otthonosan mozogtam abban a szerepben, és utána jelezték vissza a vezetők, hogy ezzel a témával én nekem lehet, hogy kellene dolgozni, mert hogy olyan önfeledten voltam benne ebben a szerepben, és hogy ez így ott van bennem, de hogy nincs igazából megdolgozva. És nem arról van szó, hogy most akkor nekiálltam utána verekedni, hanem arról, hogy pontosan, amit elmondasz, hogy hol vannak ebben a határok, és hogyan lehet azzal szembesülni, hogy igenis a harag az jelen van. Nagyon is kell a határtartáshoz például az egészséges pozitív agresszió, vagy akár az érdekérvényesítés különböző fajtájához, és mellé kell tenni, hogy és a szabályozása is a mi felelősségünk. De ha valaminek nem tudom a létét, akkor nem tudom szabályozni, vagy nem tudom a mértékét.
1: Meg attól még, hogy tagadom, nem azt jelenti, hogy nincs. Pontosan. Vagyis, hogy nem veszek róla tudomást.
0: Pontosan.
1: És félünk tőle, talán bocs, azért, ugye félünk tőle, hogy elhatalmasodik rajtunk, és nem leszünk úrá rajta, mint ahogy ez más energiákkal is lehet?
0: Szerintem más ok miatt félünk tőle, vagy tartunk tőle. A szabályozhatatlansága is benne van, amit mondasz, de az is benne van, hogy ha nem megfelelően fejezzük ki, akkor nem fognak szeretni bennünket például, vagy akár az, hogy valamilyen módon bántunk és sebzünk úgy, ahogy nem szeretnénk bántani és sebezni. Tehát nagyon sokféle formában ez ott lehet, de utána nekem ezzel egyéniben is dolgoznom kellett. És hál' Istennek sikerült ezt valami módon átdolgozni. Közben persze édesapaként újra és újra látom, hogy ez mennyire nehéz a gyerekeknek is felnövekedve, hogy ezzel jól bánjanak, és ott már a másik oldalon vagyok, hogy tudom én úgy rendet tartani közöttük, hogy azért megengedjem az ő haragjuknak és a megnyilvánulásait. Azért ez nagyon nehéz.
1: Azt elhiszem. Tyler, azt hiszem úgy hívják, úgy hívják azt a karaktert, a Brad Pitt játsza. És csak annyiban kapcsolódnék, hogy én is voltam már ebben a szerepben, csak másik kontextusban. És érdekes, most elgondolkodtam, hogy miért pont, akkor én választottam, és nem a csoport választotta nekem, úgyhogy ez egy érdekes. De hogy Tyler azért sok szempontból is egy érdekes karakter. Ez egy nagy téma, tehát a harag. Most azért eltelt már azóta bő 10 év, és mondhatod azt, mert ugye többször utaltál rá, hogy te is sok mindent tanulsz, meg ez nagyon tetszik, ez, hogy ezt mondod, és azt hiszem, hogy ez is valahogy az ember mi voltunk része, hogy mi egész életünkben tanulunk, és ahogy például egy anyánkhoz, édesanyánkhoz, vagy bármelyik szülőnkhöz való viszony jó sok óra, vagy több évnyi önismereti munka után is visszatér más minőségben, úgy egy ilyen is, hogy a harag. Te mit gondolsz most több, mint 10 év után, hogy ez ugye helyén van, és azt mondod, hogy a Toma László most már ura ennek a témának, vagy ez még mindig úgy mocorog, mint 10x évvel ezelőtt?
0: Abszolút a helyén van, azt gondolom. Az az izgalmas, hogy a különféle önismereti témák hogyan érnek össze és kapcsolódnak össze.
1: Ez mit jelent?
0: Ez azt jelenti például, hogy ugye a haraghoz az önvédelem például, a határok meghúzása, a mások igényeinek a figyelembevétele, tehát hogy ezért ez egy ilyen csomag, ami egymás mellett van. Én azt gondolom, hogy azt tanulom meg az évek múlásával, hogy nem szabad egyedül maradni, tehát hogy szükség van olyan barátokra, olyan közegre, akik visszajeleznek, akikkel lehet élni és gyakorolni a bizalmat, ahol akire rá lehet bízni magamat, és akikkel lehet gyakorolni a megbocsátást, a bocsánatkérést, és valahová tartozást is meg lehet élni. Ez a jéghátán is megélsz, és egyedül mindenre képes leszel. Ez egy nagyon bátorító szülői üzenetnek tűnik, de végső soron azért nem segít, mert annyira közösségi lények vagyunk, ilyennek vagyunk teremtve, hogy az elszigetelt állapotban az ember soha nem lehet azzá, akinek Isten teremtette.
1: Két dolog. Szüleidnek megbocsátottál?
0: Abszolút. És nyilván ennek voltak ilyen dimenziói, tehát én abban nőttem fel, hogy azért így nagyon nagy szeretetet és odafigyelést kaptam tőlük, de hát ők sem voltak tökéletesek, de szerintem a lehetőségeikhez képest jól csinálták. És aztán különféle helyzetekben kellett ezzel szembesülni, azzal, ami nehéz volt, azzal, amire másként emlékszünk, és végig tudtam egy ilyen folyamaton menni, de hogy újra és újra azért ez előjön, akkor, amikor saját magamban látom meg az ő vonásaikat, akkor az már egy kicsit nehezebb.
1: Nem semmi. Itt ugye kiemelted még a közösségi lény mi voltunkat, hogy az embertársas lény, meg az, hogy vissza jelzést kapni a másiktól, akkor tükörről is beszéltünk, hogy tükröt tartanak a munkatársaid. Itt a műsor vége felé picit ezt a mai kontextust, ha már a kontextualizálásról és az ember, vagy a mai társadalmi működés megértését keressük. Ugye itt van ez a mesterséges intelligencia, és tényleg pár percünk maradt, de így első reflexiód mi, mert amiket itt mondasz azok alapján, fölmerül bennem a kérdés, hogy mennyiben tud segíteni nekünk ebben, és szerinted tud-e te, mint segítő szakember, használtad-e már valamire ezt az eszközt, hogy állsz ehhez a kérdéshez, és egyáltalán a közösségi mi volthoz, az emberek egymáshoz való kapcsolódásához, ez lehet segédeszköz, vagy ez teljesen másról szól ez a történet, azon kívül, hogy rengeteg pénzt raktak már bele, meg időt a mai napig?
0: A mesterséges intelligenciát nagy általánosságban
1: most ez nyilván
0: egy eszköznek tartom, amit lehet jóra és rosszra is használni. Ja, jelenleg hogy egészen pontosan mire lesz jó, ezt még nem lehet tudni, mert eléggé erőteljesen fejlődik, és szerintem kialakulóban van. Jelenleg azt tudom mondani, hogy annak jó eszköz, akinek jók a szövegértési képességei, aki tudja, hogy alapvetően mit akar, vagy ha keres, akkor mindig abban tudja körvonalazni, hogy mit szeretne keresni, aki rendelkezik kritikai eszközzel, és ki tudja szűrni a fals információkat, és akinek annyira egészséges a kapcsolatrendszere, hogy bármennyire furcsa, nem kezd el hozzá kötődni. Számtalan ember elkezd kötődni a mesterséges intelligenciához, barátnak, kvázi segítőnek használja, amit rendkívül károsnak tartok. Nem egy ember, nem egy persona, hanem egy nyelvi modell, és azt mondja alapvetően, és úgy kommunikál velünk, ahogyan azt akarjuk. Ezért semmiképpen nem lehet segítő eszköz, vagy segítő felület, mert egy segítő szakember, egy segítő ember soha nem azt mondja, amit a segített hallani akar, hanem abban a kapcsolódásban, a segítői helyzetben való kapcsolódásban, a közös térben megszületik valami, egy reflexió, egy megerősítés akár, vagy egy kérdés, egy tükör, amiben nagyon sokszor egyáltalán nem az hangzik el, amit szeretne hallani a segítő. Megszületik az az együttérzés, amire nem képes a nyelvi modell, és hát barátnak meg különösen alkalmatlan, hiszen nem kölcsönös a dolog, és onnantól, hogy nem kölcsönös, onnantól nem valódi. Azt megértem, hogy vannak emberek, akik nagyon magányosak, és tényleg nincsen más, akivel beszélgethetnének, és nagyon kényelmes és egyszerű, mert ott van, tehát nem ítélkezem, de nagyon nagy felkiáltó jelet tennék amellé, hogy semmilyen módon nem helyettesíti sem a segítő kapcsolatot, sem az emberi kapcsolatokat, és erről beszélni kell, mert szerintem nagyon sokan csúsznak ebbe bele.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogyha legközelebb beszélünk, akár nyilvánosság, akár négy szemköz, nyilvánosság előtt, vagy négy szemköz, akkor ezt a témát még kivesézzük?
0: Nagyon szívesen, és ez engem is foglalkoztat.
1: Mert ez nagyon aktuális téma. Most azonban a műsorunk végéhez értünk, és nagyon köszönöm, Laci, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást. Köszönöm a kedves nézőknek és hallgatóknak is, hogy velünk töltötték ezt a szűk egy órát. Az elmúlt percekben, órában Toma Lászlóval beszélgettem, aki elsősorban férj, családapa és lelkipásztor, de ezen kívül pszichodráma és bibliodráma vezető is, Budapesten él, szolgál. És nagyon érdekes témákról beszélgettünk, többek között a semmittevés, a kontextus megismerésének szükségessége, a reziliencia faktorok közül a bemeneti faktorok, a felnőttség, azon belül is a keretek és a reális határok felállítása, de szóba jött a megbocsátás, a mesterséges intelligencia, és az, hogy az ember az egy közösségi lény, és egymagában nem tudja megoldani, és nem is dolga, hogy megoldja az életet, hiszen nem erre lett teremtve. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. 4 hét múlva folytatjuk, ez az Embernek maradni legújabb epizódja volt, és most köszönöm figyelmüket technikai munkatársaim Bójás János és Szekeres Zsombor nevében is. Köszönöm figyelmüket, Müller Márk szerkesztő műsorvezető. Találkozzunk 4 hét múlva, és addig se feledjék, hogy embernek maradni nem csak megéri, hanem feladatunk is.
2: Az elhangzott beszélgetést csütörtökön hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat megtalálják a Spotify-on, videós változatban pedig a YouTube-on. Valamint még 1/2 évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. Óriás élőképpel hívja fel a figyelmet a rászoruló gyermekek támogatására az Ökumenikus Segélyszervezet és a Pátyi Bocskai István Általános Iskola pénteken, derült ki a segélyszervezet rádiónk hozzájuttatott közleményéből. Mintegy 450 diák formálja meg a 1353-as adományvonal számait, amelyen hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni 1000 hátrányos helyzetű gyermek nyári táborosztatásához. Az akció a segélyszervezet kapaszkodó programjának adománygyűjtő kampányához kapcsolódik, áll a tájékoztatásban. A magyar-német kapcsolatok aktuális kérdéseiről tárgyalt Berlinben Orbán Anita külügyminiszter és Johann Wadephul német külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, megkezdték az őszi német-magyar fórum előkészítését, amely fontos állomása lehet a kétoldalú párbeszédnek. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Több mint 152 ezer egységes kérelmet nyújtottak be a gazdálkodók a keddi határidőig a Magyar Államkincstárhoz, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az MTI-vel. A NAK falu gazdászai több mint 100 ezer kérelem benyújtásában segítettek, összesen közel 1,7 millió hektár területet érintve. A közlemény szerint az idei rendszerben több mint 50 támogatási jogcímre lehetett pályázni, a határidő elmulasztása pedig jogvesztő. Olvasható a tájékoztatásban. Felszámolták az Iszlám Állam terrorszervezet egyik nemzetközi pénzügyi támogató hálózatát, 7 gyanúsítottat pedig 5 és 15 év közötti börtönbüntetésre ítéltek Belgiumban, írta jelentésében az Europol. A főként Európában élő csecsen származású elkövetők a terrorszervezet szíriai és közép-ázsiai tagjait támogatták, valamint fegyverbeszerzések finanszírozásában is részt vettek. Derült ki a dokumentumból. Újabb iráni célpontok elleni katonai műveleteket helyezett kilátásba Donald Trump amerikai elnök, miután szerinte Teherán halogatja a megállapodásról szóló tárgyalásokat. A Fox News-nak nyilatkozva az államfő azt mondta, akár hídak és erőművek is célponttá válhatnak, közben a Fehérház jelezte, hogy a feszültség ellenére folytatódnak az egyeztetések Iránnal. Az amerikai hadsereg kedden mintegy 20 iráni célpont ellen hajtott végre légi csapást, közölték a washingtoni hatóságok. Az Utinform hírei következnek. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán korábban egy kamion defektet kapott, és a 33-as kilométernél a belső sávban a szalagkorlátnak ütközött. A sávzárás megszűnt, azonban a torlódás továbbra is jelentős mindkét irányban. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett délutántól elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, estétől pedig nyugat felől egyre több felé várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, késő estére pedig 13 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: . 2026. június 10-e szerda van, 17 óra 5 perc, a kerengő következik.

0: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A stúdióban Lesti Árpád, a telefon túloldalán Huber Sebastian. A politikai elemzőkkel először arról beszélgetünk, hogy a Magyar Péter vezette kormány a hétvégén is több bejelentést tett, például az egészségügyel kapcsolatosan, illetve a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatról. Lesti Árpádot hallják.
1: Lassan két hónap telt el az országgyűlési választások óta, a kormányfő ismert, el lehet kezdeni az érdemi munkát, és ugye a kampányt be lehet fejezni. Ennek az időszakát éljük most, körülbelül ilyen egy-másfél hónappal a választások után mindig el szokott kezdődni a tényleges kormányzati tevékenység. És akkor ilyenkor jönnek az újabb és újabb hírek, hogy mit hogyan akar átalakítani egy-egy kormányzat, és ne felejtsük el, hogy egy olyan kormány van most Magyarország élén, amelynek az elmúlt 5-10 évéről nem tudhatunk semmit, hiszen nem arról van szó, hogy egy parlamenti párt megnyerte a választást, hanem gyakorlatilag egy Fidesszel szembeforduló egykori fideszes politikus létrehozott maga mellett egy mozgalmat, és ezzel megnyerte a választásokat, és nyilván egymást sem ismerik még akár se a miniszterek, se az országgyűlési képviselők. Mivel hogy a 21. században, és főleg Magyar Péter elmúlt 2 éves kampányában központi helyet kapott a social media, ezért azt láthatjuk, hogy sok esetben ott történik az eseményeknek a bejelentése, ami egy váratlan fordulatnak is nevezhetném, mert olyan értelemben, hogy azért korábban sajtótájékoztatók, közlemények voltak azok a felületek, ahol megtudtuk, hogy mi fog történni, most pedig Facebook posztokból, vagy akár kommentekből kell kiszűrni, hogy akkor most ki mit gondol a világ dolgairól. Az elmúlt napok is igen izgalmasra sikeredtek. A közmédia az egy központi témája volt az elmúlt 16 évben az éppen aktuális ellenzéknek. Mindig egy téma volt, hogy a közmédiában csak a kormánynak, a Fidesz kormánynak az álláspontja jelenik meg, csak hozzá köthető személyek szólalhatnak meg. Ezért mindenki megjegyezte, és kampányában mindig megjelent, hogy akkor a közmédiát át kell alakítani. Most ennek nekiáll a Magyar Péter vezette kormány, szerintem ez meglepetést nem okozhat. Viszont ami meglepetést fog okozni, az az, hogy lesz erről egyeztetés, társadalmi párbeszéd. Hiszen ne felejtsük el, nem csak azért győzte le Magyar Péter Orbán Viktort, mert mondjuk a gazdaság nem dübörgött, vagy azért, mert nem értettek egyet egy-egy elképzelésével, hanem alapvetően ez a kétharmad az azt jelentette, hogyha hétfőn kitalált valamit a Fidesz, akkor abból lehet, hogy szerdán már törvény volt, és ezt a magyar társadalom egy idő után már azért annyira nem tetszett neki, nem szerette. Jelenleg viszont azt láthatjuk, hogy valami hasonlóra készül a Magyar Péter vezette kormányzat is, mert ha megnézzük az elmúlt napok eseményeit, ezt emelték ki nagyon sokan, és én is egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy ezért ez egy szakító próbája is tud lenni a közmédia ügye az új kormányzatnak, mert hogyha ugyanúgy fogják az eljárásokat végrehajtani, hogy tehát akár egyéni képviselő indítványként nyújtanak be egy-egy javaslatot, miközben ennek a kormánynak kellene benyújtania, és hogyha kormány nyújtja be, akkor társadalmi párbeszédnek kellene róla lennie. Ezt viszont így kikerülve, gyorsított tempóban átverik csak a kétharmados országgyűlésen, akkor nagyon gyorsan el fog tudni múlni az a népszerűsége Magyar Péternek, ami jelenleg mind a jobb, mind a baloldali szavazók egy rétegében megvan, mert nem erről volt szó, és csalódottak lesznek a választópolgárai.
2: Az ördög mindig a részletekbe rejlik, és egyelőre javaslatokat ismerünk, vagy elképzeléseket ismerünk, de a konkrétum az mindig a megvalósítás során, akár a végrehajtási rendeleteknél jelenik meg helyzetét. Ugye közmédiával lényegében a magyar társadalom nagy része elégedetlen. Lehet azt mondani, hogy a mostani ellenzék szavazók is, de kétséges, hogy mi történik a változással. Az emberek megfogalmaznak egy sarkos véleményt, de közben azért használják a közmédiát, és ha hirtelen mondjuk az lesz, egy olyan változás történne, ami ezt a használatot akadályozza, akkor lehet, hogy bár a fő célra egyetértenek, hirtelen szembefordulnának a javaslatok. Mire gondolok például? Nagyon sokan követik Magyarországon a sportközvetítéseket. Ezeknek a fő forrása az M4 Sport, ami ugyanúgy a közmédia része, mint a többi csatorna. Most ez hirtelen megszűnik, vagy úgy alakul át, hogy már nem itt lesznek a legfontosabb közvetítések, és ezért kevés emberhez, egy kevesebb emberhez ér el, akkor hirtelen azok, akik mondjuk összességében támogatják a közmédia átalakulását, emiatt már azt mondhatják, hogy ők nem ilyet akarnak. És ugye itt két dologgal kell azért megküzdeni a kormánynak, és ilyen szempontból mindig érdemes empatikusnak lenni, hiszen van egy nagyon széles társadalmi bázis, ami nem csak abban széles, hogy sokan szavaztak a Tiszára, vagy sokan támogatják most, hanem hogy teljesen más elképzelése van a világról egy volt jobbikosnak, meg mondjuk egy volt SZDSZ-esnek. és most ezt próbálja egybe gyúrni Magyar Péter és a kormánya. Tehát itt azért az egészségügy átalakítás, oktatás átalakítás, és egyéb olyan ígéretek, amiket tettek, és amire nagyon figyelt Magyar Péter, hogy ebbe azért mindig csak szlogenszerűen beszéljen, nem jelent túl sok konkrétum, amit számon lehet rajta kérni. Most ezt már nem lehet csinálni, tehát most olyan javaslatokat kell megfogalmazni, ami ennek a széles társadalmi rétegnek elfogadható, és működik. És azért ez nagyon nehéz, különösen úgy, hogy ahogy Árpád is említette, itt nem rutinos politikusok kerültek oda, hanem többségében olyanok, akik maximum alacsonyabb szinten vettek részt eddig az állam kormányzásában, a képviselők meg mind rutintalanok, tehát ilyen szempontból azért nehéz ezektől a javaslatoktól azt várni, hogy ezek tökéletesek legyenek, de hát nyilván az idő viszont szorít, hiszen azt tudjuk, hogy nem csak az uniós pénzek miatt van egy időprésben a kormány, hanem azért a politika vas törvénye megmutatja, hogy amit az elmúlt első egy-másfél évben nem kezdeményez egy kormány a ciklusában, azt már nagyon nehéz végrehajtani.
0: Vasárnap a pedagógusokat ünnepeltük. A tanári munka egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál. Az oktatási tárca bejelentette, hogy egy átfogó új irányokat jelöl majd ki. Itt szó van a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok esetleges megszüntetéséről vagy megreformálásáról.
1: Itt is azt mondhatjuk, hogy ezt el is várja a társadalom. Már legalábbis azt, hogy hozzányúljon az oktatási rendszerhez az új kormányzat. Ha van 2-3 olyan ügy, amit az elmúlt 16 év után a választópolgárok módosítani akartak, akkor ugye az egészségügy és az oktatási rendszer egészen biztos, hogy benne van. Emlékezhetünk, hogy azért mondjuk a 2000-es évek 2006-2009 környékén rendvédelmi problémák voltak, az állam működései etéren komoly kritikákat kapott. Ma jelenleg nem ez a fő téma, hanem inkább az, hogy mi történik a gyermekeinkkel, meg mi történik velünk, amikor bemegyünk egy egészségügyi intézménybe. Tehát az, hogy az oktatási tárca hozzá akar nyúlni az oktatási rendszerhez, ez teljesen legális, vagy teljesen legitim elképzelés, semmiféle kritikát én azt gondolom, hogy emiatt senki nem fogalmazhat meg. És hogyha jön egy új politikai erő, akkor azt gondolját, hogy és a saját képére próbálja, és jobbá akarja tenni a saját elképzelései szerint az adott alrendszert. Amit itt egyelőre látunk, és ami mindenhol megjelenik, és amiről most a közbeszéd foglalkozik, ez ugye az elitiskolák, tehát a 6 és a 8 osztályos gimnáziumoknak a helyzete. Én azt hiszem, hogy ha valami jól működik, akkor azzal azért óvatosan kell bánni, márpedig ezek az iskolák azért nem működtek rosszul. Tehát, hogyha megnézzük akár csak azt, hogy a kormányzatnak a tagjai közül ki hova járt középiskolába, azok közül, akiket most a Tisza előre vitt vagy előre emelt, azért láthatunk olyan személyeket, akik pont ilyen intézményekből kerültek elő. Tehát úgy hiszem, hogy lenniük kell olyan személyes tapasztalatuknak, amit be fognak tudni vinni az átalakítások során. Aztán előfordulhat, hogy egy képviselő nem ért egyet azzal, amit a adott miniszter, és akkor ilyenkor jönnek a viták. Viszont ennek van egy nagyon komoly politikai hátulütője is, mégpedig az, hogy ezekben az iskolákban ma is emberek tanulnak, akiknek vannak szüleik. És hogyha azt fogják látni ezek a szülők, hogy egy jól működő rendszert, amivel ők egyébként elégedettek, és nem azzal van a problémájuk, hogy most 6 osztályos, vagy 8 osztályos, vagy 4 osztályosban jár az ő gyermekük, hanem azzal van problémájuk, hogy mondjuk a tanár nagyon le van terhelve, hogy nekünk kell mondjuk papírlapot bevinni, mert az iskola, az állam nem képes erre. Ha azt látja mondjuk a szülő, hogy egy iskola épület omladozik, mert az állam nem képes arra, hogy foglalkozzon vele. Ha azt látja közben, hogy nem ezzel foglalkozik a kormányzat, hanem iskolákat akar megszüntetni, és ki akar húzni a rendszerből, akkor az nem lesz elégedett, és akkor a elégedetlenségének előbb-utóbb hangot is fog adni. Ez megint egy javaslat. Meglátjuk, hogy amikor ez elkerül mondjuk a törvényhozás elé, és ténylegesen elkezdődik róla egy tárgyalás, akkor mi lesz a végső verzió, amit meg is szavaznak, és nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk a Tisza 140X képviselője erről hogyan fog szavazni, és hogyan fog vélekedni, mert eddig többnyire azt láttuk, hogy a kormányzat egy-két szereplője szólal meg, általános politikai témákban jó esélye csak a kormányfő, de nem látjuk, hogy a képviselők, akik lenn lesznek a mezőn, és ténylegesen a végeken a választópolgárokkal találkoznak, azok hogy élik mindezt meg, hogyha mondjuk kiderül, hogy a szomszédja egyébként a gyerekét egy 8 osztályosba járatja, éppen azért, hogy jobb minőségi oktatást kapjon vidéken, mint amit az állami normál körülmények között 12-8+4 évben kapna, akkor azután hogy fog neki köszönni? Na, ezek lesznek azok a pillanatok, amikor szintén érdekes fordulatok történhetnek.
0: A minisztérium szerint elitkiválasztás történik a 6 és a 8 osztályos gimnáziumokban.
2: Igen, ez valóban így van, de kétségtelen, hogy ez nem feltétlenül probléma. Tehát miért probléma az, hogy valaki minél jobb oktatást szeretne biztosítani a gyerekének? És itt jön elő az a kérdés, ami azért korábban is többször megjelent. Ugye Lambert Judit oktatási miniszter gondolkodási szinten azt a régi liberális SZDSZ-es hagyományt követi, mint Magyar Bálint, vagy más oktatási miniszter, SZDSZ-es oktatási miniszterek, hogy hát egyenlősíteni kell, hogy a felzárkóztatásnak az a eleme, hogyha beintegráljuk azokat, akiket fel kell zárkóztatni a meglévő iskola rendszerbe, és minél magasabb szintű oktatást biztosítunk neki. Ez a mi elvek szintjén nagyon jól hangzik. És azért itt jön elő az, hogy az oktatási miniszter az az elvek embere, hiszen tanítani nagyon rövid nevelőtanári időszakot leszámítva sohasem tanított. Ő mindig kutatott. A számok azok mutatnak valamit, de az élet az más. Nézzük például a tankötelezettséget. Persze, lehet azt mondani, hogy nagyon jó az, hogy 18 éves koráig tankötelezettség van. Elvekben ezzel akár még sokan egyet is értetnek. De amikor a gyerekem elé beültetnek egy olyan diákot, aki csak azért van az iskolában, mert nem tudja azt elhagyni, de nem akar tanulni, destruktívan vesz részt az oktatásban, akkor már hirtelen megváltozik minden. Az államnak nem csak az lesz feladata, és az a feladata az oktatás minőségét, hanem hogy a rendjét is biztosítsa. És ugye most az oktatási miniszter rengeteg ígéretet tett. Ígéretet tett a pedagógusoknak, hogy kevésbé lesz felülvizsgálva az ő tevékenységük, kevésbé lesznek megszorítva. Ígéretet tett a diákoknak, hogy úgymond tanulóközpontú lesz. De hát ott van egy úgymond megbízó, a szülő. Persze szeretné azt, hogy a gyereke az kevesebb tananyagot kapjon akár, és több ideje legyen otthon, de azt nem szeretné, hogy ne kapjon olyan tudást, amivel aztán érvényesülni tud a munkaerőpiacon. És hát nyilván a tanárok számára is persze vonzó a kötelező óraszám csökkentés. De hát ugye, ha valóban 20 órában határozok meg a kötelező óraszámot, akkor mások joggal mondhatják, hogy hát én 40 órát dolgozom egy héten, akkor hogy van az, hogy egy tanár csak 20 órát dolgozik? Persze tudjuk, egyéb adminisztratív és egyéb más feladatok vannak, de ez azért más munkakörökben is fölmerülhet, úgymond ilyen plusz munkaként. És hát azért ott van a technológia változása. Azért ma egy óravázlatot felkészülni egy órára sokkal egyszerűbb, mint régen, hiszen ott az internet, ott a mesterséges intelligencia. Tehát azért ezeket a kérdéseket is tisztázni kell. Vagy ott a szakképzés. A szakképzés visszakerül az oktatási minisztérium hatásköre alá. De akik a szakképzésben tanítottak, mivel ott nagyon nehéz volt a tanárokat szerezni, ugye magasabb bért kaptak, mint azok, akik a normál, úgymond állami közoktatásban vettek részt. Mi lesz az ő bérükkel? Lecsökkentik? Vagy a tanárokért próbálják felemelni erre a szintre? Tehát az akkor megint plusz kiadást jelent. Ezért mondjuk a többi területtel együtt, hogy itt a részletek kidolgozásánál azért nagyon sok olyan buktató van, ahol az egyébként pozitívnak tűnő elvek, és az a várakozás, hogy igen, változtatni kell mondjuk az oktatás területén, nem biztos, hogy olyan könnyű azt megugrani. De látszik, hogy azért a nagy változtatásokhoz nagy társadalmi egyetértésre lenne szükség. Mindenki szeretne jobb oktatást, mindenki szeretne minőségi oktatást, de én nem látom azt, hogy egyetértene a társadalom abban, hogy ennek mi az iránya.
0: Fontos tény Magyar Péter bejelentése, miszerint módosítani fogják az alaptörvényt, hogy elmozdítsák a hivatalából Sulyog Tamást. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, Európában, illetve a környező országokban milyen módon választják az államfőket?
1: Az első, amit el kell ezzel kapcsolatban mondanunk, hogy a magyar jelenleg hatályos politikai berendezkedés egy alkú eredménye. Ez nem úgy történt, hogy leült 10 okos ember, és kitalálták, hogy na mi lenne a legjobb rendszer, hanem ez úgy történt, hogy na jó, és akkor az MSZMP mi az, amibe belemenne. És amikor kiderült, hogy mondjuk a köztársasági elnöki intézményhez ragaszkodnak, akkor eljutott oda az ellenzék, Antal József vezetésével, hogy jó, akkor viszont legyen egy gyenge köztársasági elnökünk, és akkor az lesz az MSZP-jé. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez a lehető legjobb politikai berendezkedés, amit létre lehetett volna hozni, vagy azok, akik 90-ben, 89-90-ben ezzel foglalkoztak, ez volt nekik az ideájuk. Nem. Ez így alakult, de az alkuk azok olyanok, hogy meg kell őket hozni. Ha nincsen alkú, akkor viszont ki tudja, hogy mi történik, és az valószínű Magyarországon nem egy vértelen átmenetet éltünk volna meg. Szóval azt gondolom, hogy alapvetően induljunk ki abból, hogy ez egy alkú eredménye. Alapvetően különböző politikai berendezkedések vannak, mi egy parlamentáris demokráciában élünk, mostanság is szól van arról, hogy vannak elnöki rendszerek. Az Amerikai Egyesült Államok klasszikusan egy elnöki rendszer, ahol az elnök, miután megválasztják, a ciklusában gyakorlatilag egy abszolút monarchaként azt csinál, amit akar. Ha valakit be akar börtönözni, még azt is el tudja indítani, óriási hatalma van, gyakorlatilag semmi nem korlátozza a tevékenységét. Hogyha a szenátusban és a képviselőházban nincsen többsége, akkor kicsit valamennyire fogják, de egyébként tényleg azt csinál, amit akar. Egy ilyen politikai berendezkedésben kell az, hogy valamilyen úton-módon véget lehessen vetni egy politikai pályának, egyszerre újra választani egy-egy személy, tehát két ciklus tud végigvinni. A parlamentáris demokráciákban viszont szintén keresni kellett valami személyt, aki kicsit a pártpolitikai napi iszabirkózástól független. Ezek jellemzően a köztársasági elnökök, vagy hogyha van király, akkor a király, akinek a szerepe teljesen szimbolikus, aláír törvényeket, kinevez egyetemi tanárokat, minisztereket, levált egyetemi tanárokat, vagy inkább minisztereket, fogadja a nemzetközi életnek a szintén hasonló helyzetben lévő szereplőit. Ez egy szimbolikus pozíció, és akkor itt el lehet dönteni, hogy ki válassza meg. A megválasztás módja adja a legitimációját. Ahol van mondjuk közvetlen elnökválasztás, ott jellemzően pártok politikusai versenyeznek a politikai pozícióért, mert a köztársasági elnöki pozíció ott egy pártpolitikai pozíció. És jellemzően megvan minden pártnak, hogy kikit ajánl, kikit támogat. És akkor ugyanolyan kampány van, mint egy országgyűlési választáson, és akkor tudjuk, hogy A párt, B párt, C pártnak ki a jelöltje, van mondjuk két forduló, kikinek a javára lép esetleg vissza, vagy ki jutott a második fordulóba, a harmadik hogyan kéri meg a szavazóit, hogy kire szavazzanak. És onnantól kezdve előfordul az elég sűrűn, hogy mondjuk egy volt miniszter lesz a köztársasági elnök, vagy aztán a köztársasági elnök elmegy miniszterelnöknek. Ez teljesen természetes egy ilyen helyzetben. És van az, amikor még gyengébb az elnöknek a

0: Ha környékünket nézzük, azért sűrűn van az, hogy közvetlenül választanak. Tehát itt a közép-kelet-európai térségben azért jellemzően vannak köztársasági elnöki kampányok, Bulgária, Románia, Szlovénia, végignézhetjük itt a Lengyelország, végignézhetjük itt a rendszert. Azért jellemzően közvetlenül választják az emberek, a választópolgárok, és ez Magyarországon is ugye 90-ben egy fontos kérdés volt. Végül az a döntés született, hogy legyen gyenge ez a rendszer, akkor viszont válasszák a parlamenti képviselők, így még inkább a köztársasági elnök az lehet egy szakember. Mert azért nehezen hiszem el, hogy mondjuk Sólyom Lászlót vagy Mádl Ferencet egy közvetlen elnökválasztásnál megválasztotta volna a magyar nép. Mádl Ferencet is, Sólyom Lászlót is ismerték, hiszen volt miniszter, volt alkotmánybírósági elnökről beszélünk, de úgy nehezen lehet elképzelni, hogy ők mondjuk egy falugyűlésen úgy érzik a választópolgárok, hogy na, ez az az ember, aki nekünk kell. Oda valószínű, hogy olyan szemét választottunk volna akkor az elmúlt 30x évben is, aki jó kommunikátor, a általános politikai témákban jártas. Magyarországon pedig jogász professzorok kerültek sokszor a politikai eredményeként a köztársasági elnöki pozícióba. Aminek egyébként megvolt az a pozitív hozadéka, hogy amikor a köztársasági elnökök, és konkrétan Sólyom Lászlóról és Mádl Ferencre abszolút így van, ha ők felemelték a szavukat, nem sűrűn volt ilyen, nem vettek részt a napi szabirkózásban, ha felemelték a szavukat, akkor viszont nem csak a saját politikai eszmevilágukhoz kapcsolódó személyek, hanem azon túli személyek is azért úgy elkezdtek gondolkodni, hogy na hoppá, mert itt egy jogász professzor valamit mond, aki mögött van egy 40 éves szakmai tapasztalat. Közvetett választásnak köszönhetünk olyan személyeket, akikre érdemes volt odafigyelni jogász professzorként is, és tudták irányítani a magyar politikai berendezkedésnek az alakulását. Ez egy nagyon érdekes és veszélyes út is egyúttal. Szerintem ezt a politikai vitát a magyar közélettel foglalkozóknak most le kell folytatniuk.
1: Súlyog Tamás közölte, a Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja az ügyét. Beszéljünk ennek a bizottságnak a szerepköréről. Milyen joga, milyen hatásköre van?
2: Ugye ez egy tanácsadó testület, tehát nem kötelező érvényű a döntése, de azért az Európai Unióban meghatározó. Azért van nehéz helyzetben, én azt gondolom, Magyar Péterben nem sikerült olyan indokot találni, azon túl, hogy amit ugye hangsúlyoz, hogy rendszerváltás van, ami miatt el kéne mozdítani Súlyog Tamást, hiszen Magyar Péter is inkább szimbolikus, meg erkölcsi ügyeket hozott föl. Ugye amit megfogalmazott, hogy nem emelte föl a szavát a köztársasági elnök, ez egy politikai kérdés. Ugye az egyháza kapcsán is ez sokszor megjelent, hogy ekkor és ekkor miért nem szólaltak meg. Igen, ám, de akkor hol van a határ? Hol van a határ ott, hogy egy napi politikai ügyben mikor kell megszólalni egy köztársasági elnöknek? Mondjuk egy kampányban. Tehát nyilván általánosan fölszólíthat bizonyos szereplőket, vagy szereplők egészét, de azért ez egy nagyon sikamos ösvény. Ugye Magyarországon 1990 után két olyan köztársasági elnök volt, aki nagyon határozottan részt vett a politikába. Ugye az egyik Göncz Árpád volt, aki teljesen egyértelműen párpolitikusként került a köztársasági elnöki székben, bár ugye azt gondolta akkor Antal József, hogy ezen képes felülemelkedni, nem volt képes felülemelkedni, és a jobboldali kormánnyal szemben határozta meg magát, és ugye alkotmánybírósági döntések mutatták, hogy ezek során alkotmánysértéseket is elkövetett. A másik, az alkotmánybíróságnak az első elnöke, Sólyom László, aki viszont nem egy párpolitikai irányt vitt, ő a saját véleményét, az sokszor akkor is hangsúlyozta, és akkor is kiemelte, hogyha szemben volt a politikai pártok véleményével. Azért az a fajta szerepfelfogás, amit Súlyog Tamás képviselt az elmúlt években, az nem idegen, tehát a Nyugat-Európában azért többségében közvetett elnökválasztás van, vagy pedig parlamentális monarchia. Ott azért általában az államfők nem szólalnak meg napi politikai kérdésekben, még akkor sem, hogyha valamelyik párt színeiben választották meg őket. Tehát én azt gondolom, hogy azért nehéz lesz az bizonyítani, hogy olyan dolog történt, ami miatt Súlyog Tamást le kéne váltani. Azt persze meg lehet tenni, most megvan hozzá az ereje a Magyar Péternek és a Tiszának, de utána még jön még egy fogas kérdés, hogy ki lesz az, akit ebbe a pozícióba lehet helyezni. Ki az, akit megválasztanak, és akit megválasztanak, az utána hogy fog viselkedni. Hát azért ez egy nehéz út, ami hosszú távon még visszaüthet, különösen akkor, ha a nemzetközi szintéren úgymond elítélik ezt a lépést, ez azért valljuk be, meglehetősen szokatlan egy köztársasági elnököt elmozdítanának.
1: Kedves hallgatóink, Lesdi Árpád és Huber Szebasztián politikai elemzőkkel beszélgettünk. A technikai munkatár

0: Mi számít nehéz gyerekkornak? Meddig határoz meg minket a nehéz gyerekkor? Túl kéne már lenni rajta? Meddig normális, ha még nem sikerül? És milyen az, amikor már nem határoz meg? Egy megsebzett gyermekből válhat-e egészséges felnőtt? Begyógyulnak-e ezek a sebek, amelyek amúgy sokszor láthatatlanok, mert elrejtjük őket? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Az imént hallott kérdéseket a Megsebzett gyermekkor című 2024-ben megjelent könyv előszavából idéztem. Sokakat érintenek Magyarországon, többeket, mint gondolnánk. A szerző pedig, és egyben a mai vendégünk is, Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus, akivel megpróbálunk válaszokat, és főként egy kis reményt adni. Szeretettel köszöntöm Kata a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok!
0: Mi is az, hogy diszfunkcionális család, mik az ismérvei ennek?
1: Sokféle jellemző szerint lehet értékelni egy családot, hogy mennyire funkcionál jól, vagy mennyire működik jól. Ugye a kevésbé jól működő családokat szoktuk diszfunkcionális, tehát nem jól működő családnak hívni. Csak néhány szempontot mondanék, mert tényleg van számos. A kommunikáció minősége, van-e a családban egy megfelelő felelősségmegosztás, a szerepek hogyan vannak jelen a családban, a hierarchia, hogyan vagyunk a bizalommal, az intimitással, lehetséges-e a fejlődés egy családban, ugye mint ami legfontosabb ismérve egy jól működő családnak, kifejezhetjük-e az érzéseinket anélkül, hogy tartanunk kéne a következményektől, stb. Stb.
0: Na de most ezzel megijesztett sok hallgatót szerintem, Kata, mert tulajdonképpen ahol nincsenek ezzel akár csak pici problémák, és az a tökéletes család, és az nem létezik. De hát mégiscsak van, ami olyan diszfunkcionalitás, ami sérülést okoz. Mondjuk arra gondol az ember, hogy ahol bántalmazzák a gyereket.
1: Igen, nincsen tökéletes család, és nem is kell tökéletesnek lenni, hanem azt szoktuk mondani, hogy elég jónak kell lenni. Tehát mindenhol vannak hibák, nehézségek. A fontos az az, hogy mit kezdünk ezekkel, észre tudjuk-e venni, törekedünk-e arra, hogy változtassunk azon, hogyha észrevettük, hogy valami nem jól működik. És ezt nem egy vagylagos kategóriának érdemes elképzelni, hogy egy család akkor vagy jó család, vagy nem jó család, hanem ez egy kontinuum, tulajdonképpen az egyik végén a minden szempontból rosszul működő, a másik végén pedig, ahogy ön is mondta, a tökéletesen működő család. Nyilván a két véglet az szinte sosincsen, hanem valahol a kettő között helyezhető el a legtöbb család. Arra érdemes törekedni, hogy minél inkább a jól működés irányába helyezkedjünk el, illetve folyamatosan tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy ez minél jobban működjön ez a családi rendszer, illetve amit ön is kérdezett, valóban a bántalmazás, ami jelen van sok családban, az, ami nagyon hosszú távú negatív következményekkel tud járni, viszont érdekes módon a bántalmazás az egy sokkal tágabb kategória, mint ahogy általában azt szoktuk gondolni hétköznapi emberként.
0: Problematikus családként olyasmikre gondol az ember, hogy ahol alkoholbetegség van, szenvedélybetegség van, ahol pszichiátriai betegség van, ahol elválnak, az is diszfunkcionális család, az is problémás lehet. Tehát vannak ilyen kategóriák, amiknél ön azt mondja már, mint pszichológus, hogy akkor itt már maradandó sérülést szenved a gyerek?
1: Igen, nagyon jó, hogy így kezdte a mondatot, hogy hát arra gondolunk, hogy van-e szenvedélybeteg, vagy mentálisan sérülékeny családtag, mert sokan nem gondolják, hogy ez probléma. Ugye alapvetően egyáltalán az alkohol problémával, vagy a szenvedélybetegséggel kapcsolatban nagyon megengedő tud lenni a társadalom. Ennek megvan a hagyománya is, hiszen nagyon sok embert érint, tehát sokan legyintenek, és azt mondják, hogy de hát mindenki iszik, én is így nőttem fel.
0: Magyar virtus.
1: Így van, hogy ez hozzátartozik. Tehát valóban, ha van a családban szenvedélybeteg, vagy problémás használó, illetve mentális problémákkal küzdő személy, ezek mind olyan családi diszfunkciók, vagy olyan alap működésbeli nehézségek, amik meg tudnak ágyazni annak, hogy akár a gyerekbántalmazás gyakoribb módon legyen jelen ezekben a családokban, illetve a válás, amit kérdezett, az eredeti kutatás, amit én is a könyvben idézek, ott a válás is valóban egy olyan ártalmas gyermekkori tapasztalatnak számít, ami meghatározza a felnőttkori mentális és fizikai egészségi állapotunkat is. De azért fontos, hogy árnyaljuk ezt a képet, tehát van gyerek szempontú, vagy a gyermek szempontjait viszonylag figyelemben tartó válási mód is, illetve vannak kifejezetten eldurvult válások is, illetve fontos az, hogy néha egy családban lehet olyan helyzet, ahol jobb döntés a válás, mint az, hogyha bármi áron együtt marad a szülőpáros.
0: A könyvben szerepel egy érdekes mérési skála, az ész pontok, ezek micsodák?
1: Igen, ez az úgynevezett ötves childhood experiences kifejezésből származó betűszó, ugye a kezdőbetűkből származik ez az ész, úgy van írva, hogy ace. A 90-es években kezdték el vizsgálni Feliti Anda és munkatársai azt, hogy a leggyakoribb népegészségügyi problémát jelentő kockázatok vajon összefüggésben állnak-e azzal, hogy jól vagy rosszul bántak velünk gyerekkorunkban. Innen indult ki a gondolat, és nem is a mentális egészségi állapotunkra voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy valóban a cukorbetegség, daganatos megbetegedések, szívérrendszeri megbetegedések, gyomorbérrendszer, tüdő, stb., tehát a leggyakoribb betegségek, azok vajon összefüggést mutatnak-e. És most spoiler, ezek egy kicsit, a kutatások azt mutatják, hogy igen, nagyon szoros az összefüggés, minél ártalmasabb gyermekkori tapasztalatok között nevelkedtünk, annál nagyobb kockázata van annak, hogy a különböző megbetegedésekben részünk legyen, vagy hajlamunk legyen rá, illetve ki is alakuljanak különböző szomatikus megbetegedése.
0: Mit pontoz ez a skála?
1: Viszonylag egyszerű az eredeti 10 kérdés, ezt fel is sorolom, ugye van 4 olyan tényező, ez a szenvedélybeteg családtagnak a jelenléte, a mentálisan beteg, mentálisan sérülékeny családtag a közvetlen környezetünkben, illetve ide soroljuk azt, hogyha valaki a családból kísérelt meg öngyilkosságot valaha. A harmadik, hogy van-e börtönviselt vagy elítélt családtag a közvetlen környezetünkben, tehát nevelkedtünk együtt ilyen személlyel, ugye ez is egy erősen tabusított téma szokott lenni, illetve a már ön által is említett válás, tehát önmagában a válás ténye is egy pontnak számít, és ez a 4 tényező, ez nagyon meg tud alapozni annak, amit összefoglaló néven gyermekbántalmazásnak nevezünk, és ez a 6 kategória pedig a tevőleges bántalmazási formák, úgy mint az érzelmi, a fizikai és a szexuális bántalmazás. Közgondolkodásban gyakran csak ez szokott bántalmazásként szerepelni, amikor valami olyat teszünk egy gyerekkel, amit nem szabadna megtenni, de fontos tudni, hogy az is bántalmazásnak számít, hogyha egy gyermek nem kap meg valamit, amire viszont szükség lenne az egészséges fejlődéséhez, ilyen módon számít bántalmazásnak az elhanyagolás is. Ide tartozik az érzelmi, illetve a fizikai szükségleteknek az elhanyagolása, és van még egy kategória, amire szintén ritkán gondolunk, hogy egy pici gyereket nem csak az bánt, hogyha őt bántják, hanem az is bántja, hogyha az ő számára nagyon fontos személyeket bántják. A gyerek szemtanúja annak, hogy a szülő bántalmazza akár a másik szülőt, akár az ő testvérét, akár a kutyába rúg bele, ez is a gyermek elleni bántalmazásnak számít. És akkor ez a 10 tényező az, ami tulajdonképpen egy 10 pontos skála, a hány kérdésre igenleges a válaszunk, annyi az úgynevezett észpontszámunk. A bántalmazásnál ott súlyozottan veszi figyelembe az eredeti kutatást, tehát hogy ott a gyakran vagy nagyon gyakran fordult elő a bántalmazás, akkor számít igennek, de fontos tudnunk azt, hogy egyetlen pofonnak sem kellene elcsattani, egyetlen családban sem, illetve nem indokolja semmi azt, hogy a gyereket megalázzuk, rosszul bánjunk vele, stb. Tehát a bántalmazás enyhébb formái is súlyos következményekkel tudnak járni.
0: És éppen a következményekre, a hatásra szeretnék rá kérdezni, hogy mit okoz ez, milyen nehézségekkel, elakadásokkal kell majd felnőttként megküzdenie annak, aki ilyen családban nő fel.
1: A leggyakoribb 3 szabály, amit talán kiemelnék, ez egy kimondatlan ne érezz, ne bízz, ne beszélj szabály, ami nagyon jellegzetes ezekben a családokban. Tehát egyrészt az érzések megélése, vagy a kifejezése szokott nagyon gátolt lenni, különös tekintettel a negatív érzésekre, tehát nagyon gyakran ezekben a családokban nem megengedett, hogy kifejezzem a dühömet, a csalódottságomat, azt a szomorú vagyok, hanem nagyon gyakran úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne, mintha egy boldog gyerek lennék. Gyakori is ez a mítosz, vagy a kifele, a külvilág felé, ezek a családok sokszor mutatják, hogy de hiszen nálunk minden rendben van, és a gyerekek is ezt nagyon hamar a magukévá teszik, és ez már át is ebbe ez a következő szabályra, ez a ne beszélj. Ne beszélj arról, ami történik otthon, ez nagyon gyakran tényleg akár felnőtt korig is titokban tud maradni, hogy a négy fal között mi zajlik otthon. Nem beszélnek a külvilágnak, sokszor a kortársaknak se, nem mernek segítséget kérni, felnőttektől sem. Most már én látok ebben egy elmozdulást, minél inkább téma tud lenni az, hogy ezzel nincsenek egyedül, hogy lehet segítséget kérni, hogy nem kell ebbe benne ragadni. Azóta szerencsére könnyebben kérnek gyerekek segítséget, de még így is nagyon nehéz kilépni ebből a tilalomból, hogy nem akarják elárulni a családjukat, a szüleiket.
0: Van ebben egy olyan is talán, hogy tart a kortárs csoport kiközösítésétől is, hogy akkor őt lesajnálják, kikerül a barátkozható kategóriából, nem? Tehát nem csak az van, hogy a szüleimet nem mártom be, hanem az is, hogy én normális akarok lenni. Kapaszkodás a normalitásba.
1: Abszolút, tehát az azért nem annyira trendi, vagy nem ezzel szoktunk nyitni, hogy hát mondjuk az apám alkoholfüggő, vagy az anyukám bipoláris zavarban szenved, vagy hangulatzavarban, stb. Szóval igen, ez a normalitás látszatához a gyerekek is szoktak ragaszkodni, illetve nagyon félnek, és nagyon érzékenyek is tudnak lenni a kortársaknak a visszajelzéseire. Szerencsére már van számos olyan érzékenyítő foglalkozás is, ami az egész osztálya, vagy egy egész gyerekcsoporttal szokott foglalkozni, és nem muszáj valakinek vállalni az érintettségét, mégis azok, akik részt vesznek mondjuk egy ilyen foglalkozáson, nyitottabban tudnak hozzáállni azokhoz a társukhoz, akik érintettek ezekben a kérdésekben. Honnetán ők azok a szerencsések, akik nem, bár tekintve a számokat, sokkal több gyerek érintett, mint gondolnánk, vagy mint ahányan ezt vállalni szokták a közösségeikben. Tehát mindenképpen egy bizalomhiány, egy másság, vagy ahogy ön is mondja, hogy nálunk máshogy mennek a dolgok, vagy hogy csak találgatják gyakran, hogy mi az, ami normális. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a kisgyerekek picikén teljesen természetes módon én központúan gondolkoznak, tehát ha a nap süt, az miattam süt, viszont ha baj van a családban, az is miattam van.
0: Ha anya boldogtalan, mondjuk igen, mert depressziós vagy bipoláris, így akkor van. Én vagyok a hibás.
1: Igen. Magukban
0: vagy
1: szokták
0: keresni. Ha apa
1: keresni.
0: Iszik, akkor is, hogy így azért, van. Mert nem vagyok elég jó gyerek, akkor azért iszik.
1: Így van. Tehát ennyire egyszerűen találják meg erre a magyarázatot. Ugye szokták sokan mondani, hogy a gyerekek biztos nem érzik, meg nem tudják, de hogy nem. Szóval a gyerekek nem hülyék, és elképesztő csápjaik, radarjaik vannak arra, hogy levegyék azt, hogyha egy családban nincs valami rendben, legfeljebb nem tudják megfogalmazni, hogy mi a baj. És mivel mondom, én központon gondolkodnak, gyakran magukban keresik a hibát. Biztos, hogy nem vagyok elég kedves, elég szép, elég okos, ha nem hoztam volna egyest, ha nem hoztam volna rossz pontot, ha nem töröm össze a poharat, akkor ezek nem lennének.
0: Sőt, hát akkor ebben benne van az is, hogy nekem kell megoldást hozni, hiszen hogyha ötöst hozok, ha összeragasztom a poharat, akkor megjavulnak a dolgok.
1: Igen, tehát az egyik, ami nagyon hosszú távú, hogy magukat okolják, és ettől az önértékelésük nagyon sérül, és akár élethosszig ki tudnak tartani amellett, hogy valamit ők nem csináltak elég jól. A másik, amit ön is mond, hogy gyakran feladatuknak érzik, hogy megoldják a helyzetet, hogy megmentsék a szülőt, hogy megjavítsák a családi működést, és ezért képesek gyakran saját magukat beáldozni, a saját gyermeki fejlődésüket, az egészségüket, a saját igényeikről, szükségleteikről mondanak le, annak reményében, hogy valahogyan meg tudják gyógyítani a jelenlevő problémát.
0: Tudják azt, hogy mik az ő szükségleteik? Tehát ez a ne érez egy idő után lehet, hogy nem is tudja a gyerek azt, hogy mit kéne éreznie.
1: Igen, nagyon-nagyon el tudnak távolodni a saját érzéseiktől, vagy azért, mert magukra is vannak hagyva vele, tehát megtanulják nagyon korán azt, hogy hogy az érzéseik kezelésében, vagy egyáltalán megélésében nem kapnak segítséget, vagy akár dühöt kapnak, vagy azt mondják, hogy ez nem fontos, vagy bagatelizálják az ő érzéseiket, illetve az is nagyon elbizonytalanító, hogy ugye, ahogy mondtam, a család sokáig úgy tesz, mintha minden rendben lenne. A gyerek érzi, hogy nincs rendben, közben azt hallja, hogy itt minden rendben van. Tehát ezt a fajta kettősséget úgy tudják sokan megoldani, hogy akkor biztos rosszul érzem, és ettől eltávolodnak a saját valós megérzéseiktől, meg érzéseiktől. Sokan felnőtt korukban is küzdenek ezzel a nehézséggel, hogy amit érzek, az jogos-e, az oké-e, az tényleg így van-e, érezhetem-e ezt, vagy hogy jól érzem-e, amit érzek.
0: Most az jutott eszembe, hogy többször említette Kata, hogy mert a család titkolja, mert a család fenntartja a látszatát a normalitásnak, hogy minden rendben van, de hát miért? Miért nem kérnek segítséget? Tehát ha van egy ordító probléma, mondjuk egy alkoholbeteg a családban, vagy egy bántalmazás, hogy ott összeverekednek, a szomszédok is felfigyelnek, tehát hogy nem lenne egyszerűbb segítséget kérni, hiszen ezek orvosolható problémák. Miért nem? Miért van ez az ösztön, hogy úgy csinálunk, mintha?
1: Nyilván vannak ennek valahogy ilyen történelmi előzménye is, vagy a család működéshez, vagy a szerepekhez kötött megküzdési módok. Ugye a jó asszony szoknyája mindent eltakar, a mosolyogva kell tűrni végsőkig azt, ami zajlik a családban, stb.
0: Most már inkább a űrhajószerelő szinglinő a divatos a filmek alapján, tehát kevésbé van ez a jó asszony szoknyája most már.
1: Hát a filmekben igen, de hogy azért, hogyha megnézzük, ez még mindig nagyon mélyen beágyazott működésmód. Szerencsére van ebben is már változás, de azért, ha megnézzük, még a társadalom jelentős része a végletekig kitartó, akár csak asszony, de nyilván férfi is lehet, tehát hogy a család szent, ami ott történik, annak családon belül kell maradnia, majd mi megoldjuk, vagy nem. Elképesztő szégyen tud kapcsolódni ahhoz, hogyha valami nem megy jól, hogyha jelen van, akár egy mentális betegség, akár az alkohol probléma, akár a családon belül bántalmazás, és a társadalomban is szükség lenne valahogyan egy szemléletváltásra ebben, tehát nagyon könnyen csúszunk bele az áldozathibáztatásba, ő tehet róla, biztos kiprovokálta, aminek ment oda, miért nem jött el onnan, biztosan valamiről ő tehet, hogyha ezt nem tudja orvosolni, tehát sajnos nagyon mélyen jelen vannak ezek a társadalomban, és nagyon nehéz felvállalni azt, hogy nálunk nem mennek jól a dolgok, és segítséget kérni is.
0: Milyen párkapcsolati és munkahelyi problémákat okozhat?
1: Nagyon sokfélét, tehát a határok kezelésének a kérdése, a túlvállalás, a nemetmondás nehézsége, ez meg tud jelenni munkában épp úgy, mint párkapcsolatban. Az előbb említett önmagamban való bizonytalanság, hogy a érzéseim validak-e. Éppen ezért például gyakran később veszik észre egy kapcsolatban, hogyha valami nem működik jól, vagy ha egy bántalmazó dinamikában vannak, mint azok, akik egészséges körülmények között nevelkedtek, hiszen nekik vannak mintáik, aki meg nem így nevelkedett, annak kevésbé. Önérvényesítésben, önbizalomban, határok, tehát a személyiségfejlődésnek szinte minden területe érintett lehet, az változó, hogy kinél mi a gyengébb pont, de tulajdonképpen nagyon szerteágazó következményei tudnak lenni.
0: Lehet, hogy az ilyen családban felnőtt ember úgy gondolja, hogy ezt maga mögött hagyja, fel kell nőni, lépjünk tovább, spongját rá. Aztán jönnek a gyerekek, és nagyon fájdalmas tapasztalat az, amikor látja valaki, hogy a legjobb szándéka mellett is valahogy továbbadja a traumákat, anélkül, hogy akarná, vagy épp annak ellenére, hogy szeretne ellene tenni. Generációs átok, vagy ezt lehet gyógyítani, lehet ezen segíteni?
1: Lehet gyógyítani, lehet segíteni, viszont nagyon fontos a tudatosság, tehát azt is érdemes látni, hogyha nincsen beavatkozás, hanem kérek segítséget, és ennek nagyon sok fajtája van, hogy hogyan, tehát nem kell mindenkinek évekig pszichológushoz járnia, de hogyha nem avatkozom be, és nem kezdem el megtörni ezeket a mintázatokat, ezeket az apáról, fiúra, anyáról, lányára szálló transzgenerációs örökségeket.
0: Bocsánat, ez lehet egy mondat is akár, vagy lehet az a mód, hogy félelemmel vagy önbizalom hiánnyal van jelen a szülő a gyerek mellett talán. Tehát abszolút. Nem csak az, hogy ő is megveri, vagy ő is alkoholista lesz, hanem egyszer nem is veszi észre, hogy mivel ront a gyerek helyzetén.
1: Igen, ezt van ilyen mondásunk is, hogy az ördög a részletekben lakozik, szóval nem feltétlen arról van csak szó, hogy oké, akkor hogyha én már nem ütöm meg a gyerekemet, vagy nem ordítok rá, meg kap enni, ellentétben mondjuk az én tapasztalataimmal, hogy leegyszerűsítsük, azon már önmagában megoldottuk a problémát, hiszen ahogyan is mondja, nagyon sokszor tudattalan félelmekben, reakciómódokban, mondatokban örökítjük tovább ezt a fajta sebzettséget, és biztos, hogy mindannyian adunk tovább valamit, és ez nem is feltétlen gond, de törekedjünk arra, hogy tudatosítsuk, és minél kevésbé adjuk tovább, sokszor a legnagyobb jó szándékkal. Tehát én ritkán futok bele abba, hogy valaki szándékosan szeretne ártani a gyerekének. Szóval én nagyon hiszek abban, hogy a legtöbb szülő szeretne jó szülő lenni, és arra érdemes törekedni, hogy hogyan tudnék jobb szülője lenni a gyerekemnek, mint amilyen az enyém volt, vagy akár hogyan most tudok működni, és ebben igenis lehet változtatni, de fontos a tudatosítás.
0: Az adhat reményt, hogy én már léptem előre egyet az én szülőmhöz képest, és akkor remélem, hogy a gyerekem is hozzám képest még egyet lép előre, és akkor így lehet, hogy több generáció alatt majd kisimul ez a dolog?
1: Sok mindentől függ, hogy mennyire megy ez gyorsan. Én szoktam bátorítani tényleg a klienseket arra is, hogyha már csak 2-3 észpontszámot le tudunk faragni generációról generációra, már akkor nagyon sokat tettünk, illetve hogy ön is mondja, a saját gyógyulásomba vetett energia, az mindig prevenció és megelőzés a következő generáció szintjén, tehát egész biztos, hogy már kevesebb dolgot fogok továbbadni, és jó esetben a gyerekem is egy könnyebb indulással jobban fog tudni azon dolgozni, hogy ő aztán még kevesebbet, szóval igenis ezek ledolgozhatók, de fontos látni azt is, hogyha valaki nagyon súlyos tapasztalatok közül jön, vagy akár egy 6-8-10-es észpontszáma van, akkor több energiát kell a saját gyógyulásába is fektetni, meg abba is, hogy ne adja tovább valahogyan ezt a sebzettséget, de hogy abszolút van remény.
0: És ha fölnőttek már a gyerekek, és akkor veszi észre valaki, akkor maradnak az unokák? Vagy akkor térdre, imára is marad az ima?
1: Nem csak az ima marad, hanem szoktuk mondani, hogy sosem késő, de minél előbb, annál jobb. De én látok tényleg olyan családokat, ahol a szülők 50-60-70-80 évesen veszik észre, hogy akár mit hibáztak, vagy mit lehetett volna máshogy vagy jobban csinálni, és az a tapasztalatom, hogy akkor is nagyon gyógyító tud lenni, hogyha a felnőtt gyerektől tud egy szülő akár bocsánatot kérni, akár átbeszélni dolgokat, akár a tabúból kitörve beszédtémává tenni olyan nehézségeket, vagy akár érthetővé tenni a saját szempontjait, és a felnőtt gyerekkel végigmenni ezeken. Nagyon sok oldás tud történni, és a felnőtt gyerek is gyakran a megbocsájtásban, egy más értelmezésben, szóval tudnak gyógyulni még ezek a kapcsolatok felnőttként is, és valóban ez is egy fontos szempont, hogy sokszor idézőjelben jobb nagyszülők, vagy leegyszerűsítve jobb nagyszülők tudunk lenni, mint ahogy szülőként funkcionáltunk, és ez is gyógyítólag tudhatni a gyerekünkre is, hogyha látja azt, hogy nem ugyanazt ismétlem mondjuk az ő gyerekével, hanem törekszem arra, hogy bizonyos dolgokban már meghaladjam ezeket a nem jól működő mintákat, sémákat.
0: Tehát sosem késő, és időskorban is akár lehet segítséghez folyamodni. Hova? Milyen terápiák vannak? Ki foglalkozik ezzel? Mert hogy ez egy külön szakterület.
1: Nagyon sok helyre lehet már fordulni szerencsére. Vannak anonim ellátások, egyre több az elérhető ellátási forma, ami nem magánellátás, hanem vagy jelképes juttatásért, vagy akár ingyenesen vehetünk részt egyéni vagy csoportfoglalkozásokon. Elsőként talán említeném itt a Málta Fogadó Pszichoszociális Szolgálatnak a fogadó részlegét. Több helyen is megtaláltok, rájuk lehet keresni. Kimondható.hu oldalon nagyon sok információ, elérhetőség, segítőhelyek listája illetve hogyha ott e-mailen, telefonon bejelentkezik valaki, hogyha magára ismert, vagy ráismert arra, hogy van dolga ezzel a témával, akkor ott lehet segítséget kérni. Van több honlapjuk is, akár a apaiszik.kimondható.hu, illetve az anyaiszik.kimondható.hu, ezek kifejezetten gyerekeket célzó 6 éves kortól, kora a felnőtt korig használható tartalmak vannak az ő nyelvükön megfogalmazva, tehát már nagyon korán lehet segítséget kérni akkor is, hogyha a család mondjuk még nem áll készen arra, hogy segítséget kérjen. Van például az ACA csoport, a szenvedélybeteg vagy más szempontból diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek részére.
0: Ez mind a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak az ernyője alatt zajlik, ez a sokféle csoport és terápia.
1: Igen, illetve vannak egyéb lehetőségek is, de ott a kollégák tovább is tudják delegálni azt, aki érintett vagy más jellegű segítségre is szüksége lenne, de elindulásnak ez tökéletes, azt gondolom.
0: Hadd ajánljam Hoffmann Katának két kötetét is, ami nagyon olvasmányosan, közérthetően foglalkozik a témával. A bevezetőben is idézett Megsebzett gyermekkor, a másik pedig egy novellás kötet, ahol többen is szerepelnek, többek között Kovács András Péter humorista is, és Hoffmann Kata egy-egy neves emberek által írt élmény feldolgozó novella után fűz szakmai tanácsokat és szakmai értelmezést. Milyen könyv van még, amit esetleg kézbe lehet venni, ha az ember érintett?
1: Számos kiadvány van, szerencsére már magyar nyelven is, ugye ez valahogy egy viszonylag friss téma, ez az elfeledett gyermekek, vagy láthatatlan árvákként szoktuk hivatkozni őket. Az elmúlt 8-10 évben lett ez Magyarországon is, csak a szakemberek figyelmének a középpontjában is. Franko András Kormos Piroska itt az apja és az anyja talán ennek az apa-anya-pia programnak. Az első kiadvány pont ez a névadó, ez az Apa, Anya, Pia című könyv, ami szintén közérthető, olvasmányos. Ajánlanám a Dinoszaurusz a nappaliban című könyvet, Matik Dóra művész néven jelent meg, de a honlapon lehet tájékozódni, ott fönn van számos hasznos elérhető kiadvány.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, a technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Adománygyűjtést indított a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet rádiónk hozzájuttatott közleményében. A június 8-ai 7,8-es erősségű földrengés Mindanao szigetén legalább 36 ember életét követelte, több mint 160-an megsérültek és csaknem 146 ezer ember érintett. A katasztrófa jelentős károkat okozott az infrastruktúrában, miközben a mentést és a helyreállítást több száz utórengés nehezíti. Új ellátóhelye bővült a székesfehérvári révszenvedélybeteg segítő ambulancia, adta hírül a Székesfehérvári Egyházmegye, amelyet a Magyar Kurír is idéz. A szolgálat a megújult Szent Kristóf plébánia épületében folytatja a közösségi és nappali ellátását. Az épületet Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg, aki úgy fogalmazott, az egyház küldetése, hogy a nehéz helyzetbe került emberek mellett álljon és támogassa őket a felépülésben. Benyújtotta a kormány az Európai Bizottságnak a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervet, írta a közösségi oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint a program elfogadása esetén jelentős összegek szabadulhatnak fel a magyar költségvetésben, miközben új fejlesztések indulhatnak. A tervek között szerepel a HÉV és Intercity flotta megújítása, az elektromos hálózat fejlesztése, valamint KKV bérlakás és kollégium építési programok elindítása. Társadalmi egyeztetést indít a Budapesti Közlekedési Központ a Kerepesi út, Dózsa-György út és Albert-Irsai út közötti szakaszának felújításáról, közölte a társaság. A csaknem másfél kilométeres útszakaszon rossz állapotú az útburkolat, elhasználódtak a járdák és hiányosak a gyalogos, valamint kerékpáros kapcsolatok. A BKK július 10-éig várja a lakossági véleményeket, a tervek szerint pedig a beruházás során megújulhat az útpálya, a járdák és új kerékpársávokat is kialakíthatnak. Új alapokra helyezné Németország és Magyarország együttműködését a két ország kormánya, jelentette ki a német külügyminiszter Berlinben, adta hírül az MTI. Johann Badeful, Orbán Anita külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ősszel német-magyar fórumot rendeznek és erősítik a kormányközi kapcsolatokat. A politikus szerint a két ország között erős gazdasági együttműködés működik, évente mintegy 70 milliárd eurós kereskedelmi forgalommal. Őrizetbe vett két fiatalt az orosz nyomozóbizottság egy moszkvai autóbombás merénylet ügyében, írta jelentésében az orosz nyomozóbizottság. A hatóságok szerint a gyanúsítottak ukrán titkosszolgálati utasításra helyeztek volna robbanó szerkezetet egy tudományos ipari vállalat munkatársának autója alá, de a bombát még időben felfedezték és hatástalanították. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a fiatalok kapcsolatba hozhatók-e más hasonló bűncselekményekkel. Végül a várható időjárásról. Éjszaka nyugat felől hideg front vonul át az országon, amely többfelé esőt, záport és zivatarokat hoz. A Dunántúlon, különösen délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak, jégesővel és viharos széllökésekkel. Hajnalra nyugat felől csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizennyolc óra négy perc.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: A Világegyház következik.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Terdik Sebestyén a beszélgetőtársam, a római két magyar zarándokház vezetője, rutinos idegenvezető. Túl vagyunk a Szent Éven. Tavalyi Szent Év volt, nagyon nagy roham volt, Róma által sarat, azt hiszem a két magyar ház is csúcsra volt járatva. Van-e élet a Szent Év után? Az iránt érdeklődöm, hogy most pihennek az zarándokok, vagy vannak? Mi a tapasztalatod?
6: Hát egyelőre azt lehet mondani, hogy kicsit visszaesett a forgalma a városnak, tehát ez nem csak a házainkra, hanem a városra is érvényes. Biztos, hogy benne van a Szent Évnek a, hogy mondjam, a nagy forgalma, ugye sokan voltak a városban, ami persze sokakat el is ijesztett, ezért reméljük, hogy pont a Szent Év utáni nyugalommal majd szép lassan visszatérnek az zarándokok is. Azt hiszem persze ebbe sajnos most a kedvezőtlen gazdaság eltételek is szerepet játszanak, hogy a város azért egy kicsit üresebb, mint szokott lenni. Ugye sokan félnek az olajválságtól, aztán a különböző gazdasági bizonytalanságuktól. Persze ennek azért nagy jeleit még nem lehet látni az európai gazdaságban, de minden esetre a negatív hírkeltések miatt azért sokan aggódnak attól, hogy mi lesz itt Olaszországban. Minden esetre azt szeretném a hallgatóság felé közölni, mindenféle olyan rémhír, hogy Olaszországban éhezés van, vagy a paradicsom is méreg drága lett, azért túlzás, és aki ezeket a híreket terjeszt, ez vagy nem él Olaszországban, vagy nem tudja, hogy mi az, hogy gazdasági válság. Mert voltak már olyan vendégek, hogy felül érdekeltek, hogy tényleg ilyen nagy gazdasági válság lenne Olaszországban, azért nem. Ugyanúgy, mint mindenütt itt is van némi infláció, de hogy mondjam, az élet megy tovább.
5: A két zarándokházból az egyik, a Redemptoris Mater, ott Kinga nővér eltávozott néhány hónappal ezelőtt. Ezzel együtt maradtak szerzetesek ott, ugye? Tehát vannak, és...
6: Így van, így van. Hát most ugye még egyelőre átmeneti állapotban most csak ketten vannak, a Teodóna nővér és a Faustina nővér, akit ugye a házba érkező zarándokok jól ismerhetnek. Hát kedves Kinga nővér befejezte itt a földi pályafutását, de hát, hogy itt a nővérek szokták mondani, most már nem közöttünk alulról, hanem vagy szent magasságból, hanem egy kicsit fölülről néz az eseményeket. Úgyhogy biztos, hogy tovább segít bennünket közbenjárásaival, imáival. Mindenképpen érezhető a hiánya, a kedves csöndes jelenlét a házban, de az élet nem áll meg, ahogy ő szokta mindig mondani ilyen nehezebb krízis helyzetekben, hanem megyünk előre tovább, és így hál' Istennek a kedves nővérek is el tudják látni egyelőre még az általuk bevállalt feladatokat. Visszatérve még egyébként a Szent Évnek a lecsengésére és arra, hogy most mi az, hogyan zajlik Rómában az élet, hát ugye a Szent Évnek van egy nagy hozománya, hogy van egy új pápánk, aki elég intenzíven folytatja az erődjeinek a tevékenységét, most nem csak a nagy utaz apostoli utazásokra gondolok, hanem az, hogy rendszeresen tart pápai audienciákat, illetve rendszeresen, mivel még viszonylag sportos és jó mozgású, rendszeresen jelenik meg nagyobb rendezvényeken is. Néha a bazilikában is ő maga tartja a szertartásokat, például a bíborosi temetéseket, ami egy újdonság, mert ugye kicsit hozzászoktunk, hogy az idősebb pápák már kevésben aktívak, de most van egy nagyon aktív pápánk, aki megfontoltan, ügyesen viszonyul bizonyos nagy társadalmi vagy politikai kérdésekhez, és úgy látom, hogy ez komoly lelkesedést is vált ki a katolikus zarándokokból, úgyhogy hál' Istennek újra érkeznek meg zarándokok, most már nem a Szent Év miatt, hanem azért, mert van egy új pápa.
5: Fölújították, rendbehozták a pápai lakosztályt, a Szent Márta házban lakott Ferenc pápa, és hát az alatt a 10 év alatt kicsit amortizálódott általában a lakosztály, tehát egy nagy felújítás történt, de nem hallottam volna, hogy visszaköltözött végül is. Tehát Castel Gandolfo és Róma között hogy osztja meg az idejét, illetve a pápai lakosztályba beköltözött-e már a pápa?
6: Biztosan, hogy beköltözött, ez ugye a vatikáni biztonsági szolgálatokon is látszik, tehát ott korábban lakott, ott már kevésbé van jelen a testőrség, tehát biztos, hogy átköltözött a palotába. és birtokba vette ugye Casta Gandolfónak is azokat a részeit, amit egy pápa mondjuk hétközben is könnyen tud használni, anélkül, hogy mondjuk a pápai palotát, már a Casta Gandolfói palotát teljesen birtokba venni, de most júliusban kint tölti a szabadságát, hogyha jól emlékszem, július közepétől egy pár hétig kint lesz, akkor viszont a nagy pápai palotában, tehát a Casta Gandolfói palota akkor nem lesz látogatható. Egyelőre úgy értelmezzük, hogy augusztustól viszont, augusztus végétől ismét látogatható lesz a Casta Gandolfói pápai komplexum, az azt jelenti, hogy a pápai palota, a kerteknek egy része, az a része, amit a pápa egyébként sem szokott használni, mert hétközben, ha egy-egy napra kimegy, akkor egy kisebb palota részt a kertekben használ, de nem a nagy pápai rezidenciát. Úgyhogy mindkét pápai rezidenciát birtokba vette.
5: És az audienciák, a pápával való találkozás lehetősége, tudsz-e már valamit arról, hogy a nyáron hogy lesz? Mert gondolom, akik készülnek Rómába a nyár folyamán, érdekli őket.
6: Jó kérdés, most egy picit, hát hogy mondjam, rá kellene nézni a pápai kalendáriumra, vagy a pápai tevékenysége kalendáriumára. Én úgy emlékszem, hogy július végén lesz Casta Gandolfóban a pápa, akkor ott lesz a pápai kalendár. Úgy emlékszem, hogy korábban, amikor még a pápák használták a Casta Gandolfói rezidenciát, a szabadságuk alatt ott fogadták szerdánként a zarándokokat, a pápai palotának az udvarán. Tehát nem tartom kizártnak, hogy ez így lesz a nyári szabadság alatt is, de most elnézést kérek a hallgatóságtól, nem emlékszem pontosan, hogy a pápa mikor megy szabadságra, már úgy szabadságra, hogy mikor költözik ki Casta Gandolfóban. Elméletileg akkor is vannak pápai kihallgatások, de nem Rómában, hanem Casta Gandolfóban. Most az kérdés azért érdekes, mert tudtam, hogy júliusban lesznek audienciák, sőt augusztus második felében is, ami azt is jelentheti, hogy mégiscsak beutazik, vagy berepül helikopterrel Rómába a pápa, de ezt most nem akarnám tényként közölni, mert ezt meg kellene nézni a pápai, tehát a Vatikánnak a honlapján, hogy egész pontosan mi lesz az audienciáknak a menete.
5: A közelmúltban modernizálódott, teljesen felújítódott mind a két zarándokház, ami egy nagyon nagy munka volt, és nagyon sok újdonságot tartogat a zarándokoknak, akik régen jártak ezekben a házakban. Én mind a kettőben jártam most a Szent Év alatt, és tapasztaltam, hogy nagyon kedves, készséges kollégáid vannak, akik segítenek. Mik azok a újabb kezdeményezéseitek, amelyekkel még további nem csak tanácsot, hanem programot, meg programfixálást tudtok kínálni a zarándokoknak, mert nem csak szállás ez, hanem annál jóval több.
6: Igen, valójában a legfontosabb talán a vendégeink számára, vagy leendő vendégeink számára hangsúlyozni, hogy a mindkét ház a nagy felújítások során úgy modernizálódott, hogy minden szobának ugye van saját fürdőszobája, de a legfontosabb, hogy saját légkondicionáló berendezése is van. Az azt jelenti, hogy ha valaki nagy melegben érkezne hozzánk, vagy nagy hidegben, tehát a szobák autonóm módon hűthetőek és fűthetőek, ami a korábbi viszonyokhoz képest mindenképpen egy hatalmas nagy technikai fejlődés. Mindkét házban, most már mindkét házban csoportoknak vacsorát is adott esetben félpanziós ellátást is tudunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ha kisebb csoportoktól, mondjuk egy 20 főtől, hogyha igénylik, akkor tudunk bent vacsorát készíteni. Mind a két házunkban van most már, hogy mondjam, szakácsunk is. A Szent István házban mondjuk olasz, a másik házban egy Olaszországban asszimilálódott fiatal magyar szakácsunk van. Úgyhogy mind a két háznak megvan a maga, hát hogy mondjam, újdonsága, hogy csoportos étkezéseket lehet igényelni. Hát sajnos magánfő kisebb csoportokra, tehát négy családokra nem tudjuk ezt bevállalni, hiszen nagyon bonyolult tenni a szolgáltatásainkat. Emellett pedig próbálunk olyan programokat is kínálni, mint például a Szent István házban most papok számára lelki gyakorlatot hirdettünk meg, amit Szent Mártoni Mihály jezsuita szerzetes fog tartani. Szép számmal jelentkeztek rá érdeklődők, de laikusok számára is próbálunk néha tematikai programokat biztosítani. Februárban kínáltuk föl azt, hogy ugye a Szent Bálint ünnep körét körbejártuk itt Rómába, hiszen Rómában is van Szent Bálint ereklyénk, hiszen itt alakult ki Szent Bálintnak ez a furcsa szerelemhez kapcsolódó tisztelete is. Ugyanígy tervezzük ezt, hogy azokban az időszakokban, amikor Róma egy kicsit üresebb, ez főleg július-augusztus, aztán novembertől februárig, Ezekben próbálunk egy kicsit tematikus programokat kínálni a zarándokok számára, illetve a Rómában látogatók számára, adott esetben idegenvezetéssel is, vagy pedig egyszerűen fölhívva a figyelmüket arra, hogy miért érdemes ebben az időszakban Rómába jönni. Mindenképpen megfontolandó, hiszen Rómának van két nagyon fontos, hát hogy mondjam, csúcspontja, ez a tavasz és az ősz, amikor a város tényleg nagyon tele van. Viszont kevesen gondolják, hogy Róma július-augusztusban, aztán november-december, január-februárban szintén egy nagyon élhető város, rendben van, július-augusztusban viszonylag meleg van, de most már majdnem mindenütt a világon, tehát hogy nem csak Rómában, de ezért fontos, hogy a házaink légkondicionáltak, illetve ebben az időszakban, tehát a főnyáron, a nagy nyári hónapokban és a téli hónapokban könnyebb a múzeumokba jegyet szerezni, például a Sixtus kápolnába bejutni, vagy a vatikáni múzeumokba bejutni, a Kolosszeumba bejutni. Ez főszezonban, tehát április-májusban vagy szeptember-októberben szinte lehetetlen. Ezért mindenképpen az utazás tervezésénél érdemes a kollégáinkat a recepción megkérdezni, hogy ők mit javasolnak, hogy mikor, vagy mikor lenne úgy csöndesebb időszak, hogy kényelmesebben tudnak szoba típust is választani, vagy egyágyas, kétágyas, vagy akár négyágyas szobák közül, mert abban, ezekben az időszakokban mi is egyébként árkedvezménnyel próbáljuk a vendégeket, hogy mondjam, Rómába csalni. Ez azt jelenti, hogy vannak nyári és téli kedvezményeink is. Egyébként meg ugye zarándokok számára, akik zarándoklevéllel igazolják azt, hogy vallási okokból is jönnek Rómába, számukra is mindig kedvezményt tudunk biztosítani.
5: Az adottságai a két zarándokháznak sokban hasonlóak és sokban különböznek. Például a Szent István háznál hátrány, hogy a tömegközlekedéssel a városba, a város szívébe nehezebb bejutni, viszont még egy busz is befér a parkolótokba, tehát hogyha egy plébánia vagy egy énekkar elindul Budapestről és nem repül, akkor a Szent István háza nyerő.
6: Így van. Sőt, nem egy busz, hanem három busz is befér a Szent István háznak az udvarába. Az azt jelenti, hogy nem csak magánszemélyek számára, ez mind a két házra érvényes, tudunk autóparkolásra teszi, ameddig hely van, biztosítani zárt kertben, hanem buszok számára is, ami mindenképpen a Szent István házat előnyben részesíti. Sajnos az utazás szervezők alábecsülik azt, hogy van egy busz, esetleg a busszal érkeznek a kezükben, már bonyolultnak tűnik, meg drágának tűnik, de mégis néha sokkal kényelmesebb és megéri a turista buszokat úgy is használni, hogy a behajtási engedélyeket a belváros széléig kifizetve 40-50 főt sokkal egyszerűbb és biztonságosabb a belváros szélén, tehát mondjuk a Vatikán közelébe, a Kolosszeum közelébe letenni, este pedig fölvenni és hazahozni, mert ugye hát a római tömegközlekedés, de ez vonatkozik a metrótól kezdve mindenre, azért elég kaotikus, az utóbbi 20 évben nem hogy fejlődött volna, hanem inkább egy kicsit zsúfolt, nehézkes. Magánemberek számára könnyen tudjuk mondani, hogy mikor melyik buszra érdemes fölpattanni, de csoportok esetében mindenképpen javasoljuk azt, hogy próbálják meg kiszámolni, fölmérni azt, hogy a behajtási engedélyekkel, ennek több fajtája van, legalább egy forgalmasabb metroállomáshoz eljutni busszal, mert azzal a vendégeknek a kényelem érzetét is fokozni tudják, lerövidíthetik a bejutást, nem kell mondjuk egy forró busz megállóban rácsorogni a 30 fővel, hogy megérkezik a busz, vagy nem érkezik meg a busz.
5: Viszont a Redemptoris Mater zarándokház az 6 perc vagy 8 perc gyaloglás távolságra van egy metró végállomástól, tehát abból a szempontból ez nagyon kedvező, ott a Vatikán mögötti domboknál. És hát a Szent István házban ezek szerint három busznyi hálóhelyetek is van, tehát akkor az sokkal nagyobb. Mekkorák a házak?
6: A Szent István háznak az összbefogadó képesség az 106 fő, tehát az nem három busz, de három busz elfér az udvarról, hogyha arról van szó. A másik házunk pedig az 48 főt képes befogadni, tehát az a villamáter bár közelebb van a belvárosi forgalomhoz, tehát a forgatókhoz a metró miatt, de sokkal kisebb, emiatt az nem igazán nagy csoportok számára, hanem inkább kisebb csoportok, akár lelki gyakorlatos csoportok, baráti társaságú, nagyobb családok számára ajánlanánk, mert ott tényleg nagyobb turistabusszal a szálláshelyet nem lehet megközelíteni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy oda a busz nem tud fölmenni az utolsó 300 méter, ez egy olyan szűk utcácska, amiben mondjuk egy turista busz nem tud behatolni. Emiatt a Szent István ház, amelyiknek sokkal nagyobb a kertés és egy hatalmas zöld övezetben található, ugyanakkor egyáltalán nem reménytelen, hogy este, anélkül, hogy valaki bemenne a történelmi városmagba, Rómában érezze magát, mert a környékünk, tehát a Szent István ház környéke is tele van, kisebb-nagyobb éttermekkel, egy forgalmas sugárút húzódik a ház alatt még 300 méterre, tele üzletekkel, kávézókkal. Tehát nagyon mediterrán és, hát hogy mondjam, római hangulatot tud biztosítani a Szent István ház környéke is, anélkül, hogy valaki a Kolosszeum tövébe nyomorogna a többi turistával egy-egy kisebb étteremben.
5: Említetted a vacsora lehetőséget, szögezzük le, hogy reggeli az mindenkinek van.
6: Így van. Tehát a szállásdíjban a reggeli az benne foglaltaték, azt igazából nem is lehet lemondani, ezt nem kezeljük külön árként. Amit külön kell számolni egy-egy az árainknál, az a turista adó, idegenforgalmi adó, mert ezt ugye külön kell számlázni, ezzel nem a mi bevételünk, hanem az a városnak a bevétele, és akkor ezen felül, hogyha valaki csoportos étkezést igényel nálunk, ebédet vagy vacsorát, akkor annak külön árazásai vannak, de erről a recepción lehet alkudozni, a recepción lehet kialkudni, hogy mikor és milyen típusú vacsorát szeretnének.
5: A Szent Évre való fölkészülés során és a Szent Évben csináltunk a Katolikus Rádiónak a te segítségeddel bejárást a négy pápai bazilikában, a Santo Stefano Rotondóban, a Mária Maggiore melletti két gyönyörű szép
6: Santa Prassede és a Pudenziele.
5: Igen. Tehát már a rádió hallgatói hallhatták a hangodat és a szakértelmedet, nagyon jó vezetéseket tartasz. Mely templomokat ajánlod még, amivel gazdagíthatnánk a lélekben zarándokolók ismereteit, illetve kettcsinálást? Hova mennénk el?
6: Jó, hogy kérdezed, mert a Szent Évnek van egy nagyon sajátos és nagyon pozitív hozománya, az, hogy a kisebb bazilikákat is felújították a tér folyamán. Hát sajnos a Szent Évben kezdték el beállványozni, de most nagyjából kezdik lebontani az összes kisebb bazilikában az állványzatokat. Hát én mindenképpen ajánlom, hogy ez könnyen megközelíthető, közel van a Kolosszeumhoz és a Szent Kelemen bazilikáját, aminek ugye egy nagyon szép régészeti, hát hogy mondjam, sajátossága is van, hogy a bazilika alatt két szinten egy késő, tehát korakeresztény, illetve az alatt pedig egy császárság korabeli épületegyüttest is föltártak, ami a római legendák szerint Róma IV. Püspökének, Szent Kelemen pápának a lakhelye volt. Gyönyörű mozaikokkal rendelkezik, azt hiszem ennek a felújítása most a hetekben végződik. Aztán ugyanígy lehet, hogy még éppen újítják, de érdekes lesz mindenképpen a nyár végétől, a falakon kívüli Szent Ágnes templom.
5: Ó, az gyönyörű! Ott laknak azok az apácák, akik a palliumnak a anyagát szövik.
6: A Szentecsecs hírja, bocsánat, hogy így pontosítalak, a Szentenyézébe csak megáldják a bárányokat, amelyeknek levágják a szőrét, tehát ugye, és ebből a gyapjúból készítik aztán a Szentecsecsíria korosztor bence és apácái az úgynevezett palliumot, ami ugye a metropolitáknak, tehát a metropolita érsekeknek a liturgikus dísze, amit ugye Szent Péter sírján szokás megáldani pontosan június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén.
5: Ami munkaszüneti nap és ünnep Rómában.
6: Így van, úgyhogy ha sorba vesszük ezeket a kisebb, de nagyon fontos és nagyon látványos bazilikákat, akkor mindenképpen ajánlom a Szent Kelemen bazilikát,

0: templomról beszéltünk, a falakon kívüli Szent Ágnes templomról, de ehhez mindenképpen érdemes, oda metróval is ki lehet most már jutni, a B1-es, ami oda kivisz.
1: És ott van mellette a piac.
0: Santa Costanza, az Konstantin lányának a mauzóléuma, ami a 4. századi ókeresztény templomépítkezésnek az egyik legszebb példája. Egy kör alakú, dupla, oszlopsorral rendelkező kis kisebb méretű ókeresztény épületről van szó, aminek viszont a mozaikai 4. századia. És nagyon-nagyon szép az, hogy ugye ugyanabban a térben Krisztust kétfajta arccal jelenítik meg, tehát két ábrázolás típusát lehet látni. Krisztus, mint a filozófus, a hosszú hajó és hosszú szakállas, ahol sötét tónusokat kap Krisztusnak az arca, tehát a haj, sötét haja van. Viszont a másikon pedig Krisztus, mint a szép, az Apollóra emlékeztető szép ember. Az azt jelenti szakáltalan, hosszú, szőke hajú Krisztus kék szemmel, ami érdekes, hogy ugyanabban a térben két krisztológiai értelmezést lehet látni. Közben már, ahogy elbúcsúzunk, tovább pörgött az agyam, és lenne még egy néhány hasonló templom, amit szíves odajánlanék. A falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika
1: például. A San Lorenzo, gyönyörű. És az azért is érdekes, mert a Verano temető ott van mögötte, ahol számos magyar sír van, a máltai lovagoknak van egy sírkertje, és Apor Gábor, Apor Vilmos fivére, aki vatikáni követ volt, ott van eltemetve például. És valamelyik pápának a síremléke is ott van a Szent Lőrinc bazilika bejáratánál.
0: Egész pontosan a bejárati hajóban Alcide de Gasparinek van a síremléke.
1: Ja, igen. Igen.
0: A bazilika hátsó részében pedig a kriptájában 9. Piusznak van a sírja.
1: Aki már boldoggá van avatva, és de Gasperinek a boldoggávatása zajlik, ő a keresztény demokrácia nagy alakja Adenauerral és Schumannal együtt, tehát azt is érdemes megtekinteni. És 12. Pius a bombázások során egy kis fiattal érkezett oda, egy Topolinóval, hogy meglátogassa a bajba jutott embereket, tehát csoda történetek vannak.
0: Igen, tehát a Róma lebombázása után Pius, 12. Pius oda megy ki, amikor lebombázták a San Lorenzo negyedet, és akkor fogadta, illetve hát, hogy mondjam, együtt imádkozott a szerencsétlenül járt emberekkel, mert ennek a bombázásnak a során több száz ember is meghalt.
1: Viszonylag szerencsés volt Róma, mert azt hiszem ez az egy bombázás volt a második világháború alatt, mert azért egy védett város volt, és ezt valamilyen szinten mindenki tiszteletbe tartotta. Nagyon szépen köszönöm, Terdik Sebestyénnel beszélgettünk, a római két magyar zarándokház igazgatójával. Szent év után is van élet Rómában ezek szerint. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a Világegyház.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Antonio Vivaldi D-dur manchesteri szonátájának Andante tételét Andrew Manz, Nigel North és John Toll adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. június 10-e, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A békéről és az összefogásról szólt 14. Leó pápa üzenete Barcelonában. Átfogó oktatási reformot hirdetett az oktatási tárca. Még több mint 170 ezer autó tulajdonos nem rendezte az idei gépjármű adót. A kisebbségi jogok és a magyar közösséget érintő kérdések is szóba kerültek a romániai kormányalakításról folytatott egyeztetéseken. A békéről és az összefogásról szólt 14. Leó pápa üzenete Barcelonában, miközben gyászba borult a mozambiki katolikus közösség egy püspök halála miatt. A katolikus Caritas közben a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére indított gyűjtést. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
3: Az egység és a béke melletti kiállásra buzdította a híveket 14. Leó pápa Barcelonában, számolt be róla kedden a Vatican News. A katolikus egyház fő a Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházban arról beszélt, a háborúktól és megosztottságtól sújtott világban a keresztények feladata az egyetértés, a befogadás és a testvériség erősítése. Hangsúlyozta, hogy az egyház erejét az egység adja, ezért a hívőknek a közösség és a béke hiteles tanúságtevőivé kell válniuk. Közben tragikus körülmények között életét vesztette Osorio Sitora Alfonso, mozambiki püspök. A Magyar Kurír beszámolója szerint a Kelimánei Egyházmegye 71 éves főpásztorát mellkasi lőtsérüléssel találták holtan rezidenciáján. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. A mozambiki államfő pótolhatatlan veszteségnek nevezte az egyházi vezető halálát, míg 14. Leó pápa imádságáról biztosította a híveket és az erőszak megszüntetésére szólított fel. Adománygyűjtést indította a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak megsegítésére a katolikus Caritas, közölte a segélyszervezet rádiónkhoz eljuttatott közleményében. A június 8-ai 7,8-es erősségű földrengés Mindanao szigetén legalább 36 ember életét követelte, több mint 160-an megsérültek és csaknem 146 ezer embert érintett. A katasztrófa jelentős károkat okozott az infrastruktúrában, miközben a mentést és a helyreállítást is több száz utórengés nehezíti.
0: Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. A magyar-német kapcsolatok aktuális kérdéseiről tárgyalt Berlinben Orbán Anita külügyminiszter és Johann Wade full német külügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán azt írta, megkezdték az őszi német-magyar fórum előkészítését, amely fontos állomása lehet a kétoldalú párbeszédnek. A tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energiaügyekért felelős miniszterek is egyeztetnek majd egymással. Átfogó oktatási reformot hirdetett az oktatási tárca, amely a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat is érintené. Lannert Judit tárcavezető szerint a kompetencia mérések alapján ezek az intézmények nem nyújtanak nagyobb pedagógiai hozzáadott értéket, csupán a társadalmi elit korai kiszelektálását és pozíciójuk biztosítását szolgálják. A Kerengőben Lesti Árpád politikai elemző véleményét kérdeztük.
4: Ha van 2-3 olyan ügy, amit az elmúlt 16 év után a választópolgárok módosítani akartak, akkor ugye az egészségügy és az oktatási rendszer egészen biztos, hogy benne van. Tehát az, hogy az oktatási tárca hozzá akar nyúlni az oktatási rendszerhez, ez teljesen legitim elképzelés, semmiféle kritikát én azt gondolom, hogy emiatt senki nem fogalmazhat meg. És hogyha jön egy új politikai erő, akkor azt gondolját, hogy és a saját képére próbálja, és jobbá akarja tenni a saját elképzelései szerint az adott alrendszert. Amit itt egyelőre látunk, és amiről most a közbeszéd foglalkozik, ez ugye az elitiskolák, tehát a 6 és a 8 osztályos gimnáziumoknak a helyzete. Én azt hiszem, hogy ha valami jól működik, akkor azzal azért óvatosan kell bánni, márpedig ezek az iskolák azért nem működtek rosszul. Tehát, hogyha megnézzük akár csak azt, hogy a kormányzatnak a tagjai közül ki hova járt középiskolába, azok közül, akiket most a Tisza előre emelt, azért láthatunk olyan személyeket, akik pont ilyen intézményekből kerültek elő. Tehát úgy hiszem, hogy lenniük kell olyan személyes tapasztalatuknak, amit be fognak tudni vinni az átalakítások során. Meglátjuk, hogy amikor ez elkerül mondjuk a törvényhozás elé, és ténylegesen elkezdődik róla egy tárgyalás, akkor mi lesz a végső verzió, amit meg is szavaznak, és nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk a Tisza 140X képviselője erről hogyan fog szavazni, és hogyan fog vélekedni, mert eddig többnyire azt láttuk, hogy a kormányzat egy-két szereplője szólal meg, általános politikai témákban jó esélye csak a kormányfő, de nem látjuk, hogy a képviselők, akik lenn lesznek a mezőn és ténylegesen a végeken a választópolgárokkal találkoznak, azok hogy élik mindezt meg, hogyha mondjuk kiderül, hogy a szomszédja egyébként a gyerekét egy 8 osztályosba járatja éppen azért, hogy jobb minőségi oktatást kapjon vidéken, mint amit az állami normál körülmények között 12-8+4 évben kapna, akkor az utána hogy fog neki köszönni? Na, ezek lesznek azok a pillanatok, amikor szintén érdekes fordulatok történhetnek.
0: Az új kormány első heteiről Lesti Árpád és Huber Sebastian politikai elemzőkkel bővebben a 22 óra 4 perckor kezdődő Kerengő ismétlésében beszélget Pécsi Krisztina. Még több mint 170 ezer autótulajdonos nem rendezte az idei gépjárműadót, figyelmeztetett szerdán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A részleteket Kövér Tamás ismerteti.
3: Június 30-áig még kérhető az 5 havi pótlékmentes részletfizetés a gépjármű adóra, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV közleménye szerint jelenleg több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei adófizetési kötelezettségét. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók egyszerűen, akár néhány kattintással is benyújthatják kérelmüket a NAV mobil alkalmazásban. Az automatikus részletfizetéshez nem kell indoklást csatolni, és az adóhatóság a fizetési nehézség okát sem vizsgálja. A NAV arra figyelmeztet, aki nem fizeti be a gépjármű adót, és fizetési könnyítést sem kér, késedelmi pótlékot halmozhat fel. A tartósan rendezetlen tartozás miatt pedig akár a jármű forgalomból történő kivonására is sor kerülhet. A likviditási gondokkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést is kérhetnek. Az adóhatóság azt javasolja, hogy akik nem tudják egy összegben rendezni a tartozást, éljenek a rendelkezésre álló lehetőségekkel, így elkerülhetik a későbbi többletköltségeket, emelte ki a közlemény.
0: Új alapokra helyezné Németország és Magyarország együttműködését a két ország kormánya, jelentette ki a német külügyminiszter Berlinben. Az MTI tudósítása szerint Johann Wadephul Orbán Anita külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy ősszel német-magyar fórumot rendeznek, és erősítik a kormányközi kapcsolatokat. A politikus szerint a két ország között erős gazdasági együttműködés működik, évente mintegy 70 milliárd eurós kereskedelmi forgalommal. A német külügyminiszter üdvözölte a magyar-ukrán kisebbségvédelmi megállapodást is. Kétszer annyi drónnal és rakétával tud támadni az orosz hadsereg, mint Ukrajna, ismerte el Kijev. Nyíri Kata jelenti.
5: 1 milliós megyeközpontok, keleten Harkiv, délen Odessa volt az éjszakai harci drónok fő célpontja. Mindkét nagyvárosban jelentős a kár az energetikai rendszerben és lakótömbökben is. Több civil megsebesült. Az ukrán válaszcsapások az oroszországi Szamarai régióban lángba borítottak egy olajfinomítót, a Kaukázusban egy nagy kapacitású üzemanyagtározóban 15 tartály is kiégett. A kijevi vezérkar jelentése szerint az oroszok egy nap alatt kétszer annyi harci repülő szerkezetet vetnek be, mint Ukrajna. Ez szerint Moszkva egyszerre 650 drónt és 100 rakétát képes kilőni, amire Kijev legfeljebb 350 nagy hatótávolságú katonai repülőszerkezettel tud válaszolni. Sajtóbeszámolók szerint szárazföldön a frontszakasz 5 pontján tudtak előretörni az oroszok kedden. Egy nap alatt több mint 230 összecsapás volt a szemben álló felek között, ami a harcok intenzitásának állandósulását jelzi.
0: Jogerősen 7 év börtönbüntetésre ítélte a horvát felső büntetőbíróság Branimir Glavaš volt horvát tábornokot és egykori parlamenti képviselőt az 1991-ben Eszéken szerb civilek ellen elkövetett háborús bűncselekmények miatt. Az MTI tudósítása szerint a bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, amely szerint Glavaš felelős volt egy olyan alakulat működéséért, amely civileket hurcolt el, kínzott meg és ölt meg a horvátországi háború idején. Az ügyben 3 további vádlottat is szabadságvesztésre ítéltek. Béremelések maradhatnak el Szlovákiában, ha a kormány nem lép gyorsan a gazdaság élénkítése érdekében, hívta fel a figyelmet a Szlovákiai Munkáltatók Országos Uniója. A szervezet szerint a vállalatok egyre nehezebb helyzetben vannak. A részletekről Iski Ibolya tudósít.
6: A Munkáltatók Országos Uniója szerint csak a gazdaság élénkítő intézkedések után szabad elfogadni a jövő évi költségvetést. Az összeállításnál figyelembe kell venni azok anyagi hatásait. Szlovákiában a kieső költségvetési bevételeket az államnak kell állnia úgy, hogy saját magán takarékoskodik. Miroslav Király Varga, a szervezet elnöke elmondta, begörcsölt a gazdaság, a cégek félnek hitelt felvenni és beruházni. Mindezt a kormány konszolidációs intézkedései. Az adó és járulék emelések, a kedvezőtlen piaci fejlemények és az ezt követő bizonytalanság váltotta ki. A szlovákiai cégeket régóta terhelik a magas energiaárak, emiatt gyakran versenyképtelenek külföldön. A helyzet visszafordulása érdekében a társulás az egykulcsos adó visszaállítását javasolja a cégek és a magánszemélyek számára, valamint az áfa rendszer egyszerűsítését, a 3 különböző kulcs eltörlését. Egyúttal javasolják a bürokrácia jelentős csökkentését is, a szigorú munkajogi szabályozás lazítását, az újabb vállalati terhek helyett az állami kiadások lefaragását követelik. Az intézkedések kidolgozásánál készek együttműködni az állammal. A Munkáltatók Országos Uniójának alelnöke hozzátette, más munkáltatói szervezetekkel közösen már mintegy 200 intézkedési javaslatot adtak át a Szlovák Gazdasági Minisztériumnak, de azok többségével a többi minisztérium nem értett egyet. Az eredmény 11 intézkedés, amelyeknek bár lesz némi pozitív hatása a vállalkozói környezetre, de ezt nem lehet gazdaságélénkítésnek nevezni. Ez csak egy aprócska bürokrácia csökkentő csomag, tette hozzá a Munkáltatók Országos Uniójának alelnöke.
0: A kisebbségi jogok és a magyar közösséget érintő kérdések is szóba kerültek a romániai kormányalakításról folytatott egyeztetéseken. Az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke a kijelölt miniszterelnökkel tárgyalt, aki a parlamenti támogatás megszerzéséhez folytat konzultációkat a politikai szereplőkkel. A részleteket Gáspár Sándor ismerteti.
7: Első sikerét aratta Eugen Tomák kijelölt kormányfő, miután a romániai nemzeti kisebbségek képviselőitől ígéretet kapott, hogy támogatni fogják a parlamentben a beiktatási szavazáskor. Nyilvánosan eddig még senki más nem ígért neki támogatást, sem a liberálisok, sem az USZR, sem az RMDS. Eugen Tomák kedden este Zakariás Zoltánnal külön találkozott. Az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke nemrégiben kilépett az RMDS frakcióból, és független képviselőként ül jelenleg a román parlamentben. Zakariás Zoltán közösségi videójában jelezte, elsősorban a kisebbségi jogok kérdését vetette föl, hiszen Eugen Tomák 17 évet román kisebbségiként Ukrajnában töltött a születésétől kezdve. Tomák Zakariás szerint azt mondta, hogy lesznek elemek a kormányprogramban a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, és arról biztosította, hogy amennyiben megválasztjuk miniszterelnöknek, akkor nyitott és folyamatos párbeszédet szeretne folytatni ezekben a kérdésekben. Zakariás sem adott végleges választ, hogy támogatja vagy sem. Várja a végleges kormányprogramot és miniszteri listát, majd annak alapján dönt, akár csak az RMDS Kelemen Hunor nyilatkozata szerint. Ennél cifrább viszont a PSD legújabb nyilatkozata. Egymagában nem hajlandó támogatni. Elvárja, hogy a liberálisok és az USZERE is legalább részben támogassa. Tomák különben a harmadik szélsőséges pártból, a Podból kilépett képviselők Pácsé Béke nevű frakciójával zárta hivatalos tárgyalásai első fordulóját, de ez legtöbb 66 szavazatot jelenthet neki a szükséges 233-ból. Az AUR-ral és az SOS Romániával nem tárgyalt Tomák. Zakariás Zoltán a kisebbségjogok kapcsán konkrétan is firtatta a kormányprogramot Tomák kisebbségi ukrajnai gyermekévei alapján, de tudnunk kell, hogy romániai vezető politikusként Tomák a magyarokkal szemben eddig mindig ellenségesen lépett föl.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A történelmi egyháza képviselőinek, Zán Fábián Sándor a kárpátaljai református egyház püspökének, Demkó Ferenc görögkatolikus püspöki helynöknek, Molnár János római katolikus esperes plébánosnak az áldásával vette kezdetét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett gyereknap Tiszacsomán. Számol be írásában a Kárpáti Igazszó. A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségéhez közel 100 magyar civil és családszervezet tartozik 5 különböző nemzetrészben. Az eseményt a tavalyihoz hasonlóan civil bőrzével kötötték egybe, ennek keretében bemutatkozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem, a Rákóczi Egyetem szakképzési központja, a Prokultúra Subkárpátika civil szervezet, a Máltai Szeretetszolgálat, a Mátyás Corvinus Kollégium és még sokan mások. Köszöntötte az egybegyülteket Baracsi Zsuzsanna, a beregszászi konzulátus konzulja is, aki megjegyezte, azok a szülők, akik 3 és még annál is több gyermeket nevelnek szeretetben, hitben és magyarságban, a legnagyobb tiszteletet érdemlik. A Rákóczi Szövetség régi és hű támogatója a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek, ezért fontosnak tartotta azt is, hogy részt vegyen az Egyesület egyik legnagyobb ünnepségén. Június 8-án és 9-én immár 16. alkalommal rendezték meg Gombaszögön az Ipoly Arnold népmesemondó verseny országos döntőjét. A Csemadok országos tanácsának megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet főszervezésében a Hagyományok Háza Hálózat szakmai partnerségével megvalósult rendezvény a felvidéki magyar népmese egyik legjelentősebb seregszemléje, amely idén is a Gombaszögi völgy varázslatos környezetében várta a résztvevőket. A Folk Szöglet családias hangulatú helyszínén 2 napon át 74 mesemondó mutatkozott be, akik a magyar lakta régiók sokszínű népmesekincsét, tájszólásait és népi hagyományait hozták el a közönségnek. A részletes beszámolót a felvidék.ma oldalán olvashatják. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A várható időjárásról. Csütörtökön a napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, keleten ennél valamivel melegebb is lehet. Végül főbb híreink még egyszer röviden. A békéről és az összefogásról szólt 14. Leópápa üzenete Barcelonában. Átfogó oktatási reformot hirdetett az oktatási tárca. Még több mint 170 ezer autótulajdonos nem rendezte az idei gépjárműadót. A kisebbségi jogok és a magyar közösséget érintő kérdések is szóba kerültek a romániai kormányalakításról folytatott egyeztetéseken. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
9: 2026. június 10-e van szerda. Isten éltesse Margit és Gréta nevű hallgatóinkat. A Margit egy görög eredetű latin névből származik, jelentése gyöngy. A Gréta a Margaréta név több nyelvben használatos becenévéből önállósult keresztnév. Június 10-én az egyház Szent Margit skót királynőre emlékezik. A 11. században élt uralkodó nő mély vallásosságáról, jótékonyságáról és az egyház megújulásáért végzett munkájáról vált elismerté. Férjével, harmadik Malcolm skót királlyal együtt sokat tett a keresztény élet megerősítéséért. Kolostorokat alapított és támogatta a szegényeket. A keresztény uralkodó eszményképének tartják, ezért 1250-ben szentté avatták. Június 10-e a szecesszió világnapja. A világ számos országában ezen a napon rendezvényekkel, kiállításokkal és épületlátogatásokkal emlékeznek meg a századforduló különleges művészeti irányzatáról. A dátum nem véletlen, ezen a napon hunyt el a katalán Antoni Gaudi és a magyar Lechner Ödön, akik a szecessziós építészet két legismertebb alakjának számítanak. 1190. június 10-én a harmadik keresztes hadjárat során Kis-Ázsiában vízbe fulladt első Frigyes német-római császár, akit vörös szakálla miatt Barbarossa Frigyesként ismer a történelem. A Szentföld felszabadítására indult keresztes sereg egyik legtekintélyesebb vezetőinek halála súlyos csapást jelentett a hadjárat számára. A császár elvesztése után katonáinak jelentős része hazafordult, így a keresztes vállalkozás ereje számottevően meggyengült. 1880. június 10-én született Kafka Margit író és költő, a nyugat első nemzedékének egyik legjelentősebb alkotója. Tanárként kezdte pályafutását, miközben egyre több verse és novellája jelent meg. Legismertebb regénye, a Színek és évek, a gentry világ hanyatlását és a századforduló női sorsait ábrázolja. A Hangyaboly című művében saját zárdai élményeit dolgozta fel. Az első világháború végén, 1918-ban a spanyol nátha járvány áldozata lett, 12 éves fiával együtt. 1914. június 10-én született Habsburg Otto, az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó trónörököse. Életének nagy részét emigrációban töltötte, de mindvégig aktívan foglalkozott a közép-európai népek együttműködésének kérdésével. A II. Világháború után a pán-európai mozgalom egyik vezető alakja lett, később pedig hosszú éveken át az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott. Magyarországon különösen ismerté vált szerepe az 1989-es pán-európai piknik megszervezésében. 1918. június 10-én elsüllyedt az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb magyar építésű hadihajója, a Szent István csatahajó. A Fiumében épült modern csatahajó első és egyben utolsó harci bevetésére indult, amikor az otrántói szoros tengerzárának áttörésére vezényelt köteléket orosz torpedónaszádok támadták meg. Luigi Rizzo korvett kapitány két torpedója végzetes sérüléseket okozott a hajónak, amely néhány órával később elsüllyedt. A fedélzeten szolgáló mintegy 1000 tengerész többségét sikerült kimenekíteni, de 89 ember életét vesztette. A hajó pusztulását filmfelvétel is megörökítette, így ez az első világháború egyik legismertebb mozgóképes dokumentuma lett. 1926. június 10-én halt meg Antoni Gaudi, katalán építész, a szecesszió és a katalán modernizmus világhírű mestere. Nevéhez olyan különleges épületek fűződnek, mint a barcelonai Güell Park, a Casa Batlló vagy a máig épülő Sagrada Família Bazilika. Sajátos formavilága, a természetből merített motívumai és merész szerkezeti megoldásai alapvetően formálták a modern építészet fejlődését. Végül 1944. június 10-én a franciaországi Oradour-sur-Glane faluban a Das Reich SS páncélhadosztály katonái borzalmas megtorló akciót hajtottak végre. Miután a környéken tevékenykedő ellenállók elraboltak egy német tisztet, az SS alakulat összeterelte a település lakóit. A férfiakat külön helyszíneken géppuskázták le, a nőket és gyermekeket pedig a templomba zárták, majd az épületet felgyújtották. A mészárlásnak 642 áldozata volt. a romokat Franciaország megőrizte emlékhelyként, hogy örök figyelmeztetésül szolgáljanak a háború borzalmaira.
0: A mai múltidézőt Iványi Balázs készítette.

Giovanni Battista Csíri D-dur Gordonka versenyének második tételét Máté Balázs és az Aura Musicale adta elő. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzért ajánljuk föl, és imádkozzunk a szűzanya szeplőtelen szíve szándékára, imádkozzunk a gyermekeket váró édesanyákért, a Magyar Katolikus Rádió sorsáért, és hogy Isten szándéka szerint alakuljon, és imádkozzunk hallgatóink ima szándékának meghallgatásáért, a magyar családok megújulásáért, azon kívül diákjainkért, fiataljainkért, a világ békéért, utazókért, és a Gazdagréti Szentlélek Szeminárium tagjaiért, és vezetőiért, és betegek gyógyulásáért. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszony.

0: Így Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által,

0: Amen.
1: Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A béke és a testvéri szeretet megélésére buzdította a híveket 14. Leó pápa a katalánok legismertebb kegyhelyén, a Monserrati bencés apátságban, adta hírül a Vatikán News. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztények feladata a szeretet, a kiengesztelődés és a béke szolgálata. A katolikus egyházfő arra is figyelmeztetett, hogy a sértő beszéd, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztottság rombolja a közösségeket. 14. Leó pápa szerint a szeretetnek és az egységnek erősebbnek kell lennie minden megosztottságnál, ezért a híveknek a családokban, a társadalomban és az egyházban is a béke és a remény építőivé kell válniuk. Új ellátóhelyen bővült a székesfehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia, adta hírül a székesfehérvári egyházmegye, amelyet a Magyar Kurír is idéz. A szolgálata megújult Szent Kristóf plébánia épületében folytatja a közösségi és nappali ellátását. Az épületet Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg, aki úgy fogalmazott, az egyház küldetése, hogy a nehéz helyzetbe került emberek mellett álljon, és támogassa őket a felépülésben. A magyar felsőoktatás európai kapcsolatainak helyreállítását célzó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca szerint a változtatások lehetővé tehetik, hogy a magyar hallgatók és kutatók ismét teljes körűen részt vegyenek az Erasmus és a Horizont programokban, valamint hozzáférjenek a felsőoktatást érintő uniós forrásokhoz. A minisztérium közleménye szerint az egyetemi alapítványi fenntartói rendszer átalakításával erősödhet az intézményi autonómia és több döntési jogkör visszakerülhet az egyetemekhez. Szalai József, a kaposvári Csiky Gergely Színház korábbi szcenikai és műszaki igazgatója nyerte el idén a Gedeon József Amfiteátrum díjat, közölte a Szabadtéri Színházak Szövetsége az MTI-vel. Az elismerést a szakma egyhangú döntéssel ítélte oda a több mint 50 éve pályán lévő szakembernek, aki díszletezőként kezdte karrierjét, majd számos hazai színház munkáját segítette szcenikusként. A romániai lakosok közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és a magyarok közötti viszonyt, derült ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A Kolozsváron ismertetett felmérés szerint a megkérdezettek 60%-a együttműködőnek, míg 22%-a konfliktusosnak látja a kapcsolatot. A kutatás azt is kimutatta, hogy a válaszadók csaknem fele úgy véli, a romániai-magyar közösség hozzájárul a román politikai rendszer jobb működéséhez. A vizsgálat a kisebbségekkel kapcsolatos társadalmi attitűdöket és az AUR párt előretörésének hátterét is elemezte. Végül a várható időjárásról. Éjszaka nyugat felől hideg front vonul át az országon, amely többfelé esőt, záport és zivatarokat hoz. A Dunán túlon különösen délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak, jégesővel és viharos széllökésekkel. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. Harmadik rész.

0: A megnyitó előtti vidám hangulatban csak egy valaki volt iszonyú ideges, Súly Elemér. Most is rémülten szaladt elő, és kétségbe esetten nézte a nagy körhintázást, de megvárta a produkció végét, és csak akkor kezdte el a haját tépni, és az ebédlő felé taszigálni fiait. Pezsgőt, pezsgőt, és pitét, pitét, de gyorsan! Azzal leporolt az akóját, megigazította a nyakkendőjét, és sorban kezet szorított a nemzetközi versenyekről régóta ismerő súlyemelőkkel és edzőkkel. Némelyikkel még egymás nyakába is borultak, és barátságosan társalogva ballagtak be a nagy terembe, ahol kezdetét vette az igazi megnyitó ünnepség. Két ember, két icipici, nagyon elegáns, hegyesorrú, kóchajú, csokornyakkendős öregember azonban az egész ünnepséget végig zsörtölődte az egyik sarokban. A nagy mérgeskedésből ilyesfélék hallatszottak ki.
1: Nem szabványos, saját kezüleg mértem le, és nem szabványos, pedig benne van minden szakkönyvben a legelső lapok egyikén. Idézem. A dobogó nem nélkülözheti a bizonyos mérvű megemeltséget, ideális magassága fél yard és 4 inch, ami annyi, mint Craddock Bolton, a súlyemelés művészete, London, Weightlifters Incorporation 1882. És akkor itt ezek ne jöjjenek nekem azzal, hogy most nemzetközi vagy nem nemzetközi. Ó, a régi csupa karakter voltak még, nem úgy, mint ezek a krakillerek, ez a Chauvin, ez a Black & Decker, meg ez a Khabarov, na és a halkereki, az is megéri a pénzét. Birka, pásztorok, aktakukacok, lacikonyhások, nem úri emberek már, kontárok, dilettantizmus!
0: Az az igazság, hogy a két kis öregemberrel Súly Elemérnek már korábban is meggyűlt a baja. A vendégek közül még senki meg sem érkezett, ez a kettő már ott sertepertélt. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy a két bácsika nélkül nem igen lehetett súlyemelő versenyt rendezni, pláne nem nemzetközit. Súlyemelő versenybírók voltak ugyanis, nekik volt a legelőkelőbb minősítésük az egész országban, a nevüket pedig Hongkongtól Kaliforniáig, Ausztráliától Üzbegisztánig minden súlyemelő szövetségben ismerték. Ezzel együtt a versenynapok szép rendben követték egymást. Végül a 4 legerősebb maradt már csak versenyben Halkereki, Black & Decker, Khabarov és Laci. Sorra emelgették a súlyokat, amikor pedig épp a másik emelgetett, várták, hogy sorra kerüljenek, behunyt szemmel koncentráltak vagy imádkoztak. Valahányszor a súly annak rendje módja szerint a magasba lendült, a versenybírák összenéztek, megnyomtak egy gombot, a lámpa kigyulladt, és orfújás vagy elefánt tülkölésszerű hang hallatszott jelezve, hogy az emelés érvényes. Nem számított sikeres emelésnek, ha a versenyző elejtette a súlyt, ha nem vitte fel elég magasra, ha dülöngélni kezdett vele, ha túl szélesre terpesztette a lábát, vagy ha kilépett a poront közepére rajzolt négyzetből. Ilyenkor kezdhette az egészet előről, ha egyáltalán volt még lehetősége. Black & Decker egyszer csak rosszul fogta meg a súlyt, az kiesett a kezéből, és döngve elgurult a padlón. Aztán Khabarov is elrontotta, a súly erősebbnek bizonyult nála. A fény megint nem gyulladt ki. Halkerekit azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy ukmukfuk feladja a küzdelmet. Neki veselkedett, és minden erejét beleadva a feje fölé tornázta azt a rettenetes terhet. Sovány Laci következett. Ez volt az utolsó lehetősége. Ha a súlyt felemeli, új világrekordot állít fel, és legyőzi Sükör barátját. Ha nem sikerül, marad az ezüstéren. Szép fényes az is. Légyzümmögés sem hallatszott a teremben. Laci pedig szép nyugodtan, mintha csak edzésen lenne, odalépett, megfogta a súlyt, és tempósan felemelte. És várt. Fény sehol. Minden rendben. Várt. Fény sehol. Szegény Laci feje egyre vörösebb. Tartja a súlyt, majd összeroppan, és közben kétségbe esette néz a bírókra. Elaludtak volna. Fény sehol. Erre Laci ledobja azt a súlyt, és igazán dühösnek néz ki, olyan dühösnek, amilyennek még senki se látta. Mellkasa hullámzik, válla remeg, keze ökölbe szorul. A két kis öreg pedig kiáltozva, fürgén felszaladt az emelvényre, és elkezdte ide-oda cibálni azt a világbajnoki súlyt.
1: 2,5 inch jobbra, 0,2 yard balra, kontárok, dilettantizmus!
0: Laci nézte a két kis öreget, és valami gyűlni kezdett benne. Mindenki megrettent, nehogy az a nagy erős ember dühében véletlenül összetalálja morzsolni azt a két kicsi gyengét. Laci azonban, mintha csak edzésen lenne, odalépett, megfogta a súlyt, és tempósan, szabályosan felemelte. Mégpedig a két kis öreg emberrel együtt, akik ott kapálóztak a jobb és bal felőli korongokba kapaszkodva. A többi bíró közül valamelyik gyorsan észbe kapott, mert a fény hirtelen kigyulladt, az elefánt orrfúvásszerű trombita hang megszólalt. Laci ekkor szép óvatosan letette a padlóra a két bácsikát. A közönség majd megszakadt a nevetéstől, tapsolt és tombolt örömében. Az általános hangzavar közepette egyszer csak odalépett valaki az újjongó súlyelemérhez, bemutatkozott, és neki szegezte a kérdést. Please, lenne egy perc a számomra? Súlyelemér, aki azt se tudta, fiú-e vagy lány, persze azért még mindig fiú volt, kapásból rávágta. Hát hogyne, csak nem most. Péntek, 14 óra, megfelel? Hát hogyne, kiáltott a súlyelemér örömmámorban úszva, és már rohant is a dobogó felé, hogy annak rendje és módja szerint megölelgethesse a győztest. Gondolhatjuk, hogy a díjátadás sem maradhatott el, és Lajos egyszer sem rontott el a dolgát. Aznap minden érem hibátlanul nyakba került. A másnapi újságok címlapján pedig ott díszelgett Laci, az új világ csúcstartó, feje fölött a súllyal, két oldalt az arról lelógó két emberkével. Kövér Lajos éppen a Kövér Lajos utca környékén sétálgatott. Kövér Lajos gyakran sétálgatott a Kövér Lajos utca környékén. Mondhatni, csak ott sétálgatott, ezen a rövid szakaszon, amelyet nap mint nap végigjárt, már szinte minden házat, minden kapuhelyet ismert. Egyik nap azonban az egyik ház kopott falán, kopott táblára lett figyelmes, mely mintha már időtlen idők óta ott lenne, bár ő eddig még sosem vette észre. A táblára vésve csak ennyi állt. Lepoke! Kövér Lajosnak pedig fogalma sem volt róla, mit jelent ez. A kíváncsiság is erőst furdalta az oldalát. Ugyan melyiktek tudja, mi lehet az a lepoke? Leporolt kekszek egyesülete? Ledobott porcelán kereskedelmi egylet? Lepukkant pókok közgazdasági egyeteme? Kövér Lajosnak bizony csak eféle ötletek jutottak eszébe. Kövér Lajos határozott mozdulattal megnyomta a csengőt. A csengő alatti kis hangszóró zúgni kezdett, ám mielőtt Kövér Lajos bármit felhozott volna a mentségére, egy hegyke hang ezt kurjantotta. Bújj be! A kapuzárja zizegni kezdett. Lajosunk pedig belökte, és végig lépdelt a folyosó Pepita kövein. Egy apró emberke már várta, és mielőtt Lajos bármit felhozott volna a mentségére, szépen beljebb tessékelte. Erre! Egy hatalmas terembe értek, ahol nagy zaj volt, mert egy csomó ember ült valami rejtélyes kinézetű gépek mellett, és elmélyült figyelemmel dolgozott. Az apró emberke izgatottan dörzsölgette a kezét, majd tapsolt egyet, mire mindenki abba hagyta a munkát. Ahó, emberek, megjöttek az új fonalak! Egy szempillantás alatt mindenki kikászálódott a gépe mögül, és kíváncsian körbe tolongták Lajost. Most látszott csak, hogy valamennyien csonkabonkák, bicegősek, ki a lábát húzza, ki a karját lengette, vagy a vállát tartotta furcsán közülük. Hányféle színt hozott? Piros ugye jött, piros is? Hát piros, nem, azt nem is, és kéket sem. Nem hozott kéket? Fölmet rá szigorúan valaki. Akkor hát miért hozott? A beálló csöndben Kövér Lajos tisztán, érthetően így szólt. Az az igazság, hogy semmilyet se hoztam. mert én nem vagyok funalas ember, alig, hanem összetévesztenek valakivel. Csak érdeklődni szerettem volna, ugyanis fogalmam sincs róla, mi az a lepoke. Vagy úgy, bólintott megértően a csöppember, majd intett Kövér Lajosnak, hogy kövesse őt, és egy zegzugos folyosón át bevezette az irodájába. Miután helyjel kínálta a vendégét, és maga is letelepedett vele szemben, így folytatta. A lepoke, a lepotyogott köművesek egyesülete. Már 4 éve működünk ebben a lakásban, amelyet egyik tagtársunk örökölt a nagymamájától. Maga nem is gondolna, mennyi kőműves potyog le az építkezéseken a magas állványokról. Úgyhogy valamit ki kellett találnunk, s azóta azt tekintjük életcélunknak, hogy derűs lábravalókkal lássuk el az emberiséget. Azzal az asztalra csapott egy kusarat, telistele 1000 féle, na jó, mondjuk csak 30 féle csíkos, kockás, pöttyös és másféle mintás, vidámabbnál vidámabb színű zoknival. Na hát, álmodozott Kövér Lajos, és beletúrt a kupacba, ugyanis szer és mód felett kedvelte a tarkazoknikat, mi több ilyenekből erős hiányt is szenvedett. És mondja csak, tette fel a kérdést óvatosan Kövér Lajos, ekkora lábra van-e valamiük? Azzal megmutatta hatalmas csülkét az apró embernek. Ó! Kiáltotta az meglepetten és felvillanyozva. Egy szabó centimétert halászott elő, majd fürgén lemérte Lajos lábát, az adatokat pedig feljegyezte egy papírosra. És milyen színben óhajtja uraságod?
2: Így hirtelen nem is tudom, habozott Lajos. Aztán mégiscsak előhalászott néhány kedves zoknit. Jöhetne ez a tehénfoltos, meg ez a piros vonalakkal tele cikcakkozott, meg ez a kígyó forma, amiknek szeme is van, aztán egy pepitát, az feltétlenül, és tetszik a kékpettyes sárga is.
0: Mit mondjak, Lajos, végül majdnem mindegyik fajtából rendelt egy párat. Kifelé menet, aztán Lajos a lépcsőházban összefutott egy szakállas fickóval, aki nagy doboz mindenféle színű gombolyagokat vitt nagy óvatosan. Lajos felvidult a gondolatra, hogy azokból talán már az ő zokniai is készülnek majd.

0: Lajos a Lepokéból a KLSSC-be igyekezett, egyszerűbben szólva hazafelé vette útját. Az iroda ajtón belépve Lajos meglepetten látta, hogy Sovány Lacin kívül még valaki ül az egyik karosszékben. Az illető energikus fiatalembernek nézett ki, középkék zakó és a lazac szín ing volt rajta, szívélyesen kezet rázott Lajossal, és Lajos elégedetten állapította meg, hogy átlagos termete ellenére jó erős kézfogása van.
1: Hello, Mr. Culver. A neve Mr. Paintek. Nice to meet you, Nathan Erwendek.
0: Lajos kérdő tekintete láttán elemér sietett megmagyarázni a dolgot. Mr. Paintek Amerikából érkezett, és nagyon érdekes ajánlata van a számunkra.
1: So, yes, Mr. Culver. Let me show you my versenyüket, és congratulálni tudok. Congratulations! Ebből a businessből azonban szerény véleményem szerint ennél sokkal többet ki lehetne hozni.
2: Hogyha többet? Hiszen Laci megnyerte a versenyt. És hogy business?
0: Értetlenkedett Kövér Lajos.
1: Nézze, Mr. Culver. Business vagy nem business, ezek csak szavak. Én azt mondom, üzlet. Ön azt mondja, lelkesedés. Oké, mindkettőnknek igaza van. A közös nevező, súly emelő világbajnokság. Understand?
2: Nem értem, vallotta be Kövér Lajos.
1: Nyilván ön előtt sem titok, hogy 2 év múlva súlyemelő világbajnokságot rendeznek. Eddig 2 város, Tokió és London jelentkezett rendezőnek, de a dolog még nem dölt el. Önöknek most olyan remek sajtójuk van, hogy az elképesztő.
0: Az a Mr. Paintek kinyitotta aktatáskáját, és a köztük áldogáló kisasztalka üveglapját beterítette a legkülönfélébb nyelvű újságkivágásokkal.
1: Nem is tudom, utoljára mikor foglalkozott ennyit a sajtos új emeléssel. Egy kis semfüleség, egy hips-hops maguk lehetnének a világbajnokság rendezői.
2: Na de honnan szerezzük a szemfülességet, kötötte az ebetakaróhoz Kövér Lajos. Mi csak a súlyemeléshez értünk, pontosabban ahhoz is csak a barátaim.
1: Önnek tökéletesen igaz, van, mi itt jövök én a képbe. Önök értenek a súlyemeléshez? Good. Én nem értek a súlyemeléshez. All right. Én értek az üzlethez. Good. Önök nem értenek az üzlethez. All right. Vagyis önök súlyt emelnek, tartják a kapcsolatot a szakmával, én meg megcsinálom a többét. Mindenki tegye, amihez ért. Ez az én filozófiám.
0: De az ilyesmihez rettentő sok pénz kell, tanáskodott Sovány Laci.
1: Önnek tökéletesen igaza van, ez az én dolgom. Nekem van tőkém, beleteszem, önöknek van tudása, beleteszik, and the machine runs. Már is megy a machina, és tell a pénz.
0: De mi nem akarunk pénzt, csak súlyt emelni, edzeni, versenyezni, vetette ellene súly elemér.
1: Ennek tökéletesen igaza van. Viszont én azt mondom, mi kell a súlyemeléshez? Edzőterem, súlyó, gépák, mérlegek. Mi kell ezekhez? Pénz, edzőterem beázik, súlyok tönkre mennek, gépek, mérlegek, elromlanak. Mi kell akkor? Még pénz. Utaznak versenyre? Well. Van valami útköltség, szállásdíj, nefeszítség. Pénz.
0: Igen, de kezdett volna bele Kövér Lajos.
1: Nos, én nyilván azt akarom mondani, miért is bízzanak bennem. Ki vagyok én? Valaki, aki az utcáról bejött. Erre is gondoltam. Íme $1000, csak úgy, előleg. Így hagyom máuknak, gondolkoznak és döntsenek. See you next time. Még találkozunk.
0: Azzal Mr. Paintek szépen letett az asztalra egy köteg amerikai pénzt, mindegyikükkel kezet rázott és kiment. A 3 jó barát elképedve nézett egymásra.
2: Hát ez miféle madár volt?
0: Kérdezte Kövér Lajos.
2: Fogalmam sincs. Csak annyit mondott, szeretne velem beszélni, és tessék, ez lett belőle. Fújt egy nagyos súlyelemért. Most aztán meg vagyunk áldva, pörgette végig a pénzköteket töprengbe Sovány Laci. Megegyeztek, hogy erre még alszanak egyet. De bizony az egyből kettő lett, a kettőből három, mégsem jutottak egyről kettőre. Hol azt gondolták, hogy Mr. Péntek nyilván szélhámos, és egy szavát se hiszik? Hol azt, hogy ilyen lehetőséget nem szabad elszalasztani? Mindeközben elkészültek Kövér Lajos zokniai, melyek zajos sikert arattak a KLSSC sportolói körében. A fiúk rögtön elkunyerálták kölcsönbe Lajostól az összeset. És minthogy súlyelemér sportolói állandóan versenyekre jártak, és sokszor még versenyezni is tarka zokniban versenyeztek, az összes többi súlyemelő is egyre csak azt kérdezgette tőlük, ugyan honnan szerezték pompás nagyméretű zokniaikat. Úgyhogy a Lepoke üzlete fellendült. Egyre több lógóorrú állványról leesett, kezelába törött kőművest tudtak foglalkoztatni, egyre több kötőgépet tudtak venni, és még néhány létráról lepottyant csonkabonka szobafestőnek is jutott munka náluk. Kövér Lajos nem is csak az egyre szaporodó megrendelések miatt járt el a lepottyogott kőművesekhez, hanem mert egyre jobban érezte magát közöttük. Már saját bögréje is volt, ami a Lepoke köreiben igazán előkelő társadalmi helyzetnek számított. A lepottyogott köműveseknél ugyanis minden nap délben egyszerre elhallgatott az összes gép zakatolása. Egy emberként húzták ki fiókjukat, kiki elővette nagyméretű füles poharát, és mentek a konyhába bögrebálozni. A konyha nem volt valami hatalmas, ám sok pad sorakozott benne, és ezeken szépen elfért mindenki. Kicsit úgy érezték magukat, mintha valami hatalmas, vízszintes, teljesen veszélytelen állványon ülnének, megint hasonlóan, mint fénykorukban. A bögrebálban kézről kézre jártak a bögrék, mintha valami futószalag szállítaná őket. Eleinte mind üresek voltak, míg nem szépen eljutottak az apró emberkéhez, aki amúgy a szépen csengő Miksa névre hallgatott, és egy hatalmas bödömből, hatalmas merőkanállal teletöltögette őket fahéjas, szegfűszeges tejával. A bögrék aztán így jutottak vissza gazdájukhoz. A teja mellé eledel is dukált, hol rizs felfújt, hol gulyásleves vagy lucskos káposzta, aszerint, hogy Miksának aznap éppen milyen kedve volt, vagy hogy mire beszélték rá reggel a piacon. Nos, ha még nem jöttünk volna rá, hogy ami Kövér Lajosunk nem akárki, most itt a megfelelő alkalom. A köművesek ugyanis ezidáig senkit nem fogadtak be az ebédlős körükbe. Jótevőjük Kövér Lajos azonban nap mint nap velük ehetett. És pontosan ilyenkor, evés közben vagy utána jutott az eszükbe a legtöbb remek ötlet, melyet aztán a kötőgép mellé ülve rögtön zoknivá is varázsoltak. Közben persze telt múlt az idő, és a KLSSC három fő erőembere még mindig nem jutott dűlőre Mr. Péntek ajánlatát illetőleg. Ma is telefonált, mondta gondterhelten súlyelemér. Kicsoda? Kérdezte egyszerre Kövér Lajos és Sovány Laci, akik gondterhelten üldögéltek foteljükben, és persze nagyon jól tudták, kiről is van szó. És mit mondtál? Kérdezték gyorsan. Hát a megoldást, hogy a súlyemelő fiúkat kell megkérdezni. Végül is az ő munkájukból jött létre ez a centrum. Nem dönthetünk csak úgy a fejük fölött. Összetrombitálták az összes izzadó, emelgető, lihegő fiatalembert. Fiúk, fontos dologban kell döntést hoznotok. Figyelmeztette őket súlyelemér, azzal töviről hegyire elmesélte az irodában történteket. Kedves barátaim, zárta le elemér beszédét Lajos, itt most nem is a pénzről kell döntenünk, hanem az életünkről. Ha megrendezzük a világbajnokságot, akkor két évig se éjjelünk, se nappalunk. Ha nem rendezzük meg, akkor dolgozunk tovább, mint eddig szép nyugalmasan. Ez a kérdés. Válasszatok. Sovány Laci majd számolja a szavazatokat. Ki mond igent a tervre? A kezek sorra emelkedtek, egyre több és több. Egy-két ellenszavazattal a teljes csapat a Kövér Lajos utcai világbajnokság megrendezése mellett voksolt, így aztán hatalmas éjjenzés, füttyentgetés és tapsvihar töltötte be a KLSS C-termeit.
3: Lackfi János, Kövér Lajos színre lép. A harmadik rész hangzott el. Felolvasta Revicki Gábor, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, dramaturg Harangozó Eszter, rendezte E. Román Kata.
4: A nap lement, az éj beállt, álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek, ámen.
3: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Rátonyi Sára, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A béke és a testvéri szeretet megélésére buzdította a híveket 14. Leó pápa a katalánok legismertebb kegyhelyén, a Monserrati bencés apátságban, adta hírül a Vatikán News. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a keresztények feladata a szeretet, a kiengesztelődés és a béke szolgálata. A katolikus egyházfő arra is figyelmeztetett, hogy a sértő beszéd, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztottság rombolja a közösségeket. 14. Leó pápa szerint a szeretetnek és az egységnek erősebbnek kell lennie minden megosztottságnál, ezért a híveknek a családokban, a társadalomban és az egyházban is a béke és a remény építőivé kell válniuk. Új ellátóhelyen bővült a székesfehérvári Rév szenvedélybeteg segítő ambulancia, adta hírül a székesfehérvári egyházmegye, amelyet a Magyar Kurír is idéz. A szolgálat a megújult Szent Kristóf plébánia épületében folytatja a közösségi és nappali ellátását. Az épületet Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg, aki úgy fogalmazott, az egyház küldetése, hogy a nehéz helyzetbe került emberek mellett álljon, és támogassa őket a felépülésben. A magyar felsőoktatás európai kapcsolatainak helyreállítását célzó törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca szerint a változtatások lehetővé tehetik, hogy a magyar hallgatók és kutatók ismét teljes körűen részt vegyenek az Erasmus és a Horizont programokban, valamint hozzáférjenek a felsőoktatást érintő uniós forrásokhoz. A minisztérium közleménye szerint az egyetemi alapítványi fenntartói rendszer átalakításával erősödhet az intézményi autonómia és több döntési jogkör visszakerülhet az egyetemekhez. Szalai József, a kaposvári Csiki Gergely Színház korábbi szcenikai és műszaki igazgatója nyerte el idén a Gedeon József Amfiteátrum díjat, közölte a Szabadtéri Színházak Szövetsége az MTI-vel. Az elismerést a szakma egyhangú döntéssel ítélte oda a több mint 50 éve pályán lévő szakembernek, aki díszletezőként kezdte karrierjét, majd számos hazai színház munkáját segítette szcenikusként. A romániai lakosok közel kétharmada szerint együttműködés jellemzi a románok és a magyarok közötti viszonyt, derült ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Székelyföldi Közpolitikai Intézet közös kutatásából. A Kolozsváron ismertetett felmérés szerint a megkérdezettek 60%-a együttműködőnek, míg 22%-a konfliktusosnak látja a kapcsolatot. A kutatás azt is kimutatta, hogy a válaszadók csaknem fele úgy véli, a romániai-magyar közösség hozzájárul a román politikai rendszer jobb működéséhez. A vizsgálat a kisebbségekkel kapcsolatos társadalmi attitűdöket és az AUR párt előretörésének hátterét is elemezte. Végül a várható időjárásról. Északa nyugat felől hideg front vonul át az országon, amely többfelé esőt, záport és zivatarokat hoz. A Dunán túlon különösen délnyugaton heves zivatarok is kialakulhatnak, jégesővel és viharos széllökésekkel. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Nyár van, utazásokat tervezünk, akár külföldre, akár itthon, a Balatonhoz, vizekhez, hiszen a víz mindig felüdülést nyújt nekünk. A mai alkalomra Mesterházi Mónikának, a kortárs írónak, költőnek a Vizek című versét választottam. Lassú növényektől sötétzöld olasz folyók, Verona köveken bugdácsoló opálüveg kék vize, a Komói tó, amely magába nyelte a nagy fekete hegyeket, nem sokkal messzebb, lombosabb tükrű társa, titok nélküli hullámos homokpart és lagúnás tengervilág. Éjjel a tenger oldalt rohanó menyétfutású fehér hullámai, a Az édesízű Balaton, fehéres zöld, vad hegyi patakok, a talajt fénylő szakállá mosó tufás vízfolyás, a sejmes zöldes barna Duna, és mennyi csempés uszoda, mennyi vízpart őrzi és értelmezi tekintetem, hány kilométert leúsztam, hogy nyugvó pontra érjek. Mesterházi Mónika Vizek című verse az emlékezet, az identitás, az önkeresés költeménye. Első pillantásra ez a szöveg különböző tavaknak, folyóknak és tengereknek a lírai felsorolásának tűnik. Valójában egy belső utazást rajzol meg a vers, amelyben a víz nem pusztán természeti elem, hanem az én alakulásának és önértelmezésének közege. A vers szerkezetét is a felsorolás határozza meg. A lírai én egymás után idézi fel az általa látott vagy megélt vizeket. Olasz folyókat, Verona opálkék vizét, a Kómói tavat, a tengert, a Balatont, a hegyi patakokat, a Dunát és végül az Uszodát. Ezek a helyszínek földrajzilag távol esnek egymástól. Mégis a versben azt látjuk, hogy egyetlen emlékezeti térben kapcsolódnak össze. A költő nem mondatokban, hanem képekben gondolkodik, a vers tehát inkább egy asszociációs lánc, mint egy lineáris történet. A különböző vizek felidézése olyan, minthogyha egy életút állomásai villanlának föl egymás után. A vers egyik legszembetűnőbb sajátossága a nagyon gazdag színvilága. A vizek sötétzöldek, opálüvegkékek, fehéres zöldek, zöldes barnák. A színek nem csak leíró funkciót töltenek be, hanem mindegyik valamilyen érzelmi töltettel is rendelkezik. A sötétzöld olasz folyók nyugalmat és mélységet sugallnak. Az opálkék veronai víz valami különös, szinte mesebeli szépséget idéz, ugyanakkor benne van valamiféle átláthatatlan titokzatosság is. A zöldes-barna Duna a hazai táj ismerőségét hordozza. A színek által a táj személyessé válik. Nem objektív földrajzi helyekről van itt szó, hanem olyan helyekről, amelyek a líraién emlékezetében élnek, ezek a látványok, ezek a színek, mind-mind a líraién belső érzelmeinek a tükörképeivé válnak. Minden formája a víznek mozgásban van. A veronai víz köveken bugdácsol. A tenger hullámai oldalt rohanó mennyit futásúak. A patak fénylő szakállá mossa a talajt. Ezek a megszemélyesítő és metaforikus képek elevenné teszik a természetet. Különösen izgalmas a mennyét futású fehér hullámok, hiszen egyszerre érzékelteti a hullámok gyorsaságát, kiszámíthatatlanságát és ugyanakkor a játékosságát. A víz tehát ebben a versben nem statikus háttér, hanem nagyon is aktív szereplője a versnek. A költemény végére a tájleírás fokozatosan önreflexióvá alakul. A beszélő már nem csak a vizekről beszél, hanem saját viszonyáról is hozzájuk. Mennyi vízpart őrzi és értelmezi tekintetem, olvassuk a versben. A vízpartok tehát nem egyszerűen emlékhelyek, hanem a személyiség tükrei. A tájak, mintha megőriznék a líraién múltját, és segítenek is értelmezni azt. A víz az irodalomban mindig valamiféle tükröződésnek a szimbóluma, itt azonban nem csak a külvilág tükröződik benne, hanem maga az emberi tudat is. A vers zárása váratlanul nagyon személyessé és filozófikussá válik. Hány kilométert leúsztam, hogy nyugvópontra érjek? És ráadásul ez a nyugvópont az úszó medencében történik. Mennyi csempés uszoda, ahogy fogalmazza itt a vers végén a beszélő. Ez az uszoda átmenetet képez a nagy természeti vizek és a személyes életvilág között. Eddig folyókat, tavakat, tengereket, patakokat sorolt fel a vers, vagyis olyan természetes vizeket, amelyek a szabadság, a távolság és az utazás élményét hordozták. A csempés uszoda azonban már emberalkotta tér, míg a Komói tó, a Balaton vagy a Duna földrajzi helyekhez kötődik, az uszoda bárhol lehet, a mindennapi élet, a rendszeres mozgás és a gyakorlás színtere. A csempés jelző különösen is érzékletes, hiszen a hideg, kemény, mesterséges környezetet idézi fel, amely éles ellentétben áll a természetes vizek gazdag színeivel és változatosságával. Ugyanakkor az uszodák nem idegen testként jelennek meg itt a felsorolásban. Azért fontos ez, mert a vers végére az úszás motívuma lesz a meghatározó. Hány kilométert leúsztam, hogy nyugvó pontra érjek? Ezt a hatalmas távolságot a líraién nem a természetes vizekben tette meg, hanem nagyrészt éppen azokban a csempés uszodákban, amelyek a kitartó munka, az önfegyelem és az ismétlődés helyei. Így az uszoda szimbolikus jelentést kap. A természetes vizek élményeivel, emlékeivel, a világban való bolyongásnak a szimbólumával szemben az uszoda, mintha a tudatos önalakításnak a terepévé válna. A vers záró gondolatának fényében így tehát az önismerethez és a lelki egyensúlyhoz vezető út nem csak a különleges utazásokból áll, hanem a hétköznapi monoton erőfeszítésekből is. Így tehát a vízpartok és az uszoda együtt válnak az életút metaforájává. Az egyik a kalandot és a tapasztalatot, a másik a kitartást és az önfegyelmet jelképezi. Minthogyha a nyugvóponthoz mindkettőre szükség lenne. A csempés uszoda motívuma a vers végén összeköti a külső utazást a belső fejlődéssel, és éppen ez a csempés uszoda lesz az, amely mélyebb jelentést ad a zárósoroknak. A versben egyetlen egy írásjel sem található, miközben az egész vers mozgalmasságot sugall a vizek mozgásán keresztül, a vers végére hány kilométert leúsztam, hogy nyugvó pontra érjek, azzal, hogy nincs lezárás, azt is sugallja, hogy ez a folyamat nem zárult le, hogy újra és újra ismétlődik, nyitva marad a történet, nem egy lezárt életútról beszélünk. Vizek, amelyek bennünk élnek, vizek, amelyek bennünket tükröznek, úszoda, amely a kitartást, a küzdelmet szimbolizálja az élettörténetünkben. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép estét kívánok Önöknek.
2: Mihály Janikót hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben József Haydn 45. szimfóniájának első, második és harmadik tétele csendül fel, a Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik.

0: Joseph Haydn 45. szimfóniájának első, második és harmadik tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játékában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! A hangolóban most a 2006-ban bemutatott nagy sikerű film a Dreamgirls betétdalai következnek. A film alapjául az azonos című 1981-es Broadway musical szolgált, melyben egy női énektrió, a The Dreamettes sorsát követi nyomon a 60-as, 70-es években. A film főbb szerepeiben Jamie Foxx, Beyoncé, Eddie Murphy, Jennifer Hudson és Danny Glover látható. A most következő zenei összeállításhoz jó szórakozást kíván a szerkesztő Varga Ramóna.
3: Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams.

0: A hangolóban a 2006-ban bemutatott nagy sikerű film a Dreamgirls betét dalaiból válogattunk. A dalokat olyan sztárok szólaltatták meg, mint Jamie Foxx, Beyoncé, Eddie Murphy vagy Jennifer Hudson. A szerkesztő Varga Ramona volt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás, a szerkesztő Rátonyi Sára. A megbocsátásról és az újrakezdés lehetőségéről beszélt 14. Leó pápa egy Barcelona közelében működő büntetés végrehajtási intézetben, számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, Isten szeretete és irgalma mindig nagyobb az ember hibáinál, ezért senki sem vesztheti el a reményt. A Szent Atya arra bíztatta a fogvatartottakat, hogy nem múltbeli tévedéseik határozzák meg identitásukat, hanem a megtérés, a jóvátétel és a kiengesztelődés útját keressék. A pápa elismeréssel szólt a börtönlelkészek és önkéntesek szolgálatáról is. Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. Első alkalommal rendezik meg a hétvégén a Keleti Ágnes emlékverseny Török Bálinton, ahol csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó lép szőnyegre, közölte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség az MTI-vel. A kétnapos eseményen 116 csapat indul, a szabadidős sportolóktól az élversenyzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát. Az emlékverseny a tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes előtt tiszteleg, derült ki a beszámolóból. Csütörtöktől 3 napon át könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Győrben, közölte a Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér az MTI-vel. A rendezvénynek a Kisfaludi Károly könyvtár ad otthont, miközben a Baross Gábor úton könyvvásár is működik. A programban többek között író-olvasó találkozók, dedikálások és családi foglalkozások szerepelnek. Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a szerbiai kőolajipari vállalat, amelyet orosz tulajdonosi háttere miatt amerikai szankciók sújtanak. Az MTI információi szerint a vállalat jövőjéről továbbra is tárgyalások zajlanak, miután a MOL csoport megállapodást kötött az orosz Gazpromneft tulajdonrészének megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok korábban június közepéig engedélyezték az egyeztetések folytatását. Nem vezet be beutazási korlátozásokat a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőkkel szemben Belgium az ebola járvány miatt, jelentette be Frank Wadenbroek, belga egészségügyi miniszter. A politikus szerint a járvány megfékezésének leghatékonyabb módja az érintett térségben végzett intézkedések és az utazók szűrése. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok belgiumi nagykövete a kongói állampolgárok beutazásának felfüggesztését kérte. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 17-től a 19. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran, fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imás gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdított a pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así porque Déu m'ha donat una segona oportunitat y li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozó központban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal, hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát. Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt ima virrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság, hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási áranszainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására. A változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel és egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. Mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terhét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az emberség és a kereszténység nem abban áll, hogy soha ne hibázzunk, hanem abban, hogy nevekedjünk a megtérés, a bűnbánat, a jóvátétel és mindenekelőtt a kiengesztelődés és a megbocsátás képességében. Az irgalmasság anyja közben járására bízlak benneteket, és kérem az Urat, hogy áldjon meg benneteket. Zárta rövid köszöntését Leó pápa.
3: 14. Leó pápa Montserratban. Tegyétek meg, amit Jézus mond nektek. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett a zarándokokhoz.
4: Sei contenti poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle per la confianza nella sua intercessão maternal.
3: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította: tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek, szeressétek egymást.
4: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
3: A Szent Atya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés

0: világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
1: Che lodi doni paz all'esperanza e la pau.
0: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a Montserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Antonio Vivaldi művének részletét az Il Complesso Barocco adta elő. Vezényelt Ellen Curtis.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30. A rádiós regénytár következik.

0: Miután a Kálvárián megígértem Rézinek, hogy segítek neki megszökni, másnap elmentem a Zöld utcába, hogy megkeressem Török Ádámot. A fűvel benőtt hosszú és széles Zöld utcában, mintha még akkor is vasárnap lett volna. Az emberek a házak előtt áldogáltak, ráérősen beszélgettek, 3-4 nagyobb csoport pedig az utca közepén pilinckézett. Az aratás és a cséplés ideje elmúlt, a kukorica törésé még nem érkezett el, a Zöld utcaiak ráértek ilyenkor. Ők nem szaladgáltak mindenféle apró munka után, hogy esetleg gyűjtsenek valamit. Nem kívánkoztak fel a tuki dombra, vagy talán meg voltak róla győződve, hogy hiába is kívánkoznának oda. Ezért látszott olyannak a Zöld utca, mint a vasárnap volna. Mindenfelé tétlenkedő emberek, az ünneplő ruha helyett azonban piszkos nadrág és kifakult, foltos ing volt rajtuk. A pilinckézők még a kifakult inget is levetették magukról. Félmeztelenül játszottak. Izgatottan szorongatták az ütőket, ordítoztak és röhögtek. Néha pedig a házak előtt beszélgető emberek is oda kiabáltak nekik, biztatták vagy gúnyolták őket. Török Ádámot az egyik pilinckéző csoportban fedeztem fel. Félmeztelenül állt a földre rajzolt kör közelében, és Margit Andrisnak adott tanácsokat, aki akkor lépett be a körbe, hogy elüsse a fadarabot. Intettem és kiáltottam Török Ádámnak, de ő nem vett észre. Hevesen magyarázott és mutogatott Margit Andrisnak, hogy merre üssön először. Margit Andris bólintott, felemelte a lapos faütőt, rácsapott a kihegyezett fa végére, és amikor az a levegőbe ugrott, teljes erővel belevágott. Hatalmas csattanás hallatszott, a fadarab sűvítve messzire elrepült. Kitűnő ütés volt. A közelben levők elismerően kiabáltak Margit Andris felé, Török Ádám még tapsolt is. Most, hiába is hívtam volna, el volt foglalva a pilinckézéssel, meg kellett várnom, amíg befejeződik ez a játszma. A kövér Gonclik Sándor futott a fadarabért. Felvette a földről és visszadobta, de túlságosan messze volt, nem sikerült a körbe találnia. Margit Andris pedig ismét nagyot suhintott a lapos ütőjével, és ezúttal az ellenkező irányba küldte a fadarabot. Gonclik Sándornak most már nagyobb távot kellett végigfutnia, mint először, és most sem sikerült a körbe dobnia. Aztán futhatott az ellenkező irányba. Margit Andris nagyszerűen kezelte az ütőt. Kíméletlenül röpítette a fadarabot, hol az egyik, hol a másik irányba. A kövér Gonclik Sándor meg lihegve futkosott oda-vissza, miközben a fél Zöld utca rajta röhögött. Végül, vagy a 20. ütés után Margit Andris megkegyelmezett, szándékosan a felpattanó fadarab mellé csapott, és most már könnyen be lehetett dobni a körbe. Rövid szünet következett, és akkor Török Ádám meglátott engem. Mondott valamit a többieknek, magára húzta az ingét, és odajött hozzám. Azért jött, hogy észhez térítselek? Kérdezte vigyorogva. Hol verjelek el? Van csónakod? Kérdeztem. Nincs. A varsákat akarsz fosztogatni, lopjál magadnak csónakot. Nem fosztogatok varsákat. Persze, vigyorgott tovább. Te sohasem csinálnál ilyet. De akkor minek a csónak? Rézinek kell. El akar szökni otthonról. Török Ádám most elkomolyodott. Megragadta a karomat, és azt mondta. Menjünk odébb. Mi baja van a Rézinek? Melletted ő is meghűlt. El kell szöknie hazúról, különben férhez adják a nagyfejű hentes legényhez. Csónakkal akar elszökni, és megkért, hogy szerez neki egyet, mert te értesz az ilyesmihez.
1: Na, miért nem megy férhez? Benne van a korban.
0: Nem állhatja azt a hentes legényt. Szerzel csónakot, vagy nem?
1: Hova akar menni?
0: Minél messzebbre.
1: Csónakkal?
0: Mi ketten elvinnénk csónakkal Turiáig, onnan vonattal menne tovább. Egy-két hónap múlva visszajönne, addigra talán már nem erőltetnék a férhez menést.
1: Török Ádám ellenségesen nézett rám, mintha tényleg alaposan el akarna verni, hogy észhez térítsem. Nem értem ezt a Rézit. Mindig rendes lány volt. Biztosan te beszélted rá a szökésre.
0: Tudja ő magától is, hogy mit kell tennie. Szerzel csónakot?
1: Mindig rendes lány volt, morfondírozott Török Ádám. Remélem, tényleg tudja, hogy mit csinál. Mikorra kellene a csónak?
0: Jövő vasárnapra. Azt mondta, ha besötétedik, várjuk meg a gátnál, és vigyük el Turiára. Így az apja nem kaphatja el.
1: Török Ádám elhallgatott, gondolkozott valamin. Leguggolt, az ujjaival vonalakat húzott a földre. Bólintott néhányszor, mintha saját magával beszélgetne. Végül azt mondta.
0: Elvisszük Becséig. Ott egész biztos nem kaphatja az apja. Esetleg én is intézhetek valamit.
1: Tehát lesz csónak?
0: Várjál a gátnál, és hozd magad a levezőt is. Mire besötétedik, ott leszek a csónakkal.
1: Honnan szerezzek evezőt? Kérdeztem.
0: Lopjál, te nyavajás! Mondta mérgesen Török Ádám. Vagy ha még arra sem vagy képes, akkor hozd el otthonról a hólapátot.
1: Elhozom a hólapátot. Megyek pilinckézni, mondta Török Ádám. Felállt és visszament az utca közepére. Levette az ingét, kézbe vette az ütőjét, és beállt a pilinckézők közé. Rólam tudomást sem vett többé.

Az elkövetkező két hét nagyon nehezen és lassan múlt el. Ez idő alatt még egy háznak a falait is felverték a Kálvária utcában, de én most nem nagyon törődtem a házépítőkkel. Állandóan a folyót lestem, hogy feltűnik-e már Török Ádám a csónakkal. Török Ádám azonban nem sietett. Még a megbeszélt vasárnapon is hiába fürkésztem a folyót, a csónak nem tűnt fel. Szürkületkor már türelmetlenül ott kuporogtam a gát oldalában, kezemben a hólapáttal, és ahogyan sötétedett, egyre jobban elkeseredtem. Török Ádám nem jött. Arra gondoltam, hogy nem sikerült csónakot szereznie, vagy egyszerűen becsapott. Erre is képesnek tartottam. Kigyúltak a lámpák a környező házakban. A vízimalom melletti Molnár lakás ablaka is kivilágosodtak. A folyó egészen sötét szürke lett, és mozdulatlanul odatapadt a gát oldalához. Idegesen merezgettem a szememet minden irányban, és amikor már kezdtem kétségbe esni, megszólalt mellettem egy gúnyos hang. Jó estét! Megjött a kopasz halász. Török Ádám volt. Amíg én forgattam a fejemet mindenfelé, nesztelenül odasiklott a gáthoz egy nagy halászcsónakkal. Olyan ügyesen mártogatta az evezőt, hogy meg sem csobbant a sötét víz. Jól van, sóhajtottam. Már megijedtem, hogy nem jössz. Vártam, amíg teljesen besötétedik. Hol van a Rézi? Biztosan készülődik. Azt hiszem, megvárja, amíg a többiek lefekszenek, és akkor szökik el. Hoztál evezőt? Elhoztam a hólapátot. Nagyszerű. Jó széles lapát. Ki fognak szakadni a karjaid az evezéstől, de legalább végre csinálsz valamit. Nem válaszoltam. Figyeltem a vízimalmot. Lestem, mikor oltják már el a lámpát, hogy Rézi elszökhessen. De nem kellett lámpaoltásig várnunk. Rézi egyszer csak megjelent a szívnél, és egyenesen felénk tartott. Üres kézzel jött, nem hozott semmiféle csomagot. Amikor a közelünkbe ért, elébe ugrottam, és mindjárt azt kérdeztem. Hol vannak a ruháid? Nincs semmi baj, mondta jókedvűen. Nem kell elszöknöm hazúról, és nem kell férhez mennem a nagyfejű Jakobhoz. Igazán, kiáltottam fel boldogan. A következő pillanatban azonban észrevettem, hogy be van dagadva az arca. Mi van az arcoddal? Mi történt? Az apám észrevette, hogy szökni készülök, szörnyen megpofozott. De én azt mondtam, hogy inkább a vízbe ölöm magam sem, hogy a nagyfejű Jakob felesége legyek. Nagyon ronda vagy, mondta Török Ádám. Kilépett a csónakból, és közelebb jött Rézihez. Kétszeresére dagadt az arcod. Lehetnék még rondább is. Szerencsére ott van nálunk a verbászi evangélikus pap, és neki sikerült lecsillapítani az apámat. Majd lelappad az arcom. Az a fontos, hogy nem kell férhez mennem. Igaz, az apám azt mondta, hogy éjjel-nappal dolgoztatni fog a malomban, mint egy lovat, és nem szabad az utcára se kimennem, de majd megnyugszik. Gonosz ember az apád, mondtam felháborodva. Egyszer ki fogom rabolni, mondta Török Ádám. Jó ember az apám, ne beszéljetek így róla, ripakodott ránk. Csak most nagyon dühös. Már költségbe verte magát, készülődött az esküvőre. Egy-két hónap múlva megnyugszik. Nem hiszem, mondtam elkeseredettem. Most is kiengedett, hogy szóljak nektek, hogy ne várjatok hiába, mondta nekem Rézi megnyugtatóan. Egy-két hónap múlva pedig szabadon kijárhatok a szívhez is, majd meglátod. Nem hiszem. Nem hiszem, hajtogattam. Köszönöm, hogy segíteni akartatok, mondta Rézi. Egy-két hónap múlva találkozunk a szívnél. Most rohanok vissza, nehogy megint baj legyen. Azzal ott hagyott bennünket. Végig sietett a gáton, és befordult a vízimalomba. Tanácstalanul néztünk egymásra, aztán Török Ádám leereszkedett a gátról, és beült a csónakjába. Utána mentem én is, leültem vele szemben, és azt mondtam. Rabolt ki ezt a sváb Molnárt. Nyugodtan elhozhatsz mindent a Kálváriára, vigyázni fogok rá. Úgy látszik, mégsem hűjtél meg teljesen, mondta Török Ádám barátságosan. A csónak ülése alá nyúlt, elővett egy kis négyszögletes dobozt, és a kezembe nyomta. Rejtsd el ezt a zenélő dobozt a megváltó lábai mögé. El akartam adni becsén, de hát most nem megyünk becsére.
Majd átfestem és eladom a csónakot először. Eljöhetnél néha a Kálváriára. Majd elmegyek. Nem kell okvetlenül az istenes Bibic Mihályokat néznünk. Nem félek már tőlük, mondta Török Ádám. Egyszer még istenes Bibic Mihályt is ki fogom rabolni. A Schwab Molnárt meg majd meglátjuk. Hát, ha tényleg megnyugszik. De Stefan Krebs nem nyugodott meg. Ősszel elküldte Rézit Németországba, ahol rokonaik éltek. Én azt sem tudtam, hogy mikor utazott el Rézi. Később hallottam, hogy együtt indult a Kálvária utcai bezallókkal, akik Amerikába mentek. Münchenig velük utazott.

Johann Friedrich, a jómódú német hentes, kihagyott egy János napi kártyapartit. Otthon, távolról izgulta végig, és amikor megtudta, hogy Vári János ezúttal sem veszítette el a birtokát, este, vacsora után meglátogatta Stefan Krebset. Stefan egyedül volt a malomban, Katarina és a gyerekek aludtak már. A parasztok, akik búzát hoztak őrülni, hazamentek. Stefan ilyenkor szokott rendet csinálni a malomban, és ilyenkor szokta meglocsolni a mérésre váró búzát. Nem nyerték el a birtokot, újságolta boldogan Johann Friedrich. Kezdhetjük. Előbb rendet csinálok, mondta Stefan. Utána kezdhetjük. Segíthetsz, ha akarsz. Johann Friedrich segített Stefannak bekötni és félrecipelni a lisztes zsákokat, előkészíteni a soron következő búzarakást az őrlésre. Utána pedig leterítettek a padlóra néhány üres zsákot. Leültek, Johann Friedrich egy kártyacsomagot vett elő, és megmutatta, hogyan kell 21-ezni. Megmagyarázta, hogy melyik lap mennyit ér, hogyan történik az osztás, osztott is. Egy ideig nyílt lapokkal játszottak, hogy Stefan minél gyorsabban megértse, azután belekezdtek a komoly játszmába. Szántóföldekért játszottak. 100 lánc, 200 lánc, 500 lánc szántóföldért. Vári János egész birtokáért. Megpróbálták elképzelni, hogy a Vári kastélyban vannak, a nagy lehetőség előtt állnak, amit ki is lehet használni, ha nem vesztik el a fejüket. Az a fontos, hogy aki nyer, mindvégig megőrizze a nyugalmát, ezt akarták tökéletesen begyakorolni. Röpködtek a 100 lánc földek, és Stefannak már ezen az első estén sikerült 10-szer egymás után nyernie. Közben vigyázott, hogy ne remegjen a keze. Remekül indult, mondta nevetve Johann Friedrich. Minden héten gyakorolni fogunk. Gyakorolhatnánk hetente 2-szer is, mondta Stefan. Milyenkor késő este mindig egyedül vagyok a malomban. Igazad van, hetente 2-szer fogunk gyakorolni, helyeselt Johann Friedrich. Elbúcsúztak egymástól. Johann Friedrich hazament, Stefan pedig tovább rendezkedett a malomban. Fél éjjel talpon kellett maradnia, mert télen jött össze a legtöbb munka, télen lehetett legtöbbet keresni. A parasztok sok búzát hoztak őrölni, a vízállás magas volt, a kis folyó sebesen zúgva rohant a malom padlója alatt. A víz, akárcsak a szívnél, itt sem fagyott be soha. Gyorsan és egyenletesen forgatta a malom kereket, amelynek félig nyitott, hatalmas tenyérre emlékeztető lapátjai voltak. Tavasszal megjelent a vízi malomban az öreg Imrich Lázár. Beszélgetett Stefánnal mindenféléről, a tavalyi termésről, a tavaszi vetésről, a búzaárakról és a kártyázásról is. Végül közölte Stefánnal, hogy szívesen látják a névnapi kártyapartira. Az öreg Imrich Lázár nem tudta, hogy Stefan és Johann Friedrich hetente 2-szer gyakorolják a 21-ezést. De még ha tudta volna. Bizonyára akkor is meghívja a kastélyba. Az öreg Imrich Lázárnak jó szeme volt, gyorsan lemérte az embereket. Húsvét napján, amikor a templomból eljött hozzánk, hogy iszogasson egy kicsit apámmal, megemlítette, hogy újabb láncföldet szerzett az uraságnak. Stefan Krebs, a Schwab Molnár hozza a legközelebbi János napi kártyapartira.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Seres Zoltán olvasott fel. A 16. rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Az elmúlt percekben Doknányi Ernő Fiszmol zongora négyesének első tételét hallották, Kassai István és az Auer vonós négyes játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás, a szerkesztő Rátonyi Sára. A megbocsátásról és az újrakezdés lehetőségéről beszélt 14. Leó pápa egy Barcelona közelében működő büntetés végrehajtási intézetben, számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, Isten szeretete és irgalma mindig nagyobb az ember hibáinál, ezért senki sem vesztheti el a reményt. A Szent Atya arra bíztatta a fogvatartottakat, hogy nem múltbeli tévedéseik határozzák meg identitásukat, hanem a megtérés, a jóvátétel és a kiengesztelődés útját keressék. A pápa elismeréssel szólt a börtönlelkészek és önkéntesek szolgálatáról is. Június 15-e és 19-e között Pannonhalmán ülésezik a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszéd legmagasabb fóruma, közölte a Pannonhalmi főapátság. A nemzetközi találkozón 20 katolikus és ortodox teológus vesz részt, akik a két egyház közötti közeledést szolgáló kérdésekről egyeztetnek. A Magyar Kurír beszámolója szerint a tanácskozás egyik kiemelt témája a tévedhetetlenség teológiai kérdése lesz, miközben a résztvevők közös imádságokon és liturgikus alkalmakon is együtt vesznek részt. Első alkalommal rendezik meg a hétvégén a Keleti Ágnes emlékverseny Török Bálinton, ahol csaknem 450 ritmikus gimnasztikázó lép szőnyegre, közölte a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség az MTI-vel. A kétnapos eseményen 116 csapat indul, a szabadidő sportolóktól az élversenyzőkig valamennyi korosztály képviselteti magát. Az emlékverseny a tavaly 103 éves korában elhunyt ötszörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes előtt tiszteleg, derült ki a beszámolóból. Csütörtöktől 3 napon át könyvbemutatókkal, irodalmi beszélgetésekkel és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhéten és a 25. gyermekkönyvnapokon Győrben, közölte a Dr. Kovács Pál könyvtár és közösségi tér az MTI-vel. A rendezvénynek a Kisfaludi Károly könyvtár ad otthont, miközben a Baross Gábor úton könyvvásár is működik. A programban többek között író-olvasó találkozók, dedikálások és családi foglalkozások szerepelnek. Ismét működési engedélyének meghosszabbítását kérte Washingtontól a szerbiai kőolajipari vállalat, amelyet orosz tulajdonosi háttere miatt amerikai szankciók sújtanak. Az MTI információi szerint a vállalat jövőjéről továbbra is tárgyalások zajlanak, miután a MOL csoport megállapodást kötött az orosz Gazprom-Neft tulajdon részének megvásárlásáról. Az amerikai hatóságok korábban június közepéig engedélyezték az egyeztetések folytatását. Nem vezet be beutazási korlátozásokat a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőkkel szemben Belgium az ebola járvány miatt, jelentette be Frank Wadenbroek, belga egészségügyi miniszter. A politikus szerint a járvány megfékezésének leghatékonyabb módja az érintett térségben végzett intézkedések és az utazók szűrése. A döntés azután született, hogy az Egyesült Államok belgiumi nagykövete a kongói állampolgárok beutazásának felfüggesztését kérte. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön a napsütést időnként megnövekvő felhőzet zavarhatja, helyenként zápor is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé élénk, olykor erős lesz. A délutáni órákban általában 20 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A stúdióban Lesti Árpád, a telefon túloldalán Huber Sebastian. A politikai elemzőkkel először arról beszélgetünk, hogy a Magyar Péter vezette kormány a hétvégén is több bejelentést tett, például az egészségügyel kapcsolatosan, illetve a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatról. Lesti Árpádot hallják.
1: Lassan két hónap telt el az országgyűlési választások óta, a kormányfő ismert, el lehet kezdeni az érdemi munkát, és ugye a kampányt be lehet fejezni. Ennek az időszakát éljük most, körülbelül ilyen egy-másfél hónappal a választások után mindig el szokott kezdődni a tényleges kormányzati tevékenység. És akkor ilyenkor jönnek az újabb és újabb hírek, hogy mit hogyan akar átalakítani egy-egy kormányzat, és ne felejtsük el, hogy egy olyan kormány van most Magyarország élén, amelynek az elmúlt 5-10 évéről nem tudhatunk semmit, hiszen nem arról van szó, hogy egy parlamenti párt megnyerte a választást, hanem gyakorlatilag egy Fidesszel szembeforduló egykori fideszes politikus létrehozott maga mellett egy mozgalmat, és ezzel megnyerte a választásokat, és nyilván egymást sem ismerik még akár se a miniszterek, se az országgyűlési képviselők. Mivel hogy a 21. században és főleg Magyar Péter elmúlt 2 éves kampányában központi helyet kapott a social média, ezért azt láthatjuk, hogy sok esetben ott történik az eseményeknek a bejelentése, ami egy váratlan fordulatnak is nevezhetném, már olyan értelemben, hogy azért korábban sajtótájékoztatók, közlemények voltak azok a felületek, ahol megtudtuk, hogy mi fog történni, most pedig Facebook posztokból vagy akár kommentekből kell kiszűrni, hogy akkor most ki mit gondol a világ dolgairól. Az elmúlt napok is igen izgalmasra sikeredtek. A közmédia az egy központi témája volt az elmúlt 16 évben az éppen aktuális ellenzéknek. Mindig egy téma volt, hogy a közmédiában csak a kormánynak, a Fidesz kormánynak az álláspontja jelenik meg, csak hozzá köthető személyek szólalhatnak meg. Ezért mindenki megjegyezte, és kampányában mindig megjelent, hogy akkor a közmédiát át kell alakítani. Most ennek nekiáll a Magyar Péter vezette kormány, szerintem ez meglepetést nem okozhat. Viszont ami meglepetést fog okozni, az az, hogy lesz erről egyeztetés, társadalmi párbeszéd. Hiszen ne felejtsük el, nem csak azért győzte le Magyar Péter Orbán Viktort, mert mondjuk a gazdaság nem dübörgött, vagy azért, mert nem értettek egyet egy-egy elképzelésével, hanem alapvetően ez a kétharmad az azt jelentette, hogy ha hétfőn kitalált valamit a Fidesz, akkor abból lehet, hogy szerdán már törvény volt, és ezt a magyar társadalom egy idő után már azért annyira nem tetszett neki, nem szerette. Jelenleg viszont azt láthatjuk, hogy valami hasonlóra készül a Magyar Péter vezette kormányzat is, mert ha megnézzük az elmúlt napok eseményeit, ezt emelték ki nagyon sokan, és én is egyetértek azokkal a véleményekkel, hogy ezért ez egy szakító próbája is tud lenni a közmédia ügye az új kormányzatnak, mert hogyha ugyanúgy fogják az eljárásokat végrehajtani, hogy tehát akár egyéni képviselő indítványként nyújtanak be egy-egy javaslatot, miközben ennek a kormánynak kellene benyújtania, és hogy a kormány nyújtja be, akkor társadalmi párbeszédnek kellene róla lennie. Ezt viszont így kikerülve, gyorsított tempóban átverik csak a kétharmados országgyűlésen, akkor nagyon gyorsan el fog tudni múlni az a népszerűsége Magyar Péternek, ami jelenleg mind a jobb, mind a baloldali szavazók egy rétegében megvan, mert nem erről volt szó, és csalódottak lesznek a választópolgárai.
2: Az ördög mindig a részletekbe rejlik, és egyelőre javaslatokat ismerünk, vagy elképzeléseket ismerünk, de a konkrétum az mindig a megvalósítás során, akár a végrehajtási rendeleteknél jelenik meg helyzetét. Ugye közmédiával lényegében a magyar társadalom nagy része elégedetlen. Lehet azt mondani, hogy a mostani ellenzék szavazók is, de kétséges, hogy mi történik a változással. Az emberek megfogalmaznak egy sarkos véleményt, de közben azért használják a közmédiát, és ha hirtelen mondjuk az lesz, egy olyan változás történne, ami ezt a használatot akadályozza, akkor lehet, hogy bár a fő célral egyetértenek, hirtelen szembefordulnának a javaslata. Mire gondolok például? Nagyon sokan követik Magyarországon a sportközvetítéseket. Ezeknek a fő forrása az M4 Sport, ami ugyanúgy a közmédia része, mint a többi csatorna. Most ez hirtelen megszűnik, vagy úgy alakul át, hogy már nem itt lesznek a legfontosabb közvetítések, és ezért kevés emberhez, egy kevesebb emberhez ér el, akkor hirtelen azok, akik mondjuk összességében támogatják a közmédia átalakulását, emiatt már azt mondhatják, hogy ők nem ilyet akarnak. És ugye itt két dologgal kell azért megküzdeni a kormánynak, és ilyen szempontból mindig érdemes empatikusnak lenni, hiszen van egy nagyon széles társadalmi bázis, ami nem csak abban széles, hogy sokan szavaztak a Tiszára, vagy sokan támogatják most, hanem hogy teljesen más elképzelése van a világról egy volt jobbikosnak, meg mondjuk egy volt SZDSZ-esnek. És most ezt próbálja egybe gyúrni Magyar Péter és a kormánya. Tehát itt azért az egészségügy átalakítás, oktatás átalakítás, és egyéb olyan ígéretek, amiket tettek, és amire nagyon figyelt Magyar Péter, hogy ebbe azért mindig csak szlogenszerűen beszéljen, nem jelent túl sok konkrétum, amit számon lehet rajta kérni. Most ezt már nem lehet csinálni, tehát most olyan javaslatokat kell megfogalmazni, ami ennek a széles társadalmi rétegnek elfogadható, és működik. És azért ez nagyon nehéz, különösen úgy, hogy ahogy Árpád is említette, itt nem rutinos politikusok kerültek oda, hanem többségében olyanok, akik maximum alacsonyabb szinten vettek részt eddig az állam kormányzásában, a képviselők meg mind rutintalanok, tehát ilyen szempontból azért nehéz ezekettől a javaslatoktól azt várni, hogy ezek tökéletesek legyenek, de hát nyilván az idő viszont szorít, hiszen azt tudjuk, hogy nem csak az uniós pénzek miatt van egy időprésben a kormány, hanem azért a politika vas törvénye megmutatja, hogy amit az elmúlt első egy-másfél évben nem kezdeményez egy kormány a ciklusában, azt már nagyon nehéz végrehajtani.
0: Vasárnap a pedagógusokat ünnepeltük. A tanári munka egy különleges hivatás, nem csupán tananyagot közvetít, hanem embereket formál. Az Oktatási Tárca bejelentette, hogy egy átfogó új irányokat jelöl majd ki. Itt szó van a 6 és a 8 osztályos gimnáziumok esetleges megszüntetéséről vagy megreformálásáról.
1: Itt is azt mondhatjuk, hogy ezt el is várja a társadalom. Már legalábbis azt, hogy hozzányúljon az oktatási rendszerhez az új kormányzat. Ha van 2-3 olyan ügy, amit az elmúlt 16 év után a választópolgárok módosítani akartak, akkor ugye az egészségügy és az oktatási rendszer egészen biztos, hogy benne van. Emlékezhetünk, hogy azért mondjuk a 2000-es évek 2006-2009 környékén rendvédelmi problémák voltak, az állam működései etéren komoly kritikákat kapott. Ma jelenleg nem ez a fő téma, hanem inkább az, hogy mi történik a gyermekeinkkel, meg mi történik velünk, amikor bemegyünk egy egészségügyi intézménybe. Tehát az, hogy az Oktatási Tárca hozzá akar nyúlni az oktatási rendszerhez, ez teljesen legális, vagy teljesen legitim elképzelés, semmiféle kritikát én azt gondolom, hogy emiatt senki nem fogalmazhat meg. És hogyha jön egy új politikai erő, akkor azt gondolját, hogy és a saját képére próbálja, és jobbá akarja tenni a saját elképzelései szerint az adott alrendszert. Amit itt egyelőre látunk, és ami mindenhol megjelenik, és amiről most a közbeszéd foglalkozik, ez ugye az elitiskolák, tehát a 6 és a 8 osztályos gimnáziumoknak a helyzete. Én azt hiszem, hogy ha valami jól működik, akkor azzal azért óvatosan kell bánni, márpedig ezek az iskolák azért nem működtek rosszul. Tehát, hogyha megnézzük akár csak azt, hogy a kormányzatnak a tagjai közül ki hova járt középiskolába, azok közül, akiket most a Tisza előre vitt vagy előre emelt, azért láthatunk olyan személyeket, akik pont ilyen intézményekből kerültek elő. Tehát úgy hiszem, hogy lenniük kell olyan személyes tapasztalatuknak, amiket be fognak tudni vinni az átalakítások során. Aztán előfordulhat, hogy egy képviselő nem ért egyet azzal, amit a adott miniszter, és akkor idén ilyenkor jönnek a viták. Viszont ennek van egy nagyon komoly politikai hátulütője is, mégpedig az, hogy ezekben az iskolákban ma is emberek tanulnak, akiknek vannak szüleik. És hogyha azt fogják látni ezek a szülők, hogy egy jól működő rendszert, amivel ők egyébként elégedettek, és nem azzal van a problémájuk, hogy most 6 osztályos, vagy 8 osztályos, vagy 4 osztályosba jár az ő gyermekük, hanem azzal van problémájuk, hogy mondjuk a tanár nagyon le van terhelve, hogy nekünk kell mondjuk papírlapot bevinni, mert az iskola, az állam nem képes erre. Ha azt látja mondjuk a szülő, hogy egy iskolai épület omladozik, mert az állam nem képes arra, hogy foglalkozzon vele. Ha azt látja közben, hogy nem ezzel foglalkozik a kormányzat, hanem iskolákat akar megszüntetni, és ki akar húzni a rendszerből, akkor az a nem lesz elégedett, és akkor a elégedetlenségének előbb-utóbb hangot is fog adni. Ez megint egy javaslat. Meglátjuk, hogy amikor ez elkerül mondjuk a törvényhozás elé, és ténylegesen elkezdődik róla egy tárgyalás, akkor mi lesz a végső verzió, amit meg is szavaznak, és nagyon érdekes lesz, hogy mondjuk a Tisza 140X képviselője erről hogyan fog szavazni, és hogyan fog vélekedni, mert eddig többnyire azt láttuk, hogy a kormányzat egy-két szereplője szólal meg, általános politikai témákban jó esélye csak a kormányfő, de nem látjuk, hogy a képviselők, akik lenn lesznek a mezőn, és ténylegesen a végeken a választópolgárokkal találkoznak, azok hogy élik mindezt meg, hogyha mondjuk kiderül, hogy a szomszédja egyébként a gyerekét egy 8 osztályosba járatja, éppen azért, hogy jobb minőségi oktatást kapjon vidéken, mint amit az állami normál körülmények között 12-8+4 évben kapna, akkor azután hogy fog neki köszönni? Na, ezek lesznek azok a pillanatok, amikor szintén érdekes fordulatok történhetnek.
0: A minisztérium szerint elitkiválasztás történik a 6 és a 8 osztályos gimnáziumokban.
2: Igen, ez valóban így van, de kétségtelen, hogy ez nem feltétlenül probléma. Tehát miért probléma az, hogy valaki minél jobb oktatást szeretne biztosítani a gyerekének? És itt jön elő az a kérdés, ami azért korábban is többször megjelent. Ugye Lambert Judit oktatási miniszter gondolkodási szinten azt a régi liberális SZDSZ-es hagyományt követi, mint Magyar Bálint, vagy más oktatási miniszter, SZDSZ-es oktatási miniszterek, hogy hát egyenlősíteni kell, hogy a felzárkóztatásnak az a eleme, hogyha beintegráljuk azokat, akiket fel kell zárkóztatni a meglévő iskola rendszerbe, és minél magasabb szintű oktatást biztosítunk neki. Ez a mi elvek szintjén nagyon jól hangzik. És azért itt jön elő az, hogy az oktatási miniszter az elvek embere, hiszen tanítani nagyon rövid nevelőtanári időszakot leszámítva sohasem tanított. Ő mindig kutatott. A számok azok mutatnak valamit, de az élet az más. Nézzük például a tankötelezettséget. Persze, lehet azt mondani, hogy nagyon jó az, hogy 18 éves koráig tankötelezettség van. Elvekben ezre akár még sokan egyet is értetnek. De amikor a gyerekem elé beültetnek egy olyan diákot, aki csak azért van az iskolában, mert nem tudja azt elhagyni, de nem akar tanulni, destruktívan vesz részt az oktatásban, akkor már hirtelen megváltozik minden. Az államnak nem csak az lesz feladata, és az a feladata az oktatás minőségét, hanem hogy a rendjét is biztosítsa. És ugye most az oktatási miniszter rengeteg ígéretet tett. Ígéretet tett a pedagógusoknak, hogy kevésbé lesz felülvizsgálva az ő tevékenységük, kevésbé lesznek megszorítva. Ígéretet tett a diákoknak, hogy úgymond tanulóközpontú lesz. De hát ott van egy úgymond megbízó, a szülő. Persze szeretné azt, hogy a gyereke az kevesebb tananyagot kapjon akár, és több ideje legyen otthon, de azt nem szeretné, hogy ne kapjon olyan tudást, amivel aztán érvényesülni tud a munkaerőpiacon. És hát nyilván a tanárok számára is persze vonzó a kötelező óraszám csökkentés. De hát ugye, ha valóban 20 órában határozok meg a kötelező óraszámot, akkor mások joggal mondhatják, hogy hát én 40 órát dolgozom egy héten, akkor hogy van az, hogy egy tanár csak 20 órát dolgozik? Persze tudjuk, egyéb adminisztratív és egyéb más feladatok vannak, de ez azért más munkakörökben is fölmerülhet, úgymond ilyen plusz munkaként. És hát azért ott van a technológia változása. Azért ma egy óravázlatot felkészülni egy órára sokkal egyszerűbb, mint régen, hiszen ott az internet, ott a mesterséges intelligencia. Tehát azért ezeket a kérdéseket is tisztázni kell. Vagy ott a szakképzés. A szakképzés visszakerül az oktatási minisztérium hatásköre alá. De akik a szakképzésben tanítottak, mivel ott nagyon nehéz volt tanárokat szerezni, ugye magasabb bért kaptak, mint azok, akik a normál, úgymond állami közoktatásban vettek részt. Mi lesz az ő bérükkel? Lecsökkentik? Vagy a tanárokért próbálják felemelni erre a szintre? Tehát az akkor megint plusz kiadást jelent. Ezért mondjuk a többi területtel együtt, hogy itt a részletek kidolgozásánál azért nagyon sok olyan buktató van, ahol az egyébként pozitívnak tűnő elvek, és az a várakozás, hogy igen, változtatni kell mondjuk az oktatás területén, nem biztos, hogy olyan könnyű azt megugrani. De látszik, hogy azért a nagy változtatásokhoz nagy társadalmi egyetértésre lenne szükség. Mindenki szeretne jobb oktatást, mindenki szeretne minőségi oktatást, de én nem látom azt, hogy egyetértene a társadalom abban, hogy ennek mi az iránya.
0: Fontos tény Magyar Péter bejelentése, miszerint módosítani fogják az alaptörvényt, hogy elmozdítsák a hivatalából Sulyog Tamást. Ezzel kapcsolatosan kérdezem, Európában, illetve a környező országokban milyen módon választják az államfőket?
1: Az első, amit el kell ezzel kapcsolatban mondanunk, hogy a magyar jelenleg hatályos politikai berendezkedés egy alkú eredménye. Ez nem úgy történt, hogy leült 10 okos ember, és kitalálták, hogy na mi lenne a legjobb rendszer, hanem ez úgy történt, hogy na jó, és akkor az MSZMP mi az, amiben belemenne. És amikor kiderült, hogy mondjuk a köztársasági elnöki intézményhez ragaszkodnak, akkor eljutott oda az ellenzék, Antal József vezetésé, hogy jó, akkor viszont legyen egy gyenge köztársasági elnökünk, és akkor az lesz az MSZP-jé. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez a lehető legjobb politikai berendezkedés, amit létre lehetett volna hozni, vagy azok, akik 90-ben, 89-90-ben ezzel foglalkoztak, ez volt nekik az ideájuk. Nem. Ez így alakult, de az alkuk azok olyanok, hogy meg kell őket hozni. Ha nincsen alku, akkor viszont ki tudja, hogy mi történik, és az valószínű Magyarországon nem egy vértelen átmenetet éltünk volna meg. Szóval azt gondolom, hogy alapvetően induljunk ki abból, hogy ez egy alku eredménye. Alapvetően különböző politikai berendezkedések vannak, mi egy parlamentáris demokráciában élünk, mostanság is szól van arról, hogy vannak elnöki rendszerek. Az Amerikai Egyesült Államok klasszikusan egy elnöki rendszer, ahol az elnök, miután megválasztják, a ciklusában gyakorlatilag egy abszolút monarchaként azt csinál, amit akar. Ha valakit be akar börtönözni, még azt is el tudja indítani, óriási hatalma van, gyakorlatilag semmi nem korlátozza a tevékenységét. Hogyha a szenátusban és a képviselőházban nincsen többsége, akkor kicsit valamennyire fogják, de egyébként tényleg azt csinál, amit akar. Egy ilyen politikai berendezkedésben kell az, hogy valamilyen úton módon véget lehessen vetni egy politikai pályának, egyszerre újra választani egy-egy személy, tehát két ciklus tud végigvinni. A parlamentáris demokráciákban viszont szintén keresni kellett valami személyt, aki kicsit a pártpolitikai napi iszabirkózástól független. Ezek jellemzően a köztársasági elnökök, vagy hogyha van király, akkor a király, akinek a szerepe teljesen szimbolikus, aláír törvényeket, kinevez egyetemi tanárokat, minisztereket, levált egyetemi tanárokat, vagy inkább minisztereket, fogadja a nemzetközi életnek a szintén hasonló helyzetben lévő szereplőit. Ez egy szimbolikus pozíció, és akkor itt el lehet dönteni, hogy ki válassza meg. A megválasztás módja adja a legitimációját. Ahol van mondjuk közvetlen elnökválasztás, ott jellemzően pártok, politikusai versenyeznek a politikai pozícióért, mert a köztársaság elnöki pozíció ott egy pártpolitikai pozíció. És jellemzően megvan minden pártnak, hogy kikit ajánl, kikit támogat. És akkor ugyanolyan kampány van, mint egy országgyűlési választáson, és akkor tudjuk, hogy A párt, B párt, C pártnak ki a jelöltje, van mondjuk két forduló, kikinek a javára lép esetleg vissza, vagy ki jutott a második fordulóba, a harmadik hogyan kéri meg a szavazóit, hogy kire szavazzanak. És onnantól kezdve előfordul az elég sűrűn, hogy mondjuk egy volt miniszter lesz a köztársasági elnök, vagy aztán a köztársasági elnök elmegy miniszterelnöknek. Ez teljesen természetes egy ilyen helyzetben. És van az, amikor még gyengébb az elnöknek a súlya, az az, amikor nem közvetlenül a nép választja, hanem az országgyűlés, tehát a törvényhozás választja meg. Közvetve döntünk abszolút a köztársasági elnökről, és akkor a törvényhozásban meglévő pártlogikák alapján, alkuknak következtében, mandátumszámuk szerint kialakul, hogy akkor ki lehet köztársasági elnök, és akkor jellemzően a második fordulóba valakit megválasztanak. Az ilyen köztársasági elnöknek aztán a lehető leggyengébb a hatalma.
3: Hol működik ilyen Európában?
1: Hát jellemzően Magyarországon. De nem szabad elfelejtenünk azért, ez a helyzet, ez egy alku, tehát a magyar politikai sajátosságokból adódik. Ha környékünket nézzük, azért sűrűn van az, hogy közvetlenül választanak. Tehát itt a közép-kelet-európai térségben azért jellemzően vannak köztársasági elnöki kampányok, Bulgária, Románia, Szlovénia, végignézhetjük itt a Lengyelország, végignézhetjük itt a rendszert. Azért jellemzően közvetlenül választják az emberek, a választópolgárok, és ez Magyarországon is ugye 90-ben egy fontos kérdés volt. Végül az a döntés született, hogy legyen gyenge ez a rendszer, akkor viszont válasszák a parlamenti képviselők, így még inkább a köztársasági elnök az lehet egy szakember. Mert azért nehezen hiszem el, hogy mondjuk Sólyom Lászlót vagy Mádl Ferencet egy közvetlen elnökválasztásnál megválasztotta volna a magyar nép. Mádl Ferencet is, Sólyom Lászlót is ismerték, hiszen volt miniszter, volt alkotmánybírósági elnökről beszélünk, de úgy nehezen lehet elképzelni, hogy ők mondjuk egy falugyűlésen úgy érzik a választópolgárok, hogy na, ez az az ember, aki nekünk kell. Oda valószínűleg olyan szemét választottunk volna akkor az elmúlt 30x évben is, aki jó kommunikátor, a általános politikai témákban jártas. Magyarországon pedig jogász professzorok kerültek sokszor a politika eredményeként a köztársasági elnöki pozícióba. Aminek egyébként megvolt az a pozitív hozadéka, hogy amikor a köztársasági elnökök, és konkrétan Sólyom Lászlóról és Mádl Ferencre abszolút így van, ha ők felemelték a szavukat, nem sűrűn volt ilyen, nem vettek részt a napi szabirkózásban, ha felemelték a szavukat, akkor viszont nem csak a saját politikai eszmevilágukhoz kapcsolódó személyek, hanem azon túli személyek is azért úgy elkezdtek gondolkodni, hogy na hoppá, mert itt egy jogász professzor valamit mond, aki mögött van egy 40 éves szakmai tapasztalat. Közvetett választásnak köszönhetünk olyan személyeket, akikre érdemes volt odafigyelni jogász professzorként is, és tudták irányítani a magyar politikai berendezkedésnek az alakulását. Ez egy nagyon érdekes és veszélyes út is egyúttal. Szerintem ezt a politikai vitát a magyar közélettel foglalkozóknak most le kell folytatniuk.
3: Súlyog Tamás közölte, a Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja az ügyét. Beszéljünk ennek a bizottságnak a szerepköréről. Milyen joga, milyen hatásköre van?
2: Ugye ez egy tanácsadó testület, tehát nem kötelező érvényű a döntése, de azért az Európai Unióban meghatározó. Azért van nehéz helyzetben, én azt gondolom, Magyar Péter, mert nem sikerült olyan indokot találni, azon túl, hogy amit ugye hangsúlyoz, hogy rendszerváltás van, ami miatt el kéne mozdítani Sulyog Tamást, hiszen Magyar is inkább szimbolikus, meg erkölcsi ügyeket hozott föl. Ugye amit megfogalmazott, hogy nem emelte föl a szavát a köztársasági elnök, ez egy politikai kérdés. Ugye az egyháza kapcsán is ez sokszor megjelent, hogy ekkor és ekkor miért nem szólaltak meg. Igen ám, de akkor hol van a határ? Hol van a határ ott, hogy egy napi politikai ügyben mikor kell megszólalni egy köztársasági elnöknek, mondjuk egy kampányban? Tehát nyilván általánosan fölszólíthat bizonyos szereplőket, vagy szereplők egészét, de azért ez egy nagyon sikamos ösvény. Ugye Magyarországon 1990 után két olyan köztársasági elnök volt, aki nagyon határozottan részt vett a politikába. Ugye az egyik Göncz Árpád volt, aki teljesen egyértelműen párpolitikusként került a köztársasági elnöki

0: azért többségében közvetett elnökválasztás van, vagy pedig parlamentális monarchia. Ott azért általában az államfők nem szólalnak meg napi politikai kérdésekben, még akkor sem, hogyha valamelyik párt színeiben választották meg őket. Tehát én azt gondolom, hogy azért nehéz lesz azt bizonyítani, hogy olyan dolog történt, ami miatt Súlyog Tamást le kéne váltani. Az persze meg lehet tenni, most megvan hozzá az ereje Magyar Péternek és a Tiszának, de utána még jön még egy fogas kérdés, hogy ki lesz az, akit ebbe a pozícióba lehet helyezni. Ki az, akit megválasztanak, és akit megválasztanak, az utána hogy fog viselkedni. Hát azért ez egy nehéz út, ami hosszú távon még visszaüthet, különösen akkor, ha a nemzetközi szintéren úgymond elítélik ezt a lépést, ez azért valljuk be, meglehetősen szokatlan egy köztársasági elnököt elmozdítanának.
1: Kedves hallgatóink, Lesdi Árpád és Huber Szebasztián politikai elemzőkkel beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

Mi számít nehéz gyerekkornak? Meddig határoz meg minket a nehéz gyerekkor? Túl kéne már lenni rajta? Meddig normális, ha még nem sikerül? És milyen az, amikor már nem határoz meg? Egy megsebzett gyermekből válhat-e egészséges felnőtt? Begyógyulnak-e ezek a sebek, amelyek amúgy sokszor láthatatlanok, mert elrejtjük őket? Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok. Az imént hallott kérdéseket a Megsebzett Gyermekkor című 2024-ben megjelent könyv előszavából idéztem. Sokakat érintenek Magyarországon, többeket, mint gondolnánk. A szerző pedig, és egyben a mai vendégünk is, Hoffmann Kata, klinikai szakpszichológus, a

0: mivel megpróbálunk válaszokat és főként egy kis reményt adni. Szeretettel köszöntöm Kata a stúdióban.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, jó napot kívánok!
0: Mi is az, hogy diszfunkcionális család, mik az ismérvei ennek?
1: Sokféle jellemző szerint lehet értékelni egy családot, hogy mennyire funkcionál jól, vagy mennyire működik jól. Ugye a kevésbé jól működő családokat szoktuk diszfunkcionális, tehát nem jól működő családnak hívni. Csak néhány szempontot mondanék, mert tényleg van számos, a kommunikáció minősége, van-e a családban egy megfelelő felelősségmegosztás, a szerepek hogyan vannak jelen a családban, a hierarchia, hogyan vagyunk a bizalommal, az intimitással, lehetséges-e a fejlődés egy családban, ugye mint ami legfontosabb ismérve egy jól működő családnak, kifejezhetjük-e az érzéseinket, anélkül, hogy tartanunk kéne a következményektől, stb. Stb.
0: Na de most ezzel megijesztett sok hallgatót szerintem, Kata, mert tulajdonképpen ahol nincsenek ezzel akár csak pici problémák is, az a tökéletes család, és az nem létezik. De hát mégiscsak van, ami olyan diszfunkcionalitás, ami sérülést okoz. Mondjuk arra gondol az ember, hogy ahol bántalmazzák a gyereket.
1: Igen, nincsen tökéletes család, és nem is kell tökéletesnek lenni, hanem azt szoktuk mondani, hogy elég jónak kell lenni. Tehát mindenhol vannak hibák, nehézségek. A fontos az az, hogy mit kezdünk ezekkel, észre tudjuk-e venni, törekedünk-e arra, hogy változtassunk azon, hogyha észrevettük, hogy valami nem jól működik, és ezt nem egy vagylagos kategóriának érdemes elképzelni, hogy egy család akkor vagy jó család, vagy nem jó család, hanem ez egy kontinuum, tulajdonképpen az egyik végén a minden szempontból rosszul működő, a másik végén pedig, ahogy ön is mondta, a tökéletesen működő család. Nyilván a két véglet az szinte sosincsen, hanem valahol a kettő között helyezhető el a legtöbb család. Arra érdemes törekedni, hogy minél inkább a jól működés irányába helyezkedjünk el, illetve folyamatosan tegyünk lépéseket annak érdekében, hogy ez minél jobban működjön ez a családi rendszer, illetve amit ön is kérdezett, valóban a bántalmazás, ami jelen van sok családban, az, ami nagyon hosszú távú negatív következményekkel tud járni, viszont érdekes módon a bántalmazás az egy sokkal tágabb kategória, mint ahogy általában azt szoktuk gondolni hétköznapi emberként.
0: Problematikus családként olyasmikre gondol az ember, hogy ahol alkoholbetegség van, szenvedélybetegség van, ahol pszichiátriai betegség van, ahol elválnak, az is diszfunkcionális család, az is problémás lehet? Tehát vannak ilyen kategóriák, amiknél ön azt mondja már, mint pszichológus, hogy akkor itt már maradandó sérülést szenved a gyerek?
1: Igen, nagyon jó, hogy így kezdte a mondatot, hogy hát arra gondolunk, hogy van-e szenvedélybeteg, vagy mentálisan sérülékeny családtag, mert sokan nem gondolják, hogy ez probléma, hogy alapvetően egyáltalán a alkohol problémával, vagy a szenvedélybetegséggel kapcsolatban nagyon megengedő tud lenni a társadalom. Ennek megvan a hagyománya is, hiszen nagyon sok embert érint, tehát sokan legyintenek, és azt mondják, hogy de hát mindenki iszik, én is így nőttem fel.
0: Magyar virtus.
1: Így van, hogy ez hozzátartozik. Tehát valóban, ha van a családban szenvedélybeteg, vagy problémás használó, illetve mentális problémákkal küzdő személy, ezek mind olyan családi diszfunkciók, vagy olyan alapműködésbeli nehézségek, amik meg tudnak ágyazni annak, hogy akár a gyerekbántalmazás gyakoribb módon legyen jelen ezekben a családokban, illetve a válás, amit kérdezett, az eredeti kutatás, amit én is a könyvben idézek, ott a válás is valóban egy olyan ártalmas gyermekkori tapasztalatnak számít, ami meghatározza a felnőttkori mentális és fizikai egészségi állapotunkat is. Azért fontos, hogy árnyaljuk ezt a képet, tehát van gyerek szempontú, vagy a gyermek szempontjait viszonylag figyelemben tartó válási mód is, illetve vannak kifejezetten eldurvult válások is, illetve fontos az, hogy néha egy családban lehet olyan helyzet, ahol jobb döntés a válás, mint az, hogyha bármi áron együtt marad a szülőpáros.
0: A könyvben szerepel egy érdekes mérési skála, az ACE pontok. Ezek micsodák?
1: Igen, ez az úgynevezett Adverse Childhood Experiences kifejezésből származó betűszó, ugye a kezdőbetűkből származik ez az ACE, úgy van írva, hogy ACE, A 90-es években kezdték el vizsgálni Feliti Anda és munkatársai azt, hogy a leggyakoribb népegészségügyi problémát jelentő kockázatok vajon összefüggésben állnak-e azzal, hogy jól vagy rosszul bántak velünk gyerekkorunkban. Innen indult ki a gondolat, és nem is a mentális egészségi állapotunkra voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy valóban a cukorbetegség, daganatos megbetegedések, szívérrendszeri megbetegedések, gyomorbélrendszer, tüdő, stb., tehát a leggyakoribb betegségek, azok vajon összefüggést mutatnak-e. És most spoiler, ezek egy kicsit, a kutatások azt mutatják, hogy igen, nagyon szoros az összefüggés, minél ártalmasabb gyermekkori tapasztalatok között nevelkedtünk, annál nagyobb kockázata van annak, hogy a különböző megbetegedésekben részünk legyen, vagy hajlamunk legyen rá, illetve ki is alakuljanak különböző szomatikus megbetegedések.
0: Mit pontoz ez a skála?
1: Viszonylag egyszerű az eredeti 10 kérdés, ezt fel is sorolom, ugye van 4 olyan tényező, ez a szenvedélybeteg családtagnak a jelenléte, a mentálisan beteg, mentálisan sérülékeny családtag a közvetlen környezetünkben, illetve ide soroljuk azt, hogyha valaki a családból kísérelt meg öngyilkosságot valaha. A harmadik, hogy van-e börtönviselt vagy elítélt családtag a közvetlen környezetünkben, tehát nevelkedtünk együtt ilyen személlyel, ugye ez is egy erősen tabusított téma szokott lenni, illetve a már ön által is említett válás, tehát önmagában a válás ténye is egy pontnak számít, és ez a 4 tényező, ez nagyon meg tud alapozni annak, amit összefoglaló néven gyermekbántalmazásnak nevezünk, és ez a 6 kategória pedig a tevőleges bántalmazási formák, úgy mint az érzelmi, a fizikai és a szexuális bántalmazás. Közgondolkodásban gyakran csak ez szokott bántalmazásként szerepelni, amikor valami olyat teszünk egy gyerekkel, amit nem szabadna megtenni, de fontos tudni, hogy ez is bántalmazásnak számít, hogyha egy gyermek nem kap meg valamit, amire viszont szükség lenne az egészséges fejlődéséhez, ilyen módon számít bántalmazásnak az elhanyagolás is. Ide tartozik az érzelmi, illetve a fizikai szükségleteknek az elhanyagolása, és van még egy kategória, amire szintén ritkán gondolunk, hogy egy pici gyereket nem csak az bánt, hogyha őt bántják, hanem az is bántja, hogyha az ő számára nagyon fontos személyeket bántják. A gyerek szemtanúja annak, hogy a szülő bántalmazza akár a másik szülőt, akár az ő testvérét, akár a kutyába rúg bele, ez is a gyermek elleni bántalmazásnak számít. És akkor ez a 10 tényező az, ami tulajdonképpen egy 10 pontos skála, ahány kérdésre igenleges a válaszunk, annyi az úgynevezett észpontszámunk. A bántalmazásnál ott súlyozottan veszi figyelembe az eredeti kutatást, tehát hogy ott a gyakran vagy nagyon gyakran fordult elő a bántalmazás, akkor számít igennek, de fontos tudnunk azt, hogy egyetlen pofonnak sem kellene elcsattani, egyetlen családban sem, illetve nem indokolja semmi azt, hogy a gyereket megalázzuk, rosszul bánjunk vele, stb. Tehát a bántalmazás enyhébb formái is súlyos következményekkel tudnak járni.
0: És éppen a következményekre, a hatásra szeretnék rákérdezni, hogy mit okoz ez, milyen nehézségekkel, elakadásokkal kell majd felnőttként megküzdenie annak, aki ilyen családban nő fel.
1: A leggyakoribb 3 szabály, amit talán kiemelnék, ez egy kimondatlan ne érezz, ne bízz, ne beszélj szabály, ami nagyon jellegzetes ezekben a családokban. Tehát egyrészt az érzések megélése, vagy a kifejezése szokott nagyon gátolt lenni, különös tekintettel a negatív érzésekre, tehát nagyon gyakran ezekben a családokban nem megengedett, hogy kifejezzem a dühömet, a csalódottságomat, azt, a szomorú vagyok, hanem nagyon gyakran úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne, mintha egy boldog gyerek lennék. Gyakori is ez a mítosz, vagy a kifele, a külvilág felé, ezek a családok sokszor mutatják, hogy de hiszen nálunk minden rendben van, és a gyerekek is ezt nagyon hamar a magukévá teszik, és ez már át is ez a következő szabályra, ez a ne beszélj. Ne beszélj arról, ami történik otthon, ez nagyon gyakran tényleg akár felnőtt korig is titokban tud maradni, hogy a 4 fal között mi zajlik otthon, nem beszélnek a külvilágnak, sokszor a kortársaknak se, nem mernek segítséget kérni, felnőttektől sem. Most már én látok ebben egy elmozdulást, minél inkább téma tud lenni az, hogy ezzel nincsenek egyedül, hogy lehet segítséget kérni, hogy nem kell ebbe benne ragadni, Azóta szerencsére könnyebben kérnek gyerekek segítséget, de még így is nagyon nehéz kilépni ebből a tilalomból, hogy nem akarják elárulni a családjukat, a szüleiket.
0: Van ebben egy olyan is talán, hogy tart a kortárs csoport kiközösítésétől is, hogy akkor őt lesajnálják, kikerül a barátkozható kategóriából, nem? Tehát nem csak az van, hogy a szüleimet nem mártom be, hanem az is, hogy én normális akarok lenni. Kapaszkodás a normalitásba.
1: Abszolút, tehát az azért nem annyira trendi, vagy nem ezzel szoktunk nyitni, hogy hát mondjuk az apám alkoholfüggő, vagy az anyukám bipoláris zavarban szenved, vagy hangulatzavarban, stb. Szóval igen, ez a normalitás látszatához a gyerekek is szoktak ragaszkodni, illetve nagyon félnek, és nagyon érzékenyek is tudnak lenni a kortársaknak a visszajelzéseire. Szerencsére már van számos olyan érzékenyítő foglalkozás is, ami az egész osztálya, vagy egy egész gyerekcsoporttal szokott foglalkozni, és nem muszáj valakinek vállalni az érintettségét, mégis azok, akik részt vesznek mondjuk egy ilyen foglalkozáson, nyitottabban tudnak hozzáállni azokhoz a társukhoz, akik érintettek ezekben a kérdésekben. Honnetán ők azok a szerencsések, akik nem, bár tekintve a számokat, sokkal több gyerek érintett, mint gondolnánk, vagy mint ahányan ezt vállalni szokták a közösségeikben. Tehát mindenképpen egy bizalomhiány, egy másság, vagy ahogy ön is mondja, hogy nálunk máshogy mennek a dolgok, vagy hogy csak találgatják gyakran, hogy mi az, ami normális. Illetve ami még nagyon fontos, hogy a kisgyerekek piciként teljesen természetes módon én központúan gondolkoznak, tehát ha a nap süt, az miattam süt, viszont ha baj van a családban, az is miattam van.
0: Ha anya boldogtalan, mondjuk meg depressziós vagy bipoláris, így akkor van. Én vagyok a hibás.
1: Igen. Magukban szokták
0: keresni. Ha apa iszik, akkor is, hogy azért, mert nem vagyok elég jó gyerek, akkor azért iszik.
1: Így van. Tehát ennyire egyszerűen találják meg erre a magyarázatot. Ugye szokták sokan mondani, hogy a gyerekek biztos nem érzik, meg nem tudják, de hogy nem. Szóval a gyerekek nem hülyék, és elképesztő csápjaik, radarjaik vannak arra, hogy levegyék azt, hogyha egy családban nincs valami rendben, legfeljebb nem tudják megfogalmazni, hogy mi a baj. És mivel mondom, én központon gondolkodnak, gyakran magukban keresik a hibát. Biztos, hogy nem vagyok elég kedves, elég szép, elég okos, ha nem hoztam volna egyest, ha nem hoztam volna rossz pontot, ha nem töröm össze a poharat, akkor ezek nem lennének.
0: Sőt, hát akkor ebben benne van az is, hogy nekem kell megoldást hozni, hiszen hogyha ötöst hozok, ha összeragasztom a poharat, akkor megjavulnak a dolgok.
1: Igen, tehát az egyik, ami nagyon hosszú távú, hogy magukat okolják, és ettől az önértékelésük nagyon sérül, és akár élethosszig ki tudnak tartani amellett, hogy valamit ők nem csináltak elég jól. A másik, amit ön is mond, hogy gyakran feladatuknak érzik, hogy megoldják a helyzetet, hogy megmentsék a szülőt, hogy megjavítsák a családi működést, és ezért képesek gyakran saját magukat beáldozni, a saját gyermeki fejlődésüket, az egészségüket, a saját igényeikről, szükségleteikről mondanak le, annak reményében, hogy valahogyan meg tudják gyógyítani a jelenlevő problémát.
0: Tudják azt, hogy mik az ő szükségleteik? Tehát ez a ne érez egy idő után lehet, hogy nem is tudja a gyerek azt, hogy mit kéne éreznie.
1: Igen, nagyon-nagyon el tudnak távolodni a saját érzéseiktől, vagy azért, mert magukra is vannak hagyva vele, tehát megtanulják nagyon korán azt, hogy az érzéseik kezelésében, vagy egyáltalán megélésében nem kapnak segítséget, vagy akár dühöt kapnak, vagy azt mondják, hogy ez nem fontos, vagy bagatelizálják az ő érzéseiket, illetve az is nagyon elbizonytalanító, hogy ugye, ahogy mondtam, a család sokáig úgy tesz, mint a minden rendben lenne. A gyerek érzi, hogy nincs rendben, közben azt hallja, hogy itt minden rendben van. Tehát ezt a fajta kettősséget úgy tudják sokan megoldani, hogy akkor biztos rosszul érzem, és ettől eltávolodnak a saját valós megérzéseiktől, meg érzéseiktől. Sokan felnőtt korukban is küzdenek ezzel a nehézséggel, hogy amit érzek, az jogos-e, az oké-e, az tényleg így van-e, érezhetem-e ezt, vagy hogy jól érzem-e, amit érzek.
0: Most az jutott eszembe, hogy többször említette Kata, hogy mert a család titkolja, mert a család fenntartja a látszatát a normalitásnak, hogy minden rendben van, de hát miért? Miért nem kérnek segítséget? Tehát ha van egy ordító probléma, mondjuk egy alkoholbeteg a családban, vagy egy bántalmazás, hogy ott összeverekednek, a szomszédok is felfigyelnek, tehát hogy Nem lenne egyszerűbb segítséget kérni, hiszen ezek orvosolható problémák. Miért nem? Miért van ez az ösztön, hogy úgy csinálunk, mintha?
1: Nyilván vannak ennek valahogy ilyen történelmi előzménye is, vagy a család működéshez, vagy a szerepekhez kötött megküzdési módok, ugye a jó asszony szoknyája mindent eltakar, a mosolyogva kell tűrni végsőkig azt, ami zajlik a családban, stb.
0: Most már inkább a űrhajószerelő szinglinő a divatos a filmek alapján, tehát kevésbé van ez a jó asszony szoknyája most már.
1: Hát a filmekben igen, de hogy azért, hogyha megnézzük, ez még mindig nagyon mélyen beágyazott működésmód. Szerencsére van ebben is már változás, de azért, ha megnézzük, még a társadalom jelentős része a végletekig kitartó, akár csak asszony, de nyilván férfi is lehet, tehát hogy a család szent, ami ott történik, annak családon belül kell maradnia, majd mi megoldjuk, vagy nem. Elképesztő szégyen tud kapcsolódni ahhoz, hogyha valami nem megy jól, hogyha jelen van akár egy mentális betegség, akár az alkohol probléma, akár a családon belül bántalmazás, és a társadalomban is szükség lenne valahogyan egy szemléletváltásra ebben, tehát nagyon könnyen csúszunk bele az áldozathibáztatásba, ő tehet róla, biztos kiprovokálta, aminek ment oda, miért nem jött el onnan, biztosan valamiről ő tehet, hogyha ezt nem tudja orvosolni, tehát sajnos nagyon mélyen jelen vannak ezek a társadalomban, és nagyon nehéz felvállalni azt, hogy nálunk nem mennek jól a dolgok, és segítséget kérni is.
0: Milyen párkapcsolati és munkahelyi problémákat okozhat?
1: Nagyon sokfélét, tehát a határok kezelésének a kérdése, a túlvállalás, a nemetmondás nehézsége, ez meg tud jelenni munkában épp úgy, mint párkapcsolatban. Az előbb említett önmagamban való bizonytalanság, hogy a érzéseim validak-e. Éppen ezért például gyakran később veszik észre egy kapcsolatban, hogyha valami nem működik jól, vagy ha egy bántalmazó dinamikában vannak, mint azok, akik egészséges körülmények között nevelkedtek, hiszen nekik vannak mintáik, aki meg nem így nevelkedett, annak kevésbé. Önérvényesítésben, önbizalomban, határok, ez tehát a személyiségfejlődésnek szinte minden területe érintett lehet, az változó, hogy kinél mi a gyengébb pont, de tulajdonképpen nagyon szerteágazó következményei tudnak lenni.
0: Lehet, hogy az ilyen családban felnőtt ember úgy gondolja, hogy ezt maga mögött hagyja, fel kell nőni, lépjünk tovább, és mondját rá. Aztán jönnek a gyerekek, és nagyon fájdalmas tapasztalat az, amikor látja valaki, hogy a legjobb szándéka mellett is valahogy továbbadja a traumákat, anélkül, hogy akarná, vagy épp annak ellenére, hogy szeretne ellene tenni. Generációs átok, vagy ezt lehet gyógyítani, lehet ezen segíteni?
1: Lehet gyógyítani, lehet segíteni, viszont nagyon fontos a tudatosság, tehát azt is érdemes látni, hogyha nincsen beavatkozás, hanem kérek segítséget, és ennek nagyon sok fajtája van, hogy hogyan, tehát nem kell mindenkinek évekig pszichológushoz járnia, de hogyha nem avatkozom be, és nem kezdem el megtörni ezeket a mintázatokat, ezeket az apáról, fiúra, anyáról, lányára szálló transzgenerációs örökségeket.
0: Bocsánat, ez lehet egy mondat is akár, vagy lehet az a mód, hogy félelemmel, vagy önbizalom hiányjal van jelen a szülő a gyerek mellett talán. Tehát abszolút. Nem csak az, hogy ő is megveri, vagy ő is alkoholista lesz, hanem egyszer nem is veszi észre, hogy mivel ront a gyerek helyzetén.
1: Igen, ezt van ilyen mondásunk is, hogy az ördög a részletekben lakozik, szóval nem feltétlen arról van csak szó, hogy oké, akkor hogyha én már nem ütöm meg a gyerekemet, vagy nem ordítok rá, meg kap enni, ellentétben mondjuk az én tapasztalataimmal, hogy leegyszerűsítsük, azon már önmagában megoldottuk a problémát, hiszen ahogyan is mondja, nagyon sokszor tudattalan félelmekben, reakciómódokban, mondatokban örökítjük tovább ezt a fajta sebzettséget, és biztos, hogy mindannyian adunk tovább valamit, és ez nem is feltétlen gond, de törekedjünk arra, hogy tudatosítsuk, és minél kevésbé adjuk tovább, sokszor a legnagyobb jó szándékkal. Tehát én ritkán futok bele abba, hogy valaki szándékosan szeretne ártani a gyerekének. Szóval én nagyon hiszek abban, hogy a legtöbb szülő szeretne jó szülő lenni. és arra érdemes törekedni, hogy hogyan tudnék jobb szülője lenni a gyerekemnek, mint amilyen az enyém volt, vagy akár hogyan most tudok működni, és ebben igenis lehet változtatni, de fontos a tudatosítás.
0: Az adhat reményt, hogy én már léptem előre egyet az én szülőmhöz képest, és akkor remélem, hogy a gyerekem is hozzám képest még egyet lép előre, és akkor így lehet, hogy több generáció alatt majd kisimul ez a dolog?
1: Sok mindentől függ, hogy mennyire megy ez gyorsan. Én szoktam bátorítani tényleg a klienseket arra is, hogyha már csak 2-3 észpontszámot le tudunk faragni generációról generációra, már akkor nagyon sokat tettünk, illetve hogy ön is mondja, a saját gyógyulásomba vetett energia az mindig prevenció és megelőzés a következő generáció szintjén, tehát egész biztos, hogy már kevesebb dolgot fogok továbbadni, és jó esetben a gyerekem is egy könnyebb indulással jobban fog tudni azon dolgozni, hogy ő aztán még kevesebbet, szóval igenis ezek ledolgozhatók, de fontos látni azt is, hogyha valaki nagyon súlyos tapasztalatok közül jön, vagy akár egy 6-8-10-es észpontszáma van, akkor több energiát kell a saját gyógyulásába is fektetni, meg abba is, hogy ne adja tovább valahogyan ezt a sebzettséget, de hogy abszolút van remény.
0: És ha fölnőttek már a gyerekek, és akkor veszi észre valaki, akkor maradnak az unokák? Vagy akkor térdre imára is marad az ima?
1: Nem csak az ima marad, hanem szoktuk mondani, hogy sosem késő, de minél előbb, annál jobb. De én látok tényleg olyan családokat, ahol a szülők 50-60-70-80 évesen veszik észre, hogy akár mit hibáztak, vagy mit lehetett volna máshogy, vagy jobban csinálni. És az a tapasztalatom, hogy akkor is nagyon gyógyító tud lenni, hogyha a felnőtt gyerektől tud egy szülő akár bocsánatot kérni, akár átbeszélni dolgokat, akár a tabúból kitörve beszédtémává tenni olyan nehézségeket, vagy akár érthetővé tenni a saját szempontjait, és a felnőtt gyerekkel végigmenni ezeken. Nagyon sok oldás tud történni, és a felnőtt gyerek is gyakran a megbocsájtásban, egy más értelmezésben, szóval tudnak gyógyulni még ezek a kapcsolatok felnőttként is, és valóban az is egy fontos szempont, hogy sokszor idézőjelben jobb nagy, vagy leegyszerűsítve jobb nagy szülők tudunk lenni, mint ahogy szülőként funkcionáltunk, és ez is gyógyítólag tudhatni a gyerekünkre is, hogyha látja azt, hogy nem ugyanazt ismétlem mondjuk az ő gyerekével, hanem törekszem arra, hogy bizonyos dolgokban már meghaladjam ezeket a nem jól működő mintákat, sémákat.
0: Tehát sosem késő, és időskorban is akár lehet segítséghez folyamodni. Hova? Milyen terápiák vannak? Ki foglalkozik ezzel? Mert hogy ez egy külön szakterület.
1: Nagyon sok helyre lehet már fordulni szerencsére. Vannak anonim ellátások, egyre több az elérhető ellátási forma, ami nem magánellátás, hanem vagy jelképes juttatásért, vagy akár ingyenesen vehetünk részt egyéni vagy csoportfoglalkozásokon. Elsőként talán említeném itt a Málta Fogadó Pszichoszociális Szolgálatnak a fogadó részlegét. Több helyen is megtaláltok, rájuk lehet keresni. Kimondható.hu oldalon nagyon sok információ, elérhetőség, segítőhelyek listája, illetve hogyha ott e-mailen, telefonon bejelentkezik valaki, hogyha magára ismert, vagy ráismert arra, hogy van dolga ezzel a témával, akkor ott lehet segítséget kérni. Van több honlapjuk is, akár a apaiszik.kimondható.hu, illetve az anyaiszik.kimondható.hu. Ezek kifejezetten gyerekeket célzó 6 éves kortól, kora a felnőtt korig, használható tartalmak vannak az ő nyelvükön megfogalmazva, tehát már nagyon korán lehet segítséget kérni akkor is, hogyha a család mondjuk még nem áll készen arra, hogy segítséget kérjen. Van például az ACA csoport, a szenvedélybeteg vagy más szempontból diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek részére.
0: Ez mind a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak az ernyője alatt zajlik ez a sokféle csoport és terápia.
1: Igen, illetve vannak egyéb lehetőségek is, de ott a kollégák tovább is tudják delegálni azt, aki érintett vagy más jellegű segítségre is szüksége lenne, de elindulásnak ez tökéletes, azt gondolom.
0: Hadd ajánljam Hoffmann Katának 2 kötetét is, ami nagyon olvasmányosan, közérthetően foglalkozik a témával. a bevezetőben is idézett megsebzett gyermekkor, a másik pedig egy novellás kötet, ahol többen is szerepelnek, többek között Kovács András Péter humorista is, és Hoffmann Kata egy-egy neves emberek által írt élmény feldolgozó novella után fűz szakmai tanácsokat és szakmai értelmezést. Milyen könyv van még, amit esetleg kézbe lehet venni, ha az ember érintett?
1: Számos kiadvány van, szerencsére már magyar nyelven is, ugye ez valahogy egy viszonylag friss téma, ez az elfeledett gyermekek, vagy láthatatlan árvákként szoktuk hivatkozni őket. Az elmúlt 8-10 évben lett ez Magyarországon is, csak a szakemberek figyelmének a középpontjában is. Frankó András Kormos Piroska itt az apja és az anyja talán ennek az apa-anya-pia programnak. Az első kiadvány pont ez a névadó, ez az apa-anya-pia című könyv, ami szintén közérthető olvasmányos. Ajánlanám a Dinoszaurusz a nappaliban című könyvet, Matik Dóra művésznéven jelent meg, de a honlapon lehet tájékozódni, ott fönn van számos hasznos elérhető kiadvány.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatóink, Hoffmann Kata klinikai szakpszichológus volt a vendégünk, a technikus Bixa Levente, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Pozsgai Nóra.

0: Szekeres Tamás felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Világegyház következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Terdik Sebestyén a beszélgetőtársam, a római két magyar zarándokház vezetője, rutinos idegenvezető. Túl vagyunk a Szentéven. A tavalyi Szent Év volt, nagyon nagy roham volt, Róma által sarat, azt hiszem a két magyar ház is csúcsra volt járatva. Van-e élet a Szent Év után? Az iránt érdeklődöm, hogy most pihennek az zarándokok, vagy vannak? Mi a tapasztalatod?
4: Hát egyelőre azt lehet mondani, hogy kicsit visszaesett a forgalma a városnak, tehát ez nem csak a házainkra, hanem a városra is érvényes. Biztos, hogy benne van a Szent Évnek a, hogy mondjam, a nagy forgalma, hogy sokan voltak a városban, ami persze sokakat el is ijesztett, ezért reméljük, hogy pont a Szent Év utáni nyugalommal majd szép lassan visszatérnek az zarándokok is. Azt hiszem persze ebbe sajnos most a kedvezőtlen gazdaság eltételek is szerepet játszanak, hogy a város azért egy kicsit üresebb, mint szokott lenni. Ugye sokan félnek az olajválságtól, aztán a különböző gazdasági bizonytalanságuktól. Persze ennek azért nagy jeleit még nem lehet látni az európai gazdaságban, de minden esetre a negatív hírkeltések miatt azért sokan aggódnak attól, hogy mi lesz itt Olaszországban. Minden esetre azt szeretném a hallgatóság felé közölni, mindenféle olyan rémhír, hogy Olaszországban éhezés van, vagy a paradicsom is méregdrága lett, azért túlzás, és aki ezeket a híreket terjeszt, ez vagy nem ér Olaszországban, vagy nem tudja, hogy mi az, hogy gazdasági válság. Mert voltak már olyan vendégek, hogy felül érdekeltek, hogy tényleg ilyen nagy gazdasági válság lenne Olaszországban, azért nem. Ugyanúgy, mint mindenütt, itt is van némi infláció, de hogy mondjam, az élet megy tovább.
3: A két zarándokházból az egyik, a Redemptoris Mater, ott Kinga nővér eltávozott néhány hónappal ezelőtt. Ezzel együtt maradtak szerzetesek ott, ugye? Tehát vannak, és...
4: Így van, így van. Hát most ugye még egyelőre átmeneti állapotban most csak ketten vannak, a Teodóna nővér és a Faustina nővér, akit ugye a házba érkező zarándokok úgy ismerhetnek. Hát kedves Kinga nővér befejezte itt a földi pályafutását, de hát, hogy itt a nővérek szokták mondani, most már nem közöttünk alulról, hanem vagy szent magasságból, hanem egy kicsit fölülről nézve az eseményeket. Úgyhogy biztos, hogy tovább segít bennünket közbenjárásaival, imáival. Mindenképpen érezhető a hiánya, a kedves csöndes jelenlét a házban, de az élet nem áll meg, ahogy ő szokta mindig mondani ilyen nehezebb krízis helyzetekben, hanem megyünk előre tovább, és így hál' Istennek a kedves nővérek is el tudják látni egyelőre még az általuk bevállalt feladatukat. Visszatérve még egyébként a Szent Évnek a lecsengésére és arra, hogy most hogyan zajlik Rómában az élet, hát ugye a Szent Évnek van egy nagy hozománya, hogy van egy új pápánk, aki elég intenzíven folytatja az elődjeinek a tevékenységét. Most nem csak a nagy utaz apostoli utazásokra gondolok, hanem az, hogy rendszeresen tart pápai audienciákat, illetve rendszeresen, mivel még viszonylag sportos és jó mozgású, rendszeresen jelenik meg nagyobb rendezvényeken is. Néha a bazilikában is ő maga tartja a szertartásokat, például bíborosi temetéseket, ami egy újdonság, mert ugye kicsit hozzászoktunk, hogy az idősebb pápák már kevésben aktívak, de most van egy nagyon aktív pápánk, aki megfontoltan, ügyesen viszonyul bizonyos nagy társadalmi vagy politikai kérdésekhez, és úgy látom, hogy ez komoly lelkesedést is vált ki a katolikus zarándokokból, úgyhogy hál' Istennek újra érkeznek meg zarándokok, most már nem a Szent Év miatt, hanem azért, mert van egy új pápa.
3: Fölújították, rendbehozták a pápai lakosztályt, a Szent Márta házban lakott Ferenc pápa, és hát ez alatt a 10 év alatt kicsit amortizálódott általában a lakosztály, tehát egy nagy felújítás történt, de nem hallottam volna, hogy visszaköltözött végül is. Tehát Castel Gandolfo és Róma között hogy osztja meg az idejét, illetve a pápai lakosztályba beköltözötte már a pápa?
4: Biztosan, hogy beköltözött, ez ugye a vatikáni biztonsági szolgálatokon is látszik, tehát a korábban lakott, ott már kevésbé van jelen a testőrség, tehát biztos, hogy átköltözött a palotába, és birtokbe vette ugye Casta Gandolfónak is azokat a részeit, amit egy pápa mondjuk hétközben is könnyen tud használni, anélkül, hogy mondjuk a pápai palotát, már a Casta Gandolfói palotát teljesen birtokbe venni, de most júliusban kint tölti a szabadságát, hogyha jól emlékszem, július közepétől egy pár hétig kint lesz, akkor viszont a nagy pápai palotában, tehát a Casta Gandolfói palota akkor nem lesz látogatható. Egyelőre úgy értelmezzük, hogy augusztustól viszont, augusztus végétől ismét látogatható lesz a Casta Gandolfói pápai komplexum, az azt jelenti, hogy a pápai palota, a kerteknek egy része, az a része, amit a pápa egyébként sem szokott használni, mert hétközben, ha egy-egy napra kimegy, akkor egy kisebb palota részt a kertekben használ, de nem a nagy pápai rezidenciát. Úgyhogy mindkét pápai rezidenciát birtokba vette.
3: És az audienciák, a pápával való találkozás lehetősége, tudsz-e már valamit arról, hogy a nyáron hogy lesz? Mert gondolom, akik készülnek Rómába a nyár folyamán, érdekli őket.
4: Jó kérdés, most egy picit rá kellene nézni a pápai kalendáriumra, vagy a pápai tevékenysége kalendáriumára. Én úgy emlékszem, hogy július végén lesz Casta Gandolfóban a pápa, akkor ott lesz a pápai hallgatás. Úgy emlékszem, hogy korábban, amikor még a pápák használták a Casta Gandolfói rezidenciát, a szabadságuk alatt ott fogadták szerdánként az zarándokokat, a pápai palotának az udvarán. Tehát nem tartom kizártnak, hogy ez így lesz a nyári szabadság alatt is, de most elnézést kérek a hallgatóságtól, nem emlékszem pontosan, hogy a pápa mikor megy szabadságra, már úgy szabadságra, hogy mikor költözik ki Casta Gandolfóban. Elméletileg akkor is vannak pápai kihallgatások, de nem Rómában, hanem Casta Gandolfóban. Most a kérdés azért érdekes, mert tudtam, hogy júliusban lesznek a audienciák, sőt augusztus második felében is, ami azt is jelentheti, hogy mégiscsak beutazik, vagy berepül helikopterrel Rómába a pápa, de ezt most nem akarnám tényként közölni, mert ezt meg kellene nézni a pápai, tehát a Vatikánnak a honlapján, hogy egész pontosan mi lesz az audienciáknak a menete.
3: A közelmúltban modernizálódott, teljesen felújítódott mind a két zarándokház, ami egy nagyon nagy munka volt, és nagyon sok újdonságot tartogat a zarándokoknak, akik régen jártak ezekben a házakban. Én mind a kettőben jártam most a szent év alatt, és tapasztaltam, hogy nagyon kedves, készséges kollégáid vannak, akik segítenek. Mik azok a újabb kezdeményezéseitek, amelyekkel még további nem csak tanácsot, hanem programot, meg programfixálást tudtok kínálni a zarándokoknak, mert nem csak szállás ez, hanem annál jóval több.
4: Igen, valójában a legfontosabb talán a vendégeink számára, vagy leendő vendégeink számára hangsúlyozni, hogy a mindkét háza a nagy felújítások során úgy modernizálódott, hogy minden szobának ugye van saját fürdőszobája, de a legfontosabb, hogy saját légkondicionáló berendezése is van. Az azt jelenti, hogy ha valaki nagy melegben érkezne hozzánk, vagy nagy hidegben, tehát a szobák autonóm módon hűthetőek és fűthetőek, ami a korábbi viszonyokhoz képest mindenképpen egy hatalmas nagy technikai fejlődés. Mindkét házban, most már mindkét házban csoportoknak vacsorát is adott esetben félpanziós ellátást is tudunk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy ha kisebb csoportoktól, mondjuk egy 20 főtől, hogyha igénylik, akkor tudunk bent vacsorát készíteni. Mind a két házunkban van most már, hogy mondjam, szakácsunk is. A Szent István házban még olasz, a másik házban egy Olaszországban asszimilálódott fiatal magyar szakácsunk van. Úgyhogy mind a két háznak megvan a maga, hát hogy mondjam, újdonsága, hogy csoportos étkezéseket lehet igényelni. Hát sajnos magánfő kisebb csoportokra, tehát négy családokra nem tudjuk ezt bevállalni, hiszen nagyon bonyolultá tenni a szolgáltatásainkat. Emellett pedig próbálunk olyan programokat is kínálni, mint például a Szent István házban most papok számára lelki gyakorlatot hirdettünk meg, amit Szent Mártoni Mihály jezsuita szerzetes fog tartani. Szép számmal jelentkeztek rá érdeklődők, de laikusok számára is próbálunk néha tematikai programokat biztosítani. Februárban kínáltuk föl azt, hogy ugye a Szent Bálint ünnep körét körbejártuk itt Rómába, hiszen Rómába is van Szent Bálint erekjénk, hiszen itt alakult ki Szent Bálintnak ez a furcsa szerelemhez kapcsolódó tisztelete is. Ugyanígy tervezzük ezt, hogy azokban az időszakokban, amikor Róma egy kicsit üresebb, ez főleg július-augusztus, aztán novembertől februárig, Ezekben próbálunk egy kicsit tematikus programokat kínálni a zarándokok számára, illetve a Rómában látogatók számára, adott esetben idegenvezetéssel is, vagy pedig egyszerűen fölhívva a figyelmüket arra, hogy miért érdemes ebben az időszakban Rómába jönni. Mindenképpen megfontolandó, hiszen Rómának van két nagyon fontos, hát hogy mondjam, csúcspontja, ez a tavasz és az ősz, amikor a város tényleg nagyon tele van. Viszont kevesen gondolják, hogy Róma július-augusztusban, aztán november-december, január-februárban szintén egy nagyon élhető város, rendben van, július-augusztusban viszonylag meleg van, de most már majdnem mindenütt a világon, tehát hogy nem csak Rómában, de ezért fontos, hogy a házaink légkondicionáltak, illetve ebben az időszakban, tehát a főnyáron, a nagy nyári hónapokban és a téli hónapokban könnyebb a múzeumokba jegyet szerezni, például a Sixtus kápolnába bejutni, vagy a vatikáni múzeumokba bejutni, a Kolosszeumba bejutni. Ez főszezonban, tehát április-májusban vagy szeptember-októberben szinte lehetetlen. Ezért mindenképpen az utazás tervezésénél érdemes a kollégáinkat a recepción megkérdezni, hogy ők mit javasolnak, hogy mikor, vagy mikor lenne úgy csöndesebb időszak, hogy kényelmesebben tudnak szoba típust is választani, vagy egyágyos, kétágyos, vagy akár négyágyos szobák közül, mert abban, ezekben az időszakokban mi is egyébként árkedvezménnyel próbáljuk a vendégeket, hogy mondjam, Rómába csalni. Ez azt jelenti, hogy vannak nyári és téli kedvezményeink is. Egyébként meg ugye a zarándokok számára, akik zarándoklevéllel igazolják azt, hogy vallási okokból is jönnek Rómába, számukra is mindig kedvezményt tudunk biztosítani.
3: Az adottságai a két zarándokháznak sokban hasonlóak és sokban különböznek. Például a Szent István háznál hátrány, hogy a tömegközlekedéssel a városba, a város szívébe nehezebb bejutni, viszont még egy busz is befér a parkolótokba, tehát hogyha egy plébánia vagy egy énekkar elindul Budapestről és nem repül, akkor a Szent István háza nyerő.
4: Így van. Sőt, nem egy busz, hanem három busz is befér a Szent István háznak az udvarába. Az azt jelenti, hogy nem csak magánszemélyek számára, ez mind a két házra érvényes, tudunk autóparkolásra teszi, ameddig hely van, biztosítani zárt kertben, hanem buszok számára is, ami mindenképpen a Szent István házat előnyben részesíti. Sajnos az utazás szervezők alábecsülik azt, hogy van egy busz, esetleg a busszal érkeznek a kezükben, már bonyolultnak tűnik, meg drágának tűnik, de mégis néha sokkal kényelmesebb és megéri a turista buszokat úgy is használni, hogy a behajtási engedélyeket a belváros széléig kifizetve 40-50 főt sokkal egyszerűbb és biztonságosabb a belváros szélén, tehát mondjuk a Vatikán közelébe, a Kolosszeum közelébe letenni, este pedig fölvenni és hazahozni, mert ugye hát a római tömegközlekedés, de ez vonatkozik a metrótól kezdve mindenre, azért elég kaotikus, az utóbbi 20 évben nem hogy fejlődött volna, hanem inkább egy kicsit zsúfolt, nehézkes. Magánemberek számára könnyen tudjuk mondani, hogy mikor melyik buszra érdemes fölpattanni, de csoportok esetében mindenképpen javasoljuk azt, hogy próbálják meg kiszámolni, fölmérni azt, hogy a behajtási engedélyekkel, ennek több fajtája van, legalább egy forgalmasabb metroállomáshoz eljutni busszal, mert azzal a vendégeknek a kényelem érzetét is fokozni tudják, lerövidíthetik a bejutást, nem kell mondjuk egy forró busz megállóba rácsorogni 30 fővel, hogy megérkezik a busz, vagy nem érkezik meg a busz.
3: Viszont a Redemptoris Mater zarándokház az 6 perc vagy 8 perc gyaloglás távolságra van egy metró végállomástól, tehát abból a szempontból ez nagyon kedvező, ott a Vatikán mögötti domboknál. És hát a Szent István házban ezek szerint három busznyi hálóhelyetek is van, tehát akkor az sokkal nagyobb. Mekkorák a házak?
4: A Szent István háznak az összbefogadó képesség az 106 fő, tehát az nem három busz, de három busz elfér az udvarról, hogyha arról van szó. A másik házunk pedig az 48 főt képes befogadni, tehát az a villamáter bár közelebb van a belvárosi forgalomhoz, tehát a forgatnakhoz a metró miatt, de sokkal kisebb, emiatt az nem igazán nagy csoportok számára, hanem inkább kisebb csoportok, akár lelki gyakorlatos csoportok, baráti társaságok, nagyobb családok számára ajánlanánk, mert ott tényleg nagyobb turistabusszal a szállás helyet nem lehet megközelíteni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy oda a busz nem tud fölmenni az utolsó 300 méter, az egy olyan szűk utcácska, amiben mondjuk egy turista busz nem tud behatolni. Emiatt a Szent István ház, amelyiknek sokkal nagyobb a kertés és egy hatalmas zöld övezetben található, ugyanakkor egyáltalán nem reménytelen, hogy este, anélkül, hogy valaki bemenne a történelmi városmagba, Rómában érezze magát, mert a környékünk, tehát a Szent István ház környéke is tele van kisebb-nagyobb éttermekkel, egy forgalmas sugárút húzódik a házadat még 300 méterre, tele üzletekkel, kávézókkal. Tehát nagyon mediterrán és, hát hogy mondjam, római hangulatot tud biztosítani a Szent István ház környéke is, anélkül, hogy valaki a Kolosszeum tövébe nyomorogna a többi turistával egy-egy kisebb étteremben.
3: Említetted a vacsora lehetőséget, szögezzük le, hogy reggeli az mindenkinek van.
4: Így van. Tehát a szállásdíjban a reggeli az benne foglaltaték, azt igazából nem is lehet lemondani, ezt nem kezeljük külön árként. Amit külön kell számolni egy-egy az árainknál, az a turista adó, idegenforgalmi adó, mert azt ugye külön kell számlázni, ezzel nem a mi bevételünk, hanem az a városnak a bevétele. És akkor ezen felül, hogyha valaki csoportos étkezést igényel nálunk, ebédet vagy vacsorát, akkor annak külön árazásai vannak, de erről a recepción lehet alkudozni, a recepción lehet kialkudni, hogy mikor és milyen típusú vacsorát szeretnének.
3: A Szent Évre való fölkészülés során és a Szent Évben csináltunk a Katolikus Rádiónak a te segítségeddel bejárást a négy pápai bazilikában, a Santo Stefano Rotondóban, a Mária Maggiore melletti két gyönyörű szép
4: Santa Prassede és a Pudenziának.
3: Igen. Tehát már a rádió hallgatói hallhatták a hangodat és a szakértelmedet, nagyon jó vezetéseket tartasz. Mely templomokat ajánlod még, amivel gazdagíthatnánk a lélekben zarándokolók ismereteit, illetve kettcsinálást? Hova mennénk el?
4: Jó, hogy kérdezed, mert a Szent Évnek van egy nagyon sajátos és nagyon pozitív hozománya, az, hogy a kisebb bazilikákat is felújították a tél folyamán. Hát sajnos a Szent Évbe kezdték el beállványozni, de most nagyjából kezdik lebontani az összes kisebb bazilikában az állványzatokat. Hát én mindenképpen ajánlom, hogy ez könnyen megközelíthető, közel van a Kolosszeumhoz is, a Szent Kelemen bazilikáját, aminek ugye egy nagyon szép régészeti, hát hogy mondjam, sajátossága is van, hogy a bazilika alatt két szinten egy késő, tehát korakeresztény, illetve az alatt pedig egy császárság korabeli épületegyüttest is költártak, ami a római legendák szerint Róma IV. Püspökének, Szent Kelemen pápának a lakhelye volt. Gyönyörű mozaikokkal rendelkezik, azt hiszem ennek a felújítása most a hetekben végződik. Aztán ugyanígy lehet, hogy még éppen újítják, de érdekes lesz mindenképpen a nyár végétől, a falakon kívüli Szent Ágnes templom.
3: Ó, az gyönyörű! Ott laknak azok az apácák, akik a palliumnak a anyagát szövik.
4: A Santa Cecilia, bocsánat, hogy így pontosítalak, a Santa Nézébe csak megáldják a bárányokat, amelyeknek levágják a szőrét, tehát ugye, és ebből a gyapjúból készítik aztán a Santa Cecilia Kolosszeum bence és apácái az úgynevezett palliumot, ami ugye a metropolitáknak, tehát a metropolita érsekeknek a liturgikus dísze, amit ugye Szent Péter sírján szokás megáldani pontosan június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén.
3: Ami munkaszüneti nap és ünnep Rómában.
4: Így van, úgyhogy ha sorba vesszük ezeket a kisebb, de nagyon fontos és nagyon látványos bazilikákat, akkor mindenképpen ajánlom a Szent Kelemen bazilikát. Nem messze tőle van egy gyönyörű késő ókori épületegyüttes, aminek vannak ókori megjegyzés, de inkább középkori 12. századi, az a koronázott szenteknek, a Santissimi Quattro Coronatinak a temploma.
3: Négy koronázott szent, ugye négy?
4: Így van, pannoniai szentekről van szó, amelynek ugye egy kolostora is van, ahol ágostoros nővérek laknak, és a kolostor templomnak a kerengője, illetve az oratórium, a Szent Szilveszter oratóriuma, ami tényleg csak egy köpésre van Szent Kelemen bazilikától, szintén nagyon látványos. Aztán a Szent Ágnes templomról beszéltünk, a falakon kívüli Szent Ágnes templomról, de ehhez mindenképpen érdemes, oda metróval is ki lehet most már jutni, a B1-es, ami oda kivisz.
3: És ott van mellette a...
4: Santa Costanza, az Konstantin lányának a mauzóléuma, ami a 4. századi ókeresztény templomépítkezésnek az egyik legszebb példája. Egy kör alakú, dupla, oszlopsorral rendelkező kis kisebb méretű ókeresztény épületről van szó, aminek viszont a mozaikai 4. századiak. És nagyon-nagyon szép az, hogy ugye ugyanabban a térben Krisztust kétfajta arca jelenítik meg, tehát két ábrázolás típusát lehet látni. Krisztus, mint a filozófus, a hosszú hajó és hosszú szakállas, ahol sötét tónusokat kap Krisztusnak az arca, tehát sötét haja van. Viszont a másikon pedig Krisztus, mint a szép, az Apollóra emlékeztető szép ember. Az azt jelenti szakáltalan, hosszú, szőke hajú Krisztus kék szemmel, ami érdekes, hogy ugyanabban a térben két krisztológiai értelmezést lehet látni. Közben már, ahogy elbúcsúzunk, tovább pörgött az agyam, és lenne még egy néhány hasonló templom, amit szíves odajánlanék. Alakon kívüli Szent Lőrinc bazilika például.
3: San Lorenzo, gyönyörű. Itt. És az azért is érdekes, mert a Verano temető ott van mögötte, ahol számos magyar sír van, a máltai lovagoknak van egy sírkertje, és Apor Gábor, Apor Vilmos fivére, aki vatikáni követ volt, ott van eltemetve például, és valamelyik pápának a síremléke is ott van a Szent Lőrinc bazilika bejáratánál.
4: Egész pontosan a bejárati hajóban Alcide de Gasparinek van a síremléke,
3: ja, igen.
4: A pápám elnöknek.
3: Igen.
4: A bazilika hátsó részében pedig a kriptájában 9. Piusnak van a sírja.
3: Aki már boldoggá van avatva, és de Gasperinek a boldoggávatása zajlik, ő a keresztény demokrácia nagy alakja Adenauerral és Schumannal együtt, tehát azt is érdemes megtekinteni. És 12. Pius a bombázások során egy kis fiattal érkezett oda, egy Topolinóval, hogy meglátogassa a bajba jutott embereket, tehát csoda történetek vannak.
4: Igen, tehát a Róma lebombázása után Pius, 12. Pius oda megy ki, amikor lebombázták a San Lorenzo negyedet, és akkor fogadta, tehát hogy mondjam, együtt imádkozott a szerencsétlenül járt emberekkel, mert ennek a bombázásnak a során több száz ember is meghalt.
3: Viszont a szerencsés volt Róma, mert azt hiszem ez az egy bombázás volt a II. Világháború alatt, mert azért egy védett város volt, és ezt valamilyen szinten mindenki tiszteletbe tartotta. Nagyon szépen köszönöm, Terdik Sebestyénnel beszélgettünk, a római két magyar zarándokház igazgatójával. Szent év után is van élet Rómában ezek szerint. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Világegyház.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Philip Glass negyedik vonós négyesének első tételét a Kronosz kvartett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! A mai napon ünnepelné 98. születésnapját Botka Valéria, a Magyar Rádió gyermekkórusának egyik alapító karnagya. Férjével, Csányi Lászlóval 1954 őszén alapították a Magyar Rádió gyermekkórusát, amelyet egészen 1985-ig együtt vezettek. A kórus Európa szinte minden országában, az USA-ban, Kanadában és számos alkalommal Japánban is hatalmas sikerrel turnézott. A Botka Valéria és Csányi László nevével fémjelzett zenei korszak felvételeiből válogatunk most a hangolóban. Elsőként hallgassanak meg Kodály Zoltán kórus műveiből egy csokrot a Magyar Rádió gyermekkórusának előadásában. Vezényel Botka Valéria és Csányi László. A szerkesztő Varga Ramona, aki egykoron szintén a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt.

A hangolóban most következzen egy rövid részlet Benjamin Britten Karácsonyi énekek című művéből, amelyet a Magyar Rádió gyermekkórusa a pannonhalmi fellépéseken adott elő Maros Éva hárfaművész kíséretében.

Végül Botka Valéria emlékére szóljon Gallus Jacobus, Pueri Concinite és Schubert szerenádja a Magyar Rádió gyermekkórusának előadásában. Vezényel Botka Valéria és Csányi László.

Az elmúlt percekben Botka Valéria emlékére Gallus Jacobus Pueri Concinite és Schubert szerenádját hallották a Magyar Rádió gyermekkórusának előadásában. Vezényelt Botka Valéria és Csányi László. Az összeállítás szerkesztője Varga Ramona volt. Kedves hallgatóink, mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Harcsik Róbert bemondó, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Fülöp Csaba és Urbán Péter hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink! Technikai munkatársam Urbán Péter nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás.

0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A szentek közösségéről beszélünk, bár ezt a kifejezést legtöbbször félreértik. Eredeti értelme szerint nem a szent emberek egymással való közösségét jelenti, vagy a hétköznapi emberek közösségét azokkal a nagyokkal, akiket szenteknek nevezünk, hanem a hívőknek a szent valóságokban, a hitben, az evangéliumban, az eukarisztiában, s az isteni élethez tartozó bármely dologban létrejövő közösségét. Ha tehát valakinek a szívéből élő, jó imádságos szavak fakadnak, akkor szép és helyes, hogy azt mások is használják, s ebből szent közösség származik. Van még egy másik ok is, ami miatt nem csak szabad, de egyenesen szükséges, hogy másoktól származó érvényes imádságokat keressünk. Az ugyanis, hogy tanulhatunk belőlük. A beszéd nem csak bensőnk kifejeződése, hanem az a mód is, amellyel a jelképeknek abban a nagyvilágában mozgunk, melyet nyelvnek nevezünk. Itt ne csak egyes szavakra gondoljunk, amelyek az idők folyamán kialakultak, hanem szókapcsolatokra, szólásokra, egész kijelentésekre, mondat összefüggésekre, amelyeket mások fogalmaztak meg, s amelyeket magunkévá teszünk. Elmélyedünk bennük, és megtapasztaljuk erejüket. Így van ez az imádságban is. Más mélyen hívő emberek imádságai tartalmazzák tapasztalataikat, önmegtagadásaikat. S ha imádkozzuk ezeket az imádságokat, jó iskola lesz számukra. Nem csak azt tanuljuk meg, hogy miképp mondjuk el saját mondani valunkat, hanem olyasmi ébred bennünk, amiről mi magunk sem tudtunk. Mindenekelőtt a szentek imádságai válnak az Isten kapcsolat belső világában felfedezésekké, utakká, melyek Istenhez vezetnek, lehetőségekké egy új élethez. Egy jó imádság olyan a benső ember számára, mint a kenyér az éhezőnek, orvosság a betegnek, egy szálvirág a mindennapok szürkességében elfásult embernek. Bizonyos imádságok egyenesen Istentől jönnek, s a kinyilatkoztatás egy részét képezik. Ezek a szövegek nem csak azt mondják el nekünk, milyen az Úristen, hanem azt is, hogy miképp jutunk el hozzá. De nem az imádságról szóló útmutatás formájában, hanem azáltal, hogy ezek maguk imádságuk. Aki odafigyel, azt kézen fogják és vezetik. A zsoltárok például nem csak fontosak és értékesek, hanem szükségesek is. Imádságos szívben fogantak, és nem csak mint egy magánélményként, hanem mindenki számára egyetemes érvényességgel. Isten lelke ihlette őket, hogy mások számára az imádság iskolájává váljanak. Ugyanez érvényes az evangélium nagy imádságaira is, valamint Mária hálaénekére a Magnifikátra, Zakariás hálaénekére a Benediktusra, vagy az Aksimeon hálaénekére. És ha az ember áttanulmányozza Szent Pál leveleit, az elrejtett imádságok egész sorát találja meg benne, melyeket könnyedén kiemelhetünk és saját imádságos életünkben alkalmazhatunk. De van egy imádság, amely önmagában is érvényes és minden ember számára szükséges, az Úr imádsága. Senki nem mondhatja, hogy elegendő benső tapasztalattal rendelkezik már, és nincs többé szüksége a mi atyánkra. Ez az elvakultság és gők tanú bizonysága lenne. A mi atyánk mindig az imádság iskolája, hiszen az Úr akkor adta, amikor a tanítványok arra kérték őt, taníts minket imádkozni. Ezek az imádságok azonban nem csak tanítást és iskolát jelentenek a számunkra, hanem az új teremtés alkotó részei is. Bennük az új ember él. Titokzatosak, mert azokkal az eseményekkel vannak kapcsolatban, melyekből eljövendő élet születik és növekszik, a szentségekkel, s aki azokat megvalósítja, az eljövendő életet építi. Nem ugyanilyen súllyal, de ezzel összefüggésben kell megemlítenünk az egyház liturgikus imádságait. Itt sem szabad semmit eltúlozni. Az egyes liturgikus imák értéke természetesen eltérő, de közülük nagyon sok nyújt csodálatos lehetőséget az Istennel való párbeszédre. Gondoljunk a Szentmise gyönyörű glóriájára.
a pünkösdi mise szekvenciájára, Jöjj Szentlélek Úristen, a zsolozsban émely himnuszára, a sok mise könyörgésre, a maguk szép szigorúságával és zártságával, és így tovább. Ezek a szövegek az egyház első századából származnak. Magasztos istenkép méltósága tölti el őket, és nagyon komoly tartásuk van. Nemigen tehetünk mást, mint időnként magánimádságainkban is használjuk őket, és tanulunk belőlük. Fontos, hogy megtaláljuk a helyes imádságot. Ezzel nem a kinyilatkoztatott imákra gondolunk, melyek az imádság isteni parancsát hivatottak betölteni, és mindenki számára érvényesek. Jó lehet, itt is meg kell különböztetni az egyes eseteket, hogy az adott pillanatban egy zsoltár segít vagy gátol. Mikor lehet használni egy himnuszt, és mikor nem. Még szigorúbban kell megszűrni a használatban lévő imakönyvek mérhetetlen tömegét. Itt őszintén meg kell mondanunk, hogy sok közülük egészen felesleges. Mások pedig, és ezek száma sem csekély, a belső élet számára ugyanolyanok, mint a nem megfelelő vagy romlott étel a test számára. Az imádságnak mindenek előtt igaznak kell lennie. Egy olyan imádság azonban, amely állandóan elhagyja a beszéd egyszerű modorát és túlzásokba bocsátkozik, az egyszerűen nem igaz. Hamis az édeskés, szentimentális imádság, amely olyan érzéseket feltételez, amelyek egy nyílt, lelkileg egészséges emberben nem létezhetnek. Nem igaz az az imádság sem, melyben az ember hamis módon alázza meg magát Isten előtt, és kéjeleg bűnösségében. Ennek gyakran nagyon világosan felismerhető és eléggé szomorú gyökerei vannak. Talán szokatlannak hangzik, hogy az Istennel való viszony kapcsán önérzetről beszéljünk. Ez az érzés épp eléggé problematikus, és bizonyos megnyilvánulásainak semmi keresnivalója az Úristen előtt. Más vonatkozásban azonban igenis jogos, mégpedig nem az ember, hanem az Isten miatt. Beszélünk az ő tiszteletéről, de tisztelet csak kölcsönös tiszteletben jöhet létre. Isten valóban szabad és valóban nemes, s csak a bensőleg tiszta alázat lehet előtte kedves.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0 óra 14 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Mihály Janikó.
1: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Nyár van, utazásokat tervezünk, akár külföldre, akár itthon, a Balatonhoz, vizekhez, hiszen a víz mindig felüdülést nyújt nekünk. A mai alkalomra Mesterházi Mónikának, a kortárs írónak, költőnek a Vizek című versét választottam. Lassú növényektől sötétzöld olasz folyók, Verona köveken bugdácsoló opálüveg kék vize, a Komói tó, amely magába nyelte a nagy fekete hegyeket, nem sokkal messzebb, lombosabb tükrű társa, titok nélküli hullámos homokpart és lagúnás tengervilág. Éjjel a tenger oldalt rohanó menyétfutású fehér hullámai, az édesízű Balaton, fehéres-zöld, vad hegyi patakok, a talajt fénylő szakállá mosó tufás vízfolyás, a sejmes-zöldes-barna Duna, és mennyi csempés uszoda, mennyi vízpart őrzi és értelmezi tekintetem, hány kilométert leúsztam, hogy nyugvó pontra érjek. Mesterházi Mónika Vizek című verse az emlékezet, az identitás, az önkeresés költeménye. Első pillantásra ez a szöveg különböző tavaknak, folyóknak és tengereknek a lírai felsorolásának tűnik. Valójában egy belső utazást rajzol meg a vers, amelyben a víz nem pusztán természeti elem, hanem az én alakulásának és önértelmezésének közege. A vers szerkezetét is a felsorolás határozza meg. A lírai én egymás után idézi fel az általa látott vagy megélt vizeket. Olasz folyókat, Verona opálkék vizét, a Komói tavat, a tengert, a Balatont, a hegyi patakokat, a Dunát és végül az uszodát. Ezek a helyszínek földrajzilag távol esnek egymástól. Mégis a versben azt látjuk, hogy egyetlen emlékezeti térben kapcsolódnak össze. A költő nem mondatokban, hanem képekben gondolkodik, a vers tehát inkább egy asszociációs lánc, mint egy lineáris történet. A különböző vizek felidézése olyan, minthogyha egy életút állomásai villanlának föl egymás után. A vers egyik legszembetűnőbb sajátossága a nagyon gazdag színvilága. A vizek sötétzöldek, opálüvegkékek, fehéres-zöldek, zöldes-barnák. A színek nem csak leíró funkciót töltenek be, hanem mindegyik valamilyen érzelmi töltettel is rendelkezik. A sötétzöld olasz folyók nyugalmat és mélységet sugallnak. Az opálkék veronai víz valami különös, szinte mesebeli szépséget idéz, ugyanakkor benne van valamiféle átláthatatlan titokzatosság is. A zöldes-barna Duna a hazai táj ismerőségét hordozza. A színek által a táj személyessé válik. Nem objektív földrajzi helyekről van itt szó, hanem olyan helyekről, amelyek a líraién emlékezetében élnek, ezek a látványok, ezek a színek mind-mind a líraién belső érzelmeinek a tükörképeivé válnak. Minden formája a víznek mozgásban van. A veronai víz köveken bugdácsol. A tenger hullámai oldalt rohanó menyét futásúak. A patak fénylő szakállá mossa a talajt. Ezek a megszemélyesítő és metaforikus képek elevenné teszik a természetet. Különösen izgalmas a menyét futású fehér hullámok, hiszen egyszerre érzékelteti a hullámok gyorsaságát, kiszámíthatatlanságát, és ugyanakkor a játékosságát. A víz tehát ebben a versben nem statikus háttér, hanem nagyon is aktív szereplője a versnek. A költemény végére a tájleírás fokozatosan önreflexióvá alakul. A beszélő már nem csak a vizekről beszél, hanem saját viszonyáról is hozzájuk. Mennyi vízpart őrzi és értelmezi tekintetem, olvassuk a versben. A vízpartok tehát nem egyszerűen emlékhelyek, hanem a személyiség tükrei. A tájak, mintha megőriznék a líraién múltját, és segítenek is értelmezni azt. A víz az irodalomban mindig valamiféle tükröződésnek a szimbóluma, itt azonban nem csak a külvilág tükröződik benne, hanem maga az emberi tudat is. A vers zárása váratlanul nagyon személyessé és filozófikussá válik. Hány kilométert leúsztam, hogy nyugvópontra érjek? És ráadásul ez a nyugvópont az úszó medencében történik. Mennyi csempés úszoda, ahogy fogalmazza itt a vers végén a beszélő. Ez az úszoda átmenetet képez a nagy természeti vizek és a személyes életvilág között. Eddig folyókat, tavakat, tengereket, patakokat sorolt fel a vers, vagyis olyan természetes vizeket, amelyek a szabadság, a távolság és az utazás élményét hordozták. A csempés úszoda azonban már emberalkotta tér, míg a Kómoly tó, a Balaton vagy a Duna földrajzi helyekhez kötődik, az úszoda bárhol lehet, a mindennapi élet, a rendszeres mozgás és a gyakorlás színtere. A csempés jelző különösen is érzékletes, hiszen a hideg, kemény, mesterséges környezetet idézi fel, amely éles ellentétben áll a természetes vizek gazdag színeivel és változatosságával. Ugyanakkor az úszodák nem idegen testként jelennek meg itt a felsorolásban. Azért fontos ez, mert a vers végére az úszás motívuma lesz a meghatározó. Hány kilométert leúsztam, hogy nyugvópontra érjek? Ezt a hatalmas távolságot a líraién nem a természetes vizekben tette meg, hanem nagyrészt éppen azokban a csempés úszodákban, amelyek a kitartó munka, az önfegyelem és az ismétlődés helyei. Így az úszoda szimbolikus jelentést kap. A természetes vizek élményeivel, emlékeivel, a világban való bolyongásnak a szimbólumával szemben az úszoda, mintha a tudatos önalakításnak a terepévé válna. A vers záró gondolatának fényében így tehát az önismerethez és a lelki egyensúlyhoz vezető út nem csak a különleges utazásokból áll, hanem a hétköznapi monoton erőfeszítésekből is. Így tehát a vízpartok és az úszoda együtt válnak az életút metaforájává. Az egyik a kalandot és a tapasztalatot, a másik a kitartást és az önfegyelmet jelképezi. Minthogyha a nyugvóponthoz mindkettőre szükség lenne. A csempés úszoda motívuma a vers végén összeköti a külső utazást a belső fejlődéssel, és éppen ez a csempés úszoda lesz az, amely mélyebb jelentést ad a zárósoroknak. A versben egyetlen egy írásjel sem található, miközben az egész vers mozgalmasságot sugall a vizek mozgásán keresztül, a vers végére hány kilométert leúsztam, hogy nyugvópontra érjek, azzal, hogy nincs lezárás, azt is sugallja, hogy ez a folyamat nem zárult le, hogy újra és újra ismétlődik, nyitva marad a történet, nem egy lezárt életútról beszélünk. Vizek, amelyek bennünk élnek, vizek, amelyek bennünket tükröznek, úszoda, amely a kitartást, a küzdelmet szimbolizálja az élettörténetünkben. Köszönöm, hogy meghallgattak. További szép estét kívánok Önöknek.
0: Mihály Anikót hallották.

0: Bach E-dur triójának első Allegretto tételét Jean-Pierre Rampal és Aurèle Nicolet adta elő.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a Hangárium következik. Zenei félóránkban Palágyi Ildikó énekes dalszerző szerzeményeiből és Gyémánt Bálint gitárművész instrumentális felvételeiből válogat a szerkesztő Csuth Judit.

0: Elhangzott a Hangárium, melyben Palágyi Ildikó énekes dalszerző szerzeményeiből és Gyémánt Bálint gitárművész instrumentális felvételeiből válogatott a szerkesztő Csuth Judit.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján. A szerkesztő Szabó Csilla.

0: Kína, Kína szent hegyei, mai beszélgetésünk témája, vagy inkább majd hallgatom csodálattal Horváth Gergelyt, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézet nyugalmazott főiskolai tanárát. Ahogy csodálattal hallgattam ezt az előadást, amit egy zarándok akadémián tartott Kína szent hegyeiről, mert egyébként annyira meglepett engem, így nyugati szemmel, ez, hogy felmerül bennünk egyáltalán az, hogy Kínában zarándokolnak. Ugye olyan más típusúak azok a vallások, nem is igazán vallások, inkább ezek filozófiával átszőtt, az életet meghatározó gondolkodásrendszerek, hogy nem is gondoltam, hogy ők is zarándokolnak. Pedig zarándokolnak, ugye?
1: Igen, zarándokolnak ők is. Előjelben szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a Katolikus Rádió stúdiójában, és hát örömmel beszélek Kínáról, mert az egyik, hát úgy mondjam, szívem csücske ez az ország, amit nagyon szeretek, különösen azért, mert ugye nagyon sokszor volt alkalom oda ellátogatni, és sok részét láttam az országnak.
0: Na már itt meg kéne állnunk, bocsánat, hogy önben szakítom a szót, de igen. Hogy alakul ki valakinek a kutatási területe? Ugye ez egyrészt van egy magyarországi, ez a medves vidék, Salgótarján környéke, és emellett Ázsia és Kína. Hogy ön választotta, vagy kijelölték az ön számára?
1: Hát ennek van egy érdekes története. Nagyon régi időkre kell visszamenni, az 1950-es évek elején az én édesanyám özvegyen maradt 3 gyerekkel. Nagyon fiatalon meghalt az édesapám, amit gyakorlatilag nem is ismertem. És hát miután ugye ő egyetemen tanított magyar nyelvészetet, de hát azért elég kevés volt a fizetés, és hogy valahogy egy kicsit több pénzzel legyen, elvállalta, hogy külföldieket tanít magyarra. Most abban az időben, 1949-ben kiáltották ki a kínai népköztársaságot, ugye nagy lett a drúzsba a két szocialista ország között, ugye egymás keblére borultak, és hát ennek keretében Kína nagyon sok diákot küldött Magyarországra, hogy különböző szakterületeken tanuljanak. Persze ennek első feltétele az volt, hogy azért úgy magyarul többé-kevésbé meg kellett tanulniuk, és édesanyámnak ez volt a feladata, hogy ezeket a külföldieket, benne nagyon sok kínait magyarra tanítson. Ezek a tanítványok aztán nagyon megszerették édesanyámat, gyakran följártak hozzánk úgy családot látogatni, hogy én már kisgyerekként ott ugye tudtam, hogy vannak kínaiak, meg kik azok, meg hogy mit keresnek itt, és utána aztán többen visszakerültek Magyarországra különböző szakterületekre, főleg diplomatáknak, nagykövetségre, és akkor ugyanúgy tartották a kapcsolatot édesanyám, amit eddig. Tehát nekem volt egy ilyen kínai kapcsolatom von Hausauhoz, ahogy mondani szokták. Nagyon sokszor kaptam tőlük, hoztak ilyen képeslapfizeteket, meg prospektusokat, meg egyebeket, csodálatos kínai tájakról, és miután engem már akkor a földre az izgatott, ugye, tehát kicsi koromtól kezdve én valahogy az predesztinálva volt, hogy én földrajzos leszek. Nagy örömmel nézegettem mindig a kínai dolgokat, és hát, hogy hú, de jó lenne egyszer majd azokat látni, meg oda eljutni. Hát valahogy így kezdődött. És aztán a későbbiek folyamán ez a kapcsolat megmaradt, és amikor én már tanár lettem, akkor megpályáztam egy kínai ösztöndíjat, és hát így kezdődtek az én kínai utazásaim ezzel a 3 hónapos kínai ösztöndíjjal.
0: Hát Kína az magában ez az ország, ez egy csoda lehet egy földrajzos számára, mert annyira sokféle, tehát óriási az ország, és ugye onnan, hogy elindulunk az óceán partjáról, az egészen a sivatag meg a nagy hegyeken keresztül, igen, azt mondhatom, hogy szinte minden van, igen, ami hát ez, érdekes lehet.
1: Igen, ez nagyon találó, ugyanis valóban. Hát azért gondoljuk meg, hogy az ország majdnem akkora, mint Európa, csak egy picivel kisebb. Most azért, ha most ugye kínai azt mondja, hogy megyek Európába, ugye nekünk az furcsa, mert megszoktuk, hogy országok vannak, hogy akkor most valaki Németországban vagy Franciaországban, és itt a... Nem, itt ugye van egy hatalmas ország, amely lényegében mindazokat felül, amit ön mondott. Tehát egyrészt vannak nagyon szép látványos tengerpartjai, vannak csodálatos, nagy sűrű lakott alföldjei, és akkor vannak a belső területek, amik sokkal ritkábban lakottak és alig ismertek, de ott rengeteg olyan kimondottan természetföldrajzi jellegű képződmény van, ami egészen káprázatos, különösen a sivatagok vidéke, de a magas hegyek is hát fantasztikusak. És leginkább még talán, amit kiemelnék, az a karsztvidékek, mert hát olyan mészkő területek, mint amely Kínában vannak a földön, gyakorlatilag alig-alig vannak. Hát gondoljuk el, hogy 3 hatalmas tartomány gyakorlatilag csak mindegyik nagyobb, mint Magyarország, és szinte csak mészkőből áll, és ott vannak a világ legszebb karszt jelenségei, amiket hát gondolom ilyen fényképekről, meg filmekről azért biztos sokan ismernek, akik most hallgatják ezt a műsort.
0: Amikor valaki egy tudós Kínába érkezik, vagy földrajztudósként elhatározza egyáltalán, hogy Kínába fog menni, akkor válogatod, hogy mit szeretne megnézni, kutatni, vagy ez egy, hogy mondjam, egy ilyen tudományos diplomáciai kérdés is, hogy mi az, amit engednek, vagy szeretnének, hogy egy magyar kutasson Kínában?
1: Hát az igazság az, hogy amikor én először eljutottam Kínába, erre a háromnapos összöndíjra, akkor én még semmit sem gondolhattam, hanem ugye egyszerűen arról volt szó, hogy egy fiatal tanár voltam, tanársegéd voltam akkor még a budapesti tanárképző főiskolán, és egyszerűen csak úgy gondoltam, hogy miután tanítom Kína földrajzát, amúgy is nagyon szeretem, hogy akkor minél többet meg akarok belőle ismerni. És ezt én be is írtam a pályázatom, hogy én szeretnék Kínán belül sokat utazni, hogy lássam a különböző tájakat, és akkor nekem az a tanításban egy nagy segítség lesz, hogy én ezeket a területeket ismerem. Na, akkor megérkeztem a Nankingi Egyetemre, amelyik hivatalosan a vendéglátom volt, és ott engem beraktak a diákok közé. Mondjuk elég gyerekképen volt, meg olyan kis fiatalka voltam, de hát akkor is én már azért mégiscsak tanár voltam, és egy kicsit meglepett a dolog. Még azt is akarták, hogy megjárjak rendszeresen a kínai tanfolyamra, a nyelvtanfolyamra. Hát azt mondtam, hogy azért az mégsem, és mondtam, hogy hát nem ez volt lefektetve ugye abban a szerződésben, amit eredetleg a kínai követség eredetleg azon keresztül a minisztériumban meg volt kötve, hanem hát az, hogy itt nekem szakmai programot biztosítanak. És aztán eltelt egy hónap, és gyakorlatilag nem történt semmi. Hát én béreltem egy kerékpárt, és hát egész nap jártam a város meg a környékét, és igazság szerint akkor szerettem bele Kínába. Most gondolja el, hogy minden kis vacak sikátorba behajtottam. Ott láttam, az még ugye, azért még az nagyon, az még egy nagyon szegény Kína volt, amikor én ott voltam. És akkor ott láttam, nem az a mostani nagy toronyházas még minden, hanem az a hagyományos régi kínai életmód volt, és akkor ott láttam az utcán, hogy hogyan élnek, hogy az étterem előtt, vagy hát étterem a kifőzde előtt, ott vágják a csirkét, és a vére a kanálisba folyik, hogy a borbély az utcán vágja a haját a delikvensnek, és itt szóval olyan dolgokat láttam, mint egy átlag turista soha nem láthat. És ezekben nagyon beleszerettem, ezekbe a hétköznapi eseményekből, hogy így mondjam, és akkor lettem igazán olyan nagy Kína barát, hogy aztán utána mindig, ha lehetőség volt, akkor mentem. És hát mik volt ezek a lehetőségek? Egyrészt, hogyha volt egy konferencia, ugye akkor mindig örültem, hogyha mehetek, és hát mindig a konferenciákhoz kapcsolatok ilyen terepbejárások, amit helyi vezetők, helyi professzorok vezettek, és akkor nagyon szép helyekre eljuthattunk Kínába, és láthattunk olyan földrajzi jelenségeket, amelyek valóban érdekesek voltak. A másik az volt, hogy még éppen nem első nankingi utazásunk alkalmával sikerült összebarátkozni egy ottani kínai kollégával, aki a karsztok területén tevékenykedett, karszkutató, azon belül elsősorban a karsztok talajaival foglalkozott, és nekem volt egy nagyon kedves professzorom, Zámbó László tanár úr, akit nagyon szerettem, és ő is a karsztoknak, a talajnak a karsztokra gyakorolt hatásaival foglalkozott. És ez adta azt az indítatást, hogy csináljunk egy közös kutatási programot, hogy a karsztoknak, a talajnak a hatása a karsztokra, hogy hogyan jelentkezik trópusi, szubtrópusi és mérsékelteti körülmények között. Hát ez indított el aztán egy ilyen kutatócserét, aminek keretében aztán megint eljuthattam egészen fantasztikus helyekre. Aztán volt úgy, hogy a Magyar-Kínai Baráti Társaság révén jutottam el nagyon érdekes részekre. Aztán olyan is volt, hogy tehát ilyen, ahogy említettem, hogy a legtöbb az konferencia volt, hát szóval ilyen úton, módon jutottam meg Kína különböző részeire.
0: És kellett, vagy és tanult akkor, közben tudom, kínaiul?
1: Mert hogy egyszer például olyan szerencsénk volt, hogy a Budapesten, aki volt kínai nagykövet, az egyik, Chen Tiliu-nak hívták, egy kitűnő ember volt, csodálatosan tudott magyarul, fantasztikus, szerintem szebben beszélt, mint a magyarok 80%-a, és ez a Chen Tiliu úr, ez egyszer visszajött Magyarországra, egy csoportot vezetett, és akkor annak a csoportnak a vezetője, az összehívta a Chen Tiliu-nak a barátait is, és meghívta őket Kínába. És akkor egyszer úgy jutottam például egy hétre Kínába, hogy gyakorlatilag egy ottani virágkertészet főnökének voltam a szabályosan a vendége. Úgyhogy, tehát voltak különleges alkalmak, hogy eljuthattam Kínába, több különböző lehetőség volt. Bocsánat, mi volt akkor a kérdés?
0: Hogy tanult kínaiul?
1: Soha.
0: Ragadt tőle?
1: Nem is akartam, megmondom miért. Csak beszélni, annak semmi értelme nincsen, már csak azért sem, mert ugye Kínában rettenetesen különbözőképpen beszéltek, főleg korábban az emberek. Tehát Ennek akkor van értelme, hogyha írni is tudok, írni, olvasni. Viszont írni, olvasni, aztán rengeteg írásjegyet, és azoknak a bonyolultságát ismerve, tehát azoknak az olvasását, írását megtanítani, az egy életet kíván. Tehát az a kínai gyerek is elkezdi 6 évesen, és még 50 évesen, meg 6 évesen, és még új írásjeleket tanul, mert egyszerűen olyan sok van belőlük, és nyilván ami csak irodalmi vagy szakmai szövegbe fordul elő, azt nyilván gyerekkorában nem tanulja. Tehát azt egy életen át kell tanulni és gyakorolni. És olyan hihetetlen időigénye van, hogy hát ugye engem, aki azért a szakmának sok más terület is érdekelt, tehát az, hogy most leragadjak, és naponta 4-5 órát kínai írásjegyeket írjak, annak én nem éreztem realitását, másképp pedig nem volt értelme belevágni. Úgyhogy aztán végül is azon kívül, hogy hát persze néhány kínai szót az ember megtanult, meg számolni tudott, meg ilyesmi, de azon kívül nem.
0: Amikor ezekre a csodálatos karsztvidékekre eljutott Kínába, akkor milyen volt ott kutatni? Tehát hogy a praktikus vagy a mindennapokat hogy képzeljük el?
1: Hát akkor elmesélem, hogy először úgy jutottam el, hogy még ezen az első 3 napos ösztöndíjab során sikerült eljutnom Kuilinba.
0: 3 nap?
1: 3 hónapos.
0: 3 hónap.
1: 3 hónapos ösztöndíj során sikerült eljutnom Kuilinba, amelyik a kínai karszvidéknek az egyik leglátványosabb, legismertebb helyszíne, és ott van a Kínai Karszkutatóintézet. Na most volt Magyarországon egy csodálatos ember, Balázs Dénesnek hívták, aki karszkutató volt, rengeteg könyvet írt, az egész világot bejárta, egyik legnagyobb magyar világutazó volt a 20. században, és Balázs Dénes volt az, aki 1958-ban sikerült kijutni a Kínába. Ami azért volt hihetetlen, mert hát akkoriban Kína egy hermetikusan elzárt ország volt, még a baráti szocialista országba se juthattak be nagyon kutatók, és Balázs Dénes valahogy egy ilyen csodálatos módon sikerült elérnie, hogy eljöhessen Kínába, és akkoriban ezeket a teljesen szűz területeken egy csomó barlangot feltárt. És először adott hírt róla, meg először nemzetközi szimpóziumokon ő beszélt egyáltalán a kínai karsztokról, hogy azok hol fekszenek, hogy néznek ki, mi van ott érdekesség. És aztán 30 évvel később neki sikerült újra eljutni a Kínába, és végigjárni ezeket a régi helyeket, de akkor már a kínai karsztos kollégáknak a segítségével természetesen.
0: És akik egyébként őt számon tartották?
1: Igen. Tehát őt nevét ismerték, a munkásságát ismerték a kínai karsztadók. Külsően Yuan Tao Xian professzor volt az, aki nagyon jóba volt Balázs Dénessel, és akkor ő vezette ezt a karsztkutatóintézetet. De hogy rövidre fogjam, tehát ő nem sokkal előttem járt ebbe a karsztkutatóintézetbe, és amikor én készültem Kínába, akkor találkoztam Balázs Dénessel, és mondtam neki, hogy hát szeretném adni néhány tanácsot, mert ugye ő jól ismeri a dolgokat, és akkor ő beajánlott engem ennek a Yuan Tao Xian professzornak, és akkor az eljött Nankingba, bejött oda, ahol én laktam, szóval, és azt mondta, hogy hát akkor jöjjek el egy hétre oda, és akkor ott tud nekem az intézetbe szállást biztosítani, és akkor az ő tanítványaival, diákjaival ott mehetek ki a terepre, és akkor együtt dolgozhatunk. Hát ez egy óriási dolog volt, és hát így kerültem először közvetlenül a karsztvidékre, és persze akkor egy napot akkor turistáskodtam is, és azon a híres Lifolyón végighajóztam ott a csodálatos Kúphegyek között, az is benne volt azért ebben az egy hétben, amit ott töltöttem. Tehát ezzel kezdődött.
0: És de akkor milyenek voltak akkor ezek a mindennapok? Tehát hogy nézett ki, hogy kiment ott a többi tanítvánnyal együtt? Egyébként hát, ez olyan, mint mondjuk nálunk az akteleki karszt, vagy hogy képzeljük el ezt a helyszínt?
1: Hát ugye nekik, ők karszthidrológiával foglalkoztak elsősorban, vagyis az legfontosabb, a karszkutatott intézet megalapításának az alapvető oka az nem annyira a karszoknak egy ilyen felszínalaktani kutatása volt, hanem elsősorban a vízellátás. Ugye, tehát a kínai ipar, mezőgazdaság rengeteg vizet igényelt, akkor már kezdődött egy ilyen felfutási időszak, és ezért nagyon szükség volt arra, hogy a hidrológiai viszonyokkal tisztában legyenek. Tehát ez alapvetően egy hidrológiai intézet volt kezdetben, és volt sok ilyen hidrológiai állomásuk, ahol különböző vízfolyásokban, barlangból kilépő folyók mentén, vagy esetleg benne a barlangban, vagy esetleg egy ilyen nagy karsztos mélyedésnek az alján elhelyeztek műszereket, és akkor ott mértek mindenféléket, csak ezek a fiataloknak volt a feladat, ezeket a mérőműszereket rendszeresen leolvassák, ezek már ugye munkatársak voltak, fiatal munkatársak, és voltak, akik hát diákok voltak azoknak, meg hát ott közben oktatgatták, hogy mit látnak, mit, hogyan kell mérni, mi a jelentősége ezeknek a dolgoknak. Tehát valahogy így kell elképzelni ezt a dolgot, és akkor én ott velük mehettem, és akkor bekapcsolódhattam ezekbe a konkrétan, hát én csak a szememmel, ugye, mert én csak néztem, hogy mit csinálnak, de nagyon érdekes volt, és ez volt, aki ugye fordított néha angolra, akkor még az angol nem volt annyira erősségem, de azért nagyjából megértettem, hogy miről van szó, úgyhogy nagyon-nagyon sok tapasztalatot szereztem, és ez volt a kezdet, és akkor itt ismerkedtünk össze ezzel a Pang Enxing nevű kollégával, akivel aztán később ilyen kutatócserékben partnerként együttműködtünk, és akkor már nagyobb részét bejártuk a KARSZ-nak, és akkor főleg azt vizsgáltuk, hogy milyen, hogy lehet az, hogy ilyen nagyon rossz körülmények között is, mert azért a KARSZ-okon tudni kell, hogy ugye nincsenek például jó talajok meg, és mégis Kínában rengetegen élnek a KARSZ-vidékeken, és hogy akkor hogyan alakul át a táj, hogyan változtatja meg ott az ember, szóval ez volt a kutatásnak a fő célpontja és érdekessége, hogy a táj, karszos tájváltozásoknak a vizsgálata. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt. És hát akkor közben az ilyenkor a partner azért szerencsére abban is segít, hogy akkor lássunk néhány gyönyörű szép egyéb helyet is, ne csak azt, ami konkrétan kutatási területen, hogy máshova is jussunk el, úgyhogy ebben a szempont nagyon jó volt.
0: Amikor hazajött egy ilyen útról, akkor mi volt a rendje annak, hogy dolgozta fel mindazt, ami önnel történt? Tehát gondolom, sokat kellett publikálni, ezt gondolom el is várták egy ilyen szakmai út után.
1: Hát ha valahol érzek egy kis hiányosságot, akkor talán pont ebben. Persze van sok publikációm Kínáról, de igazán sokszor ezeknek ezeknek az utaknak a nagy szakmai feldolgozása az a utána következő hétköznapoknak a nyűgében, terhében elmaradt, ugye? Tehát a főiskolán rengeteg, vagy hát később ugye az egyetemen, de akkor még ugye tanárképző főiskolai kar voltunk, a főiskolán rengeteg feladatunk volt, ugye nagyon sok volt a hallgató, nagyon sok tárgyat kellett tanítani. Én nekem ráadásul volt rengeteg megbízásom, ilyen bizottság, olyan bizottságban. Én aztán országos szinten is ugye volt az embernek sok feladata, a szerkesztő bizottságba is bekerültem. Tehát rengeteg munkám volt, és akkor mindig az volt, hogy ez egy kicsit olyan félretolódott, hogy majd. Aztán sokszor ebből a majdból az lett, hogy végül is az a nagy munkák akkoriban nem születtek meg. De ami késik, nem múlik, mert a Földrajzi Közlemlének a legújabb számában Móga János kedves kollégám és barátommal együtt egy nagy tanulmányunk jelent meg, éppen a kínai KARSZ-vidéknek a legcsodálatosabb, legérdekesebb formáiról, de Tiankengekről, amelyek valami egészen hihetetlenek, hiszen hát úgy kell elképzelni őket, mint egy fordító cilinder, amelyiknek az átmérője több száz méter, a falai is több száz méter magasak, elképesztő lyukak a Földnek a felszínén, és hát ez ugye sokáig nem is volt olyan nagyon ismert, meg kutatott, az egész Földön tulajdonképpen nem sok ilyen képződmény van a KARSZ-vidékeken, na hát erről pontosabban a kínai KARSZ-vidéknek néhány ilyen képződményéről most megjelent egy tanulmányunk, illetve annak még csak az első része, mert még egy második rész az még várja a megjelenést. Úgyhogy azért, ha még sok-sok év után is, de azért valahol azért a régi ismeretek azért hasznosulnak.
0: És ebben víz gyűlik össze, ebben a fordított cilinderben?
1: Hát nem egészen, ezek általában az alján barlangjáratok vannak, amelyek a vizet elvezetik. Tehát maguk is úgy keletkeznek, hogy egykori barlangjáratoknak a mennyezete beszakad. Tehát egy ilyen alulról, ezek többnyire eróziós eredetűek, és akkor egy ilyen alulról induló eróziós folyamat a mennyezetét, az szépen fokozatosan a mészkövet kioldja, és akkor egyre vékonyabb lesz, és akkor végül beszakad, ugye ez a nagyon gyakori jelensége, és ez ugye az kell, hogy legyen alatt egy barlangjárat, tehát általában az a vizet el is vezeti.
0: Horváth Gergely akkor barlangokban járt, vagy barlang kutató is volt egy kicsit? Tehát ha valaki karsztot kutat, akkor be kell mászni ezekbe a barlangokban,
1: ez valóban így van, de én nem voltam soha nagy barlangkutató, úgyhogy persze jártam sok barlangba, nem vitatom, de én nem tartoztam a barlangkutatók közé, tehát persze, igazság szerint Erre most így nem meg kell válaszolnom, de azért hát persze ott is jártam barlangba, de inkább itt különböző helyeken, hát a világon, hogyha jártam, akkor azért azért barlangok voltak, akkor igyekeztünk bemenni, de ezek általában látogatható barlangok voltak, tehát nem annyira az overállós, kúszós, mászós barlang. Hát olyanban is voltam persze, a Homorodalmási Orbán Balázs barlangtól kezdve mondjuk itt a budai Karszvidéken is, de nem volt igazán erősségem soha ez a nagy barlangászkodás, ezt megmondom őszintén.
0: Akkor a felszíni
1: karszformák, azok sokkal jól izgattak. Persze nem csak a karszformák, mert ugye itt az elején szó volt arról, hogy a Medvesvidéken is ugye végeztünk kutatásokat, hát ott volt egy nagyon-nagyon kitűnő kutatócsoportunk, egyetemi fiskai kollégákkal, meg egy nógrádi geológussal, Prakfalvi Péterrel kiegészítve, és hát kitűnő munkákat végeztünk, ott kimondottan felszínraktani kutatásokat végeztünk, tehát az ottani bazaltokról, az ottani homokkő képződményekről, arról több publikáció megjelent magyarul is, meg a Magyarországot bemutató ilyen nagy nemzetközi kötetekben is megjelentek ezekről leírásaink, úgyhogy hát az is volt egy területe az én tudományos munkámnak.
0: Egy rövid zene után kanyarodunk most már tényleg a hegyek felé, a kínai Szenthegyek felé. Dr. Horváth Gergellyel folytatjuk hamarosan a beszélgetést.

0: Magyar Katolikus Rádióban a Házunk táján című műsorban Horváth Gergely, kartográfus, geográfus a vendégem, aki az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézetének nyugalmazott főiskolai tanára, és akinek az egyik szakterülete Kína. Kína szent hegyei a témája a műsor második felének. Miért lesz szent egy hegy? Gondolhatjuk, hogy már az őskorban is az ilyen különleges formák, azok tulajdonképpen szentek voltak, tehát mindenhol találhatunk az egész földön leleteket, amelyek azt mutatják, hogy valami miatt az emberek a hegyet azt fontosnak vagy szentnek tartják.
1: Igen, hát természetesen az ősi kínai hitvilágban is megvoltak azok a jelképek, amelyek egyfajta ilyen szentként, európai fogalommal élve szentként voltak tisztelve, és aztán később, amikor a nagy kínai idézővetett vallások kialakultak, akkor azok is előbb-utóbb megtalálták azokat a pontokat, amelyeket ők szenteknek tekintettek, tehát a legmagasztosabbnak, a legfontosabbnak, a leginkább inspirálónak, vagy valamilyen mondan a leginkább tiszteltnek. Tehát így alakult ki a szenthegyeknek is a kultusza. Ugye az ősi hitvilágban, abban hát elsősorban inkább olyanok voltak nagy tiszteletnek örvendők, például a sárkányok, ugye, tehát a sárkány az a kínai mitológiának egy alapvető jelképe, mert az képviseli az erőt, a bátorságot, a kitartást, tehát a sárkány jelenti tisztelet, az például Kínában minden nap tetten érhető. Ha elmegyünk a legfontosabb helyekre, akkor láthatjuk, hogy ilyen sárkányos falak vannak, ahol ilyen különböző tekergő sárkányok általában gyönyörű kerámia csempékből kirakva láthatók, például a híres, ugye a pekingi két nyári meg a téhipalotában egyaránt megtalálható ez a sárkányfal, ez a sárkány motívum, de máshol is, vagy egyáltalán például ugye a tetőcserepeknek a díszítése, ugye nagyon szerették, az nagyon érdekesek, ilyen jellegzetes sajátos kínai tetőcserepek vannak, amelyek a végén egy ilyen gömbölyű vagy hát egy ilyen kerek alakzatban végződnek, és az a tetőszerkezetben ezek a kerek alakzatok egymás mellett, azok természetesen díszítve vannak, és nagyon gyakran éppen a sárkány motívuma látható rajtuk. Tehát az egyik ilyen nagyon ősi dolog a sárkány, de ilyen anyagok iránt is volt tisztelet, mert például a jáde is egy olyan dolog volt, ami egy ilyen nagyon kultikus erővel bírt. A jáde ez tulajdonképpen egy kőzet, mégpedig egy metamorf kőzet, vagyis hát átalakult kőzet, amely a szerpentinit féléknek a családjába tartozik, és nagyon szép zöld színe van, és nagyon jól megmunkálható, és ősidők óta használják különböző amuletteknek, meg figurális ábrázolásnak a készítésére. Persze hát ugye Kína ebből a szemben nagyon szerencsés volt, mert óriási jáder készletek, bányákat tártak föl. Volt olyan, hogy akár több tonnás darabokat is kitermeltek, és hát néha, ha elmegyünk például a pekingi Palota Múzeumban, akkor ott láthatunk ilyen jádéból kifaragott, egészen elképesztő óriási szobrokat, illetve faragványokat. Tehát voltak már ilyen ősi kultikus tiszteletek is, aztán nagyon régi, ha már ilyen hitvilágról beszélünk, ugye emlékszünk, amikor még történelmből mindenki tanulta, hogy a régi rómaiaknál ilyen belegből jósoltak, ugye volt ez a béljóslásnak a dolga. Na, hát ennek megvan a kínai változata is, ott pedig jóslócsontoknak hívják ezeket. Az a lényege, hogy a csontokat a tűz fölött hevítették, csak akkor a csont elrepett. És akkor a repedésekből következtettek arra, hogy akkor most milyen sors várható, vagy mi lesz, vagy hasonló. Tehát ez voltak a híres jóslócsontok, amelyekben aztán később, amikor az írásbeliség megjelent, akkor már bele is karcoltak különböző írásokat. Úgyhogy ma, amennyire én tudom, bár mondjuk én nem vagyok sinológus, de amennyire én tudom, a legrégibb kínai írásjegyek azok ilyen jóslócsontokon maradtak fönn. Tehát ez egy is a régi hitvilág

0: meg a külső jegyében is idővel ugye szakrálissá vált. Tehát ugye ennek egy klasszikus példája a konfucianizmus, amit azt hiszem, ha Kínáról szó esik, hogy ilyen vallások általában ezt szokták az elsőjén említeni. Most Konfucius az egy élő személy volt a Krisztus előtti 6. században, aki hát egy filozófiai rendszert, vagy inkább mondanám, hogy egy társadalom filozófiai rendszert dolgozott ki, amely az ősök tisztelete, a család tisztelete, az előjáró tisztelete, egyáltalán az erényes viselkedés, tehát ezek voltak az alapelemei, és úgy gondolta, hogy egy államot azt tarthat fönn, hogyha mindenki ezt az elvet követi. Tehát látjuk, hogy ez inkább egy társadalom filozófia. Itt a érdekesség kedvéért talán idéznék itt egy-két ilyen konfuciánus gondolatot, például az, hogy mondjuk ezt mondtam, hogy a ravasz beszéd és a tettetett külső ritkán párosul az emberséggel, ugye? Tehát ez egy nagyon mai napig is, azt hiszem, hogy rendkívül találó mondás, vagy hogy az eszményi államban az ország éljen egy bölcs uralkodó áll, aki nem rendeltek, hanem példamutatással vezeti a népet, ugye? Tehát ilyen gondolatok.
1: Mint a család élén is, igen. Ez az eszményi.
0: És a család élén is természetesen.
1: Családfő.
0: De aztán később, mint mondom, ez szakrális jegyűvé vált, tehát most már például vannak Konfucius templomok, ami lényegében egy külső ember számára nem különböztethető meg mondjuk egy buddhista vagy egy taoista templomtól, tehát nagyjából ugyanaz a felépítés, ugyanúgy néz ki, csak ott ugye Konfuciusnak a tisztelete van. Például ott Nankingban, amikor először voltam Kínában, ott volt a ilyen Konfucius templom, amelyet hát ugye többször is fölkerestem, mert az is egy olyan, annyira kínai volt, tehát annyira igazán a kínai kultúrába volt az ember beleláthatott, és ez nagyon érdekes volt. Tehát Konfuciusnak ez a filozófiai eszméje, amit egyébként később a tanítványai jegyeztek le, tehát érdekes módon tőle nem maradt fenn írásos emlék, csak a tanítványai jegyezték le, az például idővel kvázi így szinte vallásá vált.
1: De nem istenként tisztelik
0: Hát igen, talán ez... Ez az, amivel azért annyira talán én nem látok bele, de én úgy érzem, hogy ami a kínai vallásokat leginkább megkülönbözteti az európaitól, vagy a nálunk bevett többi nagy világvallástól, hogy nincsen benne igazán ilyen Isten kép, ilyen Isten figura. Ugye, tehát az egy kicsit más kép állnak hozzá. És akkor a másik ilyen a taoizmus, ami szintén egy nagyon elterjedt vallás volt Kínában, de az is egy ilyen filozófiai irányzat, az egy másik híres filozófushoz kötődött. Lao Tse volt az a személy, aki bár jóról nem biztos, hogy él, tehát ő léte bizonyosan Konfuciusról biztosan tudjuk, hogy él, de Lao Tse az egy olyan bizonytalan, de feltételezhető, hogy talán él, de ő is egy ilyen filozófiai irányzatokat, ugye az ő nevéhez fűződik, vagy hát az ő tanításai, azok a Út és Erény könyve című híres könyv, ami ugye manapság olyan nagyon kedvelt. Nagyon érdekes egyébként ezeket a kínai filozófiákat mostanában ugye nagyon fölfedezik, és borzasztó divatossá váltak. Tehát ebből látszik, hogy az embereknek azért valamilyen istenkereső képe azért mindenképpen van, ha más nem, akkor valami pótlékot keres helyette, és akkor úgy véli, hogy ilyen kínai filozófiákban azt például megtalálhatja. Ez főleg a nyugati világban eléggé jellemző.
1: Most bocsánat, egy kicsit visszaterelem a hegyek felé.
0: Ja, a hegyek, igen.
1: Mert eszembe jutott annak kapcsán, hogy beszélt erről a jóslásról, ugye a rómaiaknál, görögöknél ez a belegből jóslás volt, amiről tényleg az iskolában is tanulhattunk, és ugyanígy például ott az Olimposz, mint szent hegy, aminek a tetején elvileg az istenek élnek, tehát a hegy az valahogy az isteni világ, meg az emberi világ összekötője, itt Európában legalábbis. De hát, hogyha Kínában nincs ilyen isteni világ, akkor mitől lesz szent mégis ez a hegy, meg nem is egy hegy, hanem több hegy is Kínában.
0: Igen. Hát ezzel kapcsolatban megint csak idézni tudok, mert ugye ezzel már foglalkoztak. Van egy Martin Gray nevű szerző, aki egy könyvet írt, az a cím, hogy a zarándoklás világkalauza. És ebben a zarándoklás világkalauzában ebben azt írja, hogy mi lehetett a kínai szent hegyeknek, miért lettek szentek a hegyek. Mert ugye volt egy olyan hiedelem, hogy a hegyek azok az oszlopok, amelyek az eget tartják. Ugye, tehát ez például egy nagyon régi dolog. Elválasztják az eget a földről, de tartják is az eget, és akkor így az ég birodalma befedi a földnek a birodalmát, és akkor az egész beomolna, hogyha a hegyek nem támasztanák alá, tehát ez például egy ilyen

0: ilyen gondolkozás volt. Aztán a másik az, hogy ugye ezek a kínai már vallásra átalakult filozófiák, ezek kitermelték a maguk szerzeteseiket. És ezek a szerzetesek is a hegyekbe élték, úgyhogy visszavonult. Mint ahogy nálunk is a középkorban voltak remeték, ugyanúgy Kínában is voltak remeték, kezében a különböző hegyeken éltek, és ezek a remeték aztán gyakran közösségeket hoztak létre, és akkor ilyen remetek közösségek alakultak ki, és azok éltek ilyen hegyek, és akkor azokat is tulajdonképpen ilyen szent hegyeké váltak. Volt például a Tyóhasán nevű szent hegy, amely, hát inkább egy hegység persze, mert azért itt a hegyet nem úgy elképzelni, mint egy darab hegyet, hanem által, mint egy hosszú hegyvonulatot, és akkor itt például egy Koreából származó szerzetes volt az, aki megtelepedett, és kialakított maga körül egy ilyen nagy iskolát, és akkor ettől kezdve aztán ott egymás után épültek föl a szentélyek, és mert többnyire ezeket a szentélyeket jellemző, hogy nagyon sok templom van rajtuk, nagyon sok szentély van rajtuk, és ezeket, és akkor itt jutunk el a zarándoklathoz, hogy ezeket ugye sokszor zarándokok végig is járják, tehát akik ugye ezt a filozófiát, vagy vallást követik, azok ugye végigjárják ezeket a helyeket, és akkor a szent hegyeken kialakulnak ilyen zarándok utak, amelyeken végigjárva fölfűzik a templomokat.
1: De ezt úgy képzeljük, hogy ez egy vallásnak a szent hegye? Tehát nem. Van a konfuciós vallás által tisztelt, meg a buddhizmus által, mert ugye az is hát van ott, vagy a taoizmus által. Igen. Tisztelt hegy, vagy mindenki minden hegyen valamit kiépít magának.
0: Nem, a buddhizmusnak van például négy nagy szent hegye, vagy inkább hegysége, ezek a Wutaishan például, amely Észak-Kelet-Kínában, akkor az Omeishan, amelyik a Szecsuani medence peremén található, vagy ez a most említett Tyóhasan, amelyik a Jangtsétól délre Közép-Kínában van, ezek kimondottan mondjuk speciál a buddhizmushoz kötődnek, de ez nem jelenti azt, hogy ott esetleg ne lenne másfajta szentély. Tehát azért attól, hogy ez még a buddhizmusnak a szent hegye, attól még lehet rajta taoista szentély, meg attól még lehet egy templom éppen Konfucius tiszteletére építve. Tehát ez nem zárja ki egymást, de azért a taoizmusnak, meg a buddhizmusnak annak megvannak a saját szent hegyei, amelyek egyértelműen inkább hozzájuk kötődnek, és ezen kívül vannak még olyan híres nagy hegyek, amelyek alapvetően más okból számítanak szakrálisnak, hát ilyen például a Taishan, amely Pekingtől délkeletre ezzel az új csodálatos 300 km/órával száguldó vonatokkal egy órányira van már csak. Ugye ez a Taishan, ami könnyen elérhető, ez 1500 méter magas, és itt a hegyen végig templomokkal van teletűzdelve, és egy hatalmas nagy lépcsősor vezet föl egészen a tetejéig, és ez a lépcsősor mentén ugye bemehetünk ezekbe a szentélyekbe. Még ez azt is hozzá kell tenni, hogy a kínai templomot nem úgy kell elképzelni, mint itt Európában, hogy egy épület, hanem ezek általában épület együttesek. Tehát több csarnokból állnak, amelyekben többire szakrális szobrok, tehát például akár taoista istenségeknek a szobrai, vagy buddha szobrok, vagy buddhista istenségeknek a szobrai láthatók, és ilyen oltárokra elhelyezve, ugye oda szokták helyezni az zarándokok az áldozati tárgyakat, rendszerint valami élelmiszert, vagy virágot, vagy akármi más, és egymás után több ilyen csarnok is van, amelyeket egy ilyen útvonal felfűz, és ebhez még oldal csatlakoznak melléképületek, amelyekben szintén sokszor vannak kisebb szentélyek, illetve ha vannak szerzetesek, akkor nyilván azok ott élik a mindennapi életüket. Tehát egy ilyen kínai templom az mindig elég nagy alapterület, és sok épületből áll, nem egy templom, mint ugye nálunk, hogyha azt mondjuk egy templom, akkor ugye egy nagy épületre gondolunk. És ilyen, ez a Taishanon vezető út, az ilyen templom együtteseket fűz fel, de persze közben például éppen a Taishanon több mint 1000 stélét lehet látni, ezek a kőstélék, ezek a nagy kőoszlopok, amelyeken kínai felírások, szövegek láthatók. Ezek közül nem egyet, egykori császárok saját kezűleg írtak és véstek föl ezekre a kövekre. Tehát itt kínai, már a legelső császárnak, a Qin Shi Huang Ti-nak már van a Taishanon olyan kőtábla, ami az ő írása és az ő szövege van rajta. És tehát ez is egy nagyon érdekes része, ez is hozzátartozik itt ezekhez a helyekhez. És hát persze a modern időkben aztán nyilván ez jönne még a turizmusnak a mindenféle kellékérmények, most már elkerülhetetlenek, hát az vele jár, hiszen nem csak zarándokok járnak már ide, sőt, hát a turisták azért többségben vannak a zarándokokhoz képest. De láttunk például olyat is éppen az említett Tyóhasanban, ahol azok az igazi zarándokok, azok úgy mentek végig, hogy mentek néhány lépés, aztán a földre felborultak, elmormoltak egy imát, aztán fölálltak, mentek néhány lépést megint, akkor földre borultak, és utána megint, tehát hihetetlen, de ez a legklasszikusabb, ami Tibetre jellemző egyébként, a tibeti buddhizmusra ez a fajta zarándok út. Na, ezt ők itt például, ezek a zarándokok, akiket láttunk, ezek itt a Tyóvasalon ugyanezt csinálták, úgyhogy nagyon érdekes volt.
1: Amikor Horváth Gergely ilyen szent hegyekre látogatott, akkor geográfusként látogatott oda? Tehát a hegyet vizsgálta magát, vagy a kulturális érdekesség, vagy érdeklődés hát, vezette?
0: De valami őszintén, hogy hát leginkább az utóbbi. Tehát elsősorban ugye a kulturális érdekesség vonzott, de például most a legutolsó kínai utunkon, amikor egy baráti társasággal 10 geoparkot jártunk végig, és akkor mindenféle csodálatos gránit és homokkő és egyéb hegységben voltunk, akkor persze a területnek a geológia is rettetesen izgatott, és azok a fantasztikus földtani képzeletek, amiket ott láttunk, hát azokat egyszerűen nem lehet szavakkal méltatni, tehát azt gondolom, hogy ezt minden földtanosnak az életében egyszer látnia kellene, és rengeteget lehetne vele tanulni. Persze az a része is érdekelt, de nyilván érdekeltek a kulturális emlékek is, de a szakrális emlékek is azért engem mindig úgy magával ragadtak, tehát ezeknek a templomoknak a hangulatát, a dekorációját, a felépítését, a festményeit, a szobrait, ezeket én nagyon szerettem, és ezeket mindig. Hát nyilván nem úgy néztem, mint egy hívő, mert hát ez teljesen természetesen érthető, hogy nem tudtam egy buddhista hívő szemével nézni egy buddhista templomot, de azért annak a hitnek a nagysága azért valahogy magával ragadott, ezt nem tagadhatom.
1: Ezek a szent hegyek egyébként, hogyha most földtani szempontból nézzük Kínában, mennyire egységesek? Tehát ugye említett, hogy karszt vidékek is vannak, például a karszt vidékeken vannak
0: nincs.
1: Ilyen szent hegyek, ott nincs. Akkor milyen hegyek a szent hegyek?
0: Hát például ez az említett Taishan, ez nagyjából gránitból épül föl, ez egy nagyon idős, több milliárd éves kőzet, ott a Shantung félszigeten van egy ilyen kis kibukkanás, egy ilyen több milliárd éves kőzetrögnek, és hát annak a legmagasabb pontja ez a Taishan, és ott található ez a szakrális épület együttesek. Tehát a Huangshan, ami szintén a szent hegyek közé tartozik, az szintén gránitból épül, vagy a Tyóvasalon is, amit az előbb emlegettem, ezek véletlenül éppen kivetesen gránitból, de mondjuk a Longkhushan az homokkőből, tehát azért nem gondolom, hogy a régi kínaiakat ezt különösebben érdekelt, hogy most gránit vagy homokkő, valószínűleg az szerepet játszott benne, hogy azért ezekből a mélységi magmás kőzetekből felépülő hegység azért kevésbé erodálódnak, tehát bizonyos értelemben biztonságosabb az arra való építkezés, kevesebb mondjuk a csúszamlás vagy a sziklaomlás, de azért persze ott ez is lehetséges, úgyhogy. De nem, szóval még egyszer én nem érzem, vagy nem tapasztaltam azt, hogy a kőzet felépítés és a szakralitás között bármi összefüggés lenne, de azért lehet, hogy van.
1: Most így földerenged bennem valami, van egy ilyen, hogy ezer Buddha barlangja, vagy valamilyen, ez is egy hegység,
0: volt.
1: Na most ezek barlangok, amiket én úgy emlékszem, hogy faragtak, az biztos, hogy nem gránitba akkor. Ez hol van, mi ez? Erről mesélj.
0: Ez is egy nagyon fontos szakrális hely, bár ez mondjuk nem számít szent hegynek, ez csak úgy egyéb szempontból egy fantasztikus szakrális hely. Tunhuang oázis, ez Kansu tartománynak a nyugati részén van, már közvetlenül ott a Tibetbe való bejáratnál, tehát ahol a Tibetbe vezető vonulatok megjelennek, tehát annak ugye a lábánál található. Éppen azért, mert ezeknek a Tibetet keretező hegyeknek a lábánál található, azért alapvetően a térségnek a felépítése az abból az üledékes kőzetből áll, ami ezekről a hegységekről a sok millió év alatt letarolódott. Tehát ez egy ilyen homokos, kavicsos, agyagos, üledékes rétegeknek a váltakozása, amely idővel összecementálódott, többé-kevésbé. Na most, ahol kevésbé cementálódott össze, az alkalmazott arra, hogy abba könnyen barlangokat mélyítsenek. És akkor az ilyen kicsit ilyen homokköves, konglomerátumos rétegekben hatalmas barlangokat mélyítettek. Persze ennek is volt egy szakrális előzménye, mert egyszer egy buddhista szerzetes, neki itt egy látomása támadt, és akkor ennek a látomásnak az a következő, hogy azt mondta, hogy na hát itt kell letelepedni egy buddhista közösségnek, és így is lett, és ők kezdték el ezenek a barlangok a kimélyítését. Ugye tudni kell, hogy a buddhizmus az eredetileg Indiából való, tehát ez ugye a mai India területén, meg a mai Nepál területén ugye alakultak ki az első Buddha, maga Gautama királyfi, aki aztán később ugye Buddhaként lett ismert, az is itt élt egy ilyen, ebben a térségben, a Himalája térségében, és csak a 4.-5. században kezdődött az, hogy kínai utazók eljutottak Indiába, és magukkal hozták a buddhizmust. Főleg Xuan Zang szerzetes és Faxien, ők ketten voltak azok, akik ezt a buddhista tanokat leginkább magukkal hozták, és elterjesztették Kínába, és aztán a híres Tangkor idején, ami olyan körülbelül a 7.-9. század környéke volt, ami Kínának az egyik első fénykora volt, a Tang dinasztia, akkor kvázi államvallásá lett, tehát akkor mindenhol épültek ezek a buddhista templomok, és akkor mindenhol létrejöttek buddhista közösségek. Na most ez a Tunhuangba visszatérve, ez az itteni buddhista közösség, kialakított ezeket a sziklabarlangokat, amelyeket fantasztikus freskókkal kifestettek, káprázatos szépségű freskók találtak, ott gyönyörű szobrok vannak, amelyek egy nagyon nagy része még szintén ilyen jócskán középkori, vagy még középkor előtti eredetű.
1: És te ezt is belevésték ebbe a közöttbe, vagy azok külön szobrok?
0: Hát van, amit belevéstek, tehát vannak olyan nagy szobrok, amik egyértelműen bele vannak vésve a sziklafalba, a többit azt állították be a templomokba, tehát azok inkább ilyen hagyományos értelembe vett szobrok, és nek van egy nagyon fontos magyar vonatkozása, ugyanis volt egy Széchenyi Béla által vezetett expedíció Belső Ázsiába, amelynek tagja volt Lóczi Lajos, a nagyon neves földrajzos és geológus. Tehát őt mind a két szakma az atyának tekinti, ha szabad így mondani.
1: Aki egyébként a Balatont is kutatta.
0: Igen, aki a Balaton kutatásnak is a vezető személyisége volt. És Lóczi Lajos valahogy megtudta, hogy itt a barlangfülkék között van egy olyan barlang, amit aztán később könyvtárbarlangnak neveztek el, és ebben a barlangban tekercsek vannak. Ősi régi tekercsek, mindenféle régi szövegekkel, valószínűleg az ott élt különböző népeknek a nyelvén írva, és egy másik nagy magyar utazó, Stein Aurél, aki egy évtizeddel később járt először errefelé, az ugye Lócitól megtudta ezt, és amikor ő eljutott Tunhuangba, akkor nagyon rossz állapotban voltak ezek a sziklatemplomok, mert itt azért voltak nagyon erős iszlám felkelések az akkori kínai birodalom ellen, és ezeknek sokszor áldozatul estek ezek a buddhista közösségek. A lényeg az, hogy ő valahogy megtudta, hogy hol van ez a barlang, és akkor az ottani szerzetes, egy bizonyos Wang szerzetessel, aki megpróbált ezeket a kicsit lepusztult templomokat felújítani, mindig adott neki pénzt, hogy hozzájárul a templomoknak a felújításához. És hát akkor azt mondta, de hát hogyha esetleg cserébe kaphatnék egy-két tekercset, most leegyszerűsítve a dolgot így mondom, a lényeg az, hogy végül ezeket a tekercsekhez hozzájutott, csodálatos tudományos eredmények derültek ki aztán ebből, a Belső Ázsia kutatásnak ezek ma is alapvető eszközei. Ezek ugyan a British Museumba kerültek, mert Stein az brit alattvalóként járta ezt a vidéket, ezt ne felejtsük el, hogy a brit kormány fizette, és a brit alattvalóként járta ilyen értelemben persze a területet, de mindig megőrizte a magyarságát, és persze nagyon sok előadást tartott itt Magyarországon, tartotta a kapcsolatot. Nagyon sok Stein könyv megjelent magyarul, én mindenkinek ajánlom, mert ezeket a belső ázsiai viszonyokat, hogy leírja ott az 1890-es évek kapcsán, hát az van egészen fantasztikus, és persze nagyon jól írt, rengeteg jó kép van benne. Na, de lényeg az, hogy tehát Lóczi és Steny révén így ez számunkra egy ilyen híres helyé vált, hiszen két magyarnak óriási szerepe volt abban, hogy ezek a tunhuangi tekercsek ismerté váltak. És még annyit tennék hozzá, hogy persze ott a Tunhuang nagyon megváltozott, persze tatarozták az egészet, most már gyönyörűen minden barlangnak van saját, vagy minden ilyen fülkének van saját zárható bejárata, ilyen járó szintek vannak, amelyek ezeket egymással összekötik, és persze csak fizetését lehet, pénzét lehet bemenni, ugye égyet kell váltani, ráadásul ugye hát nyilván nem lehet, hogy azt a több száz barlangot mind megnézzük, hanem az emberek milyen szerencséje van, ugye amit éppen az idegenvezető, ami neki kijutott arra napra, azt a 11 vagy 12 barlangot megmutatja, és amilyen szerencsém volt nekem, amikor ott voltam, amikor ott voltunk Gercsa Gábor barátommal, akkor óriási szerencsénk volt, mert mi pont láttuk azt a barlangot, amelyből nyílik ez a rejtélyes ugye, könyvtárbarlang, és abban be is tudtunk hukkantani, abban olyan éppen nem volt szabad bemenni, de benézni szabad volt, és láttuk, hogy hol voltak egykor azok a tekercsek. Ilyen tekercsek egyébként most is vannak ott, de az a gondolom inkább csak utánzatok, nem eredetiek.
1: Tehát akkor tulajdonképpen ez a két magyar kimentette ezeket a tekercseket ebből a történelmi helyzetből.
0: Igen.
1: Oda kerültek a brit birodalom fővárosába.
0: Persze ezért meg kell, hogy mondjam, hogy Kínában is tejt nagyon utálják, tehát őt egy rablónak tartják.
1: Hogy
0: nagyon nem
1: hogy...
0: szeretik. Ami egy bizonyos fogi igazságtalan, mert ami Stein nem mentett ki, azoknak a nagy része később elpusztult. Ugye ne felejtsük el, hogy Kína 20. századi történelmi és háború sorozata volt, elsősorban polgárháború ki, de főleg itt észak-nyugaton, itt azért az iszlám felkelések is gyakran, ugye dungánoknak nevezték őket elsősorban, azok is nagy szerepet játszottak abban, hogy sok minden elpusztult. De én még olyat is hallottam, bár ez inkább csak lehet, hogy szóbeszéd, hogy egyszer, amikor egy kínai tábornoknak el kell szállítani ezeket a megmaradt tekercseket, akkor csomót ugye, hát eladogattak ugye jó pénzért, de miután nem volt meg a kellő szám, ezért hát azt gondolt, hogy nem baj, akkor ketté tört egy csomót, és akkor így meg volt a megfelelő számú létszám, hát gondoltjuk, hogy ez micsoda károkat okozott. Legalábbis egy ilyen mendemondat erjeng, én ennek pontos részletét nem olvastam, lehet, hogy ez nem igaz, de kétségtelenül sok minden elpusztult, amit Stein nem vitt el, és egy kicsit igazságtalannak tartom ezt a kínai felfogást, de hát valahol érthető abban a szempontból, hogy a történelmi múltjuknak egy nagyon jelentős része nem náluk van a pekingi vagy másik múzeumban, hanem Londonban, hát nyilván ennek nem örülnek.
1: Magyar kutatóként ment ide, ugye Kínába, említett, hogy az egész magyar-kínai kapcsolatnak a születése, az ugye legalábbis amit itt a magyarországi egyetemeken érzékelhettünk, ez az volt, hogy a kommunista Kína meg a akkor kommunista Magyarország ugye így közeledett egymáshoz, de vajon Kínában, mondjuk az ön szakterületén, hogy fogadtak egy magyar kutatót?
0: Hát ugye erre szóltam kell kezdenem, hogy amilyen nagy volt a barátság az 50-es évek elején, annyira mélyre süllyedt ez az 50-es évek végén és 60-as években, ugye? Tehát akkor meg éppen ellenkezőleg akkor szigorúan messze állt egymástól a két ország, hiszen a Szovjetunió és Kína az gyakorlatilag határháborúig jutó ellenségességig fajult a viszonyuk, és mi ugye a szovjet vonalat követtük, tehát ez volt az időszak, amikor a kínai elvtársak rossz elvtársak voltak, ugye, tehát akkor nem lehetett. A helyzet csak azután javult, amikor ugye Kínában a nagy proletár kultúra és forradalomnak nevezett szörnyű káosz és felfordulás után elkezdődött egyfajta konszolidáció, és akkor onnantól kezdve kezdtek a társadalmi gazdasági kultúra és kapcsolatok újra kiépülni. Na most azt, hogy hát magyar kutatót hogyan fogadnak, erre persze inkább a sinológusok tudnak választani, én azt gondolom, hogy őket nagy érdeklődési szeretetre fogadják, hiszen a kínaiak mindenkinek örülnek, aki Kínával foglalkozik. Tehát ők ilyen tekintetben azokat a kollégákat, azokat a kutatókat mindig szívesen fogadják, aki valamilyen módon Kína iránt érdeklődik. Úgyhogy nekünk is, amikor ilyen szakmai vonalon voltunk, akár a karsztos vonalon, akár más, akkor érzékeltük ezt, hogy abszolút nem valami féltékenység, hanem tényleg nagyon szívesen az ő tudásukat átadni, minél több megmutatni, én ezt nagyon becsültem a kínaiakban, és nagyon szerettem a mai napig is.
1: Most, hogyha így visszagondol ezekre az utazásaira, kutatásaira, akkor mi az, ami így kiemelkedő emlék, vagy tud egy olyat említeni, amivel akár most, akár a nyugdíjas éveiben szívesen foglalkozna, hogy publikálja azokat az eredményeket, amiket ott fellelt, vagy azokat a kutatásait, amit akkor végzett.
0: Hát hadd kezdjem először egy nagyon fájdalmas emlékkel. Néhány nappal ezelőtt halt meg az a barátom, akivel többek között ilyen nagy utakat csináltunk szerte a világba, és az utolsó nagy kínai utunk is vele volt. Ő egy geológus kollega volt, Gyalog László, és sajnos éppen most ment el közülünk, úgyhogy ez egy elég fájdalmas emlék, de természetesen ilyenkor hát ez úgy felülírja az egyéb érzéseket, mert ugye ez a bizonyos utolsó út, amit együtt csináltunk, én azt hiszem, hogy az valami egészen hihetetlen és félelmetes volt, hiszen 5 hetet voltunk kín egyfolytában, és megnéztünk legalább 10 most utána kell számolnom, de legalább 10 geoparkot végigjártunk, de úgy, hogy gyakorlatilag gyalog végig másztuk az egészet. Ugye a kínai geoparkok nagyon ki vannak építve, olyan értelemben, hogy mindenhol lépcsők vannak, amelyek fölvisznek a hegyre, és akkor hát több 10 000 lépcsőt mászhattunk meg ez alatt, az 5 hét alatt, azt hiszem. És tényleg akkor olyan helyeken voltunk, amelyek hát egészen káprázatosak, ugye a Tyókasant, meg a Hangsant már említettem, amelyek ugye hát a nemzetközi turizmusnak is kiemelt célpontjainak számítanak, illetve a Tyókasant az kimondottan egy ilyen zarándok turizmusnak az egyik központja. A Hangsant az valami egészen hihetetlen, akkor a Csangkiechie nevű geopark, amelyben hát olyan kvarcitos homokkő formák vannak, amelyek a szokták ilyen avatár geoparknak is nevezni, mert hogy az Avatar című filmben lehetett látni ezeket a képződményeket. Tehát ez egy nagy élmény volt, amit és hát mint egy utolsó kínai utam, természetesen ilyen módon is egy nagyon-nagyon nagy, de sok szép helyen jártam még, tehát nehéz közöttük rangsort felállítani.
1: Köszönöm szépen, hogy mesélt nekünk egy kicsit ezekről a kínai emlékekről, kutatásokról, utakról. Egy apró betekintés volt ez a számunkra, de akkor kérem, hogy ismételje el újra, hogy mi az, ahol most olvashatunk valamit ebből. Említette, hogy most jelent meg az első része.
0: Ugye egy nagyon szakmai tanulmány, kimondottan a földrajzi közleményeknek a legutolsó számában jelent meg erről a kínai Tiankengekről, amelyik kimondottan ezzel az egy kőzetípussal és néhány különleges karcvidék különleges tájával foglalkozik. Akkor én magam Kína földrajzát összefoglaltam már kétszer is, egyszer az is a földrajzi közleményben jelent meg, egy Kína természetföldrajza című írásom, és egy másik pedig, ami az Ázsia földrajza című könyvnek a Kelet és Belső Ázsia fejezete, azt is én írtam, és azok is Kína földrajzi jelenségeit foglalják össze.
1: Köszönöm szépen dr. Horváth Gergelynek, az ELTE Földrajz és Földtudományi Intézete nyugalmazott főiskolai tanárának, hogy eljött ma a Katolikus Rádióba. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla.

0: elhangzott a házunk táján.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra.

Kedves hallgatóink, a következő egy órában Aquarell című kulturális ajánlónkat hallhatják, amelyben először egy táncot és népzenét ünneplő fesztiválra invitáljuk Önöket. Majd egy különleges forrást, magyar nyelven átadó fordítást vehetünk a kezünkbe, ami a 17. századba repít vissza. A zenei szerkesztő Varga Ramóna, technikai munkatársunk Fülöp Csaba, a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér, a mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A tánc és a népzene ünnepe lesz a 31. Duna Karnevál, amelyet június 12-e és 19-e között rendeznek Budapesten. A programok között nemzetközi néptáncverseny, fiataloknak szóló megmérettetés és fesztivál, gálaműsor, flashmob, táncház és látványos karneváli felvonulás is szerepel. A fellépők között a Magyar Állami Népi Együttes, a Duna Művész Együttes, valamint a Nyírség és a Balaton Tánc Együttes tagjait is láthatjuk. Vince Andrea fesztiváligazgatóval Tóth Zsófia beszélgetett, elsőként arról, hogyan tekint vissza az indulás óta eltelt 31 évre.
1: 3 évtized, nagyon hosszú idő. Az alapvető koncepciónk nem változott. Olyan módon szeretnénk a magyar népművészetet, néptánc, népzenei kincseinket a nagy közönség elé tárni, hogy azt egyrészt a lehető legmagasabb művészi színvonalon tegyük, ugyanakkor a bevált biztos programelemek mellett és a törzs fellépőink mellett, akik mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes, mellettük ifjú tehetségeknek, új produkcióknak, új zenekaroknak is helyet tudjunk adni. A gálaműsorunk az